0: sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz? Vagy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
1: Nem
0: ez a
1: tudom,
0: kérdésem.
1: Hogy nem? Kell tűz.
0: Na, jó értelemben vett tűz.
1: Feltételezhetően, ahogy most te mondod, na? Így igen.
0: Ajtóerő.
1: Csak hogy...
0: Lelkesedés.
1: Lelkesedés lehet csendbe persze. Is, tűz nélkül is.
0: De megvan bennünk, szerinted? Folyamatosan a Jóistenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is úgy beszélünk.
1: Na most pont ez az
0: dolog,
1: érdekes, hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
0: Ment, és vitte a dolgát.
1: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
0: De
1: és
0: most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
1: Hát valamilyen csodát látsz, amit...
0: Egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
1: Olyat, amilyet Pál is...
0: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is
1: csak
0: kell
1: mindenkinek
0: kimondani.
1: Más persze, és más a csoda.
0: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
1: Így van, de csak nem olyas fajta csodákról de, beszélünk, mint amit Pál.
0: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen véradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
1: Abban az időben biztosan másképpen
0: mi más?
1: Néztük, néztek rá.
0: Na, miért?
1: Az
0: miben
1: emberek
0: más?
1: Erre a szituációra, mint ahogyan most.
0: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
1: Csak összetörött minden csontja, és
0: vagy
1: többet nem fog tudni
0: tört,
1: járni.
0: Mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát,
1: csak hogy nem kapcsoljuk semmihez
0: kegyelemhez
1: hozzá.
0: Kegyelemhez nem kapcsoljuk.
1: Kegyelemhez nem kapcsoljuk.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondja, olvasd
0: fel. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek? Most ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, amúgy igen.
1: Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall, mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, ezzel. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt
2: hogy
0: elfoglalva,
2: nem.
0: Hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben
0: tesszük.
2: Ezt folyamatosan kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva.
2: De nem hiszem, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: marad
2: a parázs az csak... egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így szunnyadó a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tüzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor parázssal vagy tűzzel, mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés, azt sem szabad csinálni. Szellemidézés, azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektett dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: mert itt azt mondja, azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan kezdve, mondjuk lehet, hogy azt sem szabad, ugye?
0: Hát persze. Tehát, hogy
1: megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, gyógyítani. Vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket hát Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó Istennel.
1: Rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben, de ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Hát, rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam ide be ezt.
2: Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik. Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem, egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja a formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam,
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavítottál. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent, jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk
0: nem szabad?
1: Szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem a figyelmünket
1: rátesszük. Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát te egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Igen. Laci, azt mondod,
3: hát
0: igen?
3: Hát én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgya, mindkettő bűnös.
3: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
3: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az...
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a próféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Hát most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és a varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye a családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát, vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, kedves. Vagy a Biblia nem alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem kedves? Számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na, Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle?
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
1: mert,
0: de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mi
2: de
0: is
2: megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
2: Nem, vagy? Amit kérte, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el.
2: Igen.
0: De akkor imádságban kérni.
2: Hát ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmában látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom, egyébként ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmában azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit nem szeretnél tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek. De milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt. Ma jó is összeülni. Volt, és
1: köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallja. 8. rész. Jósiás király kultuszreformja. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Sok szeretettel köszöntök minnyájatokat. Köszönöm, hogy itt vagytok, hogy együtt tanulmányozhatjuk Isten igét. Sok szeretettel köszöntöm azokat, akik esetleg a számítógép előtt ülnek, vagy a rádió hullámhosszán hallgatják a mi beszélgetésünket. Jósiás királynak a kultuszreformja, egy kicsit ez a kultuszreform olyan szakmai kifejezés, de az a nagy reformáció, ami Jósiás király idejében végbe ment, ez döntő az egész ószövetségi kinyilatkoztatás szempontjából. Majd látni fogjuk, hogy lényegében egy nagyon kellemetlen időben, amikor semmi nem mutatott arra, hogy reformáció, amikor semmilyen külső jele nem volt annak, hogy megújul, visszatér a mózesi valláshoz az ószövetségi nép, akkor történik ez a reform egyrészt, másrészt pedig egy nagyon-nagyon feszes és nagyon-nagyon nehéz világpolitikai helyzetben, amikor a lenni vagy nem lenni kérdés az ország részen, Júdeán, a kisebbik ország részen ott van, és az északi ország rész már 722-ben ugye elesett, és nagyon-nagyon kemény időszak volt ez abban az időben, mégis Isten ekkor is tudott cselekedni. Ennek a tanulmánynak talán, hogyha előzeteset szeretnék mondani, az az igazi tanulsága, és ezt fogjuk keresni, hogy nem a külső körülmények határozzák meg az Isten népének a helyzetét, hanem az határozza meg, hogy van-e olyan ember, aki hűségesen mer hallgatni az Isten igéjére. Aki meg tudja találni most is a Bibliában, amit most nem a templomépítése közben, hanem a lelki templomépítése közben kell megtalálni. Ugye a templomépítése közben találták meg azt a törvénykönyvet, aminek az alapján létrejött ez a kultuszi reform. De a lelki templomépítése közben vajon rátalálunk-e arra az ígére, ami nekünk szól? Mert addig nagyon könnyű az igét tanulmányozni, amíg másnak szól. De amikor nekünk a mi életünket kell meghatározni az Isten igéjének, ez a nehéz. Jósiás királyról tudjuk azt, hogy az egyik legkiváló uralkodó volt, de ezt nem mi mondjuk el, hanem mondja el az arany szövegünk, az alapszövege ennek a leckének, Királyok második könyvének a 23. fejezetéből a 25. vers, és arra kérem Erzsikét, hogy olvassa ezt a szöveget.
3: Nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből, és teljes lelkéből, és teljes erejéből, Mózesnek minden törvénye szerint, de utána sem támadott hozzá hasonló.
2: Én azt hiszem, hogy ebből az ígéből azt kellene kiemelni, hogy megtért volna az Úrhoz. Érdekes módon itt nem azt mondja el az ige, hogy milyen nagyszerű dolgot csinált ez a Jósiás. Ezt is el lehetne mondani, mert valóban úgy van, a zsidó vallás vagy a kereszténység, mint a zsidó vallás utóda nem lenne, hogyha a jósiási reform nem történt volna meg. De nem azt mondja el, hogy jó.

0: fordulat, visszatérés az Istenhez. És Jósiásnak ebben van a titka. Van egy gondolatotok ehhez a bevezetőhöz, és utána majd elkezdjük ennek a szakasznak a vizsgálatát. Imre, parancsolj!
1: Csak annyit szeretném megjegyezni, hogy nagyon érdekes volt, hogy minden nemzedék Jósiás királyt megelőzően egy-egy lépéssel hátrább lépett az igazi meghitt vallásosságról, vallásosságtól, és gyakorlatilag mire Jósiás megörökölte ezt a helyzetet, Izraelben már minden más volt. Megjegyzi a Biblia, hogy emberemlékezet óta nem tartották meg a Páska ünnepet. És amikor ezt felismeri Jósiás, akkor gyakorlatilag egy radikális reformot vezetett be. Nyilván voltak, akiknek ez nem tetszett, de az egész ország sírva fogadta meg Isten előtt, hogy a törvényben lefektetett dolgokat betartják, megtartják, nem csak ők, hanem gyermekeik és azok gyermekei is.
2: Amit mondtál, azt én megerősíteném, hogy a reformáció az mindig visszafelé lépés lehet, vagy visszatérni onnan, ahol indultunk, vagy legalábbis addig a pontig, amiről még biztosak voltunk, hogy jó irányba, vagy jó úton mentünk. Mert ezt mindenkinek be kell látni, hogyha elindulunk egy rossz úton, arról nem lehet egy kanyarral áttérni a jó útra. Mert szerintem a rossz útak és a jó út között nincsenek átfedések. Nincsenek kapcsolatok. Mindig vissza kell menni. Szerintem itt Izraelt, hogyha az Úr megtette volna, hogy visszaviszi Egyiptomba, és újra előre kimenekíti őket, akkor lehet, hogy jobban megértették volna. Bár az történt, mert végülis nem Egyiptomba, de Babilonba, ugyanúgy fogságba kerültek, de hát ezek szerint még ez alapján se értették be. De lehet, hogy ez volt az egyik oka, nem? Annak, hogy fogságba tette az Úr, hogy térjetek vissza, amikor fogságba voltatok, és hát, ha megértitek, hogy kéne újra elindulni.
0: Igen, Gyula, parancsolj.
3: Én csak az alap igéhez, amit te mondtál, hogy nincs, aki megtért volna. Tehát a megtérést akkor hogyan határozzuk meg és fogalmazzuk meg, mert lehet megtérni jól, kevésbé jól, vagy mi az igazi őszinte megtérés?
0: Én azt hiszem, hogy az őszinte megtérésről, biztos Károly akar mondani valamit, nem én mondom, akkor Károly, mondjam.
4: Én különösen azt tartom érdekesnek ebben a történetben, ha egy kicsit visszább tekintünk, hogy van egy király Ezékiás előtte, aki egy istenfélő király, és csodálatos tapasztalaton megy át, gondoljunk arra a történetre, amikor egy éjszaka az asszíriaiak táborából az Úr angyala levág 185 ezer embert. Na most ennek az Ezékiásnak a fia volt tulajdonképpen Manasszé. Viszonylag egy istenfélő királynak egy istentelen gyereke trónra kerül. Nézzük meg tovább ezt a történetet olyan szempontból, hogy egy Manasszénak az unokája, Jósiás, az apja Amon, két istentelen király után jön egy gyermekuralkodó, Jósiás, aki 8 éves korából kezd el uralkodni, és az ember azon gondolkodik, hogy van akkor ez? És csak én arra a megállapításra jutottam, hogy egészen biztos, hogy olyan gyámok és olyan gondviselők vették körül ezt a királyt, akit maradéknak lehetett nevezni abban az időben. Hiszen ha Roboám és Jeroboám történetét vesszük alapul, akkor tudjuk azt, hogy Roboám hogyan viszonyult a tíz törzshöz, hogy milyen ítéletet mondott ki az ő kérésre, milyen kegyetlen volt. Tehát nagyban függ, és milyen tanácsadói voltak Roboámnak, fiatalok vették körül, és ők tanácsolták, hogy mit mondjon a véneknek. Tehát nem mindegy, hogy milyen tanácsadóik vannak az uralkodóknak.
0: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy Károly egy kicsit előre ment, de azt a kérdést, amit Gyula föltett még, tegyük meg, és utána lépjünk tovább, olvassuk el a Bibliából megerősítésként, amit mondtál ahhoz. A kérdés ugye arról szóltam, Gyula feltett, hogy lehet félig megtérni, háromnegyedig megtérni, vagy hogy van ez a megtérés. A megtérés az tulajdonképpen nem más, mint visszatérés arra az útra, amin az Úr vezet. a megtérő ember

0: az a kezét odaadja az Úrnak, és hagyja, hogy az Úr vezesse. Na most nem lehet ezt úgy csinálni, hogy egy kicsit megtérek, egy kicsit nem térek meg, nem lehet úgy csinálni, hogy félig megtérek, negyedig megtérek, háromnegyedik, hanem vagy bízok az Istenben, mert ez a hit az egy bizalom, vagy pedig nem bízok az Istenben. Parancsolj!
1: Egy nagyon szép szójátéka van Jeremiásnak, amikor azt mondja, hogy Súb, bánim, subábim. Térjetek meg, elferdült fiaim.
0: Ez az elferdült és a megtérés az egymással ugyanaz a szót, és ugyanavval játszik, és valóban így van, hogy a megtérés az elferdülésnek a helyrehozatala. Tessék, Laci?
2: És van utána... még egy harmadik szó, amit Jézus használt erre, azt mondja, hogy aki engem követni akar, azt tagadja meg önmagát. Tehát a végül is a megtérést azt is jelenti, nem? Hogy meg kell tagadnom azt, amiről tudom, hogy ezt csak én találtam ki.
0: Így van. Na, akkor nézzük meg, amit a Károly mondott, hogy el ne felejtsük, a szövegeket olvassuk. Először Manassét nézzük meg, és Csepec Erzsikét kérem, hogy olvassa a Manasséről szóló szöveget, ami a Krónikák második könyve 33. fejezetének első három verse.
3: 12 esztendős volt Manassé, mikor uralkodni kezdett, és 50 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. És gonoszul cselekedik az Úr szemei előtt a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött. Mert a magaslatokat ismét megépíti, amelyeket Ezékiás az ő atya azelőtt elrontott, és oltárokat emelt Baálnak, aserákat is plántál, és tiszteli az ég minden seregeit, és szolgála azoknak.
0: Igen, köszönöm szépen. Ebben van néhány olyan elem, amit egy kicsikét meg kell nézni. Mik voltak a magaslatok, aztán meg kell nézni majd, hogy mik voltak azok az asérák, amiket ültetett, és mik voltak azok a csillagistenek. Edith, parancsolj, és aztán majd visszatérünk.
4: Itt az igéből két-három momentumra figyeltem föl. Az egyik, ami nagyon megdöbbentett, hogy ő Ezékiásnak minden eredményét, hogy így mondjam, lerombolja. Tehát azzal kezdi, hogy ami működik, azt lerombolja. Utána ugye korábbi történetekből tudjuk, hogy rendkívül sok önfejű kompromisszumot és ilyen politikai dolgokba belementek, ezt már korábban átvettük, és a hitehagyás, amire eljutottak, arról is már szót ejtettünk, hogy egy mélypontnak neveztük a korábbi tanulmányból. És amit itt még az ige mond, hogy mindezek után Isten úgy fejezte ki, hogy gonoszabbnak ítélte őket, mint a környező népek. Tehát ennél nagyobb és súlyosabb minősítés nem igen lehet kapni, hogy még gonoszabb lettél, mint azok, akik körülötted vannak a gonoszságban.
0: Imre, parancsolj!
1: Csak annyit, hogy volt egy különleges politikája, és talán apjának a politikáját figyelve ő egy önálló arculatot alakított ki az ő uralkodásában. Idegenekkel nyomatta el saját népét, és gyakorlatilag a teljes vallásszabadságot biztosította Izraelben. Ha valaki a Baál és az Asera kultuszt akarta megvalósítani, akkor megvalósíthatta, csak fizesse be az adót, és gyakorlatilag ezeken a magaslatokon pogány elemekkel összekevert jahvizmus volt megtalálható. És gyakorlatilag ez volt ennek a királynak a leggyengébb pontja.
0: Vagyis úgy lehetne folytatni talán ezt a gondolatot, hogy a hatalom gyakorlása érdekében feláldozzuk az elveinket. Ez volt a lényeg. A Baálok az egy ősi kánáni istenség volt, azt jelenti, hogy úr. A kultusza az nagyon érdekes volt, egy magaslatot, ne jelért hegyet gondoljunk, egy kis halmot kellett, áldozó halmot kellett építeni. Erre faragatlan kövekből egy oltárt raktak, és nem bánta senki se, hogy ezen az oltáron Jahvé nevének mutatják be az áldozatot, csak ne Jeruzsálembe mutassák be az áldozatot. Az asérák azok fák voltak, amiket körbeültettek, ez egy termékenységi isten volt, ugye ez is egy népszerű dolog, a termékenységi kultusz. A csillagistenek pedig, hát ugye az egész Közel-Keleten ez volt az asztrológiának az igazi szülőanyja, vagy szülőapja, és az asztrológiai asztrológiai ismeretek is nagyon népszerűek voltak. Tehát a népszerűségért feláldozta az igaz hitet. Ez volt Manassé igazi bűne. Tessék, parancsolj!
2: Ugye, mindig beszélünk arról is, hogy is akkor ez ránk hogy vonatkozik. Én azt ajánlom, hogy mindenki figyeljen oda. A hírekben folyamatosan megjelenik, hogy az egyházak állandóan belül azon vitatkoznak, hogy mi az, amit engedjünk be a világból. Megváltozott a társadalom, megváltozik a kultúra, és akkor hogy lehet azt beépíteni az egyházba. Szerintem ezt a példát kellene nagyon figyelembe venni, amikor erről a témáról bárki beszél, ezt a példát.
0: Károly?
5: Amikor ezekről a királyokról gondolkodok, akkor előttem háromféle király jelenik meg. Van egy olyan király, amelyik egy despota, egy diktátor, egy kényúr. Aztán van olyan király, aki bábkirály, akit a tanácsosai kormányoznak és befolyásolnak, mert olyan emberekkel véteti körül magát. És van olyan király is, amelyik tulajdonképpen közömbös. És általában a három közül valamelyik, és hadd mondjam, azért ez igaz a mi napjainkra is, az ország vezetőire, hogy egy országnak olyan a sorsa, a népnek olyan az élete, ami a vezetőt, amilyen tanácsadók veszik körül.
0: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy most nézzük meg a másik királyt, aki Manassé fia volt. Ugye Manasséről még azért nem lennék igazságosak, ha nem mondanánk el, hogy élete végén rádöbbent arra, hogy hová megy. 50 év az elegendő tapasztalatot hozott, hogy szakadék felé rohan az ország, és tudunk a Bibliából arról, hogy Manassé élete végén megtért, de ez a bűnbánat azonban bármennyire őszinte volt, nem volt elegendő ahhoz, hogy helyrejön az ország. Nézzük az Ámonról szóló igéket, és kérem Tokics Marikát, hogy olvass el Krónikák második könyve, a 33. fejezet 21, 22 és 23. verséből.
6: Ámon rövid uralkodását így jegyzi föl a Szentírás. 22 éves volt Ámon, amikor uralkodni kezdett, és 2 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ahogyan apja Manassé is tette. Ámon is áldozott mindazoknak a bálványszobroknak, amelyeket apja Manassé készítetett, és azokat tisztelte. Nem alázta meg magát az Úr előtt, ahogyan apja Manassé megalázta. Sőt, egyre csak halmozta a vétkeket. Ez az Ámon.
0: Köszönöm szépen. Ez egy látlelet. Na most ezen a háttéren, ha most tovább megyünk, ezen a háttéren egy új király következik, mert Ámonnal történt valami. Ámont meggyilkolták. Felázott ellen a nép, és nem volt sikeres az a politika, amit úgy gondolta, hogy ha Manassé az uralkodásának az elején követett, hogy mindenki azt csinál, amit akar vallásilag, csak hogy az én uralmamat tegye, az uralmam alá hajtsa a fejét. Ez a politika nem volt eredményes, hiszen az életébe került. Ott van egy kis emberke, 8 éves, ez következik a királyi trónon. De tessék, parancsolj Imre, és utána Laci.
1: Csak gyorsan annyit, hogy Júdában, a déli királyságban, ez nem csak, hogy nem volt természetes, hogy egy királyt, ha nem tetszik, akkor megölünk, hanem ez egy abszolút rendkívüli volt. Még az északi ország részben, Izraelben a királyváltásnak úgymond ez volt a megszokott és normális módja, de délen, ahol csak Dávid leszármazottaiból választottak királyt maguknak, nem ilyen megoldással váltották általában le a királyokat. Tehát a népnek ez egy végső megoldása, egy végső elkeseredése volt.
0: Parancsolj!
2: De ugye nem azért ölték meg, mert azt cselekedett, ami Istennek nem tetszett, hanem csak politikai okok miatt. Ugye? Tehát nem azért ölte meg a nép, hogy megtérjenek és visszatérjenek. Tehát hogy a politikai gondolkodás, vagy a politikai módszerek alkalmazása is ennyire betört Izrael életébe, meg betört a hitükbe is. És erre is mindig nagyon kell vigyázni. Nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy a politikát hogy engedjük be a keresztény közösségekbe, azt a fajta gondolkodásmódot, hozzáállást, mert át tudja írni a teljes mértékben a működést.
1: Csak egy gyors mondat, azért ölték meg, mert továbbra is ugyanazzal a módszerrel vezette az országot, idegenek nyomták el az izraelitákat, idegenek hajtották be a különböző adókat, és ezt az emberek már nem tudták tovább elviselni.
0: Ez a politikai jog, de a lelki jogról, még ha visszamegyünk a vasárnap összefoglalóz és Erzsik elolvassa, akkor látjuk azt, hogy mindig két út van egy ember előtt. Vajon a jót vagy a rosszat követi valaki? Ámonnál sajnos azt látjuk, hogy a rosszat követte. Erzsike, azt a két mondatot olvasd el.
7: Bár Manassé megtért, és lehetőséget keresett arra, hogy bűnét kijavítsa, bűnbánata túl későn történt, hogy megmentse az országot. Romboló hatása fiára, Ámonra pedig oly mértékben kiterjedt, hogy ő soha nem bánta meg bűnös cselekedeteit.
0: Igen. Tehát itt van a rossz példa, és sajnos ugye ez a rossz példát követi Ámon. Most megismételve a aranyszövegünket, a Királyok Krónikák második könyve 33. fejezet 25. verséből Jósiásról olvasunk egy rövid összefoglalást, és Györgyike olvassa.
8: Az ország népe azonban kiirtotta mindazokat, akik összeesküdtek Ámon király ellen. Azután fiát Jósiás tette királyá az ország népe.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes tanulság, hogy ugye itt nem, az Isten népének az életét nem forradalmakkal és ilyen-olyan összeesküvésekkel kell irányítani. Nem az a megoldás, hogy van egy rossz király, akkor az rossz királyt megöljük, aztán majd jön egy jobb király, mert mindig visszafordul. Aki öl, aki kardot fog, az kard által vész el, mondja Jézus Krisztus. És ez így igaz. És itt kell látni azt, hogy tulajdonképpen a megoldás az mindig felülről jön. És ezért, hogyha visszatérünk ahhoz a kérdéshez, amit Gyula feltett az elején, hogy mi a megtérés az nem az, hogy én majd igazat adok az Istennek, és én majd az Isten igazságát kiharcolom, hanem a megtérés az mindig valakihez való odatérés, és ez a valaki a mi életünkben Jézushoz, Istenhez való térés. Az Isten tervébe kell beleilleszkedni. Ez az életnek a rendje, és ez az életnek az alapvető dolga, amit mindig látnunk kell. Károly, akarsz valamit? Parancsolj!
5: Azt gondolom, hogy Jósiás történetéhez kapcsolódik egy különös történet az ő reformjához. Eléggé ismert, azt hiszem mindannyiunk előtt az, amikor kiásatja a Baál papoknak a csontjait, és elégetteti azokat. Bár Izraelben nem volt szokás a halott égetés, a halott hamvasztás, mert tisztességgel temették el a halottakat, mégis két esetről konkrétan tudunk. Az egyik, tudjuk, hogy Saul király volt, akinek a testét fej nélkül elégették. Ez is bizonyítja tulajdonképpen azt, hogy Jósiás király mennyire gyűlölte a bálványimádást, és mennyire komolyan vette a reformációt.
0: Tessék, parancsolj, Laci.
2: Hadd lépjek vissza, Kacsi, még egy kicsit, mert szerintem említsük meg azt, hogy 8 éves volt, amikor királlyá választották. Azért ez sem volt szokás. Én úgy tudom, hogy ez sem volt szokás se Júdában, se Izraelben. Mi volt ennek az oka?
1: Nem volt fiatalabb potenciális lehetőség közül választani, bocsánat, nem volt idősebb közül választani, hiszen nagyon fontos volt, hogy Dávid leszármazotta, és ők nyilván tartották azokat a tiszta családokat, amik közül lehetett választani. És általában a király a fiának adta át, kivételes esetben mehetett oldalágon.
2: De hát akkor ezt ők előre is tudták, hogy amikor Ámont megölték, hogy utána már csak egy gyerek lehet a király, nem? lehetett benne az a szándék is, hogy na most akkor nekünk ne parancsoljon senki, majd ez, mi a tanácsadók, ahogy a Karcsi mondta, majd mi irányítjuk a népet. Hát nem hiszem, hogy egy 8 éves gyermek irányíthatta volna a bármelyik népet. Tehát először úgy utána majd jönnek, amiket mondtál, de hát úgy kezdődött, hogy először csak pislogott, mint egy gyerek, hogy most akkor mit kell csináljak.
0: Igen, én azt hiszem, hogy egy döntés az mindig sok-sok lépcsőből épül fel. Ugye ez a döntés az azért történt meg, mert hiába vezették be ilyen-olyan-amolyan bálvány tiszteletet, aminek a megtisztításáról rögtön tanulni fogunk a leckébe, hanem arról volt szó, hogy voltak az Istennek hűségesei. És az Isten hűségesei gondoskodtak arról, hogy ez a Dávidi sarj, hiszen a Dávid családja kapta az ígéretet, a mesiás ígéret alapja itt vannak, hogy Dávid fiának kell lenni a mesiásnak. Ez az ígéret, ez az Istentől jövő proféta ígéret, hadd mondjam még hozzá, ez kisegítette a népet, és ez a fiatal gyerek, Jósiás, ez tökéletesen magáévá tette. Egy gyerek is tud dönteni gyerek módon. És ez a döntés érlelődött benne. Leírja a krónikák könyve lépésről lépésre, hogy hány éves volt, amikor azt a lépést megtette. Tehát hogy megy előre egy döntés egy ember életében. Az ember nem egyből a csúcsot éri el, a csúcshoz vezető út van. Ha valaki megfogja az Isten kezét, akkor Isten biztos felvezeti a csúcsra. Nem az a garanciája annak, hogy jól fogok dönteni, hogy mindig jót csinálok, hanem az, hogy Istenre hagyatkozom. No, akkor megnézhetjük azt, hogy mi is ennek a hétfői leckének az összefoglalása, azt a két mondatocskát meg kellene nézni, és ifjabb Csepec testvérnőt kérem, hogy olvassa.
9: Izrael imádkozott új királyért, ahogyan a körülötte élő népeknek is volt uralkodójuk. Megkapták, amiért könyörögtek. A királyok Izrael ezen korszakában jó részt korruptá váltak, és a nemzetet is azzá tették. Jósiás azonban kivélte volt közülük.
0: Igen. Ha még egy kicsikét ezt a hétfőit megnézzük, akkor van itt még egy szöveg, és van egy másik prófétától szöveg, Habakuk könyvében. Ha hűségesek aggodalma Habakuk próféta szavaiban jelenik meg, mit mondott a próféta tulajdonképpen? És arra kérem Marikát, Tukics Marikát, hogy ezt a Habakuk 1, első, második, harmadik, negyedik versét olvassa.
10: Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet.
0: Most ebben a lelki helyzetben a keddi leckéhez térve lépjünk tovább. Jósiás király 8 évesen a trónra kerül. Mit csinál egy ilyen király, akiről igaz az, amit elmondtuk most Jósiás királyról? Mit tud csinálni egy ilyen király ebben a helyzetben? Ha megnézzük a keddi szöveget, Rózsika elolvassa ezt a keddi szöveget, akkor a királyok második könyve 22. fejezetének a második verse nagyon szépen eligazít bennünket.
11: Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra.
0: Ez egy nagyon nagyszerű összefoglalás, lényegében az egész Jósiási esetnek, és Károly akar ehhez valamit gyorsan mondani.
5: Egy rövid kommentet szeretnék ehhez hozzáfűzni. Azt gondolom, egy olyan korképet fest arról az időről Habakuk próféta, visszaidézem, ugye, amit hallottunk az előbb, ami azt hiszem a mai időnkben is megállná helyét. Tökéletesen illik a mai korra. az igazságtalanság, az erőszak és a gonoszságnak minden formája tulajdonképpen, ami körülvesz bennünket. És azt gondolom, azok az emberek, akiknek fáj a bűn és az igazságtalanság, azok ezt látják.
0: Igen. Ha most egy kicsikét erre a dologra gondolunk, és ezt elmondtuk, hogy a Biblia nem ad részletes magyarázatot arra, hogy hogyan sikerült ennek a fiatal, 8 éves embernek igaznak maradni, viszont arra igen, hogy ez a fiatal ember növekedett az igazságban. Gyula akar még gyorsan valamit.
12: És két dolgot szeretnék megemlíteni. Egyik az, hogy volt egy emberi példaképe, Dávid, és a másik az isteni példaképe, az Isten útját teljesen követni.
0: Köszönöm szépen. Na akkor nézzük meg, hogy ez a két példa hogy is jön össze. Parancsolj, Laci.
2: Kérdés, hogy lehet, hogy akkor ez az egyik oka volt annak, hogy visszafordult, mert nem volt senki más a családjából, akivel beszélni tudott volna. És akkor erre azt mondja, hogy na de akkor nézzük már meg, hogy ki volt ez a Dávid. Az ilyen egyik ősöm, nem? Nem ez lehetett az oka, így biztos, emberileg?
0: Biztos, hiszen az egész családban ez a dávidi származási tudat benne volt, de én azt hiszem, hogy ha visszafele megy egy ember a dávidi, salamoni időhöz, akkor el kell, hogy érjen a templomhoz. És itt a templommal történik valami, és a templommal, hogy mi történik, arról kérlek benneteket, hogy a templom építés kapcsán Királyok második könyvéből, a 22. fejezetből, a 3. 7. versig terjedő szakaszt Eszter olvassa.
13: Jósiás király 18. évében történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Acája fia, Mesullám unokája volt, az úr házába ezzel a megbízással. Menj el Hilkiá főpaphoz, hogy szedje össze az úr házában összegyűlt pénzt, amelyet az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda azt a munkavezetőknek, akik az úr házához vannak kirendelve, azok pedig adják tovább az úrházában dolgozó munkásoknak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Az ácsoknak, az építőmestereknek és a kőműveseknek, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához. De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amelyet rájuk bíztak, mert hűségesen fogják kezelni azt.
0: Köszönöm szépen! Lényegében egy technikai dolog következik, a templom építése, de nem ez a lényeg ennek az egész szakasznak. A templomba történik valami, és erről kellene beszélni, mert ez visz tovább, most, hogy építették, hogy gyűjtötték, ez egy érdekes téma lenne, de ha tovább lépünk, akkor ebben a templom szemlében történik valami, és megismételem azt, amit a bevezetőben mondtam. Az, aki a templomot építi, az rá fog találni mindig az Isten törvénykönyvére. És arra az ígére, ami tulajdonképpen ennek az egész nagy reformációnak az elindítója volt. Mert attól, hogy kijavították a templomot, hát eléggé romos lehetett szegény templom, 335 esztendő múlt el a templom építése után, bizony ráfért volna biztos a renoválás, ez még nem okozott volna a reformáció. Gyula akar, és aztán Imre.
12: Csak egy annyit, hogy láthattuk, hogy az elődök mit csináltak a templommal, és milyen fontosnak tartotta a király, hogy az teljesen rehabilitálja és helyreállítsa az úrházát, hisz mennyire fontos volt az Izrael népének az Isten háza, hát ott találkozhatott az Istennel. Tehát teljesen az ellentétje, és teljes mértékig tudta, hogy hol kell kezdeni a reformációt.
1: Az izraeliták azokat a törvénykönyveket, azokat a tekercseket, amelyeket használtak, ha ez megkopott, és csak egyetlen betűben is bizonytalanok voltak, egy bizonyos ideig fel lehetett újítani, utána pedig fogták és eltemették. Ahogy az embereket eltemették, úgy a szent tekercseket is eltemették, és egy ilyen eltemetett tekercset találtak meg, és ez annyira az újdonság erejével hatott, hogy gyakorlatilag a király megszaggatja a ruháit, és azt mondja, hogy a mi életünk ehhez képest egy egészen más élet, hozzá fogjuk igazítani a mindennapjainkat.
0: Laci, röviden, és aztán Istvánt kérem, hogy olvassa a szöveget, mert menni kell tovább.
2: Hát nagyon fontos az, hogy milyen szerepe van a írásnak, az igének. Hát akkor ez volt a Biblia, a törvény, ami nekünk most a Biblia, ahhoz, hogyha mondjuk fel akarjuk építeni vagy javítani a templomot, a gyülekezetet. Amikor mi ezt a gyülekezetet felújítottuk, akkor nagyon alaposan átgondoltuk, hogy az Isten tiszteletnek milyennek kell lenni. És nem az, hogy mi mit gondolunk, hanem hogy Isten hogy rendelte el. Vagy említettem, hogy a reformációhoz kapcsolódik ez a történet. Hát hiszen ott ugyanerről szólt a reformáció, hogy az emberek kezébe kellett adni a Bibliát, ami addig tilos volt, tehát nem olvashatták az emberek a Bibliát, csak a pap prédikálhatta nekik, ha akarta. Tehát ez a másik, és a harmadik pedig az, hogy mi ezért csináljuk most a Biblia tanulmányozást, és szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy ha meg akarunk újulni, meg akarunk térni, akkor előbb ki kell nyitni a Bibliát.
1: Egy nagyon gyors reakció. Amikor Salamon apjától megkapja a templom építésre való felhívást, akkor Salamon ennek tökéletesen eleget tesz, de Dávid kidolgozta a papi rendek egymás utáni sorrendjét is. Erről Salamon elfeledkezett, és az összes király elfeledkezett, és majd az egyik ők unokája, Josiás lesz, aki felfedezi, megtalálja a nagypapának a feljegyzéseit, és az nagypapa feljegyzése, Dávid feljegyzése alapján a felújított templomot ennek a papságnak, illetve a papság ezen beosztása szerint indítja szolgálatba.
0: István, olvasd akkor, hogy ezt a megtalált könyvet most a Bibliából, hiszen erről beszélünk.
14: És mondta Hilkiá a főpap Sáfánnak, az íródeáknak. Megtaláltam a törvénykönyvet az úrházában. És Hilkia odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. És elméne Sáfán az íródeák a királyhoz, és megvévé a királynak a választ, és mondta: a te szolgáid egybeszedék a pénzt, amely a házban találtatott, és odaadták azt az úrházában munkálkodók pallérainak kezébe. És megmondá Sáfán az íródeák a királynak, mondván: egy könyvet adott nékem Hilkiá pap, és felolvasá azt Sáfán a király előtt. Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédét, megszaggatta az ő ruháit.
0: Köszönöm szépen. Ez a törvénykönyv valószínűleg Mózes 5. könyve, vagy egy részlete volt. Edith akar valamit, tessék parancsolni.
4: Igen, kiegészíteném, és a következő verset még hozzá kéne vegyük szerintem, ugyanis azt mondja utána a király, hogy menjetek, és kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és a népre nézve. Igen. Tehát, mint vezető, ezt a lényeget tette meg.
0: Köszönöm szépen, ez tényleg árnyalja tovább. Károly, röviden.
5: Igen. Azon gondolkodtam, hogy milyen értéket jelenthetett ez a tekercs, ez a törvénytekercs. Értékesebb lehetett mondjuk, mint az arany, vagy az ezüst, amit elrejtenek. És amikor megtalálnak egy ilyen értéket, akkor mit indít el vajon, milyen hatása van? És ezt egy kicsit tovább gondoltam, és kérlek benneteket, ti is gondoljátok tovább. A babiloniai fogság előtt, a templom ostroma előtt, a város ostroma előtt, elrejtik a frigyládát. Gondos kezek rejtik el, illetéktelen kezekbe nem kerülhetett. Isten rendelte ezt így. Vajon miért rejtették el? Lehet, hogy egyszer elő fogják még venni, és óriási hatással lesz nem csak a keresztényekre, nem csak a muzulmánokra, nem csak a zsidókra. Lehet, hogy akkor a kövek fognak megszólalni?
0: Igen, köszönöm szépen a gondolatot. Marian, parancsolj!
15: Csak Jósiás reakcióiról szeretnék egy pár gondolatot, mert nagyon szerintem nagyon megkapó, hogy a Pátriárkák és Királyok című könyvben Ellen White írja. Azt írja, hogy Jósiás milyen megrendült, amikor első ízben hallotta, amikor felolvasták ugye a törvénykönyvet. És amit mondtál, hogy Mózes 5. könyve, valóban Ellen White is ezt megerősíti. 5. könyvének a 30. fejezet 19. verséről van szó, hogy eddig nem tudta, mármint hogy Jósiás, hogy Isten ilyen világosan tárta Izrael elé az életet és a halált, az áldást és az átkot, és hogy hányszor kérte őket, hogy térjenek vissza az útra, vissza az ő útjára. És azt írja még, hogy megdöbbenten ismerte fel azokat a csapásokat, amelyeket ugye a profécia megjövendőlt, hogy ezek így fognak majd Izrael népére törni. Aztán a király remegett a jövőtől, amikor olvasta ezt a bizonyos jövendőlést, amiről szó van, amely gyorsan le fog sújtani majd a hitetlenkedőkre. Majd azt írja még Ellen White, hogy a fájdalomtól és rémülettől porba sújtva Jósiás megszagadta a ruháit, amit egyébként már az igében is olvashattunk. És csak egy nagyon rövid gondolat még. A király gyakorlatilag azt olvashatjuk, hogy személyesen olvasta fel a szövetségnek könyvét, amit az úrházában megtaláltak, és azt mondja, hogy nagyon elérzékenyült olvasás közben a király, megtört szívvel, ünnepélyesen tolmácsolta az üzenetet. Hallgatói milyen megindultak. A király arcán tükröződő mélységes érzéseknek, a tanítás komolyságának, a közelgő ítéletre való figyelmeztetésnek megvolt a hatása. Sokan elhatározták, hogy a királlyal együtt ők is megtérnek és visszatérnek a Úrhoz.
0: Köszönöm szépen. Most ugye Edith felolvasta azt, hogy ezután a király megkérdezte, hogy hát ez mit jelent a gyakorlatban. Erről beszél a Királyok második könyve 22. fejezet 8-tól 11. verséig terjedő a Királyok könyve 22. fejezet 15-től 17. verséig terjedő szakasz. Gyopit kérem, hogy olvassa.
16: Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Ezt mondja az Úr. Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden ígéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért gyulladt fel lángoló haragom az ellen a hely ellen, és nem alszik ki.
0: Köszönöm szépen. Azt lehet mondani tehát, hogyha az Isten törvénye ellen cselekszik valaki, annak megvan a természetes következménye. És ezt a természetes következményt, ezt a büntetést is Isten beépíti a megváltási terpe. Nyári István, kérem, hogy az összefoglalást olvass el.
14: A magasztosan felújított templom önmagában nem volt elég, hogy szent életet eredményezzen a nép életében, mivel a törvény ismeretében komoly hiányosságaik voltak. Még ha a nép meg is alázza magát Isten előtt, akkor sem kerülheti el a büntetést. A hosszú hitehagyás után komoly a veszélye, hogy visszatérnek bűnös életmódjukhoz.
0: Köszönöm szépen. Tehát ugye az életmód megváltoztatása ez nem egyszerűen csak egy hangulati kérdés, hogy én most megismerem az ígét, hanem a következményeket is el kell viselni. Viszont Jósiásnál ez egy komoly reformot indított el. A csütörtökre térve, Laci, bizonyára ehhez akarsz még?
2: Hát igen, előre vinném, de még itt csak egy gondolatot hadd erősítsek meg, hogy mennyire fontos a templom felújítása, illetve az Isten tisztelet rendje. Csak aztra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy az első szabály ugye a 10 parancsolat. Mózes második könyve 20. fejezet, az 10 parancs után rögtön az első utasítás vagy kérés az Isten tiszteleti rendelkezések. Tehát ezt tartotta az Úr font, és mindenki nagyon tartsa fontosnak, hogy amikor összejövünk Isten tisztelni, akkor az hogy működjön. Bocsánat.
0: Na akkor tovább térve, lényegében egy reformáció kezdődik el. Tehát azokat a elhajlásokat, amiért az Isten büntetése sújtja a népet, azokat helyre kell hozni. Erről szól az az igesor, amit Nyár Istvántól kérem szintén, hogy olvass el a Királyok második könyve 23. fejezetéből az első 5 verset.
14: A király magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az úrházába, és vele együtt minden júdai férfi és Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a proféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben, és az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Ezután megparancsolta a király Hilkijá főpapnak, a másodrangú papoknak és az ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az Úr templomából minden olyan fölszerelést, amely Baálnak, Asérának és az ég minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidrón mezején, és a Hamut Bételbe vitette. Eltávolította a bálványpapokat, akiket Júda királyai alkalmaztak azért, hogy az áldozathalmokon tömjénezzenek Júda városában és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik a Baálnak, a napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéneztek.
0: Köszönöm szépen, most már csak arra van időnk, hogy Zsuzsit kérjem, hogy ezt a két mondat összefoglalást felolvassa, mert eltelt az időnk.
17: Józsiás felismerte a bűnbánat jelentőségét és megértette a reformáció lehetőségét. Ezért minden tőle telhetőt megtett az igaz istentisztelet és a közösségi élet helyreállítására.
0: Köszönöm szépen. Ennyi fért a leckénkben, de eljutottunk a lényegig. Jeremiás ezen a háttéren kezdte el a szolgálatát, és következő héten ez a lecke fogja bevilágítani a következő leckét. Köszönöm a figyelmet, türelmet néktek. Isten áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben, és adja azt, hogy ezeknek a tanulságait, amikre utalgattuk csak, de mindenkinek a szívében kell, hogy ezek a tanulságok megfogalmazódjanak. E szerint éljünk. Amen.
18: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe Jeremiás próféta igája.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Bizalom Istenben. Uram, kívüled nincs senki, aki meg tudná segíteni a sokasággal szemben az erőtlent. Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, mivel benned bíztunk. Urunk, te vagy a mi Istenünk, ne engedd, hogy szembeszegüljön veled az ember. Krónikák második könyve. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. Korintusi második levél. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Bízzál, Izrael, az Úrban, mostantól fogva mindörökké. Miért csüggetsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? Zsoltárok könyve. Ez volt az ő örök végzése, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. Benne a belévetett hit által járulhatunk bátran és bizalommal Istenhez. Efézusi levél. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Zsidókhoz írt levél. Gazdagság. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. 62. Zsoltár.

0: Nem fontoltad meg ezeket, nem gondoltál arra, mi lesz ennek a vége. De most halld meg ezt. Te, aki jóléthez szoktál, biztonságban laktál, és ezt mondtad magadban. Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más. Gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki. Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor ezt gondoltad magadban. Csak én vagyok. Rajtam kívül nincs más. Pedig utolér téged is a baj, nem tudsz ellene varázsigét. Rád szakad a veszedelem, nem tudod elhárítani. Hirtelen ér utol a nem várt pusztulás. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje, én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra. Ézsaiás könyve.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

Az édesapja miatt hívom, szólt bele a hang a telefonba. Azonnal elfogott az aggódás, hogy lehet, hogy meghalt. A családvédelmi szolgálat munkatársa aztán elmondta, hogy kórházba szállították, miután otthon lefogyva és bántalmazott állapotba találtak rá. Egyetlen hozzátartozójaként az én döntésem volt, hogy mi történjen vele ezután.

A kezdeti reakcióm egy hatalmas belső harc volt. Igazságtalannak éreztem, hogy esélyt kaptam rá, hogy újra kapcsolatba kerüljünk, csak hogy ez ilyen közel van már, megtört élete végéhez.

Apámmal 4 éves korom óta nem éltünk egy fedél alatt. Évtizedekre eltávolodott tőlem, és nem tudta megadni, amit ő sem kapott meg soha. Hirtelen lehetőségem nyílt, hogy én adjam meg neki azt, amit ő soha nem tudott nekem nyújtani.

Feleségemmel beleegyeztünk, hogy befogadjuk az otthonunkba. Bár már évekkel ezelőtt megbocsátottam neki, továbbra is kihívást jelentett elfogadni apámként, de Jézus az egymással való megbékélés mélyebb szintjére hívott.

a demencia kitörölt engem apám emlékezetéből. Eleinte gyakran ültem mellette, és szerettem volna, ha megértené a fia szót. Azt mondogatta, hogy a szupermarketben találkoztunk. Bár minden alkalommal, mikor meglátott, egy fogatlan jó reggelt mosolyt küldött, 5 perc múlva újra megismételte, mintha akkor látott volna először.

kapcsolatunk fokozatosan kezdett erősödni. Egyszer, amikor nem tudtam rávenni, hogy lezuhanyozzon, a feleségem unszolására végül mégis, vonakodva bár, de engedett. A hölgy kedvéért megcsinálom, mondta. Ahogy megismertem ezt az embert, meglepett, hogy a demencia mennyire meglágyította. A kedvenc étele a banán volt. Mégis mindig megkínálta felével. Észrevettem, hogy zavaros elméje ellenére milyen érzékeny a lelke. Minden alkalommal sír, ha istentiszteleti zenét játszunk vagy imádkozunk. Meglepő módon azt is felfedeztem, hogy vannak közös pontjaink, például a térképek iránti érdeklődésünk.

A demenciát lassú elbúcsúzásnak is nevezik. Az én esetemben ez az elmúlt 2 év a lassú odaköszönés volt, ahogy elkezdtem megismerni az apámat. Isten mindent megtesz, hogy helyreállítsa a kapcsolatokat. Van valami, amit az Úr meg szeretne javítani az életedben? A kegyelme a mi rendelkezésünkre is áll, hogy segítsen nekünk ezen az úton járni.

ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Efézus beliekhez írt levél, első fejezet, 7. vers.

óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról.

0: szót szóljon.
1: Köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés. A lényeg, hogy olyan pályát futottam be, ahol rengeteg érdekes emberrel találkozhattam, és én nyitott füllel, nyitott szájjal, sőt mondhatni, tátott szájjal hallgattam őket, és amit lehetett, megpróbáltam elsajátítani abból, amit most ön úgy hív, hogy egyiptológus, és teljes joggal, hiszen önnek erről van diplomája. Így nekem van. Meg sok mindenről van, de egyiptológiáról nincs. Van viszont egy versikém,
0: no,
1: amit bemutatkozás helyett nem fogom önöket untatni ezzel, talán egy vagy két verszakát. Magam írtam, magas ég volt az a címe, kétszer négy évem számtalan napja, ezeregy éjszakám hárommal szorozva, aktív létem közel egy hatoda. Ennyit voltam, ennyi évet ítéltek, adtak nekem kegyes istenek. Ó, köszönöm most nektek, hogy fiatalon juthattam elétek, hogy eljuthattam oda, csillagok jelölte földi lakotokba, a szegényen is gazdag, csodás Egyiptomba. Ezek azok az évek, 8 év, 2x4, az első 4 az kifejezetten célirányos volt a mostani beszélgetés szempontjából, hiszen kulturális attasé voltam. És ez a munkakör lehetővé tette számomra, hogy nem csak megszervezhettem neves magyar történészek, régészek és egyiptológusok egyiptomi látogatásait, hanem hát kísérhettem őket, beszélgethettem velük. És mivel lélektan a második fő szakmám, társas érintkezés lélektana, na most egy kérdés talán ebből a versből, hogy voltam ott? Nem csak voltam. Több volt az a központi létnél, a köznapi létnél, bocsánat, rohanó turisták kurta élményénél. Ott éltem, dolgoztam, álmodoztam, kínlódtam, izzadtam, léteztem, néha színem váltva hasonultam a napszitta környezetben. Netán egyiptomi lettem? Vagy talán csak részben? Igen, megváltoztam, de minden bizonnyal maradtam, akinek születtem. Én 10 éves korom óta nemzetközi szakmába szerettem volna dolgozni. Akkor még nem tudtam, hogy ezt diplomáciának hívják, és hogy diplomata lehetnék, és akkor ez nem is volt számomra igazán nyitott. Ugyanis édesapám kegyelmes úr volt a horti világban, tehát nem voltam éppen rendszerbajnok, rendszerhíve. Szerencsére idézőjelben ezt édesapám meghalt még a világháború vége előtt. Édesanyám szerint, hogyha életben marad, akkor lő az oroszokra, vagy az oroszok ő rá, és akkor most én nem léteznék. Viszont hozzáment egy osztrák férfihoz, aki apám helyett apám lett, és igazából édesapámként tiszteletem. Innen tudok németül. És ez úgy kicsit predesztinált engem arra, hogy gimnazista koromban már tudtam olaszul, angolul, elkezdtem tanulni arabul, meg minden, azt hiszem 7 vagy 8 nyelven.
0: Az és arab akkor, hogy jött a középiskolás korában?
1: És akkor közben ugye az a rendszer szétzavarta az korabeli kolostorokat, meg zárdákat, és én nekem óriási szerencsémre olyan latin tanárnőm lett, aki egy korabeli apáca volt, aki engem nagyon megkedvelt, talán azért is, mert én a Győri Révai Miklós gimnáziumba kezdtem, ami Győrben a nagy tradicionális gimnázium volt, és az orosz osztályban, mert hogy kitűnő tanuló voltam, és oda összevonták az összes kitűnő tanulót a megyéből. De aztán átmentem a Bercsényi Miklósba, egy neve nincs akkor induló iskolába, 12 évfolyamos iskola, ahol nekem olyan kiváló tanáraim voltak, hogy még egyet kegyeletből megemlítek, Sarkadi Sándort, aki magyar és orosz tanárom volt, és oda zavarták Budapestről, mert ilyen Münich Ferencet meg másokat elítélő verseket írt Szegeden. Együtt az igazgatónk fiával, ezért aztán nagy szimpátiával odafogadták őket, és ott lakott az orosz nyelvi laboratóriumban.
0: Egyiptomba. Mikor járt Egyiptomba?
1: Na mostan ebből a rövid bevezetőből is kiderül, hogy én nekem Győri

0: magányom van, ott születtem én, ez egy másik vers, a nagyapám után papkertnek nevezett rezidencián, egy háromlábú tornázos kúriában, két hold birtok. Szóval egyáltalán nem volt előttem jövőkép, hogy én egyáltalán egyetemre kerülhetek. Én igyekeztem jól tanulni, kitűnően érettségiztem, és ez az apácából kivedlett latin tanárnőnk, mikor vizsgáztatott, megkérdezte tőlem, mikor megkérdezett valamit, és én versbe válaszoltam, tehát amit mindenki tud egy rajtunk kívül, hogy ante apud adat versum, circum, circa, stb. Na én az összes latin nyelvi szabályt tudom versben. Miért? Mert az egyik unokatestvérem kispap volt a győri líceumban, és ő tanított meg engem latinra. És innentől kezdve kialakult egy kölcsönös tiszteletre épülő szeretet, és ez a nő mondja nekem úgy a karácsonyi szünet után, tudja, hogy 6 testvérem van, ahhoz, hogy Budapesten tanulhassak, vagy Magyar Egyetemen, ahhoz nekem dolgozni kéne, hiszen a szülőim nem tudnak segíteni, ajánlja, hogy jelentkezzek nemzetközi ösztöndíjra. Most a nemzetközi ösztöndíj akkor nyilvánosan meghirdetve Lipcséjébe szólt nemzetközi pénzügy szakra, és én arra jelentkeztem, és mit ad Isten, fölvettek. Von Haus tudtam németül, meg le is érettségiztem úgy magamtól. Na most jön az korabeli abszurd. 5 vagyunk, mind a 4 másik, az valamilyen főelvtársnak a gyereke volt. Na most én nem köpködök visszafelé, tehát nem azért, mert rendszerváltás volt. De az akkori moszkvai nagykövet KB-tagnak a fia, a pártörténeti intézet igazgatójának a fia, és nem megyek végig most a soron, ezek közé kerültem én be, és amikor első év után hazaengedtek Moszkvából bennünket, akkor a külügy személyzet
1: is... Lipcsébe jelentkezett, és Moszkvába került?
0: Most jön az ugrás. Közben én kaparom a tyukkakit a győri baromfeldolgozó vállalat telepén, a ketrecekből. Édesanyja kap egy piros betűvel írt, most már nincsen ilyen, állami elsőbséggel küldött táviratot, hogy Pereszlényi Zoltán azonnal jelentkezzen a külügy személyzeti osztályán. Na én jelentkezem másnap teljesen betolva, édesanyja is, hogy mi a francot akarhatnak én tőlem. A győri állomáson megvettem a Pravdát, hát mint minden nyelvet, a Pravdát is tudtam annyira, hogy el tudtam olvasni a Pravdát. Főleg a második oldalon volt egy olyan cikk, hogy Zalatója Ozero Kaspiskava Morja. A Kaspi tenger fekete aranya. És elolvastam. És amikor ment át a vonat a Dunán, akkor én a többi papírja, ezt az is, hogy puf, beledobtam a Dunába. Mondom, hogy jövök én ide, teljesen elfecsérelem az időmet is, meg a vasúti jegyárát, és a többi. Bemegyek a külügybe, ahol egy tündéri nő fogadott. Később is szerelmes voltam bele, meg hálás. És ő volt az utánpótlás csoport vezetője, és aztán mondja, hogy maga szokott írogatni? Na, igen, szoktam már. Akkor megjelent egy verses kötetem Pécsett, és akkor, mert hát érződik bizonyos királysaimon. Ja, mert közben meg kellett írnom a felvételi vizsgákra, mert nem volt más, akkor a terv matematika szakosok éppen vizsgáztak, engem is oda soroltak be, és utáltam a matematikát. De mivel a matek tanárunk engem utált, én ezért megszerettem a matematikát, hogy bebizonyítsam a tanár úrnak, hogy én ezt is meg tudom tanulni. És 113 jelentkezőből 5 tudtuk megoldani az 5 kiemelt példát, mert nem a normális 3 példát kellett megoldanunk a termatematika szak miatt. A másik az a történelem írásbeli volt, amit egy hülye akkori professzor kitalált, ez tényleg nem voltak normális emberek ezek, hogy a Dózsa-Györgyféle parasztháború közgazdasági okai. Eszébe jutna ez Hedviknek? Na mindegy, ennek
1: a... Hát ez távol van Egyiptomtól.
0: Ennek eszébe juthat, úgyhogy én írtam vagy 10 oldalt, végigírtam az 5 órát, na és akkor így kiderült, hogy én írtam. Mit lehet tudni a Dózsa-Györgyféle parasztháború? Persze lehet tudni, hogy szegények voltak a parasztok, meg éheztek, meg minden. Na és aztán így Ezek után engem többet nem kérdeztek, fölvettek, és azt mondta ez a amúgy gyönyörű nő, és tényleg szíven érintette a szépség. Én még akkor győri magányokban nem láttam ilyen elegáns, szép, ápolt nőt. És akkor azt mondja, hát nem menjen maga Lipcsébe, akkor kiküldjük önt a moszkvai diplomáciai főiskolára. És így kerültem én Moszkvába. A négy másik hallgató már bent ült a Zsombolya utcai előkészítő tanfolyamon. Mindegyik a Puskin, meg a nem tudom, miben jártak, mi volt az a orosz nyelvi iskola itt Budapesten. És akkor vagyok én. Az indultak kategóriából. Tehát négy, elnézést, sose zsidózok, mert ez a szakmámból származik, hogy diplomata vagyok, és arab szakos voltam. Négy zsidó gyerek közé bekerül egy kakuktojás magyar gyerek. Úgyhogy amikor hazajöttem első év után Moszkvából, akkor a külügy személyzet is megkérdezte tőlem, hogy hogy érzed magad a hottentották között. Hát mondom neki, ne haragudj, történetesen Kádár elvtársnak hívták, Kádár Lászlónak. Ott van mindenki, csak hottentotta nincsen, ugye, az biztos, de hát én amúgy jól érzem magam. Képzelje, azt se tudtam a négy másikról, hogy ők zsidó gyerekek. Ugyanis én 18-20 éves koromig nem tudtam megkülönböztetni, mi az, hogy zsidó ember vagy magyar ember. De én már akkor olvastam nem csak a Flavius-t, hanem mást is, például Marxnak vagy Engelsnek a zsidóságról, stb.
1: Na, ugorjunk akkor, az arabot hogyan
0: kezdte? Na, de nem fogja kitalálni, kedves egyetemet végzett honfitársam. Ülünk a moszkvai vonaton, amit ugye át kellett szerelni csapon a széles nyomtáv miatt, és volt egy félkarú ember a művelődési tárcából, egy nagy ökör, aki azt mondta, hogy na akkor öt fiatal ember, döntsük el, hogy ki milyen szakra megy. Hát ez mondom a tervszerűség csúcsa. És akkor elővet egy ilyen régi ötös ezüst forintot, nem tudom, ismertem még, és azt földobván én rám esett az, hogy én leszek egy arab-angol nyelvszak, és az ehhez kapcsolódó Közel-Kelet, Afrika, Közép-Kelet, stb. Ez így lettem én arab. És nem bántam meg, mert én aztán később megtudtam, hogy 12 országban volt arab a magyar nagykövetségünk, és gondoltam, hogy hát ha minden országban eltörtök 3-4 évet, akkor pont letelik az életem, mert amúgy japán akartam lenni.
1: Kicsit más.
0: De az csak egy nagykövetség van, úgyhogy egy kiküldetés, még egyszer nem küldtek volna. Na így lettem én arab szakos, és örülök neki, hogy arab szakos lettem, mert megismertem egy olyan nyelvet, meg olyan kultúrát, amely tényleg nagyon gazdag, és nagyon sokrétű, és nagyon sok minden kapcsolódik. És most már átkötöm a történetemet arra a témára, amiről beszélgetünk. Mert az arab szak engem egyrészt a saját karakterem miatt is lehetővé tette, hogy én az arab világba menjek. Azon belül is, hogyha lehet, akkor Egyiptomba. Na most volt egy kigyószívű személyzetisünk, aki engem el akart küldeni Szudánba. Csak ő nem...
1: De volt ott követség?
0: Na, ő nem volt lélektanból professzor, mint én lettem. Én megnéztem a nőre, mondom, hölgyem, nem megyek Szudánba. Hogy nem megy Szudánba? Maga most végzett, még a tojáséja fenekén van. Külügyben nem illik azt mondani, hogy nem megyünk, mert akkor ki van rúgva. Jó, na rúgjam ki. De mondom, azt nem maga fogja eldönteni. Akkor már lemagáztam. Nem voltam jól nevelt. De mondom, azt nem maga fogja eldönteni. Kimentem, és úgy bevágtam az ajtót, hogy tényleg hullott a vakolat. És egyből bementem a személyügyi főosztályvezető helyetteshez, akiről minden hülye külügyes tudja, hogy ő az összekötő a titkos szolgálatok felé. És én bementem ehhez a jó emberhez, kopogtatás minden nélkül, és ráüvöltöttem, hogy mondd meg ennek a nőnek, hogy nem megyek Szudánba. Ott este 8 órakor a kutyák átveszik a hatalmat az utcákon, és én nem fogok kutyákat hajkurászni. Én az egyetlen ember vagyok a külügybe, akkor tájt, aki tud arabul. Akkor miért kell engem egy ilyen semmilyen ország belső, ami óriási, ugye európányi ország, de azon kívül semmi. Azonnal fölhívta az akkori miniszterhelyettes Szarka Károlyt, örökké áldom, atyám helyett atyám lett, és a Szarka közölte, hogy küldjék be hozzá ezt a nőt. És az ott helyben úgy letolta, hogy hogy képzeli maga, hogy a külügy legtehetségesebb fiatal munkatársát, aki tud tettébb arabul is. Azt, hogy tud oroszul is, meg angolul is, meg németül is, meg olaszul is, meg, kit érdekel. Ilyen nyelveken sokan tudnak. De hogy arabul is tud, nem megy Szudánba, hanem jön velem Kairóba. Na kérem, mert a Szarka már tudta, hogy őt, mint miniszter helyettest kinevezték Kairóba nagykövetnek. És így kerültem én Kairóba. Nem Szudánba, hanem Kairóba, és akkor ebből a történetből az kerekedik ki, hogy én a Kairóban egy ideig voltam a nagykövet úr titkára, protokoláris meg minden egyéb ügyekben, de aztán kineveztek kulturális attasénak, és akkor én szervezhettem azt, amit igazán nagy örömmel és szívesen csináltam, és ezt tetszik ismerni a Kákosi féle emlékérem kapcsán, ugye leírtam, hogy egy kairói kulturális attasé 4 év alatt mi mindennel foglalkozott. Kérem attól, hogy 178 magyar ösztöndíjas juttattam ki Egyiptomba, hogy összehoztam a Magyar Atomfizikai Kutatóintézetet, az egyiptomi plazmakutatóintézettel, és most ami közte van, azt tessék elképzelni. Bármit, mindent, a kukorica, a nemes sárga kukorica meghonosítása Egyiptomban, egészen a Nílus víz átvitele a Sínai félszigetre hatalmas szifonokkal, és ajánlottam az akkori kormánynak, hogy ne tüntessenek, hanem szifonokat építsenek a Mosoni Duna alá, és akkor a sziget köz vízellátása megoldódik. Nem tették meg, és ma sem teszik meg. Pedig csak azt a vizet kellene áthozni, ami a hajózó csatornából ugye már nem kell senkinek, és hozhatnák ide a magyar területre. Ezért megkaptam a szocialista kultúráért kitüntetést 4 év után, amit akkor magyar külügyes soha nem kapott meg, pedig mindenhol voltak kulturális beosztottak. Tehát irigyeim aztán szép számmal lettek, és mindegy, elviseltem. És akkor ott voltam, és jöttek az ösztöndíjasok. Hát most rátérhetnék arra a körre, amelyikről szót váltottunk. Olyan emberek voltak ott, kezdhetném én a nagyokkal, ugye a Kákosi Lászlóval, de ő róla majd többet később, de a vele együtt írótársként szereplő dr. Varga Edit, aki akkor a Szépművészeti Múzeum főigazgató helyettese és az egyiptomi szekciónak volt az igazgatója, 1,5 évet töltött. Én vele ismertem meg az akkori múzeumigazgató, tehát a kairói múzeumigazgatóját, a dr. Henry Riadot. Tehát én előbb láttam az egyiptomi múzeum pinceiben őrzött iszonyatos mennyiségű relikviát, kiásott csodálatos dolgokat, mert úgy volt, hogy az Editke megcsinálja ezt a később aztán megjelent Egyiptom kincsei című kiadványt, és a Henry Riad megírta hozzá az előszót.
1: És milyen volt Varga Edit akkoriban, fiatal korában? Most már ugye...
0: Varga Edit olyan csinos nő volt, hogy én minden nőbe szerelmes voltam, Varga Editbe is, és 1,5 év az éppen elég volt ahhoz, hogy annyit legyek vele, amennyit akarok, mert volt autóm, viszonylag jó fizetésem, tehát el tudtam vinni bárhova Editkét, és volt olyan, hogy együtt ülünk egy kevédleasztal körül, az én lakásomon, egy gyönyörű szép nagy lakásom volt, a mindenkori kulturális tanácsos volt, hát én nem voltam még ugye tanácsos, és az asztal mellett ott ült Varga Edit, ott ült a Gál Zoltán, ott ült a Szakál Ernő, a budavári szobroknak a restaurátora, akitől én sokat tanultam, mondom, például hogyan építettek piramisokat, meg csereszabatos szobrokat, hogyan alkottak, hogy csak lefejezték egyik fára utána az ott hagyott szobrokat, és oda tették az új fáraónak a fejét, és pontosan illeszkedett. Tehát iszonyú érdekes, izgalmas beszélgetéseknek voltam részese, és nem lehetett nem tudósnak lenni közöttük. Na kérem, most itt megállok akkor egy szóra, jó?
1: Akkor most itt tartsunk egy kis szünetet, és zene után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Pereszlényi Zoltán nagykövet úrral beszélgetek, aki hosszú időt töltött Egyiptomban, kulturális területen dolgozva, illetve nagykövetként, és nagyon komoly szerepet töltött be abban, hogy Magyarország és Egyiptom kapcsolata jól alakuljon egy háborús időszakban.
1: Mert ez a térség számomra, diplomata számára nem elsősorban egyiptológiát jelentette, hanem felolvasok itten II. János Pál egyik Pacem in Terris című. Ez egy nem minden évben kiadott üzenet volt, ez úgy 5 évente II. János ezt betartotta. Na most én közel-keleti szakértőnek állítom vagyok, vallom magam. 73 vezér hívtak haza Egyiptomból, hogy legyek az akkor kitört háborúnak a referense a külügybe, és minden reggel azzal ébredtem, hogy politikai tájékoztatót írtam a legfelső vezetésnek, hogy hogy áll a közel-keleti válság. Ezt azért hoztam elő, ezt a hosszú bevezetőt, mert én Harvardon kutattam, a moszkvai külügyminisztérium titkos alapjában, de ezt a 8 sort nem tudtam volna így megfogalmazni. Sokszor megfogalmaztam, hogy mi az, hogy a közel-keleti válság, vagy egyáltalán mi ez a válság jelenség, ami mozgatja a mai napig azt a térséget. Azt mondja, nincs talán még egy olyan hely, ahol annyira világosan lehetne látni a politikai hatalom korrekt gyakorlásának szükségességét, mint a közel-kelet és a Szentföld drámai helyzetében. A mindkét fél részéről napról napra, évről évre halmozódó elkeseredett elutasítás, az erőszakos cselekmények és a megbosszulásuk vég nélküli láncolata mindmáig porrázuszta a tulajdonképpeni kérdésekről folytatandó komoly dialógus minden próbálkozását. A helyzet bizonytalanságát még drámaibbá teszik a nemzetközi közösség tagjainak fennálló érdekű összeütközései. Mindaddig, amíg a felelős pozíciókban lévők nem fogadják el, hogy bátran meg kellene kérdőjelezniük a hatalomgyakorlásoknak ezt a formáját, és a népeik java szolgálatának módját, nehéz lesz elképzelni, hogy valóban előbbre lehessen jutni a békesség felé. Mondja ezt II. János Pál. Tehát mit mondott? Hogy egyik atrocitás a másikat éri, és már az Isten nem tudja, hogy ki volt az első, aki adta a pofont, és én ebben a térségben vagyok diplomata. Tehát egy háború kellős közepén, ahol nagyhatalmak állnak egymással szembe az atomháború kitörésének minden veszélyével. És nekem volt rá időm, hogy megérkezésem után 2. nap, kint vagyok Szakkarában, ez a memphiszi főváros idejében a Memphis temetkezési helye volt, Szakkara és Dasur ez a környék, és én ott összeakadok egy francia régészet, egy Loer nevezetűvel, és akkor én mellette fiatal emberként, ő akkor 72 éves volt, lényegében gépkocsi vezetősködök. Mindenhova én viszem, mindenhova én kísérem, és ebből szintén eszméletlen mennyiségű tudásra tettem szert. Hát ez a II. János Pál féle csodálatos felismeréshez hozzá tudnám tenni, 2 másik ilyen jegyzetet hoztam, de ezt nem fogom mostan elmondani. Ez a béke és az igazság közti viszony. Ezt legfeljebb elmondanám, hogy talán ez a mai külügyi vezetés is okul belőle, vagy kikeresik, mert az interneten hozzáférhető. A béke melletti elkötelezettség és az igazság tisztelete között elszakíthatatlan kapcsolat áll fenn. A becsületes információ közlés. Tessék, minden szónak súlya van. A méltányos jogrendszerek, a polgárok számára biztonságérzetet nyújtó demokratikus módszerek alkalmazásában való nyíltság. A viták békés eszközökkel történő rendezésére való készség, az igazi konstruktív párbeszéd iránti elkötelezettség, 2. pont, mindezek alkotják a tartós béke feltételeit. Na ebből semmi sem létezik. Ebből semmi.
0: Ezt kéne megteremteni.
1: Na mostan, ezt üzenem, hogy nyugodtan nézzenek utána, ha valakinek szüksége van, szívesen állok rendelkezésre.
0: Akkor most térjünk vissza Egyiptomba. Kákosira térjünk vissza, mert mondta, hogy róla fog mesélni sokat.
1: Ezt sokféle módon meg tudnám közelíteni. Az egyik itt látja, itt hozom a sorrendbe, ez van idetéve, az arab kultúra öröksége. de hát ehhez többen értenek, mint én. Viszont egyiptológia tanszék csak egy van. Arabot több egyetemen tanítanak, egyiptológiát nem.
2: És legalábbis most... Magyarországon.
1: Hát itt nálunk. De itt dr. Marolt Miklós akadémikusunkat tudnám idézni, akit 70. életéve alkalmából megünnepeltünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. És ott volt a magyar kulturális élet színe java. Valódi akadémisták, meg művészeti akadémisták, meg a jóisten tudja milyen akadémisták. És a rektorunk mondott egy fantasztikus beszédet. Mi az egyik nevét nem mondom, a világhírű régész lett belőle, egymás térdét csapkodtuk röhögésünkben, mert akkora hülyeségek hangzottak el, hogy nem bírtuk ki röhögés nélkül. Csak azt vártuk, hogy jöjjön a Marolt, mint ünnepelt, megilleti a szó. Na most a Marolt fölment, ez mind ugye papírból beszél. Marolt fölmegy a szószékre, ránéz erre a csodálatos grémiumra, ott ül három vagy négy miniszter, és azt mondja, na tisztelt hölgyeim és uraim, nincs egyetem arab filológia nélkül. Nem is volt. Az első egyetem Spanyolhonban így jön létre, miután a kasztíliai Erzsé, ugye hozzájut és felszabadítják a félszigetet, rájön arra, hogy a kolostorokban fantasztikus mennyiségű irodalom található, amelyben megtalálhatók Arisztotelész, és nem megyek végig most az egész ókori tudományon, összes ismerete. Mert hogy a valódi könyvek megsemmisültek. Részben az alexandriai tűzvészésben háborús, meg egyéb károk. Na most ez a nő elég értelmes, ez a királynő, és megrendeli ezeknek az írományoknak, amelyek arabul íródtak. Tehát a 830 év mór uralom alatt az akkori szerzetesek mindent arabul írtak le. És hogy lesz az egyetem, hogy elkezdenek arabról latinra fordítani? Szükség van a tudósokra. Így lesz az egyetem. Na most hát, hála Isten, a Katolikus Egyetemen is lett ugye ilyen szak, tehát nem nevezném őket barbárnak, mert normálisan ugye azok, akik olyan egyetemet végeznek, amelyekben nincs filológia, azok barbárok. Na kérem, Egyiptom. Jó? Most már kicsit megyek a saját logikám szerint. Erről írtam két disszertációt. De...
2: A mai modern,
1: igen. Az egyiknek az a címe, hogy az áprilisi törvények Egyiptomban. Ez az új Egyiptom gazdaságának a megalapozásáról szól, és hát hosszú lenne, nem fogom idézni, de az biztos, hogy sok mindent tanulhattunk volna belőle. Már az előbb utaltam arra, hogy szifonnal viszik át a vizet a Nílusból a sínai félszigetre. Ehhez nem kell csak a 7. osztályig járni, hogy az ember a fizikából megtanulja a közlekedő edények törvényét, igaz? Az egyiptomiaknak volt annyi eszük, hogy ilyen nyitott kanálisokban azokat vasbetonból öntötték, elvitték a Nílus vizét porcaidig, ott ástak 6 darab 6 méteres átmérőjű szifont, és azzal megy át a víz a saját súlyánál fogva. Na most ehhez kell valami lángész, vagy kincstári, nem tudom, akadémiai végzettség, hogy akkor nem 26 darab dízelmotoros szivattyút kell a sziget közben telepíteni, hogy szennyezzék a környezetet, hanem megásni a hajózó csatorna alá a szifonokat, és jönne ingyen a víz. És nem mi fizetnénk ma az szlovákoknak a villanyáramért. Érti? Na most én, mint diplomata, arról lettem nevezetes a későbbiek során, hogy talán az egyetlen olyan voltam, aki pénzt keresett mindennel az hazának. Tehát én nem tudtam úgy létezni, hogy elmegy az orrom előtt néhány millió dollár, és én azt nem ragadom meg. Ez egy ilyen volt. Hazaküdtem, két minisztérium odaadta az összes tervdokumentációt, le se tojták. kiváló munkatárs volt akkor a Bős-Gabcsikovói projektnek a kormánybiztosa, Tatár Györgynek hívják, létezik ma is. Később volt az Európai Unió egyik felelős tisztviselője, és aztán mondta nekem, hogy nem, ő elküldte mindenkinek, mindenkit megkeresett, senkit nem érdekelt. Mert fontosabb volt számukra a politikum, érti? És akkor én most nem fogok politizálni egy szóval se, de összekötöm azért a mai világgal. Hogy a dolgok hogy keverednek össze, anélkül, hogy össze kéne őket keverni. Na kérem, Egyiptom ez egy transzkontinentális ország, ha valaki ezt nem vette volna eddig észre. Ugye Afrika, Ázsia és Európa között minden oldalról sok mindennel kötődik. Hát aki meg talán újat jelent, az, hogy Núb, az aranyat jelent. Tehát Núbia Egyiptom déli része. Onnét hozták az aranyat az óegyiptomiak is, és így lett Núbia.
2: Igen, és ma egy jelentős része a mai Szudánban van.
1: Így van, így van. Na, a területe az több mint 1 millió négyzetkilométer, a népesség ma már olyan 110 millió, és most kapaszkodjon meg, amikor én azzal kikerültem diplomataként, akkor 32 millió volt.
2: Hányban volt az?
1: Az 1969, 68-ban. A lányom azt mondja, ezt a mondását szívesen ítélem, hogy Kairó nagyon szép város, csak ne lenne benne annyi arab.
2: Szóval túl zsúfolt.
1: Iszonyú. Nem elviselhetően zsúfolt. Szóval az Amáleken nem lehet tisztítani az utcákat, mert le vannak parkolva a járdák mellett, és ahhoz, hogy a szemetet ki tudják söpörni gépekkel is, ahogy először el kell vitetni az autókat.
2: Hát többen laknak Kairóban, mint egész Magyarországon.
1: Kairó egyben az Arab Liga fővárosa, és ugye az Európán kívüli, tehát meg egy-két ilyen nagy ázsiai városon kívül ez a világ egyik legnagyobb városa. A lakóinak a száma az most már eléri a 20 milliót. Alapítva 969-ben, amikor még javában ugye porra nyitottuk a húst a ló nyerge alatt, ugye?
2: Igen, de azért valahol közvetlen szomszédságában ott volt Babilon, a mai kopt negyed, amit a bizánci korban főváros volt, igen. És amellett nem messze Héliopolis, ami viszont 5000 évre tekint vissza.
1: Megnéztem az órát, rájöttem, hogy így tényleg elbeszélgettem az időt. Ahogy már említettem, megérkezésem másnapján Szakkarába voltam, aztán a piramisokat megtekintettem, bementem, amibe tudtam. Ugye Kairó az ókori emlékekre koncentrálva most 3 nagy piramisról, ugye híres.
2: A gízaiak.
1: Ez a gízai piramisok, ugye az a szakkarai fensíkon sziklára épült, óriási súlyok miatt nem is lehetett volna máshova építeni. A Hufu, a Hafre és a Menkaure. Tehát amit úgy ismernek a görög neve után, hogy a Keops, a
2: Kefrén és Mikerinos.
1: Igen, és a Mikerinos. Itt van a Sphinx, amihez szívesen elmegy minden turista, meghallgatja a hang- és fényjátékokat, ami nem teljesen hű a valósághoz, de nagyon jó meghallgatni és végignézni azt a csodálatos fényjátékot is, ami ugye én a korabeli szöveggel hallottam még azt a szöveget, amelyet a híres angol Shakespeare színész mondott, hogy "You have come tonight to the most fabulous place of the world." Tehát ön ma a világ legmesésebb tájára érkezett, és most ezt megnézheti.
2: És már 68-ban is volt ott hang- és fényjáték?
1: Volt.
2: Ilyen régóta van?
1: Régóta van hang- és fényjáték.
2: És milyen volt, mennyire lehetett körbejárni?
1: A piramisokat teljesen körbe lehetett járni. A leaszfaltozott út is úgy ment, hogy körbe-körbe, és akkor akár tevehátan, akár ilyen lovaskocsin meg lehetett tekinteni. És akkor még ugye nem ásták ki a naphajót, tehát az sem volt akadály, és így tovább.
2: És a masztabákhoz is.
1: Na most a piramisokról annyit hadd mondjak, mert ugye én ígértem önnek, hogy felsorolom a magyar egyiptológia színe javát. Mit gondol, mint a szakma egyik legilletékesebbje, hogy mit őriz meg a történelmi emlékezet? mondjuk ki volt az első magyar, aki fölmászott a Keops piramis tetejére?
2: Trombitált is.
1: És trombitált, akkor én tudja, mert ön olvasta a Kákosi könyvet, és a Kákosi ezt ugye megemlíti. És úgy hívták az illető urat, hogy Raszinyai Huszti György, aki török katona lett, mert elvitték ugye fogságba. Na most ilyen emberünk több is van, ezt nem a Fodor Sándor, hanem a másik Fodor, a Fodor István írta meg a magyar ábok történetében, hogy a törökök elvittek magyar fiatalokat és katonákat neveltek belőlük, és ezekből a katonákból több mint 50 maradt Felső Egyiptomban, és akkor ön említette, ugye, azért én is most utalok rá, hogy volt 1964-ben az első magyar olyan ásatás, amelyben nagyobb létszámmal vettek részt magyar.
2: A mentőexpedíció Abdallah Nirkiben.
1: Igen. Ez egy leletmentő misszió volt, és hát most csak úgy, akik kevésbé érdeklődnek olyan Egyiptom iránt, azoknak mondanám, hogy ez az 50-valahány magyarot letelepedett, feleséget szerzett, és vannak utódaik, ők a magyar ábok. Tehát itt a képző az azt jelenti, hogy magyar leszármazott. Na most ez a leletmentő expedíció, amelynek olyan, és most már ugye benne vagyunk a sorba, Kasztilionya László, meg a dr. Varga Edit, ők is tagjai voltak ennek a leletmentő expedíciónak, kiástak ottan teljes pékséget, ahol ugyanolyan lapát volt használva, mint amivel a magyar pék bedobja meg, kihúzza a sült kenyeret, és így tovább. Tehát a kötődéseink ide, meg végig korábbról. Volt olyan, hogy Mátyás király kocsisa Egyiptomba került, és ott is kocsis volt az akkori kedivének a kocsisa. És egy másik magyart meg kell említenünk, már csak szakmabelisége miatt is, Borsos Tamás, aki erdélyi Borsos névre hallgat, 1613-14 között konstantinápolyi követünk volt, nem volt sose Egyiptomba, de minden egyiptomi valakivel tudott találkozni, beszélgetett, és a beszélgetéseit megírta, és ez egy fantasztikus könyv, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, egyiptológusnak is, mert hiteles információkat közöl. Ez a Borsos írta le, hogy Isten tetvek és poloskák, vagyis akkor palackféreg néven emlékeznek meg róluk, árasztotta el Memphist, és ezek a férgek elpusztították az akkori fővárost. Na most én is óriási csalódtam Memphisben, mert az egy mocsár lett, amelyben elsüllyedtek, vagy feloszlottak. Nem volt kő azon a tájon, tehát égetett téglából építkeztek, bizonyos mennyiségű kő akadt, amiből épültek a templomok, meg az ilyen értékesebb épületek, de a középületek azok égetett téglából készültek, tehát így ássák ki például II. Ramszesz óriási szobrát ott a memphiszi mocsárból, az ugye nem porlat el, mert mészkőből volt. Na most meg kell említenem Mariette francia régészt, aki 1852-ben felfedezi Szakkarában a Szent Ápiszbikáknak a szarkofág temetőit, ahol több szarkofágot talál, jó részét feltérték, felrobbantották elég barbár módon, és most rátérnék. A magyar egyiptomi régészet számára komoly megtiszteltetés és megbecsülés az, hogy hosszú ideje járhatnak ki magyarok oda kutatni, és azokból a kutatásokból származó ismereteiket publikálhatják. Csak zárójelbe jegyzem meg. Én már nagykövet voltam, amikor mellettem egy igazán nagy kapacitású kulturális tanácsos volt, akinek a tudását halálában is becsülöm. Utánam ő lett Egyiptomban a magyar nagykövet, Juhász Ernő, aki tanácsosként elmegy, hogy megszerezze az azévi ásatási engedélyt a Kákosi professzor számára. És az önáltal is tisztelt és nagyra becsült Záki Habas, egy nagyon művelt ember. A lényeg, 1907 óta minden évben volt valamilyen magyar régészeti akciónk, ásatás és stb., és 1983 óta pedig folyamatosan jelen vagyunk ásatóként a térségben. Ugyanis az a Záki Habas hogy tudják, hogy miért sértegetek, ha valakit se, és ezt az embert én derékba sértem. Juhász Ernő kétségbe esettem vissza, ahol a nagykövetség, nagykövet úr nem adnak engedélyt a Kákasénak. Az utolsó év volt hátra. 10 évig volt ott, a 9. év volt ez. Meg se kérdeztem, hogy miért. Kocsiba vágtam magam, megyek az Akvi Havasnak az irodájába. Ő volt a nagyhatalmú antikvitás departmentnek a vezetője. Nem udvariaskodtam, semmi nagyköveti udvariaskodás nem volt benne. Megkérdeztem, hogy árulja el, államtitkár úr, miért nem ad maga engedélyt a Kákosi Lászlónak? Hát legalább azt mondja figyelembe, hogy világhírű is, azon kívül be kell fejezni az ásatást. És ha nem lesz befejezve, akkor nem lesz lelet megosztás sem. Nézd rám, majdnem kirúgott. Mondom, na, csak lassan a testtel. Mondom, ne haragudjon. Na, nem mesélem hosszan ezt a történetet, nagyon durva beszélgetés volt, nem diplomatához méltó stílusban. Hogy képzelni maga, hogy Kákosi Lászlónak ön nem ad ásatási engedélyt? Mit válaszolt ez a szerencsétlen? Hát remegett meg, belesápadt, hát ilyet még ő életében nem hallott, pláne nem nagykövettől. Nagykövet úr, jobb azoknak a kincseknek, ha ott maradnak a homokba, és senki nem ássa ki őket, mert ide, ahol minden 18-19 éves európai régész kiássa valami fejet vagy szobrot, aztán megírja róla a jelentését, aztán publikálja, és akkor előre lép. Na mondom, ne haragudjon, Kákosi ne sértegesse. Kákosi nem az a kategória, aki azért ide, hogy ő már most többszörös doktor, akadémia tagja. Úgyhogy lett engedély. Na most, magyar elnök járt Egyiptomban. Ugye a Losonczy Pál és Áder János. Na ő viszont vette a fáradtságot, és tényleg elment felső Egyiptomba, és megtekintette a Bács Tamásnak az ásatásait. Ma ez a Bács Tamás a magyar egyiptológia tanszékvezetője az ELTE Tudományegyetemen. Hát mondjuk kezdeném itten elsősorban, akinek megkaptam önöktől a
2: Kákosi
1: László emlékérmét. Hát ő utána jöttek ezek az ő köpenyéből kibújt régészek, Gál Ernő, Bács Tamás és így tovább. Fábián Zoli aztán átigazolt a Református Egyetemre. Tehát én lényegében elmondtam az első csapatot, akik ugye az egyiptológia tanszéket létrehozzák. Na most a bács fölfedezett egy alkirály sírt, ott ahol ásott, mindenek mellett. Ez nem annyira a magas csúcsokat döngeti, viszont egy olyan korszakot reprezentál, amely nagyon sok pótlólagos ismerettel szolgált a magyar régészetnek. Na, Ádernek megadtuk a tiszteletet, mert kifejezte a magyar állam legmagasabb elismerését, az ásatásokat. Visszatérek még akkor a Kákosira. Kákosi megismételhetetlenül nagyszerű ember. Tehát nem csak, hogy létrehozza az egyiptológia tanszéket, hanem ő maga ugye éveken át ásat, és az egyik kiemelkedő eredménye volt a Dzsehutimes sírjának a feltárása, amelyet ő úgy vállalt el, hogy korabeli kortársok mind apahendáltak, hogy miért fogad el ilyen másodrendű ásatási helyet sírt? Miért nem valamilyen fáraó sírt kér magának? És a Kákosi pontosan tudta, hogy mit vállal. Egy olyan sírt ásott ki, amely architektúrájában egyedülálló. Tehát egy föld alá hosszan elnyúló folyosó, ami saját maga alá visszafordul. Egy hurkot ír le, és csak lent van a sírkamara, amelyet viszont már kifosztottak akkor, sőt, az onnan elvitt szarkofágokat Torinóban már az olaszok bemutatták. És az egyéb tárgyakat is. Ezzel együtt a Kákosi vállalja, és neki volt igaza. Egy döbbenetes sírt ás ki, amelyről menet közben kiderül, hogy többszintes, és kiássa a sírnak az udvarát is, ami a maga módjában egyedülálló és ritka volt. És több mint 9 múmiát hoznak elő, amelyek aztán már a különböző korszakokba kerültek oda le, de ennek a sírnak a feltárása teremt aztán lehetőséget egy valóban gazdag lelet megosztásra is, amelyet ön, mint az egyiptomi szekciónak a főnöke vagy munkatársa jól ismer, hogy a tárgyak egy jelentős része innen származik.
2: Igen, a leletmegosztáskor Magyarországra kerültek tárgyak, és ezt az egyetem a Szépművészeti Múzeumnak adta, úgyhogy most a Szépművészeti Múzeumban van, illetőleg hát van belőle a kiállításon is néhány tárgy. Viszont ami nagyon érdekes a sírrel kapcsolatban, hogy három udvara van, ami egyedülálló, tehát ilyen nincsen, és pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a tébai temető vagy a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb sírja.
1: Gondoltam, hogy én most végig szaladhatnék a...
2: Jó, szaladjunk végig a névsoron.
1: Eljutottunk ugye a Kárkosival együtt induló fiatalokhoz is. Nem szabad kihagyni a Bartos Zolit, már csak azért sem, mert ő egy egyedülálló szerepet is betöltött, tehát a Magyar Nagykövetség kultúrtanácsos irodájában kapott tőlem egy szobát, és akkor 4 évig volt a magyar egyiptológia kairói nagykövete, tehát hivatalosan kinevezve a Magyar Régészeti Iroda vezetőjeként. Nem tudtunk önálló irodát létrehozni, mert nem volt rá pénz, de a Bartos Zoli ennek a feladatnak eleget tett. Nem hagyhatom ki, ha külön is, de meg kell említeni a Vörös Győzőt, aki végig kilóg ebből a sorból. Iszonyúan tehetséges fiatal régész, egyiptológus, aki az elején a Kákosival együtt dolgozik, aztán utána eltér tőle, ennek hosszú története van, a kora időkben ez a nemzetközi botrány is fűződik hozzá, és elmegy egyházi régésznek. És most, 1,5-2 éve megkapta a pápától az arany érmét, amelyet eddig nagyon kevesen magyar egyáltalán nem, és akkor a Vörös Győző megkapta azért az ásatásért, amelyet ő fölvállalt a Holtenger partján lévő Makériuszban, és 3 óriási kötetben publikálta az eredményeit. Meglátható az interneten a róla szóló híradás.
2: És Gál Ernő szerepel
1: akkor
2: még.
1: Kasztillionja László nevét mondtuk. Érintőlegesen kapcsolódik ehhez a sorhoz a Kákosi László felesége, a Grigási Éva, aki költő és műfordító, és mint műfordító inkább világhírű, európai hírű. És akkor tőle lenne az a vers, ami ide kívánkozik, ez meg az én egoizmusom mondatja el velem, és a Grigási Éva, és az a Kákosival való személyes kapcsolatom, tehát amikor én megkaptam a Magyar Egyiptomi Társaságtól a Kákosi féle emlékérmet, akkor úgy megnyugodott a kis lelkem, hogy itt lényegében egy kettős ajándék ez az én számomra, mert ezt írta a Grigási Éva. Ez a Halottak könyve 137. fejezetéből. Eljő lelkem elé a fákja, ó Úszír Dzsehutimesz. Eljő hirdetvén nappal után az ét, eljő, mint a rá megtestesítője. Fellángol Abudzsában, és idehaza, két idézőjel közé, jöttét idézve, kor szeme fénye, hogy mindkettőjük előtt tisztelegve, és te előtted, ó Úszír Dzsehutimesz, nyugatlakók elődje, épp egészen, és megvilegítsa orcád, ó igazhangú Úszír Dzsehutimesz örökre. Óriási élmény volt számomra, hogy a Kákosival meg a Grigási Évával a Királyok Völgye előtti úton az úgynevezett Karterházban együtt lehettem. Kedves dr. Győri Hedvig, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság főtitkárasszonya. Csodálatos teljesítmény, és az ön neve ide tartozik abba a sorba, amit az előbb elmondtam, amikor a Kákosi megkapta a koncessziót 1983-ban, akkor ön is tagja volt ennek a csodálatos, ahogy a fociban mondják, aranycsapatnak. Gratulálok.
2: Köszönöm, és akkor ezzel véget ért mai műsorunk. Búcsúzom kedves hallgatóinktól.
1: Köszönöm a figyelmüket.
3: Ó egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? mire voltak büszkék és kiket tiszteltek. És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten velünk. A mai ige 1. Mózes 48:21. Isten veletek lesz. Gondolatok az igéről. A jó öreg Jákob nem maradhatott tovább József mellett, mert eljött halála órája. Mégsem féltette fiát, mert hittel mondhatta, Isten veletek lesz. Mikor nagyon kedves rokonunk vagy barátunk hal meg, nekünk is azzal kell vigasztalnunk magunkat, hogy az Úr nem távozott el mellőlünk. Ő él, és mindörökké velünk marad. Ha Isten velünk van, a legjobb társaságban vagyunk, még ha szegények és megvetettek vagyunk is. Ha Isten velünk van, mindig van elegendő erőnk, mert az Úrért dolgozni sohasem megerőltető. Ha Isten velünk van, mindig biztonságban vagyunk, mert semmi sem árthat annak, aki az ő árnyékában lakozik. Micsoda öröm az számunkra, Isten nem csak most van velünk, hanem mindig velünk lesz. Velünk, családunkkal, gyülekezetünkkel. Jézus neve, Immanuel, azt jelenti, hogy velünk az Isten. Vajon nem az mindenek felett a legjobb, hogy Isten velünk van? Ezért nincs okunk a félelemre. Inkább örüljünk és reménykedjünk. Krisztus ügye halad. Az igazság fog győzni, mert az Úr azokkal van, akik ővele tartanak. Bár csak egész nap ezen örvendeznének ezen soroknak olvasói. Ennél nagyobb örömet sehol másutt nem lehet találni. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények mától július 1-e és 3-a között Budapesten rendezik több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni! A helyszín Budapesten több helyszínen. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. A családos, több generációs csendes hét Pilis Csabán, a Bételben június 29-e hétfőtől még július 3-án péntekig tart. Téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Sütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Reggeli csendesség. Elrejtette a bölcsek és okosak elől.

Abban az időben így szólt Jézus. Áldalak téged, Atyám, menj és föld, Uram, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked.

Vajon kik ezek, akikről Jézus beszél? Akikről azt állítja, hogy ők be tudják fogadni Isten titkait? Csak azok képesek erre, akik nem gondolják azt, hogy elegendők önmaguk számára. Akiknek alázatos és nyitott a szívük, és vágynak arra, hogy rákapcsolódjanak Isten hullámhosszára. Akik veszik az Istentől érkező jelzéseket. Talán éppen azok, akik gyöngének vagy jelentéktelennek érzik magukat, akik nem rendelkeznek tekintéllyel, ranggal, vagy akik mások által megvetettek. Isten nem személyválogató. Ő mindenkivel keresi a kapcsolatot. De aki tele van a saját magával, abban nincs hely Isten számára. Ezért nyilatkoztatja ki a kicsinyeknek országának titkait. A 8 boldogság szavaival fogalmazva, a lélekben szegényeké az Isten országa. Tudsz-e te ilyen kicsiny, ilyen lélekben szegény lenni? Vágyódsz-e mindennél jobban arra, hogy megismerd Isten dolgait?

bátorítsanak Pál apostol szavai. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, és ami a világ előtt alacsony rendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 1-e. Máté evangéliuma 22. fejezet, 23-tól 33. versig. Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt. Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal, és nem marad fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódott testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül, hiszen mindegyiknek a felesége volt? Jézus így válaszolt nekik. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. Gyermekkoromban megkérdeztem a nagymamámat, aki hívőnek vallotta magát, hogy mi történik a halál után. A válasza ez volt. Nem jött még onnan vissza senki, nem tudom. Ma is vannak olyan keresztények, akik bizonytalanok a halál utáni lét felől. Jézus korában is megoszlottak a feltámadásról alkotott vélemények. A szadduceusok nem hittek benne, a farizeusok azt képzelték, hogy a földi élet a feltámadás után különös termékenységű családi élettel folytatódik tovább. A sokaság álmélkodott Jézus tanításán, amikor kinyilatkoztatta az igazságot. Hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Pál apostol is eligazít minket a témában a korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetében. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test. Keresztény hitvallásunk szilárd alapja a feltámadásba vetett hit. A jelenések könyvének 20. fejezete együtt számol be a feltámadás és az utolsó ítélet eseményeiről. Kérdés, hogy bizonytalanságban, félelemmel várjuk ezeket az eseményeket, vagy a Krisztus által megváltott, új életet kapott lélek vágyakozásával készülünk a megváltónkkal való találkozásra. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Regan James írta Texasból, az Egyesült Államokból. Békesség a változásban. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelének 5. fejezetének 17. verse. Az első gimnáziumi évem után úgy éreztem, változásra van szükségem. Egész életemben magániskolába jártam, és az azzal együtt járó buborékban éltem. Most el akartam menekülni a megszokott környezetből, és valami újat tapasztalni. Féltem állami iskolába menni, mert az egy teljesen ismeretlen hely volt számomra, és senkit sem ismertem ott. Ugyanakkor éreztem, hogy Isten arra ösztönöz, változtassak az életemen, ezért úgy döntöttem, hogy iskolát váltok. Minden aggodalmamat imáimba öntöttem, és bíztam benne, hogy Isten megsegít. Most, hogy befejeztem a középiskolát, nem tudok eléggé hálás lenni Istennek, hogy megadta nekem a bátorságot a változtatáshoz. Bár eleinte ideges voltam, végül megbékéltem a döntésemmel. 3 év alatt sokat tanultam arról, hogyan kell tisztelni mások életéről szóló hitet és az élettapasztalataikat. Megnyílt a szemem a különböző életmódok meglátására, ami megerősítette hitemet, és ráébresztett, hogy Isten titokzatos módon munkálkodik. Legyen bármilyen nagy vagy kicsi a változás, Isten mindig a javunkat tartja szem előtt. Isten hívásának követése, még akkor is, ha az nagy változtatást igényel, csodálatos áldás lehet. Urunk, adj bátorságot, hogy új tapasztalatokat fogadjunk be, követve szerető útmutatásodat. Amen. Napi gondolat, bízhatok abban, hogy Isten segít a változtatásokban. Imádkozunk az új iskolát kezdő diákokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szakácsné Víg Andrea. A Biblia. Az ifjú térdelni látott egy öreget, ki összekulcsolt kézzel halk imát rebegett. Nem értelek, apó, miért hajtasz fejet? Kihez beszéltél? Tán elment az eszed? Közel s távol nincsenek emberek, kik hallották volna a beszédedet. Bölcs mosolyra húzódott most az öreg szája. Tudd meg, fiam, hogy az Úrhoz szól a hála. Ki az az Úr, kit mindenki emleget? Kérdi most az ifjú, kémlelvén az eget. Nem látok egyebet, csak néhány felleget, fölöttük meg a ragyogó kék eget. Ott van ő, mindenütt szólalt meg az apó. Sóhaja a szél, a lágyan fújó, a szeme tó, hogy belemerülj, arca tükör, hogy szembesülj. Ujjai ágak, mint gyümölcsterem, hangja a balzsam égő seben. Karja ölelő, vigasztaló, szava sötétben a fényhozó. Ő szól, ha hallod a madár énekét, őt érzed, ha iszod forrásnak vizét. Szemeddel kémlelsz, de nem látod sehol. A szívedet kérdezd, az válaszol. Összekulcsolódik egy öreg és egy ifjú kéz. Az Úr szeretettel reájuk lenéz. Az öreg most elővesz egy tenyérnyi könyvet. Fiam, látott ez már sok örömet s könnyet. Neked adom. Ismerd meg jobban az Urat s fiát. S az ifjú elfogadta a Bibliát.

0: Hogyan kereste meg Jézus az embereket?
1: Találkozások. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánaánban. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. János 2, 1, 2. Gondolatok az ígéről. Kánaánban menyegzőre készültek. A jegyes pár József és Mária rokona volt. Krisztus is értesült egy családi összejövetelről, és arról, hogy sok befolyásos személy is jelen lesz, ezért újonnan elhívott tanítványai társaságában Kána felé vette útját. Amint az ott élők megtudták, hogy Jézus a városba érkezett, külön meghívást küldtek neki és barátainak. Jézus csatlakozott az ünnepségen megjelent társasághoz. A világiasság, könnyelműség a leghalványabb árnyékot sem vetette magatartására, jelenléte által megszentelte az összejövetelt. Krisztus minden korszak híveinek azt tanítja ezzel, hogy ne zárkozzunk el a társaságtól, ne szakítsuk meg a társas érintkezést, ne igyekezzünk visszavonulni embertársainktól. Ha meg akarjuk szólítani őket, ott kell találkoznunk velük, ahol elérhetők, hiszen maguktól ritkán keresnek meg bennünket. Az emberek szívét nem csak a szószékről érinthetjük meg az isteni igazsággal. Krisztus tanításait bevitte a nép otthonába, és egész családokat nyert meg isteni jelenlétének befolyása által.

0: tisztító víz.
1: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. János apostol első levele, első fejezet, 9. vers. A nyári hőség már fokozódott, amikor leültem és kinyújtóztattam fájó izmaimat. Még reggel 9 órakor is ragyogott a júliusi nap, megtanultam, hogy a gondozott udvar fenntartásának véget nem érő munkáját legjobb korán reggel végezni. Letörölve az izzadságot az arcomról, mosolyogva láttam a reggeli munka eredményét. A virágágyások most már ismét mentesek voltak azoktól a kártékony szúrós tüskéktől. Elég jól néztek ki, bár nem tudtam magamnak köszönni az évelő virágok szivárványát, amelyek beragyogták a kertünket. Az előző tulajdonos igazi tehetségről tett tanúságot a virágágyások olyan elrendezésében és ültetésében, amelyek jól illenek a göröngyös terephez. Az én feladatom az volt, hogy megpróbáljam eltakarítani a gyomokat. A kerti szerszámokat visszatéve a garázsba, hálásan indultam a zuhanyzó felé. Az izzadsággal keveredő por és piszok lehet a becsületes munka jele, de egyáltalán nem volt olyasmi, amit a szükségesnél tovább lehetett volna tartani. Miután a forró víz és szappan eltávolította a reggeli munka kellemetlen bőrszagát, ismét hálát adtam Istennek a forró víz és a modern berendezések kényelméért. A víz és a szappan eltávolította a szennyeződést, de egyben megkönnyebbülést is hozott az ilyen mezőgazdasági munkához nem szokott izmoknak. Isten megteremtette a bőrt, hogy beporítsa az emberi testet. Akár olyan keményre is tehette volna, mint egy teknős béka páncélját. Ehelyett a bőrünk rugalmas, erős és olyan érzékeny, hogy Paul Brand és Philip Yancey Fearfully and Wonderfully Made, Félelmesen és csodálatosan teremtve című könyvük szerint még egy hajszál érintését is érezzük. Nem csoda, hogy a tusfürdő csobbanása olyan megnyugtató. Feltöltődve léptem ki a zuhany alól, készen arra, hogy nekilássak a nap további teendőinek. A zsoltáros felismerte a víz helyreállító erejét, amikor így imádkozott: Mosd meg engem alaposan vétkeimtől, és tisztíts meg bűneimtől. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. 51. zsoltár, 2-tól 7. versig. Hálát adok neked, Uram, hogy a te életed tisztító vize még a meleg fürdővíznél is bőségesebb. Kérlek, mosd meg engem minden nap.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Július 1-én, szerdán következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét a példabeszédek könyvének első fejezetében a 7. versként olvashatjuk. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Napújszövetségi igéjét Pál apostolnak, a Korintus beliekhez írott 2. levelének 13. fejezetében, az 5. versében találjuk meg. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység, mondja Blaise Pascal, 17. századi francia keresztény gondolkodó. És az igazi bölcsesség valóban nem más, mint az igazság keresésének folyamatos vágya és az Isten előtti megalázkodás. Erre tanít bennünket az ószövetségi bölcsesség irodalom, és ez a gondolat szerepel itt is a példabeszédek könyvéből. Mert az Istenben hívő élet a többetlátás ajándékában realizálódik. Prédikátor könyve szerint a bölcs ember nyitott szemmel jár, a bolond pedig sötétben botorkál. A bölcs ember éppen ezért is tart önvizsgálatot. Mert nem gondolja azt, hogy minden az övé, mindent megtehet, mindent el tud érni, mindent ő hoz létre és mindent el is tapsolhat, ha van is rá hatalma, tudása és befolyása. Urunk ma arra tanít, hogy a királyi székben is koldusok maradunk. Viszont Lutherrel együtt valljuk, hogy az Isten

koldusai lehetünk, akiknek naponként kérniük kell a bölcs és engedelmes szívet, ahogy Salamon is tette ezt egykor, és naponként tarthatunk önvizsgálatot is, bízva Urunk bölcsességében, aki Jézus Krisztusban megmutatta nekünk irgalmas szeretetének nagyságát. A nap imádsága: Uram, megvallom neked, hogy legtöbbször a magam bölcsességére hagyatkozom, és nem veszem komolyan szavadat, nem kérem ki tanácsodat. Segíts helyes önismeretre, és vezess szent lelked által, hogy bölcs szívhez jussak, és a te dicsőségedre tudjak élni. Amen. Baranyai Csaba áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, és a nap újszövetségi igéje: önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e, önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van.

1975-ben Rickyt megvádolták egy üzletember meggyilkolásával az Egyesült Államokbeli Ohio-ban. A 17 éves afroamerikai fiút egy 12 éves Eddie nevű fiú vallomása alapján megfosztották a szabadságától. Rickyt halálra ítélték, de az ítélet életfogytiglani börtönbüntetésre módosult. Ugyanakkor Eddie is félt a szülei büntetésétől, ezért teljesen elhallgatta az egészet. A bűntudat és a lelkiismeret furdalás miatt azonban 39 évvel később a kórházban beismerte a hazugságot. Ugyan ezen a napon a vádló szívét nyomasztó tehertől való megszabadulás a szabadság kapuját is megnyitotta a jogtalanul bebörtönzött férfi előtt. A felmentések nemzeti nyilvántartása szerint Ricky Jackson volt az az ártatlan ember, aki a legtöbb időt töltötte börtönben olyan bűncselekményért, amelyet el sem követett. Mit gondolsz? Mit érzett Ricky Eddie-vel kapcsolatban? Mit gondolt azokról a börtönévekről? A szabadulás napján mindenki csodálkozására azt mondta: nem gyűlölöm Eddie-t. Akkor még csak egy gyerek volt. Milyen nemes nyilatkozat!

Már csak néhány óra volt hátra, hogy Krisztus gyalázatos halált szenvedjen. Tudta, mi vár rá. Ezért tanítványaival együtt bement a Gecsemáné kertbe. Szerető szíve arra vágyott, hogy mellette maradjanak, míg az ő imája megvigasztalja őket fájdalmukban. De ők nem tudtak vele együtt örködni az imádságban. Még egy órán át sem, és elaludtak. Jézus még így is megpróbálta őket mentegetni, mondván, a lélek kész, de a test erőtelen. Néhány órával később, amikor már a kereszten függött, ugyanezt a magatartást mutatta hóhéraival szemben, amikor Lukács evangéliuma 23. fejezetének 34. verse szerint ezt mondta. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Ha Krisztus lakozik a szívben, akkor ott a szeretet van. A harag, a neheztelés és a bosszúvágy nem találott helyet. A mennyei kegyelem által olyan jellemformálás megy végbe, amely lehetetlenné teszi, hogy megtagadjuk másoktól a megbocsátást. Ezért kell naponta kérnünk. Uram, adj nekem megbocsátó szívet. Segíts, hogy úgy tudjak megbocsátani, ahogy te is megbocsátottál nekem. Isten nem csak arra hív bennünket, hogy elfogadjuk az ő bocsánatát, hanem arra is, hogy annak példáját éljük meg a környezetünk felé is. Ne gondold, hogyha mások megbántanak, akkor jogod van a nehezteléshez. Isten annyit bocsátott meg neked, hogy kötelességed szeretettel és türelemmel viseltetni mások iránt. Aki nem bocsát meg, az bezárja maga előtt az irgalom ajtaját.

megbocsátás nem gyengeség, hanem az isteni szeretet hatalma. Ha Isten megbocsát nekünk, mi is kérhetjük tőle azt a szívet, amely készséggel megbocsát másoknak, még akkor is, ha ők fájdalmat okoztak nekünk. Isten szeretete képes átformálni a legkeményebb szívet is, hogy tükrözze Krisztus jellemét.

Milyen gyakran fordul elő, hogy az emberek sokkal jelentéktelenebb okok miatt is elidegenednek egymástól. Sokan vannak, akiket egy egyszerű pillantás, vagy egy véleménykülönbség, esetleg néhány durva szó sért. Ahelyett, hogy felmentenénk a támadót, akinek valószínűleg nehéz napja volt, vagy olyan csatát vív, amiről semmit sem tudunk, mi meghatódva állunk fele barátunkkal szemben, akit a legádázabb ellenségünként kezelünk. Kérjünk Istentől megbocsátó szívet, és segítsen nekünk, hogy úgy fogadjuk el, ahogyan ő megbocsátott azoknak, akik őt bántották.

legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Efézusbeliekhez írt levél, 4. fejezet, 32. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Július. Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként is júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézárról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónap a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka, ráadásul a földeken dolgozók helyzetét csak nehezíti a forróság, nem csoda, ha ezekben a hetekben talán más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2. vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. A keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én Szent Iván napján ünneplünk. Iván a János szláv változata. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivál nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget, a belvárosban egyetlen hatalmas áldás békességgel zsongó találkozási ponttá alakult a forróság ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a Református Egyház különböző missziós szervezeteinek kirakodó vásárára tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá is az idei fesztivált, ahová már a nyitónapra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A forróság ellenére ismét jókedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai, fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók. Válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Dunaalmási Református szeretett házlakóinak. Tegnap kezdődött az országos evangélikus zenei tábor, amely vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 28-a és július 5-e között, profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindezt Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Sütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki: menj el innen és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: az én időm még nincs itt. Nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokaságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták: nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. János evangéliuma, 7. fejezet, 6-tól 13-ig.

0: Isten órái másképp ketyegnek.
1: Jézus a többieknél később indult el Jeruzsálembe. Nem mutatkozott rögtön a nyilvánosság előtt. Az emberek reakciói, akik Jézussal találkoztak, igen vegyesek voltak. Nehéz lehetett meg nem értéssel találkoznia nem csak a nép, de a saját családja körében is. Mindenképpen teljes bizonyosság és sziklaszilárd meggyőződés szükséges ehhez. Éppen ez mutatja nekem, hogy Jézus mennyire más volt, mint a többi ember. Az én időm még nincs itt, mondja egyértelműen a testvéreinek. Minden bizonnyal mennyei atya közelsége és a vele fennálló szoros kapcsolata az, amely segíti őt abban, hogy szilárdan kitartson álláspontja mellett. Ki tudja várni a megfelelő időt, meg tudja várni, mit mond neki Isten. Az időre itt a Kairos a megfelelő, kiválasztott időpont szót használja a Szentírás. Sokszor nehezemre esik várakozni. Ám amikor nehézséget okoz megérteni, miért teszi Isten, amit tesz, akkor néha arra gondolok, hogy az életem olyan, mint egy kézzel szőtt szőnyeg hátoldala. Szálak, csomók és színek összevisszasága, amelyben nem lehet felismerni a mintát. Csak ha megfordítjuk, akkor ismerjük fel a csodálatos képet. Bízom benne, hogy eljön az a nap, amikor az életemet a szőnyeg másik oldaláról szemlélve bizonyos dolgokat jobban meg fogok érteni.

a hit, felismerni, hogy Isten az idő ura, még akkor is, ha az én elképzeléseim a megfelelő időpontról nem egyeznek az ő elképzeléseivel.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz, imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről.

alázattal és gyermeki ragaszkodással keresem a találkozást veled e nap reggelén, Atyám, gondviselő Istenem. Vágyom közelségedbe, mert érzem, hogy te őrködsz felettem. Ez a bizonyosság családom körében, munkahelyemen, ahol csak a napom zajlik, a szívemet megelégedéssel tölti el. Azért fordulok hozzád, hogy segíts ma is jó kedvel, vidám lélekkel gazdagítanom, munkálnom embertársaim lehetőségeit és saját jólétem. De elő szeretném mozdítani lelkem tökéletesedését is. Kérlek, add, hogy mint egész ember töltsem be tőled nyert hivatásom. Ha arra gondolok, hogy te velem voltál az elmúlt idők folyamán, hogy az egymást követő napok változásában is mindig a te jóságodat éreztem, megerősödik hitem, hogy ezután sem hagysz magamra. Csöndes óráimban elődbe vihetem vágyaimat és érzéseimet. Remélhetem, megmutatod nekem az igazság ösvényét, hogy hű maradhassak hozzád és a legjobb önmagamhoz. Amen.

0: Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 1-e.
2: Szenicei Bárány György, evangélikus lelkész, 1757-ben tért meg teremtőjéhez. Győrött, Pozsonyban eperjesen tanulta a görög és héber nyelvet. Majd a Hallei és Jénai Egyetemről hazatérve a győri iskolánál alkalmazták, ahol 1711-ben aligazgató lett. Lelkészi hivatásának betöltése Nagyvázsonyban indult, Gyönkön, Györkönyben, Dörgicsén és Szentlőrincen folytatódott. Néhány évig Tolna vármegye szeniora is volt. Munkáiból néhány. Panoplia katolika, azaz lelki fegyverház, kiváltképp az iskolában járó gyermekeknek idvességes felfegyverkeztetésekre. Atyafiságos serkentések az újonnan rendeltetett tanítókhoz. Gyermekeknek kézi könyvecskéjek, mely magában foglalja az idvességrendit, az idvesség kincseit, keresztényi élet száz reguláit és az imádságos könyvecskét. Luther kis és nagyobb katekizmusa.
1: A gyermekágyi lázokának és gyógymódjának fölfedezője az 1818-as születésű Semmelweis Ignác. Szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá. Pályáját a Bécsi Szülészeti Klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. Hamarosan rájött a hatásos védekezésre. Erőteljes kézmosást kell végezni klórmeszes oldatban. Módszerének helyességében még közvetlen munkatársai is kételkedtek. Csalódottságában Pestre költözött. Itt a Rókus Kórház főorvosa, majd 1855-től a szülészet és nőgyógyászat professzora lett. A rendszeres publikálást ebben a fontos témában csak 1857-ben kezdte el az Orvosi Heti Lapban. 1861-ben monográfiát írt a gyermekágyi láz okáról és megelőzéséről.
2: Megindult Pesten az első társaskocsi, más néven omnibusz. Neve a latin omnibus, mindenkinek szóból származik. Ez a lóvontatta közforgalmú közlekedési eszköz Budán 1832-ben indult. A vonal a nyári hónapokban a kirándulók igényét kielégítendő a Lánchidat kötötte össze Zugligettel. Ugyancsak 1832-ben indította az első pesti omnibuszt Kratochwil János vendéglős. A járat az ő két kávéháza között közlekedett, ezek egyike a mai Széchenyi István téren, a másik a Városligetben, a Páva-szigeten volt. A fedett kocsikat két ló húzta. Kijelölt megállói nem voltak, megállt bárhol, ahol az utasok le vagy föl akartak szállni. Arany János versbe emelte. Az életet már megjártam, többnyire csak gyalog jártam, gyalog bizony, legfőlebb, ha omnibuszon.
1: 1992-ben került vissza egyházi tulajdonba a Betesda kórház, az év július 1-én indulhatott újra, fenntartva az államosítás után kialakult gyermekkórházi profilt. Ekkor nevezték ki főigazgatónak az elhivatott Dizseri Tamás gyermekorvost. Fenntartója és működtetője azóta is a Magyarországi Református Egyház. Névadója a jeruzsálemi Betesda medence. Török Pál püspök 1864-ben közgyűlést hívott össze, melyen elfogadták, hogy leányegyházat hozzanak létre saját presbitériummal és pénzgazdálkodással. Ez tette lehetővé 1866-ban a Betesda kórház alapítását. A protestáns nyugat-európai, elsősorban német mintára szervezett Philadelphia Diakonissa Egylet szeretett szolgálati tevékenységet végző, elsősorban betegápoló diakonisszái testvérközösségben élve látták el az adódó feladatokat. 1872-ben a kórház 25 éves fennállása alkalmából Erzsébet királyné táviratban fejezte ki jó kívánságait. 1894-ben fölavatták a Dunaparti üdülőházat, ahova a nővérek testi és lelki egészségük érdekében pihenni utazhattak. 1953-ban a kórházat államosították. Az 50-es években különböző ellátási területeken végzett gyógyító munkát az intézmény. Az 1960-as évek elején gyermekkórházzá alakult, és Apáti István nevét vette föl.
2: 2000-ben e napon a Kárpát-medencei Magyar Református Általános Iskolák napja alkalmából plenáris ülést és szakmai konferenciát rendeztek a Rádai Kollégiumban.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki műveli földjét, jól lakik kenyérrel, de aki hiába valóságukat hajszol, az esztelen. Példabeszédek könyve 12. fejezet 11. vers.

Volt egy nagyon formás, bőtermő Starkinson almafánk. Még a nagybátyám oltotta be. Csodálatosan szép, fényes, piros, lédús, zamatos, hatalmas almák teremtek rajta. Amikor elöregedett, látszott a kérgén a betegség nyoma. Már sokkal kisebb almák nőttek rajta, alig termett, a gyümölcs egyre fanyarabb és férgesebb lett. Majd eljött az ideje, hogy kivágjuk. Mivel terebélyes területet foglalt el, úgy gondoltuk, hogy a felszabaduló részt hasznosítjuk, és a helyére konyhakerti növényeket szerettünk volna ültetni. Nem volt azonban egyszerű művelet a gyökereket eltávolítani. Két erős férfi, ásók, benzines fűrész, kézi fűrész, csákány és sok idő kellett ahhoz, hogy a gyökereket kiszedjük a talajból. Nagyon erős, dús, mélyreható gyökérzete volt. Ez táplálta és adta neki a vizet és a tápanyagokat, hogy fénykorában olyan bőven és annyira egészséges, szép almákat teremjen.

0: Salamon kijelenti, hogy aki igaz módra él, az olyan, mint a mélyen gyökerező növény, mivel bőségesen terem. Tudod, kiben gyökerezik az élete? Jézus Krisztusban. Tudod, mit terem? A Szentlélek gyümölcseit. Ezek pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A mindenható azt várja, hogy ezeket a gyümölcsöket teremje meg az életed. Ha így élsz, mások számára is felüdítő lesz a jelenléted, és Isten is örömét leli benned.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Megvallani Krisztust.
1: A mai ige János első levele 4:15. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, Isten megmarad abban, és ő is Istenben. Gondolatok az ígéről. A vallomás, amiről itt János beszél, nem névleges hit, hanem az élő megváltóba vetett, maradandó hit eredménye. Hit abban, hogy Krisztus szenvedése és halála által elérhetővé tette számunkra a megváltás áldásait. Feltámadt a halálból, és minden, ha él, hogy esedezzék érettünk. Zsidókhoz írt levél 7:25. Biztosak lehetünk abban, hogy Jézus a megváltónk, és ez az élet nem lenne örvendetes számunkra, nem nyújtana sem békét, sem reményt, ha nem szeretett volna bennünket, és nem adta volna önmagát értünk. Teljes joggal igényelhetjük Krisztus igazságát, ha eleget teszünk azoknak a feltételeknek, amelyek alapján ő nekünk ígérte azt. Isten nekünk adta az egész mennyet egy gazdag ajándékban, és az ajándék tartalma mind a miénk, ha elfogadjuk Krisztust személyes megváltónknak. Ha Jézusról beszélünk, megtanulunk az irgalmáról, hatalmáról beszélni, magasztalva őt, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele 2:9. Keresztény fiatalok, ti látványosságai vagytok a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Legyetek bátrak Istenben. Öltözzétek föl Isten teljes fegyverzetét, és engedjétek, hogy a hitetlenek titeket szemlélve azt lássák, hogy az életetek nem romlott, mert hűségesek és igazak vagytok Isten minden parancsolatához. Lehettek, és Isten megköveteli, hogy legyetek is eltökélt tanúbizonyságai. Idézzünk el Krisztus bátorító szavain, amit a tanítványaihoz intézett földi szolgálata végéhez közeledve. Bár éppen a kegyetlen halál előtt állt, Krisztus követőihez intézett szavai tele voltak reménységgel. Vágyakozott arra, hogy a lehető legtöbb vigasztalással töltse meg szívünket. Legyünk erősek benne.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hadd mutassam meg, hogy mi az én szándékom veled a mai napra. Folyamatosan vezetlek, úgyhogy megnyugodhatsz, így pedig képes leszel élvezni jelenlétemet itt, a jelenben. Jól élni fegyelem és egyben művészet kérdése. Összpontosíts arra, hogy közel maradj hozzám, az isteni művészhez. Szoktasd gondolataidat a bennem való bizalomra, miközben véghez viszem szándékaimat az életedben. Imádkozz mindenért, az eredményt pedig hagyd rám. Ne félj az akaratomtól, mert azáltal a számodra legjobbat valósítom meg. Vegyél mély levegőt, és vesd magad a bennem való teljes bizalom mélységeibe. Alant vannak az örökké való karjaim.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ötödik Zsoltár, harmadik és negyedik verse. Mózes ötödik könyve, 33. fejezet, 27. verse.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 23. rész. A hűtlen pásztorok és az eljövendő király. Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm nyáját, így szól az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izrael istene a pásztorokról, akik népemet pásztorolják. Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam, nem törődtetek vele. Hát én majd törődöm veletek és gaztetteitekkel, így szól az Úr. Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszahozom őket legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat adok melléjük, akik majd jól pásztorolják őket. Nem kell többé rettegniük és ijedezniük, számolgatni sem kell őket, így szól az Úr. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő napjaiban szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni, az Úr a mi igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Harca hamis próféták ellen. A prófétákról. Összetört a szívem, reszket minden csontom. Olyan vagyok, mint a részeg, és mint aki bortól lett mámoros, ha az Úrra és szent igéjére gondolok. Mert tele van az ország házasságtörőkkel, átkozódás miatt gyászol a föld, és szárazak a puszta legelői. Törekvésük gonosz, erejük a jogtalanság. Próféta és pap egyaránt elvetemült, még házamban is megtalálom gonoszságukat, így szól az Úr. Ezért síkossá válik útjuk, a homályban elcsúsznak és elesnek rajta, mert veszedelmet hozok rájuk, büntetésük esztendejét. Így szól az Úr. Samária prófétáinál botrányos dolgot látok. Baal nevében prófétálnak, és félrevezetik népemet, Izraelt. Jeruzsálem prófétáinál borzasztó dolgokat látok. Házasságtörők, hazugságban élnek, bátorítják a gonosztevőket, ezért senki sem tér meg gonoszságából. Olyanok előttem mindnyájan, mint Sodoma, lakói pedig, mint Gomora. Így szól tehát a seregek ura a próféták ellen. Ürömmel etetem meg őket, és méreggel itatom meg őket, mert Jeruzsálem prófétái terjesztik az elvetemültséget az egész országban. Ezt mondja a seregek ura. Ne hallgassatok a próféták szavára, amikor prófétálnak nektek, bolondá tesznek benneteket. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondja az Úr, hogy békességetek lesz. És ezt mondják mindazoknak, akik megáltalkodott szívük szerint élnek, nem jön rátok veszedelem. Mert ki volt jelen az Úr tanácsülésén? Ki látta őt, és hallotta igéjét? Ki figyelt igéjére, és kihallgatta engedelmesen? Íme az Úr forgószele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Nem szűnik az Úr haragja, amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó napokban értitek majd meg ennek az értelmét. Nem küldtem-e prófétákat, mégis igyekeztek, nem szóltam hozzájuk, mégis prófétáltak. Ha tanácsülésemen ott lettek volna, akkor az én igéimet hirdetnék népemnek, megtérítenék őket gonosz útjukról és gaztetteikből. A hazug jövendőlések ellen. Nem csak a közelben vagyok Isten, így szól az Úr, hanem Isten vagyok a távolban is. El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom, így szól az Úr. Nem én töltöm-e be az eget és a földet,

Mondja meg, hogy csak álom volt, de aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Mi köze a szalmának a tiszta búzához? Így szól az Úr. Nem olyan az én igém, mint a tűz? Így szól az Úr. Vagy mint a sziklazúzó pöröly. Ezért rátámadok az olyan prófétákra, így szól az Úr, akik egymástól lopkodják igéimet. Rátámadok az olyan prófétákra, így szól az Úr, akik csak a szájukat járatják, és azt állítják, hogy az kijelentés. Rátámadok az olyan prófétákra, akik hazug álmaikat beszélik el, így szól az Úr, és félrevezetik népemet hazugságaikkal és kérkedésükkel. Pedig nem küldtem őket, nem adtam parancsot nekik, és használni sem tudnak ennek a népnek. Így szól az Úr. Ha megkérdezi tőled ez a nép, vagy egy próféta, vagy egy pap, hogy mi az Úr ígérete, akkor ezt mond nekik. Az az ígéret, hogy elvetlek benneteket. Így szól az Úr. Ha egy próféta, pap, vagy a nép az Úr ígéretéről beszél, megbüntetem azt az embert háza népével együtt. Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. De az Úr ígéretét ne emlegessétek többé, mert az ígéret csak emberi beszéd, amellyel megváltoztatjátok az élő Istennek, a seregek urának, Istenünknek az igéjét. Csak azt lehet kérdezni a prófétától, hogy mit válaszolt neki az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Ha azonban az Úr ígéretéről beszéltek, akkor így szól az Úr. Mivel kimertétek mondani azt, hogy az Úr ígérete, noha üzentem nektek, hogy ne beszéljetek az Úr ígéretéről, ezért fölemellek benneteket, és elvetlek benneteket színem elől, azzal a várossal együtt, amelyet nektek és őseiteknek adtam. Örök szégyennel és örök gyalázattal sújtalak titeket, amely soha nem megy majd feledésbe.

Mai szakasz, Jeremiás 23. rész. Nagy felelősséggel jár, ha lelki vezetők vagyunk. Nagy a hajtóerő, ami ezeket az embereket motiválja, hogy Isten szolgálatába álljanak. Jeremiás könyvének ez a fejezete a lelki vezetőkhöz szól. Az előző néhány rész a nemzetek politikai vezetőihez szólt. Most Isten Jeremiáson át a pásztorokról és a nyájról beszél. Milyen az, amikor egy személy kiáll Istenért az emberek előtt? Mit jelent az, amikor Isten nevében beszél? Lehetséges félremagyarázni Isten szavait, lehetséges helytelenül bemutatni őt, és hamisan prófétálni a nevében. Lehetséges kicsinyes szándékkal hanyagul használni Isten nevét, hogy hitelessé tegyük a céljainkat. Ez méltatlan minden lelki vezetőhöz, ha így alakulna. Ez kudarc a számukra. A Szentlélek Jeremiáson keresztül egy fénysugarat vitt a sötétedő világba. Ahogy megjövendöli, Isten új pásztorokat állít majd népe élére, akik vigyázni fognak rájuk. Ez egy gyönyörű messiási proféciát vetít előre. Ímé eljönnek a napok, és azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik-e földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr a mi igazságunk. Határozottan szükségük volt az igazságra, ahogyan nekünk is szükségünk van rá. Az erkölcstelenség különösen hatékony Isten szavának semlegesítésében. Bár elkötelezettek vagyunk Isten iránt, mégis fogékonyak vagyunk a kísértésekre. Jeremiás idejében a hamis proféták és papok vitték az embereket lefelé a lejtőn, amit szörnyű dolognak hívtak, és ahol ezt a helyzetet Szodomához és Gomorrához hasonlították.

0: Ezek a dolgok a mai időkre is ugyanúgy érvényesek. Ez a fejezet ténylegesen Isten szavának igazságáról szól a hamis beszédekkel szemben. Ezért íme én elfeledlek titeket, és kigyomlállak titeket, és a várost, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, elvetem az én orcám elől. Jeremiás mély fájdalmat érez a helyzet miatt. Megkeseredett az én szívem, én bennem az Úrért és az ő szent igéjéért. Ő átlátja a következményeket. Vizsgáljuk meg mi is önmagunkat. Nem vagyunk-e álszentek, farizeusok? Esetleg más képet mutatunk a gyülekezetben, és megint mást a mindennapi életben? Gondolataink összhangban vannak-e Isten szent szavával? Isten törekszik arra, hogy megszabadítson minket a laodiceai állapotból, ahol fél lábbal az egyházban, fél lábbal pedig a világban vagyunk. Törekedjünk mi is rá, hogy mint lelki vezetők és hittestvérek hűen kezeljük Isten szavát, és ültessük át azt a mindennapi gyakorlatunkba.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Galácia beliekhez írt levél, 2. fejezet, 20. vers. A drága Isten fia, az üdvözítő ott függött a kereszten. Teste bántalmazásoktól vérzett. Kezei, amelyek oly gyakran tárultak szét áldást osztón, fához voltak szegezve. Lábai, amelyek fáradhatatlanul járták a szeretet és az irgalmasság ösvényét, gúzsba voltak kötve. A szeretet fejet tövis korona övezte. A halvány ajkakat eltorzította a fájdalom. És minden, amit az üdvözítő elszenvedett, mi érettünk történt. A te bűneid terhét hordozta. Te éretted törte meg a halál hatalmát, és nyitotta meg újból a paradicsom kapuit. Ő, aki lecsillapította háborgó tengert és járt a tajtékzó hullámok felett, ő, aki ördögöket töltött el rettegéssel és betegeket gyógyított, aki megnyitotta a vakok szemeit és a halottaknak új életet adott, önmagát adta áldozatul, hogy téged megmentsen, hogy mindenkin segítsen, hogy mindnyájunkat megváltson.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró láng. Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni. Mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja az életünket. Molnár Ferenc.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne nézz hátra! Mózes első könyve 19. fejezet 17. vers. Isten angyalokat küldött Lóthoz és a családjához, mielőtt elpusztította volna Szodomát és Gomorát, hogy menekülésre intse őket. Mentsd az életedet, ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Lót felesége azonban, aki mögötte ment, közben hátranézett, és sóbálvánnyá vált. Mózes első könyve 19. fejezet 17. és 26. vers. Lót felesége nem engedelmeskedett Isten egyértelmű parancsának, ezért meg kellett halnia. Ott ragadt a múltban. Három fontos leckét tanulhatsz meg ebből. Elsőként, ne állj meg sehol. Mindannyian átmegyünk völgyeken életünk során, de nem ragadhatunk le itt, és nem verhetünk tábort bennük. Második, ne nézz hátra. Az autódban azért nagyobb a szélvédő a visszapillantó tükörnél, mert javarészt az előbbin nézel keresztül, és csak időnként pillantasz a másikba, hogy korrigáld a manővereidet, és így biztonságosan haladhass utadon, és elérhess a célba. Ugye érted, mit akarok ezzel mondani? Harmadik. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Amikor megbánt valaki, két lehetőséged van. Vagy a jó utat választod, vagy a rosszat. Ha a rossz úton indulsz el és bosszút állsz, valami meg fog halni a lelkedben. Ha viszont a jó utat választod, erősebb, bölcsebb és érettebb leszel. Amikor leragadsz a múltban, az mindig a jövőt kárára történik. Isten jobb napokat és jobb dolgokat tartogat a számodra, úgyhogy felejts, bocsáss meg és lépj tovább.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület zenei tábora vasárnaptól szombatig tart. Június 28-ától július 4-éig hirdették meg Monoszlón a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamot, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Kórházlelkész konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Ma, július 1-e, a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendezték meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeinek kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón három előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyóújfaluli tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a nagy forróság elől. Erre kéri a lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az evangélikus püspöki tanács szintén azt kéri, nyissuk meg a templomainkat a hőség miatt betérők előtt. Felhívással fordul a forgalmas helyszínek közelében működő fővárosi és nagyvárosi gyülekezetek vezetőihez az evangélikus egyház püspöki tanácsa. Arra kérik őket, nyissák meg templomaikat a hőség elől hűvösebb, védettebb helyre húzódni szándékozó embertársaink előtt. Angol táborok hete. Egyszerre három helyen az országban. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig rendhagyó módon az országban egyszerre három helyen voltak angol táboraik a metodistáknak. Szexárdon az amerikai First Broad Street metodista partnergyülekezet, a Tennessee állambeli Kingsportból első alkalommal szervezett ilyen tábort. A Budapest felső erdősori partnergyülekezet lelkésze Ken Hutchins és csapata Illinois államból a Skóla Európai Metodista Gimnázium tanulóival szervezett angol tábort már sokadik alkalommal. Zalába pedig Kentucky államból érkeztek újra az Osbury Egyetem diákjai, ahol a Letenyei Általános Iskola mintegy 100 tanulója vett részt június 22-e és 26-a között az angol táborban. Ebbe a táborban még soha ennyi résztvevő nem érkezett. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Sütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Elrejtette a bölcsek és okosak elől.

Abban az időben így szólt Jézus. Áldalak téged, Atyám, menj és föld, Uram, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked.

Vajon kik ezek, akikről Jézus beszél? Akikről azt állítja, hogy ők be tudják fogadni Isten titkait? Csak azok képesek erre, akik nem gondolják azt, hogy elegendők önmaguk számára. Akiknek alázatos és nyitott a szívük, és vágynak arra, hogy rákapcsolódjanak Isten hullámhosszára. Akik veszik az Istentől érkező jelzéseket. Talán éppen azok, akik gyöngének vagy jelentéktelennek érzik magukat, akik nem rendelkeznek tekintéllyel, ranggal, vagy akik mások által megvetettek. Isten nem személyválogató. Ő mindenkivel keresi a kapcsolatot. De aki tele van a saját magával, abban nincs hely Isten számára. Ezért nyilatkoztatja ki a kicsinyeknek országának titkait. A nyolc boldogság szavaival fogalmazva, a lélekben szegényeké az Isten országa. Tudsz-e te ilyen kicsiny, ilyen lélekben szegény lenni? Vágyódsz-e mindennél jobban arra, hogy megismerd Isten dolgait?

bátorítsanak Pál apostol szavai. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, és ami a világ előtt alacsony rendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 1-e. Máté evangéliuma 22. fejezet, 23-tól 33. versig. Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt. Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal, és nem marad fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódott testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül, hiszen mindegyiknek a felesége volt? Jézus így válaszolt nekik. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. Gyermekkoromban megkérdeztem a nagymamámat, aki hívőnek vallotta magát, hogy mi történik a halál után. A válasza ez volt. Nem jött még onnan vissza senki, nem tudom. Ma is vannak olyan keresztények, akik bizonytalanok a halál utáni lét felől. Jézus korában is megoszlottak a feltámadásról alkotott vélemények. A szadduceusok nem hittek benne, a farizeusok azt képzelték, hogy a földi élet a feltámadás után különös termékenységű családi élettel folytatódik tovább. A sokaság álmélkodott Jézus tanításán, amikor kinyilatkoztatta az igazságot. Hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Pál apostol is eligazít minket a témában a korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetében. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test. Keresztény hitvallásunk szilárd alapja feltámadásba vetett hit. A jelenések könyvének 20. fejezete együtt számol be a feltámadás és az utolsó ítélet eseményeiről. Kérdés, hogy bizonytalanságban, félelemmel várjuk ezeket az eseményeket, vagy a Krisztus által megváltott, új életet kapott lélek vágyakozásával készülünk a megváltónkkal való találkozásra. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Regan James írta Texasból, az Egyesült Államokból. Békesség a változásban. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelének 5. fejezetének 17. verse. Az első gimnáziumi évem után úgy éreztem, változásra van szükségem. Egész életemben magániskolába jártam, és az azzal együtt járó buborékban éltem. Most el akartam menekülni a megszokott környezetből, és valami újat tapasztalni. Féltem állami iskolába menni, mert az egy teljesen ismeretlen hely volt számomra, és senkit sem ismertem ott. Ugyanakkor éreztem, hogy Isten arra ösztönöz, változtassak az életemen, ezért úgy döntöttem, hogy iskolát váltok. Minden aggodalmamat imáimba öntöttem, és bíztam benne, hogy Isten megsegít. Most, hogy befejeztem a középiskolát, nem tudok eléggé hálás lenni Istennek, hogy megadta nekem a bátorságot a változtatáshoz. Bár eleinte ideges voltam, végül megbékéltem a döntésemmel. 3 év alatt sokat tanultam arról, hogyan kell tisztelni mások életéről szóló hitet és az élettapasztalataikat. Megnyílt a szemem a különböző életmódok meglátására, ami megerősítette hitemet, és ráébresztett, hogy Isten titokzatos módon munkálkodik. Legyen bármilyen nagy vagy kicsi a változás, Isten mindig a javunkat tartja szem előtt. Isten hívásának követése, még akkor is, ha az nagy változtatást igényel, csodálatos áldás lehet. Urunk, adj bátorságot, hogy új tapasztalatokat fogadjunk be, követve szerető útmutatásodat. Amen. Napi gondolat. Bízhatok abban, hogy Isten segít a változtatásokban. Imádkozunk az új iskolát kezdő diákokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szakácsné Víg Andrea. A Biblia. Az ifjú térdelni látott egy öreget, ki összekulcsolt kézzel halk imát rebegett. Nem értelek, apó, miért hajtasz fejet? Kihez beszéltél? Tán elment az eszed? Közel s távol nincsenek emberek, kik hallották volna a beszédedet. Bölcs mosolyra húzódott most az öreg szája. Tudd meg, fiam, hogy az Úrhoz szól a hála. Ki az az Úr, kit mindenki emleget? Kérdi most az ifjú, kémlelvén az eget. Nem látok egyebet, csak néhány felleget, fölöttük meg a ragyogó kék eget. Ott van ő, mindenütt szólalt meg az apó. Sóhaja a szél, a lágyan fújó, a szeme tó, hogy belemerülj, arca tükör, hogy szembesülj. Ujjai ágak, mint gyümölcsterem, hangja a balzsam égő seben. Karja ölelő, vigasztaló, szava sötétben a fényhozó. Ő szól, ha hallod a madár énekét, őt érzed, ha iszott forrásnak vizét. Szemeddel kémlelsz, de nem látod sehol. A szívedet kérdezd, az válaszol. Összekulcsolódik egy öreg és egy ifjú kéz. Az Úr szeretettel reájuk lenéz. Az öreg most elővesz egy tenyérnyi könyvet. Fiam, látott ez már sok örömet s könnyet. Neked adom. Ismerd meg jobban az Urat s fiát. S az ifjú elfogadta a Bibliát.

0: Hogyan kereste meg Jézus az embereket?
1: Találkozások. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánaánban. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. János 2, 1, 2. Gondolatok az ígéről. Kánaánban menyegzőre készültek. A jegyes pár József és Mária rokona volt. Krisztus is értesült e családi összejövetelről, és arról, hogy sok befolyásos személy is jelen lesz, ezért újonnan elhívott tanítványai társaságában Kána felé vette útját. Amint az ott élők megtudták, hogy Jézus a városba érkezett, külön meghívást küldtek neki és barátainak. Jézus csatlakozott az ünnepségen megjelent társasághoz. A világiasság, könnyelműség a leghalványabb árnyékot sem vetette magatartására, jelenléte által megszentelte az összejövetelt. Krisztus minden korszak híveinek azt tanítja ezzel, hogy ne zárkozzunk el a társaságtól, ne szakítsuk meg a társas érintkezést, ne igyekezzünk visszavonulni embertársainktól. Ha meg akarjuk szólítani őket, ott kell találkoznunk velük, ahol elérhetők, hiszen maguktól ritkán keresnek meg bennünket. Az emberek szívét nem csak a szószékről érinthetjük meg az isteni igazsággal. Krisztus tanításait bevitte a nép otthonába, és egész családokat nyert meg isteni jelenlétének befolyása által.

0: tisztító víz.
1: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. János apostol első levele, első fejezet, 9. vers. A nyári hőség már fokozódott, amikor leültem és kinyújtóztattam fájó izmaimat. Még reggel 9 órakor is ragyogott a júliusi nap, megtanultam, hogy a gondozott udvar fenntartásának véget nem érő munkáját legjobb korán reggel végezni. Letörölve az izzadságot az arcomról, mosolyogva láttam a reggeli munka eredményét. A virágágyások most már ismét mentesek voltak azoktól a kártékony szúrós tüskéktől. Elég jól néztek ki, bár nem tudtam magamnak köszönni az évelő virágok szivárványát, amelyek beragyogták a kertünket. Az előző tulajdonos igazi tehetségről tett tanúságot a virágágyások olyan elrendezésében és ültetésében, amelyek jól illenek a göröngyös terephez. Az én feladatom az volt, hogy megpróbáljam eltakarítani a gyomokat. A kerti szerszámokat visszatéve a garázsba, hálásan indultam a zuhanyzó felé. Az izzadsággal keveredő por és piszok lehet a becsületes munka jele, de egyáltalán nem volt olyasmi, amit a szükségesnél tovább lehetett volna tartani. Miután a forró víz és szappan eltávolította a reggeli munka kellemetlen bőrszagát, ismét hálát adtam Istennek a forró víz és a modern berendezések kényelméért. A víz és a szappan eltávolította a szennyeződést, de egyben megkönnyebbülést is hozott az ilyen mezőgazdasági munkához nem szokott izmoknak. Isten megteremtette a bőrt, hogy beborítsa az emberi testet. Akár olyan keményre is tehette volna, mint egy teknős béka páncélját. Ehelyett a bőrünk rugalmas, erős és olyan érzékeny, hogy Paul Brand és Philip Yancey Fearfully and Wonderfully Made, félelmesen és csodálatosan teremtve című könyvük szerint még egy hajszál érintését is érezzük. Nem csoda, hogy a tusfürdő csobbanása olyan megnyugtató. Feltöltődve léptem ki a zuhany alól, készen arra, hogy nekilássak a nap további teendőinek. A zsoltáros felismerte a víz helyreállító erejét, amikor így imádkozott: Mosd meg engem alaposan vétkeimtől, és tisztíts meg bűneimtől. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. 51. zsoltár, 2-tól 7. versig. Hálát adok neked, Uram, hogy a te életed tisztító vize még a meleg fürdővíznél is bőségesebb. Kérlek, mosd meg engem minden nap.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 1-én, szerdán következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét a példabeszédek könyvének első fejezetében a 7. versként olvashatjuk. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Napújszövetségi igéjét Pál apostolnak, a Korintus beliekhez írott 2. levelének 13. fejezetében, az 5. versében találjuk meg. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység, mondja Blaise Pascal, 17. századi francia keresztény gondolkodó. És az igazi bölcsesség valóban nem más, mint az igazság keresésének folyamatos vágya és az Isten előtti megalázkodás. Erre tanít bennünket az ószövetségi bölcsesség irodalom, és ez a gondolat szerepel itt is a példabeszédek könyvéből. Mert az Istenben hívő élet a többetlátás ajándékában realizálódik. Prédikátor könyve szerint a bölcs ember nyitott szemmel jár, a bolond pedig sötétben botorkál. A bölcs ember éppen ezért is tart önvizsgálatot. Mert nem gondolja azt, hogy minden az övé, mindent megtehet, mindent el tud érni, mindent ő hoz létre és mindent el is tapsolhat, ha van is rá hatalma, tudása és befolyása. Urunk ma arra tanít, hogy a királyi székben is koldusok maradunk. Viszont Lutherrel együtt valljuk, hogy az Isten koldusai lehetünk, akiknek naponként kérniük kell a bölcs és engedelmes szívet, ahogy Salamon is tette ezt egykor, és naponként tarthatunk önvizsgálatot is, bízva Urunk bölcsességében, aki Jézus Krisztusban megmutatta nekünk,

irgalmas szeretetének nagyságát. A nap imádsága: Uram, megvallom neked, hogy legtöbbször a magam bölcsességére hagyatkozom, és nem veszem komolyan szavadat, nem kérem ki tanácsodat. Segíts helyes önismeretre, és vezess szent lelked által, hogy bölcs szívhez jussak, és a te dicsőségedre tudjak élni. Amen. Baranyai Csaba áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, és a nap újszövetségi igéje: önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e, önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van.

1975-ben Rickyt megvádolták egy üzletember meggyilkolásával az Egyesült Államokbeli Ohio-ban. A 17 éves afroamerikai fiút egy 12 éves Eddie nevű fiú vallomása alapján megfosztották a szabadságától. Rickyt halálra ítélték, de az ítélet életfogytiglani börtönbüntetésre módosult. Ugyanakkor Eddie is félt a szülei büntetésétől, ezért teljesen elhallgatta az egészet. A bűntudat és a lelkiismeret furdalás miatt azonban 39 évvel később a kórházban beismerte a hazugságot. Ugyan ezen a napon a vádló szívét nyomasztó tehertől való megszabadulás a szabadság kapuját is megnyitotta a jogtalanul bebörtönzött férfi előtt. A felmentések nemzeti nyilvántartása szerint Ricky Jackson volt az az ártatlan ember, aki a legtöbb időt töltötte börtönben olyan bűncselekményért, amelyet el sem követett. Mit gondolsz? Mit érzett Ricky Eddie-vel kapcsolatban? Mit gondolt azokról a börtönévekről? A szabadulás napján mindenki csodálkozására azt mondta: nem gyűlölöm Eddie-t. Akkor még csak egy gyerek volt. Milyen nemes nyilatkozat!

Már csak néhány óra volt hátra, hogy Krisztus gyalázatos halált szenvedjen. Tudta, mi vár rá. Ezért tanítványaival együtt bement a Gecsemáné kertbe. Szerető szíve arra vágyott, hogy mellette maradjanak, míg az ő imája megvigasztalja őket fájdalmukban. De ők nem tudtak vele együtt örködni az imádságban. Még egy órán át sem, és elaludtak. Jézus még így is megpróbálta őket mentegetni, mondván, a lélek kész, de a test erőtelen. Néhány órával később, amikor már a kereszten függött, ugyanezt a magatartást mutatta hóhéraival szemben, amikor Lukács evangéliuma 23. fejezetének 34. verse szerint ezt mondta. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Ha Krisztus lakozik a szívben, akkor ott a szeretet van. A harag, a neheztelés és a bosszúvágy nem talál ott helyet. A mennyei kegyelem által olyan jellemformálás megy végbe, amely lehetetlenné teszi, hogy megtagadjuk másoktól a megbocsátást. Ezért kell naponta kérnünk. Uram, adj nekem megbocsátó szívet. Segíts, hogy úgy tudjak megbocsátani, ahogy te is megbocsátottál nekem. Isten nem csak arra hív bennünket, hogy elfogadjuk az ő bocsánatát, hanem arra is, hogy annak példáját éljük meg a környezetünk felé is. Ne gondold, hogy ha mások megbántanak, akkor jogod van a neheszteléshez. Isten annyit bocsátott meg neked, hogy kötelességed szeretettel és türelemmel viseltetni mások iránt. Aki nem bocsát meg, az bezárja maga előtt az irgalom ajtaját.

megbocsátás nem gyengeség, hanem az isteni szeretet hatalma. Ha Isten megbocsát nekünk, mi is kérhetjük tőle azt a szívet, amely készséggel megbocsát másoknak, még akkor is, ha ők fájdalmat okoztak nekünk. Isten szeretete képes átformálni a legkeményebb szívet is, hogy tükrözze Krisztus jellemét.

Milyen gyakran fordul elő, hogy az emberek sokkal jelentéktelenebb okok miatt is elidegenednek egymástól. Sokan vannak, akiket egy egyszerű pillantás, vagy egy véleménykülönbség, esetleg néhány durva szó sért. Ahelyett, hogy felmentenénk a támadót, akinek valószínűleg nehéz napja volt, vagy olyan csatát vív, amiről semmit sem tudunk, mi meghatódva állunk fele barátunkkal szemben, akit a legádázabb ellenségünként kezelünk. Kérjünk Istentől megbocsátó szívet, és segítsen nekünk, hogy úgy fogadjuk el, ahogyan ő megbocsátott azoknak, akik őt bántották.

legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Efézusbeliekhez írt levél, 4. fejezet, 32. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Semmelweis nap a magyar egészségügy napja. Július 1-e minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjeként ismernek. 2010. novemberében nyújtották be azt a törvényjavaslatot, amelyben a Semmelweis nap munkaszüneti nappá nyilvánítását javasolták, hogy az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését kifejezzék. A javaslat 2011-ben lépett hatályba, azóta a Semmelweis nap az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók számára munkaszüneti nap. A magyar köztisztviselők napja. A köztisztviselők napja minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1992-ben ezen a napot lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992-es évi 23. törvény, ennek emlékére 4 évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezésére Magyarország területén július 1-én ünnepnapot tartanak. Az ünnepet 1997-ben tartották meg első alkalommal, ekkor még a Köztisztviselők napja név alatt. 2001-ben munkaszüneti nappá nyilvánították, 2011. június 20-án az országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-e a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett. 2016-ig munkaszüneti nap volt a kormánytisztviselők, az ügykezelők és a közhivatalokban dolgozó fizikai alkalmazottak számára. 2017. január 1-én lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény módosítása, amely alapján a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-e már nem munkaszüneti nap. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a nagy forróság elől, erre kéri a lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezze neki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az evangélikus püspöki tanács szintén azt kéri, nyissuk meg a templomainkat a hőség miatt betérők előtt. Felhívással fordul a forgalmas helyszínek közelében működő fővárosi és nagyvárosi gyülekezetek vezetőihez az evangélikus egyház püspöki tanácsa. Arra kérik őket, nyissák meg templomaikat a hőség elől hűvösebb, védettebb helyre húzódni szándékozó embertársaink előtt. Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón, a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30-kor kezdődik, és a vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Sütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Mindig nagy öröm a számomra, amikor egy-egy biblia tanulmány után kérdések támadnak. Most az a különös helyzet van, hogy az elmúlt heti biblia tanulmányunk után annyi kérdés érkezett, hogy egy bizonyos részét az elmúlt heti igének újra kell, hogy elmondjam, már csak azért is, mert valóban szükséges, hogy bizonyos részletekre talán nagyobb fényt vessünk. Az apostolok cselekedetei 19. fejezet 11. versétől ezt olvassuk. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkíséreltek néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Itt muszáj megállni, mert a kérdések egy része erre a különös cselekményre vonatkozott. Az az igazság, hogy egyáltalában nem szokatlan, és mind a mai napig nem szokatlan az ördögűzésre vonatkozó kísérlet. Természetesen ez egy veszedelmes terület. Tekintettel, hogy szellemi fejedelemségek és hatalmasságok állnak a másik oldalon, és az az igazság, hogy mindenféle vallástól függetlenül, szeretném ezt hangsúlyozni. Tehát az indiaiaktól a keletiekig, az afrikai különös törzsi vallásokig mindenütt tudnak arról, hogy létezik egy olyan szellemi valóság, ami körülvesz bennünket, és veszélyt jelenthet ránk. Természetesen, hogy az ember ilyenkor valamit megpróbál tenni. Hogyha valaki találkozott már akár a sumér, akkád, babiloni, egyiptomi régészetben föllelt iratokkal, ott bizony számos olyan sötét erőnek, vagy démoni erőnek, vagy alvilági erőnek nevezett dologról tudnak, amit megpróbáltak uralni, megpróbáltak valamilyen módon befolyásolni. Nem véletlen, hogy a pogány kultuszokban az áldozat, még az ember áldozat is benne volt nagyon sokszor, pontosan azért, hogy ezeket a sötét erőket befolyásolják. Természetesen ma az emberek egy része azt mondja, hogy ezt úgy, ahogy van, el kell felejteni, ez az egész csak a pszichének ilyen-olyan-amolyan játéka. Az az igazság, hogy ez nem így van. Mert hogyha ez a pszichének a játéka lenne pusztán, akkor különböző pszichiátriai módszerekkel, gyógyszerekkel, egyebekkel ez jól kezelhető lenne, valójában pedig nem így van. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus szabadulást hirdetett. És tessék csak arra gondolni, hogy milyen érdekes pszichés tünet az, ami akármerre járt az Úr Jézus földi szolgálata során, újra és újra úgy nyilvánult meg, hogy egyszer csak elkezdtek kiabálni Jézussal korábban soha nem találkozott emberek, vagy őt soha nem látott emberek, és azt kiabálták: mi közünk hozzád, názáreti Jézus, tudjuk, hogy ki vagy, az Isten szentje. Na most ez mit is jelent? Valami olyan tudást, ami annak az embernek biztos nem állt a rendelkezésre, de nyugodtan mondhatom, hogy azoknak az embereknek nem állt rendelkezésére, és Jézus minden esetben két dolgot tett ilyenkor, az egyik parancsot adott az elnémulásra, pszichés tünetet nem lehet parancsal elnémítani, a másik pedig kiűzte őket, pszichés tünetet kiűzni sem lehet. Hogy kerülhet valaki ilyen befolyás alá? Ez egy nagyon fontos kérdés, és örülök azoknak, akik ezt a kérdést fölvetették. Amikor az ember megpróbál ezen a területen, hát valamilyen módon szabad kártyát szerezni, és úgy gondolja, hogy itt a kíváncsiságát kielégítheti. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami megkötözöttséghez vezet. A különböző szellemidézéssel, spiritizmussal foglalkozó dolgok, de az előbb nem csupán nyelvbotlás volt, hogy a spiritualitásnak bizonyos ága boga is, könnyen oda vezet, hogy nem tudom fölmérni, hogy milyen szellemi erővel vagyok kapcsolatban, és ennek az a következménye, hogy egyszer csak bilincs kerül rám. És hogyha most valaki azt fogja mondani, hogy de hát ez olyan, mint az Aladdin, akinek csattan a kezén a szellemi bilincs, hát nyilván nem ilyen bilincset kell elképzelni, de lelki értelemben igen. És amikor valaki elkezd például szexuális bűnökbe keveredni, elkezd okkult területekkel foglalkozni, elkezd mindenféle tudattágító módszerekkel foglalkozni, és nagyon sokszor a kíváncsiság vagy a tanulási vágy hajt bennünket, akkor könnyen kerülhet ilyen állapotba. Jó pár évvel ezelőtt fordult elő, hogy egy pszichológus kért tőlem találkozást, és nem tudtam elképzelni, hogy a számomra teljesen ismeretlen valaki miért akar velem beszélgetni, és amikor leültünk, akkor azt mondta, hogy én pszichológus vagyok, eredendően ateista voltam, és én részt vettem, mint jó diák, a diploma munkám megvédése és a diplomám megkapása után számos tanfolyamon, és a tanfolyamok közül az utolsón, amin részt vettem, egyszer csak leoltották a villanyokat, és azt mondták, hogy most be fognak minket mutatni a jelenlevő szellemi hatalmasságoknak, a mestereknek, és attól a pillanattól kezdve én egy olyan jelenlétet érzek, amitől nem tudok szabadulni, és amikor hazamentem, otthon voltak nálam. Hallottam a hangukat, éreztem a szagukat, és attól kezdve félelemben élek. És azt mondta, hogy ugye most megvan róla győződve, hogy bolond vagyok. Mondtam, hogy nem. Azt mondta, hogy maga az első, aki nem gondolja azt, hogy megbolondultam. Lehetséges ez? Mondtam, hogy természetesen lehetséges, de amíg az ember elutasítja azt, hogy rajta kívül létezik egy másik valóság, amit a szemem nem lát, amit a fülem nem hall, amit az orrom nem érzékel, bár ebben az esetben már túl voltunk ezen, mert füllel, orral érzékelte, szemmel nem látott semmit, bár néha még árnyalakat is vélt látni. Szóval el lehet jutni egy ilyen állapotba. És mivel van ilyen állapot, még egyszer kell hangsúlyozom, kísérlet is születik arra, hogy ettől az állapottól valaki szabaduljon, és ez beindít egy csimbum cirkuszt. Ne tessenek haragudni, hogy ezt mondom, mert ilyenkor jönnek azok, akik azt mondják, hogy mi tudunk segíteni. Tessék csak Szkéva főpap 7 fiára gondolni. Azt olvassuk róla, hogy vándorló zsidó ördögűzők voltak. Találtam egy másik fordítást, ez nagyon kedvesen így hangzik, hogy némely csatangoló zsidó ördögűzők, ami már nagyon közel van a szélhámoshoz, de ha beletetszenek gondolni, nem véletlen használtam az előbb a csimbum cirkuszt. Mert hogy számos esetben ajánlanak, természetesen nem ingyen, természetesen különböző feltételekhez közve szabadulást azoknak, akik egyébként tudnak róla, hogy nekik erre szükségük van, vagy a rokonságuk fizeti meg az árát, akik úgy tudják, hogy valamelyik rokonuknak szüksége van. Szkéva főpap fiait nem ez az ember hívta oda, ez egészen biztos. Zárójelben megjegyzem, hogy Szkéva nevű főpapról olyan túl sokról nem tudunk a jeruzsálemi listából, tehát még az is elképzelhető, hogy ez a Szkéva kinevezte magát főpapnak valamelyik területen, ahol sok volt a héber ember, Alexandriában is volt egyébként olyan főpap, akit nem Jeruzsálemben iktattak be a szolgálatába, főpap elvileg egyébként csak egy lehetett volna, mint ahogy templom is csak egy lehetett volna, de minden esetre ki tudja a megoldást? Hát a főpap, és ez most egyáltalában nem tréfa dolog, kedves hallgatóim, mert a főpap volt az, aki az előző főpaptól megtudta, hogyha belép a szentek szentjébe, és kimondhatja a mindenható nevét, akkor mit kell ott bent mondani? És hogy kell azt mondani? Hát ki tudhatja jobban a megfelelő, és nem tudom másképp mondani, varázsigét, mint egy főpapnak a fiai? És hogy egyébként valóban varázsige jelleggel használták a dolgokat, tessék csak nézni, mit mondanak? Kényszerítünk arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Az előbb már említettem azt a bizonyos másik fordítást, ők nagyon bátran így fordították rád olvasom Jézus. Lehet hasonló dolgokkal találkozni, vajákosságnak hívják, meg sok mindennek hívják, és nagyon sokan a gyógyulás reményében testi és lelki betegségektől ilyen emberekhez fordulnak. Mi lesz a következmény? Hát először is szabadulás biztos nem. Még akkor is, ha alkalomattán tüneti enyhülést valaki tapasztalhat, ami általában azzal szokott járni, hogy amikor valaki elkezd netalántán a hit felé fordulni, akkor ezek a látszólag enyhült tünetek olyan viharosan újulnak ki, hogy néha a fizikai élete válik fenyegetetté annak, aki megpróbál ettől a bilincstől szabadulni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet. De egyáltalán ne tessenek csodálkozni, hogy megszólal az a lélek, aki ebben az emberben lakozik, és azt csapja Szkéva főpap hét fiának a szemébe, hogy Jézust ismerem, Pálról tudok, és azt is tudom, hogy mögötte ott van Jézus, de ti kik vagytok? Ez azért nagyon fontos, mert ennek ugye folyamánya van, az összevert hét ember, aki mesztelenül menekül végig Efézus főutcáján, meg utána a megrettent görögök és héberek, na meg a gyülekezet, akik dicsőíteni kezdik Jézust, de a megrettenésnek az is a következménye, és ezt az elmúlt alkalommal már egy pár szóban fejtegettük, hogy oda jönnek és megvallják efféle mesterkedéseiket. Ezek az efféle mesterkedések hogy maradhatnak benne gyülekezetben? Hát tetszik tudni, megtérés az egy életrendezéssel kéne, hogy járjon. De nagyon-nagyon sokan valahol megrekednek. Szeretnéd elfogadni Jézus Krisztust, mint uradat és megváltódat? Így hangzik nagyon sokszor ma is a döntésre hívás. Igen! Már miért ne? Hát örök életet fog nekem adni. Hát ki akar elkárhozni? Szeretnéd, hogyha ő valóban urad lenne? Ezt a kérdést nem szoktuk nagyon forszírozni, mert hát tulajdonképpen maradjunk a megváltónál. Ha bűneimet megbocsátja, örök életet ad, ezzel bőven el vagyok. Egyébként pedig a mindennapi életben, hát nem biztos, hogy nagyon lelkes lennék, ha beleszólna az anyagi dolgaimba, beleszólna az üzleti dolgaimba, beleszólna a házasságomba, beleszólna a szexuális szokásaimba vagy viszonyulásaimba, beleszólna bármelyik területébe az életemnek, és egyébként is csuda izgalmas dolgok ezek. Hát tessenek csak arra gondolni, hogyha megkérdeznék, hogy hány keresztény foglalkozik rendszeresen például UFO dolgokkal. Vajon hányan mondanának nemet? Ha megkérdeznék azt, hogy hány keresztény néha próbál belesni valamilyen módon, valamiféle ezotériával, vagy a New Age különböző területein nagyon aktívan dolgozó területtel, hát ugyan már, hát az ember próbálkozik, hát ettől vagyunk emberek a kíváncsiságunktól. Ez lehet. De Corrie ten Boom, aki annak idején a hitéért kerül koncentrációs táborba, azt találta egyszer mondani, hogy háború van. És hogyha háborúban az ember az ellenség területére vonul virágot szedni, akkor még fogságba eshet. És hiába mentegetőzik, hogy neki csak egy csokor virág kellett volna, az ellenség területén az ellenség területe van.

0: És hogyha az ellenség fennhatósága alá kerül valaki, akkor onnantól kezdve az ellenségnek jogai vannak. És a sátán nem szokta elfelejteni a jogait. Általában az szokott a jellemző, hogy a bejáratnál ingyenes, tetszik tudni, mint nagyon-nagyon sok ingyenes rendezvény, amit a kijáratnál ki kell fizetni. És a sátán soha nem mulasztja el, amikor valaki kifelé szeretne menni, hogy benyújtsa a számlát. És ez a számla mindig nagyon drasztikus. Éppen ezért csoda, amiről már a múlt alkalommal beszéltünk, hogy a hívők közül sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket, azok közül sokan, akik a varázslást üzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették, mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 ezer ezüst pénzre becsülték, így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Úgy hangzott egy kérdés, hogy muszáj égetni? Én akkor ezt a kérdést tovább szeretném feszíteni, kedves hallgatóim. Ennyi értékes archeológiai leletet megsemmisíteni? Hát tessék csak arra gondolni, hogy mi lenne ma, ha valahol ez a sok kincs, amit a múltkor egyébként a Biblia órán volt valaki kedves kiszámolni nekünk, és 3 milliárd forint értéket képvisel az, ami ott elégett a mai napi árakra hátszámítva. Azért az egy tetemes összeg. Tessenek arra gondolni, hogy ez a sok úgynevezett kincs, hát milyen fantasztikus tudást hozna nekünk. De most komolyra fordítva a szót, tessék arra is gondolni, hogy ahol egy könyv ott van, az a könyv előbb-utóbb kézbe kerül. És ezt olyan valaki mondja, akiről az volt az édesanyja véleménye, hogy tiszta szerencse, hogy arra a bizonyos papírtekercsre, amit a kis mellékhelyiségben használnak, nem nyomtatott szöveg kerül, mert soha nem jönne onnan ki, mert ami jött, mindent elolvastam. Egész kicsi gyerekkoromtól kezdődően én tényleg nagyon-nagyon szerettem olvasni, és mind a mai napig nagyon szeretek olvasni. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy úgy megtérésem környékén, ifjú emberként jó pár olyan könyv is a kezembe került, amiről azt kell mondanom, hogy irodalmi zsenialitás. Egészen elképesztően ragadja magával az embert, és mire végére ér az ember a könyvnek, észre se veszi, hogy hogy csempészték tele a lelkét szexuális elhajlással, bizonyos bűnökkel való teljes megalkuvással, de gyönyörűen írta meg az író, és egyszerűen nem is lehet tőle szabadulni, és nem is lehet tőle szabadulni. És előbb-utóbb előveszi az ember. És amikor előveszi az ember, akkor mi lesz a következmény? Én még emlékszem, 10 éves gyerek voltam, amikor egy hívő családnál voltunk vendégségbe, és döbbenten láttam, hogy az általam ismert 1001 éjszaka meséi ott van, csak sokkal vaskosabb kiadásban. Én a legszebb meséket ismertem, gyerekkiadást természetesen, és mondtam, hogy ó, akkor én ezt szeretném elkérni. Hát, hogyha az a vékonyka, ami nekem volt olyan izgalmas, akkor az a vastag milyen izgalmas lehet. És erre azt mondta az én kedves hívő testvérem, hogy majd, ha nagy leszel. Aztán eljött a pillanat, amikor már annyira nagy voltam, hogy könyvtárba saját magam is bejelentkezhettem, és az első dolgom volt a könyvtárban kivenni a könyvet a polcról, és megnézni, hogy milyen az, amiben majd, ha nagy leszek. És akkor már én 16-17 éves fiú voltam, és kiderült, hogy ehhez tényleg nagynak kell lenni, mert ezeknek a legnagyobb része gyakorlatilag, hát finoman kifejezve, a szexualitás körül forog, és igencsak mélyen belemegy bizonyos dolgokba, amit nem biztos, hogy nagyként is annyira jó lenne nekem olvasgatni. És tessék csak arra gondolni, hogy hány embert fertőzünk meg, és lesz belőle megkötözöttség. Hívő szülők védekeztek egyszer arra a kérdésre, hogy tessék már mondani a 8-9-10 éves gyerekei, hogy pornó kazettákat néztek otthon, amikor a szülők nem voltak otthon, és az apuka azt mondta, hogy jaj, nem tettük el elég rendesen, hát nem tehetünk róla, hogy a kezükbe kerül. Miért is? Hát mert felnőtt tartalom. Nem! Ez nem felnőtt tartalom, ez démoni tartalom. Amit, hogyha egyszer az ember elkezd becsöpögtetni a lelkébe, a következmény tekintetében előre ki lehet számítani, hogy szörnyűség lesz. És mi lesz ez a szörnyűség? Hogy nem tud tisztes, normális kapcsolatban élni, olyan igényeket, vagy olyan elhajlásokat fog produkálni, amit a társa nem fog tudni akceptálni, és ahelyett, hogy egy kiegyensúlyozott házassága lenne, egy megátalkodott, vérmes emberré válik. Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Achaiát bejárva Jeruzsálembe megy, és így szólt, miután ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Elküldött Macedóniába kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt, ő pedig egy ideig Ázsiában maradt még. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha teljesen világos lenne. Ugyan a 20. vers és a 23. vers között a mi Bibliánkban nincs 3 centinél több, de abban az időben az több mint 8-9 hónappal arrébb van, mint ahogy ez a bizonyos nagy mágiarakás megtörtént. Ez azért nagyon fontos, mert az Úr igéje, miután ez a mágia megrakatott, valóban egy nagy felszabadulással indult el. Nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz. Nagyon nagy lett az erő, ami kiárad. Ez azért szeretném mindenkinek a szívére tenni, mert amikor egy-egy ilyen esemény megtörténik, az tulajdonképpen egy lélekáradás is. Ilyenkor részben a meglepett, megijedt emberek jönnek és vágynak a szabadulás után, ezeket a helyzeteket, ha nem használja ki, akkor Isten népe, ezek a helyzetek elmúlnak elég gyorsan. Másrészt pedig van egy lehetőség Krisztusra mutatni. Pál nem azt mondta, hogy én általam történnek a dolgok, és az a mágia sem Pál miatt volt, de nagyon fontos megérteni, kedves testvéreim, kedves hallgatóim, hogy amikor egy ilyen helyzet megtörténik, amikor a hívők nyíltan fölvállalják, hogy ők nem tartoznak az ördög hatalmaskodása alá, ők nem vállalják a közösséget ezekkel a dolgokkal, a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, akkor minden esetben lesznek olyanok, akik ezt a felszabadulást úgy élik meg, hogy Krisztus gyermekei lesznek. És minden esetben elindul egy csendes, másik folyamat is, ami előbb-utóbb nem lesz csendes. Ez például, ami most következik, ez egy robbanásszerű folyamat. Erről ma már nem fogunk tudni beszélni, csak megemlíteni tudjuk, hogy mi is történik. Legközelebb megígérem, ha az Úr akarja és élünk, részletesebben fogunk erről beszélni, de nézzük csak, hogy mi a következmény. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásukat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk, de látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, aki az egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni dicsőségét. Tudjuk a folytatást, kitör egy tömeghisztéria, és órákon keresztül zúg egész Efézusban a nagy az efézusi Diana, ez a római neve Artemisnak, nagy az efézusi Artemis. De még egyszer szeretnék visszakanyarodni egy mondat erejéig, hogy az a folyamat, ami a megtérést indította el a városban és egész Ázsiában, a gyülekezet ezen területen való helyreállását követően indulhatott el. Mert nem tud kiáradni ott Isten lelke, nem Isten lelke képtelensége miatt, hanem a csatornarendszer hiányossága és dugulásai miatt, ahol a hívők nem teljesen az Úréi. Ébredésre van szükség. Lehet, hogy Isten népe ébredésére először, hogy aztán kihathasson a környezetre is. Tessék ezen elgondolkozni.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága. A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Horváth Hojcsi Edit, A keskeny úton vissza. Uram, én nem megyek tovább, én visszafordulok. Miféle út ez? Szűk és kövecses, és nem tudom, hogy mikor csap le rám a sivány úton álló rettenet. Nincs angyalkórus, dal se csendül, dicsőítő fanfár se zendül, mint királyi bevonuláskor. Csak vackor hull reám a fákról, fanyar, megsebzi nyelvemet. Uram, én tovább nem megyek. A csend nem peng, mint eol hárfa. Szívszorító a nyikorgása, szúette vén palló árok felett. A hallgatás bozót mögül húhog, én visszafordulok. Glóriás kereszt sem vezet, keresztben egymást metsző árnyak, rögön, mint táborhelyen állnak, majd hullnak, mély fegyvertől nem tudom. Holtalan ég úszik a szűk úton, s nyűszít, mint árva, háztól elvert vén ebb kizárva. S a fény, az édes, az üdvöt hirdető szövétnek csak messzi, vértelen derengés. Uram, én visszamennék! Engem a széles úton várnak, s nem látom mások, nem testetlen árnyak. Egy derűs, szertelen világ, mint tálom vérnarancs, napsárga, éred gyümölcs úgy kínálja magát. A pázsit virággal hintve hentergésre csábít, s nem tilalom vár, de parancs. Élvezd az életet, mint habzó italt, nem fogyó gerezdet, kincsét buja szőlőhegyeknek, s kifort sűrű levét, miből sikongó levetés, s hújogó korlátlan öröm szimfóniája szól, s csap égig, a széles úton végig, a lármás hangözön. Csak dől a nem. Megédes zene, mint pingált verkliből, és senkit nem bánt, hogy hamis a szöveg is, a szólam is. Minek is kellene kristálytisztának lennie e zajos örömparkli vursliban? Visszamegyek, uram! De látom, ott messze, ahol párhuzamos széles vonalak összeírnek, ott vár a nem szeretem végzet. Földből tör fel, mint bányalég aknából, lazúros, csillogó egét illúzióknak, vastag, vörös és barna füsttel fedve, hamu eső hull levelekre, s az örömódák elhallgatnak. És lassan, kanyargón, mint ördög nyelvek nyaldossák alját súlyos fellegeknek, a kárhozati lángok. Uram, ha most megállok, stétován tépelődve várok egy szóra, biztatóra, megvetsz érte. Csak egy ujjadat nyújtsd felém, egyetlen igét halljam én, nem testi füllel, tántorgó szívemmel. S ha lassan potorkálva indulok, és közben meg-megtorpanok, bátorítást remélve, újra megállva, megvetsz érte. Csak egy sugárka, fényfonálka hújjon utamra, én megyek oda, ahol a rengeteg szélső szélén a fény rezeg, sosem foszló szivárvány íve leng. Szánó szíved legyen velem, és én megyek.

0: Egészségpercek.
1: Nagyon sokan szenvednek szorongásban, amely 21. század egyik leggyakoribb betegsége. A szorongás csökkentésére a leggyorsabb és legkényelmesebb megoldás a gyógyszerek alkalmazása, amelyek valóban segíthetnek rövid távon. Hosszabb alkalmazás esetén azonban kialakul velük szemben a függőség, és semmilyen megoldást nem jelentenek a szorongást kiváltó okok megszüntetésére. Éppen ezért a szorongás kezelésével és megelőzésével foglalkozó szakemberek sokkal hatásosabbnak tartják az életmód változtatást, amellyel tartósan megszabadulhatunk ettől a lelki eredetű betegségtől. Az új életmód magában foglalja az alkoholtól, koffeintől, nikotintól való teljes tartózkodást, a rendszeres, de nem túl terhelő testmozgást, valamint a lelki meditációt. Szóba jöhet még nyugtató gyógyteák fogyasztása is, ugyanakkor az olyan alternatív gyógymódoktól, mint az akupunktúra, jóga vagy a homeopátia nem várható jelentős segítség az eddigi vizsgálatok alapján. Mivel közeleg az év vége, egyrészt tartózkodjunk az ártalmas ételektől, italoktól és a dohányzástól, másrészt jó alkalom arra, hogy újra gondoljuk életvitelünket, szorongásainkat, és változtassunk, hogy végre megnyugodhassunk.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 122. rész. Zarándokok áldás kívánása. Zarándokének. Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem, az úrházába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az úr törzsei. Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az úr nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked.

0: Benyitottunk a bejárati ajtón, az illatok és a látvány ismerős volt, és a hely hangulata korábbi emlékeket és érzelmeket ébresztett föl bennünk. A 122. Zsoltár értelmet ad az ilyen megérkezés pillanatának. Itt vagyok, szeretek itt lenni. Határtalan örömet érzünk, teljes megnyugvást. Ugyanezt az örömöt fejezik ki a zarándokok is, amikor végre elérik céljukat, Jeruzsálem városának kapuit. Az utazó belép, és fáradt lábaival szilárdan megáll Jeruzsálem városának földjén. Milyen elégedettség töltheti el, micsoda öröm! És a biztonság érzése, egy ilyen ősi város kapuin belül állni. Bizonyára egy meleg öleléssel ér föl a hazatalálás boldogságával. Csak halovány elképzelésünk lehet arról, mit jelent majd nekünk, zarándokoknak az új föld, milyen lesz odaérkezni a mennyei ország kapuihoz, és belépni a szent városba, melyet Isten készített számunkra. Dicsőítsük az ő nevét örökké.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. 116. Zsoltár, első vers. Ha olyan befolyások környékeznek bennünket, amelyek el akarnak távolítani Istentől, akkor segítségért és erőért kell könyörögnünk, fáradhatatlanul. Ha ezt nem tesszük, akkor sohasem leszünk képesek arra, hogy az önsajnálat és az önmagunknak kedvezés kísértéseit legyőzzük, melyek elvonnak bennünket az üdvözítőtől. Az ima a lélek lélegzete, a lelki erő titka. Az ima őrzi meg a lelki egészséget. Az ima közvetlenül összeköti a szívet az élet forrásával. Csodálatos dolog, hogy imáink eredményesek, hogy az olyan méltatlan és tévelygő emberek, mint mi, felküldhetik könyörgéseiket Istenhez. Kívánhat-e halandó ember annál magasztosabbat, mint hogy érintkezhet és összekapcsolódhat a végtelen Istennel? Gyenge, bűnös emberé az a kiváltság, hogy beszélgethet Teremtőjével. Az ajkunkon kiejtett szavak a mindenség uralkodójának trónusa elé jutnak. Akár a nyilvános istentisztelet alkalmával, akár magányos imádságaink esetében kiváltságunk az, hogy az Úr előtt térdre borulva szóljunk ő hozzá. Az ő végtelen nagyságának, valóságos jelenlétének tudata kelti fel az igaz tiszteletet. A láthatatlan Isten jelenléte hasson át, és ihlessen minden szívet az imádság idején. Könyörgésünk ideje és helye szent, mert Isten van jelen. Ha magatartásunk és viselkedésünk által kifejezésre juttatjuk tiszteletünket, akkor ez csak még jobban elmélyíti szívünkben az ihlet érzetét.

Építs egy jobb világot. Ősi ír áldás. Áldott legyen a fény, mely rád világít, és mely benned van, az áldott napfény sugározzon be téged, és melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog, mint kandallók tűze. Így minden idegen melegedni jöhet hozzád, és minden barátod is. Sugározzék szemedből a fény, mint ablakba állított gyertya fénye, mely a viharban vándorlókat hívogatja. Áldott legyen a rád hulló lágy eső. Hulljanak lelkedre a cseppek, és csalogassák a virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő, de áldott legyen a nagy vihar, és rázza meg lelkedet, hogy fényesre és tisztáron mossa, és sok kis tavacskát hagyjon hátra, amiben megcsillan az ég kékje, és időnként egy csillag is. Legyen áldott a föld, az egész földkerekség, hogy mindenütt kedvesen fogadjon, bármerre is vezessen utad. Legyen puha a föld, mikor terhétől fáradtan lepihensz, és legyen könnyű, amikor majd kint fekszel alatta. Olyan könnyen terüljön el fölötted, és elérje útja végén az Istent.

0: A nap versét elmondta Gondán Károly. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne nézz hátra! Mózes első könyve 19. fejezet 17. vers. Isten angyalokat küldött Lóthoz és a családjához, mielőtt elpusztította volna Szodomát és Gomorát, hogy menekülésre intse őket. Mentsd az életedet, ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Lót felesége azonban, aki mögötte ment, közben hátra nézett, és sóbálvánnyá vált. Mózes első könyve 19. fejezet 17. és 26. vers. Lót felesége nem engedelmeskedett Isten egyértelmű parancsának, ezért meg kellett halnia. Ott ragadt a múltban. Három fontos leckét tanulhatsz meg ebből. Elsőként, ne állj meg sehol. Mindannyian átmegyünk völgyeken életünk során, de nem ragadhatunk le itt, és nem verhetünk tábort bennük. Második, ne nézz hátra. Az autódban azért nagyobb a szélvédő a visszapillantó tükörnél, mert javarészt az előbbin nézel keresztül, és csak időnként pillantasz a másikba, hogy korrigáld a manővereidet, és így biztonságosan haladhass utadon, és elérhess a célba. Ugye érted, mit akarok ezzel mondani? Harmadik. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Amikor megbánt valaki, két lehetőséged van. Vagy a jó utat választod, vagy a rosszat. Ha a rossz úton indulsz el és bosszút állsz, valami meg fog halni a lelkedben. Ha viszont a jó utat választod, erősebb, bölcsebb és érettebb leszel. Amikor leragadsz a múltban, az mindig a jövőt kárára történik. Isten jobb napokat és jobb dolgokat tartogat a számodra, úgyhogy felejts, bocsáss meg és lépj tovább.

A reformáció története 20 és Jeromos 12. rész. Így haltak meg tehát Isten hű fényhordozói. De az általuk hirdetett igazság világosságát, hősi példájuk fényét nem lehetett kioltani. Épp úgy nem lehetett útját állni a hajnalnak, amely éppen akkor hasadt fel a világ számára, mint ahogy a napot sem lehet pályáján visszafordítani. Husz kivégzése felszította Csehországban a felháborodás és rémület lángját. Az egész nemzet tudta, hogy a papok gyűlöletének és a császár árulásának lett az áldozata. Az igazság hűséges tanítója volt, mondták. A zsinatot pedig, amely halálra ítélte, gyilkossággal vádolták. Husz tanai még jobban magukra vonták a figyelmet, mint valaha. A pápa már korábban elrendelte Wycliffe írásainak elégetését, de az emberek a megmaradt példányokat most előhozták a rejtek helyükről, és tanulmányozni kezdték a Bibliával, illetve a hozzáférhető Biblia részekkel együtt. A kutatás nyomán sokan elfogadták a megreformált hitet. Husz gyilkosai nem nézték tétlenül ölbetett kézzel a mártír ügyének diadalát. A pápa és a császár összefogott, hogy összezúzza a mozgalmat, és Zsigmond csapatai megtámadták Csehországot. De támadt egy szabadító. Ziska, aki röviddel a háború megindítása után elvesztette a szeme világát, és aki vakon is korának egyik legtehetségesebb hadvezére volt, állt a csehek élére. A nép, bízva Isten segítségében és ügyük igazságos voltában, szembeszállt az ellene harcba indított leghatalmasabb hadsereggel. A császár újra és újra friss erőket gyűjtve tört Csehországra, de szégyenletes vereséget szenvedett. A husziták nem féltek a haláltól, és senki nem tudott megállni velük szemben. Néhány évvel a harc megkezdése után a bátor Ziska meghalt. A helyét Prokópiusz töltötte be, aki ugyanolyan bátor és tapasztalt hadvezér volt, sőt bizonyságos vonatkozásban még rátermettebb vezető is. A csehek ellenségei a vak harcos halál hírét kedvező alkalomnak látták arra, hogy visszaszerezzék mindazt, amit elvesztettek. A pápa keresztes háborút hirdetett a husziták ellen, és újra hatalmas sereg csapott le Csehországra, de ismét irtózatos vereséget szenvedett. A pápa újabb keresztes háborút hirdetett meg. A fennhatósága alatt álló összes európai országból embereket, pénzt és hadianyagot szerzett. Tömegek sereglettek a pápa zászlaja alá azzal a bizonyossággal, hogy végre halálos csapást mérnek a huszita eretnekekre. A hatalmas sereg a győzelembe vetett hittel rontott Csehországra. A cseh nép azonban csatasorba állt, hogy visszaverje őket. A két sereg megindult egymás felé. Már csak egy folyó választotta el őket egymástól. A keresztes vizeknek sokkal nagyobb volt a haderejük, de ahelyett, hogy a folyón gyorsan átgázolva harcolni kezdtek volna a huszitákkal, akik miatt messziről jöttek ide, csendben megálltak, és nézték a harcosokat. Majd hirtelen valami titokzatos félelem szállta meg a pápai sereget. Az a hatalmas hadsereg egyetlen karcsapás nélkül felbomlott és szétszóródott, mintha valamilyen láthatatlan hatalom kergette volna szét. Számos harcosukat mészárolta le a huszita hadsereg, amely üldözőbe vette a menekülteket, és roppant nagy hadizsákmány jutott a győzők kezére. A háború tehát
nemhogy elszegényítette volna Csehországot, de meggazdagította.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten velünk. A mai ige 1. Mózes 48.21. Isten veletek lesz. Gondolatok az igéről. A jó öreg Jákob nem maradhatott tovább József mellett, mert eljött halála órája. Mégsem féltette fiát, mert hittel mondhatta, Isten veletek lesz. Mikor nagyon kedves rokonunk vagy barátunk hal meg, nekünk is azzal kell vigasztalnunk magunkat, hogy az Úr nem távozott el mellőlünk. Ő él, és mindörökké velünk marad. Ha Isten velünk van, a legjobb társaságban vagyunk, még ha szegények és megvetettek vagyunk is. Ha Isten velünk van, mindig van elegendő erőnk, mert az Úrért dolgozni sohasem megerőltető. Ha Isten velünk van, mindig biztonságban vagyunk, mert semmi sem árthat annak, aki az ő árnyékában lakozik. Micsoda öröm az számunkra, Isten nem csak most van velünk, hanem mindig velünk lesz. Velünk, családunkkal, gyülekezetünkkel. Jézus neve, Immanuel, azt jelenti, hogy velünk az Isten. Vajon nem az mindenek felett a legjobb, hogy Isten velünk van? Ezért nincs okunk a félelemre. Inkább örüljünk és reménykedjünk. Krisztus ügye halad. Az igazság fog győzni, mert az Úr azokkal van, akik ővele tartanak. Bár csak egész nap ezen örvendeznének ezen soroknak olvasói. Ennél nagyobb örömet sehol másutt nem lehet találni. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények mától július 1-e és 3-a között Budapesten rendezik több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapesten több helyszínen. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. A családos, több generációs csendes hét Pilis Csabán, a Bételben június 29-e hétfőtől még július 3-án péntekig tart. Téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Sütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 6. rész.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket közös Biblia tanulmányozásunk alkalmából. A jelenések könyve egy egyszerű könyv. Ezt nem szokták elhinni. Könnyen el lehet benne tévedni, hogyha nem tudom az utat. Ez mindennel így van, egy erdővel is így van. Ha a jelenések könyvébe el akarok tévedni, akkor mondok egy jó tanácsot, hogy hogy lehet eltévedni a jelenések könyvébe. Úgy, hogy fogom a jelenések könyvének képanyagát, és addig csűröm, csavarom, még valamire a történelembe ráakasztom, és elfelejtkezek arról, hogy a jelenések könyve tulajdonképpen 7 gyülekezetnek íródott, és nem nézem meg azt, hogy akkor, amikor ez először elhangzott, kinek szólt és mit akart mondani, és ezért nem tudom levonni azt a tanulságot sem, hogy akik ma élünk, azoknak mit mond ez a profétai képsor. Mert ez egy profétai képsor, kódolva van, hiszen börtönszigetről írták, és a börtönszigetről csak kódolva lehetett kiküldeni a jelenések könyvét. A kód nagyon egyszerű, kezünkben van a kód, ez az Ószövetség. Ha nem az Ószövetség felől értem a jelenések könyvét, hanem mindenbe bele akarok magyarázni valamit, akkor ez sikerül, de ez a belemagyarázás, ez mindennel így van, bármelyik irodalmi alkotással. Mert ha a jelenések könyvével így járunk, akkor lehet, hogy a történelem egyes dolgait helyesen határozzuk meg, hogy az volt, csak elveszítjük azt a tanulságot, hogy akkor, amikor ez elhangzott, mit mondott a gyülekezetnek, és ma mit mond nekem. És engem nem az érdekel a Bibliából, hogy régen mi volt, és régen mit mondott, hanem a Bibliából az érdekel engem, hogy ma mit mond nekem, és mit akar Isten, hogy megértsek. A jelenések könyve 7 gyülekezetnek szól, ahogy mondtam, és ennek a 7 gyülekezetnek úgy válaszol, akik üldözés alatt vannak, ugye, mert azért kerül János is a Pátmos szigetére, börtönszigetre, ennek a 7 gyülekezetnek úgy válaszol a jelenések könyve, hogy beavatja őket Istennek abban a nagy megváltási tervébe, aminek a lényege egy nagy küzdelem Krisztus és Sátán között, és a csatatér nem csak a történelem, hanem a mi szívünk is, ami mindennapi életünk is, ami gyülekezeti életünk, ami mindennapi társadalmi életünk, az, ahol mi élünk, az is a nagy küzdelem része, és a nagy küzdelemben Jézus Krisztus győzött a Golgotán, és ennek a győzelemnek, hogy így mondjam, meg kell valósulni a mi életünkben. És ez tulajdonképpen a jelenések könyvének az igazi titka. Tehát, hogyha csak a történelem egyes eseményeire vonatkoztatjuk, lehet, hogy nem tévedünk. Én nem mondom, hogy ez helytelen, csak akkor nekem nem mond semmit. Egyáltalán nem az a jelenések könyvének a célja, hogy jóslás legyen, mert a jelenések könyve nem jóskönyv, nem jövendőlés, hanem a jelenések könyve a megváltási tervnek egy olyan vázlata, aminek az ismerete ahhoz kell, hogy én a jelenben eligazodjak, iránytű, és nem pedig egy ködös, mindenki által így úgy amúgy magyarázott könyv.

Ezt bocsájtottam előre, és akkor egy kicsikét nézzünk megint nagy távlatokba erre a könyvre. Íródik 7 gyülekezetnek. 7 gyülekezetet üldözik. Az előző két fejezetben, egyedik, ötödik fejezetben a mennyei trónszéknél voltunk, és a nagy kérdés az volt, hogy ki méltó arra, hogy felnyissa azt a 7 pecséttel lezárt könyvet, ami kívül belül be van írva. És elhangzik a megoldás a mennyben, hogy ez nem más, mint az a bárány, aki oroszlán. Júda oroszlánja, aki bárány. Ez a kettős kép Jézusról szóló kép, tehát Jézus a történelem ura. Ezt azért kell tudni, mert ez az alapállás. A történelem nem a véletlenek sora, és Isten nem úgy utána szalad a történéseknek, hogy ha már ez így történt, mert a sátán ezt csinálta, akkor nekem valamit segíteni kell ezeknek a szegény keresztényeknek, hanem a Jelenések könyve pontosan azt mondja el, hogy nem. A történelemnek az ura Jézus Krisztus nem Rómában van a központja a világegyetemnek, bár akkor a római birodalom az egész akkor ismert világot összefogta, hanem a mennyben van a Jelenések könyve szerint minden dolognak a nyitja, minden dolognak a kulcsa. Lényegében 7 profétai egység van a Jelenések könyvében. Az elsőt ugye láttuk, a 7 gyülekezetet, ami olyan, mint egy röntgen lelet, hogyha bemegyek a kórházba, elsősorban megnézik, hogy ha valami bajom van, hogy mi van belül. Tehát ez tulajdonképpen nem más, mint 7 gyülekezet típus, ami a történelemben mindig van. És mind a 7 gyülekezet típusnak a pozitív és negatív tulajdonságait rögzítik ezek a levelek. Eligazítanak bennünket. Ez úgy hasznos nekünk, hogy be kell helyettesíteni, hogy melyik vonatkozik ránk, illetve az egyes gyülekezeti tulajdonságokból mi vonatkozik ránk. Mert van, hogy 3-4 gyülekezeti mozzanat is vonatkozik ránk, és mindegyiknek ott van a megoldása, hogy hogy kell megtérni. Ez az első. A második ilyen, amit elkezdtünk, ez a nagy mennyei jelenettel kezdődő dolog, a 7 pecsétes könyvnek a feltörése. Ez a 7 pecsétes könyv tulajdonképpen nem más, mint a kereszténységnek, majd látni fogjuk éppen ma, a kereszténységnek egy másik metszete, és ez a másik metszet pedig az, hogy mi lesz az evangélium, mi az evangélium sorsa a világban, és ez hogy hat vissza a keresztényekre. Mert végső soron a keresztények nem csak úgy vannak, hogy na, legyen ilyen elit társaság. A kereszténység soha nem ilyen elit népség volt. Ami kereszténység az volt, akin keresztül Isten az evangéliumot, az egyetlen megoldását a történelemnek el akarta hirdetni az egész világnak. Most az evangéliumhoz való viszony szempontjából nézi meg azt a sorsot, ami a kereszténységben előfordulhat. Itt is nem arról van szó, hogy időrendi sorrendben van itt minden, hanem különböző típusok vannak, és különböző helyzetek vannak, amiben be kell helyettesíteni a mi életünket. Ezután majd jön egy másik hetes egység, ez a 7 trombita szó. A trombita az egy jellegzetes hangszer, egy jelentős harci hangszer, ítélő hangszer. Itt pedig Jézus Krisztusnak azokat a közbevető ítéleteit, amiket a történelemben tapasztalnak majd a különböző hívek, akik a Bibliához felé hajolnak, ezeket összegzi, és ezt a 7 ítéletet látjuk. Ez az első 3 egység tulajdonképpen a történelemben Isten népének a sorsa. Ha megfigyeljük, akkor az első egységnek, a 7 gyülekezetnek, elmondtam, hogy Jeruzsálem, az új Jeruzsálem felel meg, ahol minden kérdés megoldódik, oda készülünk. A második egység Isten ítéletének a 7 jelenete, majd ezt is fogjuk látni a Jelenések könyvének a második részében. A harmadik ilyen egység, az tulajdonképpen nem más, mint a 7 trombita szó, amelyik a 7 csapással párhuzamos, ezt is többször elmondtam, és a tetején, a csúcsán ennek az egésznek van az, ami tulajdonképpen nagyon érdekes és nagyon fontos. A csúcsán a nagy küzdelem jelenete van leírva. Ezért íródott az egész könyv. Ennek a történeti példája és az eszkatológikus, tehát az utolsó időkben való megvalósulási mozzanatai, azok, amik a Jelenések könyvének ezt a nagy küzdelem képét,
alátámasztják, aminek a tetején, tehát a lényegénél, mert mindig ebben a kiasztikus szerkezetben középen van a megoldás, egy nagy erejű angyal repül az ép közepén, akinél az örökkévaló evangélium van, és ezt hirdetni kell minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, egy hármas üzenet, ami tulajdonképpen a Jelenések könyvének az igazi okát adja meg. Azért mondtam ezt el, hogy lássátok, hogy ez egy nagyon egyszerű és nagyon logikus szerkezetű könyv, hogyha én külső logikai magyarázkodásokat beleviszek, vagy egyszerűen a történelemnek ilyen-olyan, amolyan dolgával azonosítok csak valamit, akkor eltévedek, és nem találok ki, nem találom meg a lényeget. Ennek a sorozatnak pont az a célja, hogy ezt a lényeget lássuk meg.

Na nézzük akkor a 6. fejezetet ennyi bevezetés után. Itt elkezdődik a pecsétek felbontása. Ugye az előző két fejezetben, a 4.-5. arról volt, hogy ki méltó feltörni a pecsétet. Most nézzük meg, hogy elindul ez a jelenet sor a mennyből. Ez az egész fejezet viszont még Jézus Krisztusnak az utolsó időkről elmondott beszédével is párhuzamos, tehát Máté 24, tehát 23-24-25-be, és ezek a képek ott is előfordulnak. Tehát azt lehet látni, hogy az első gyülekezetek, akik ezt kapták, azok nem arra gondoltak, hogy mi lesz majd a messzi távol jövőbe, hogy mik lesznek, kik lesznek azok a muszlimok, meg mi lesz az a hol van ebbe Kína, meg mit tudom én, hol, mi lesz a pápasággal, erre nem is gondoltak, hanem Isten egy szabályszerűséget adott, ami mindig igaz. A muszlimokra épp úgy igaz, a pápára épp úgy igaz, meg ránk is épp úgy igaz. Meg igaz volt az első században lévő gyülekezetekre is, és ezt a szabályszerűséget kell belőle megérteni. Na nézzük először ezt a 4 lovasról szóló példát, amit nagyon sokszor mondtak. A 4 lovasról szóló példa az ókorban nagyon kézzelfogható volt, hiszen pontosan az első században pártusok, a perzsák, ugye, támadták pontosan ezt a kis-ázsiai területet, ahol a 7 gyülekezet van, és a pártusok mindig 4 lóval támadtak, tehát egy 4 lovas dolog volt, és ettől féltek, és nem tudták sohasem a városlakók, most ezek békés szándékkal, vagy harci szándékkal rabolni jöttek, vagy pedig megvédeni jöttek a pártusok, tehát ez a 4 lónak a képe, az benne élt az emberek. De nézzük először ezt a 4 lóról szóló példázatot, hogy miről is van szó. Így kezdődik. És láttam, amikor a bárány feltört a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szólt, jöjj! Ez az első vers. A jöjjöt úgy is lehet fordítani a görögbe, hogy indulj! Tehát itt most a mennyből indul a folyamat. Egyedül Jézus az, aki felbonthatja ezt a 7 pecsétes könyvet, és a mennyből egy hang hallatszik Jézus trónjáról, emlékeznek, hogy ugye 3 kör vette körül Isten trónját, és annak a legbelsőbb köre az a 4 lelkes lénynek a jelenléte, és innen jön a hang, hogy jöjj, indulj. És akkor azt olvassuk, és láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülnek íja volt, korona adatott neki, és győztesen vonult ki, hogy újra is győzzön. Elindul egy fehér ló, rajta egy valaki, és győz. Ki ez a fehér lovon ülő? Nagyon egyszerű, hogyha majd a Jelenések 19. fejezetéhez érkezünk, ott nyilvánvalóan megmondja, hogy ez Jézus. És ez nem más, mint az evangélium nagy terjedés. Ez az első századnak, ugye ez már akkor múlt egy kicsit, és ezt értették az első századi keresztények. A nagy szenzációja az, hogy Jézus 31 táján meghalt, és a század végére az egész akkor ismert világ ismerte az evangéliumot. Ebben nagy szerepe volt a zsidóságnak, tudnék a zsidó zsinagógáknak, ahol egy csomó istenfélő ember volt, és ezek az istenfélő emberek tulajdonképpen elfogadták az Ószövetséget, tanulmányozták, csak a zsidóság nem akarta maguk közé befogadni sok-sok okból, ezt most nem mondom el, hogy miért nem. És az első misszionáriusok mindig a zsinagógába kezdték, ezeket az istenfélő embereket vitték el, és építették bele az Isten közösségébe. És így a kereszténység, mivel a zsidóság akkor a diaszporában az egész akkor ismert világba elterjedt, a kereszténység is villámgyorsan elterjedt. Az első század végén tudunk keresztényekről Indiába, tudunk keresztényekről Etiópiába, tudunk keresztényekről az Észak-Afrika egész partvonalán, ami lakható volt, tehát a Szahara széléig tudunk keresztény gyülekezeteket, tudunk Spanyolországban, tudunk Anglia déli részén, a Rajna alsó folyása mentén a mai Németország déli részén tudunk természetesen Itáliába, Görögországba, hogy ez a Új Szövetségben is megtalálható, Kis-Ázsiába, tudunk Örményországba keresztényeket, hogyha a térképen megtetszenek ezt nézni, akkor ez az egész akkor ismert világ. Terjed az evangélium gyorsan. Kezében van az íj, ez az íj tulajdonképpen nem más, mint az, hogy a gyorsaságnak a kifejezője, mindig az ókori képekben a gyorsaság kifejezője volt az íj,
És a ló is, a gyorsaság kifejezője, gyorsan terjed az evangélium. És ez egy nagyon pozitív dolog. De ahol Isten dolgozik, ott mindig ott dolgozik a sátán, és ezt sose felejtsétek el. Ez mindig így van. Azon, amikor feltört a második pecsétet, olvasom tovább, hallottam, hogy a második élőlény szólt, jöjj, vagy indulj. És kijött egy másik ló, amely tűzvörös, és rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy ölessék egymást az emberek, és nagy kard adatott néki. Nagyon sokszor, ahol megjelenik Isten evangéliuma, ott ellenségeskedést vált ki, ez Jézus életében is így volt, nem? A legnehezebb az igazságot elviselni. Az evangélium hirdetésének nagyon sokszor üldözés a vége. Ez így volt az ókorban, így volt a középkorban, így volt az újkorban, így van a jelenkorban is. Ez mindig így van. Ha valaki komolyan veszi az evangéliumot, és ezt életeszmévé teszi, nem csak egyszerűen vallássá, hogy azt mondom, hogy mint ugye jó Európa teszi, hogy hát mi keresztény Európa vagyunk, de senki nem tudja megmondani, hogy miben vagyunk keresztények, mert régeségen eltértünk a Biblia alapvető normáitól, akkor nem lesz üldözés, mert szépen belesimul ebbe a posványba, ami jelenleg Európa gondolkodási módja. Ha viszont mi igazán keresztények vagyunk, akkor ez kiváltja éppen azokat, akik így belekényelmesedtek ebbe az álkereszténységbe, azoknak az ellenállása. És az evangélium sorsa a kard lesz, a vörös lónak a dolga. Utána azt olvassuk, amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élő lény szól, ez a, ugye a négy lelkes lény közül a harmadik szólal meg, jöjj, tehát indulj. És láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam egy hang szólt a négy élőlény közül, középen. Egy mérce búza egy dénár, három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Hát ezen is rengeteget törték a fejüket. Biblia magyarázók, hogy hogy lehet ezt a történelembe belekényszeríteni, mindenféle császári rendeletet végignéztek, stb. Rengeteg tipp van hozzá, mindegyikben van igazság, de a mondani való elvész ezek szerint. A mondani való nagyon egyszerű. Hogyha lelkileg éhezik a kereszténység, akkor nem az evangelizálás fehér lova győz, és nem is a mártíromság vörös lova uralkodik, hanem jön a fekete gyász menet. A mai kereszténység az ilyen fekete gyászmenet, nem? És a történelemben volt sok ilyen korszak, amikor gyászmenet voltunk. De ebben egy mennyei hang egy ígéretet ad, hogy az olajat és a bort, az ne bántsd. Itt megszólal az Isten védelme. Az olaj és a bor, az szimbólum, az egész Biblián áthúzódó szimbólum. Az olaj az mindig a Szentléleknek a szimbóluma, a bor pedig mindig arra a Jézus vérére utal, hogy az úrvacsorában is. Tehát Isten nem hagyja végképp meghalni a kereszténységet.

De hogyha valaki visszautasítja ezt a dolgot, akkor az álkereszténységnek halála vége. Ezt mondja el a negyedik ló, ha megnézzük, ez a sárga ló, vagy pedig azt lehet mondani, amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amikor így szólt, jöjj, megint indulj, és láttam, ami egy fakó ló, így fordítja az újfordítás, ez a fakósárga klorosz, tulajdonképpen klórsárga. Ez mindig az oszló hullának, gusztustalanul mondom, de sajnos ez az oszló hullának a dolga, és nagyon sokszor a kereszténység ilyen oszló hulla képet mutat. Ha az evangélium nem hat, elsősorban a keresztényekre, nem rajtunk keresztül másokra, hanem ránk nem hat az evangélium, akkor ilyen oszló hullaképű lesz az egész dolog. Hát Isten nevében mennyi disznóságot elkövettünk mi keresztények, nem? És most nem címkézem ezt meg, hogy a középkorban, meg újkorban, meg ma, meg abz az egyház, meg ez az egyház, meg ott, meg itt, meg amott, meg ez az ember, meg az az ember. Minden egyházon belül lehetne megcímkézni dolgokat, nem. Ez mindig igaz. Ha az evangéliummal nem élek, hanem csak az evangéliumról neveztetem magam, már nem is hirdetem, és nem is az szerint élek. Csak azt mondom, hogy keresztény vagyok, és nem az szerint élek, akkor ez a felbomlás tüneteit mondja, on leszek, mint a sárga ló, klorosz, felbomló, hulla leszek. Ez a hulla kereszténységnek a képe, ilyen is van. Ha végignézzük mondjuk a reneszánsz pápákat, vagy végignézzük a, mit tudom én, a hitleri Németországban azokat, akik a Deutsche Christinek, tehát a német egyháznak az emberei lettek, akik örvendeztek a holokauszt miatt. És lehetne ezer példát sorolni. Vagy azokat a politikusokat, akik kisajátítják a kereszténységet és a maguk csirkefogóságának az álarcát, állarcaként a kereszténységet használják, azok ilyen kloroszlóhoz hasonlítanak. És azt mondja ez a köszjöj, és láttam, ami egy fakó ló, a rajta ülőnek neve halál és pokol követte őt, és hatalom adatott néki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhséggel, dökhalállal és a föld vadállatai által. Ez a teljes megsemmülés és anarchia képe. Kevés olyan eszme van, mint a kereszténység, amelyik ezt tudta produkálni. Történelem során többször. És minden esélyünk megvan, hogy ma is produkáljuk. Ez a profécia egy nagyon kemény figyelmeztetés. Hogyha az evangélium csak érvelési anyag, hogy hát ugye keresztények vagyunk, mert kell egy ideológia, és a mindennapi életünket nem járja át az evangélium szeretet parancsa, ha egész egyszerűen nem az embertiszteletre épül ez, és elkezdjük mondani, hogy tulajdonképpen nem azért vagyunk, hogy az embereket tiszteljük, hanem mi keresztények, és úgy mi, stb. Majd mi megvalósítjuk az Isten országát itt a Földön, mert akkor lesz igazság, hogyha rám szavaztok, vagy ha nekem adjátok a hatalmat, akkor ilyen felbomló klorosz lesz a kereszténység. Itt a négy típus. Vagy az evangélium győz, fehér ló, vagy az evangélium kiváltja az ellenkezést, és ezért mártironságot is kell vállalni. Vagy elkezdjük elhallgatni az evangéliumot, és a fekete ló éhsége lesz, ahol Isten szent lelkének külön kell gondoskodni, hogy az olajat és a bort, az Isten szent lelkének a hatását és Jézus Krisztus bűntörlő vérét nem akarja megvonni az emberektől, vagy az álkereszténység halott lesz. És a hullafoltjai most is mutatkoznak a kereszténység nagyon sok részének. Ez a négy típus, a négy ló típusa.

Ha megnézzük ezt a szakaszt, és ha elolvassuk mondjuk az Ószövetségben Zakariás könyvének az első fejezetének a 7-től 15. versig terjedő szakaszát, ha elolvassuk ezeket a dolgokat, akkor azt látjátok, hogy ez a fogság utáni proféta, Zakariás, azt mondja el ezzel a 4 lóval, hogy az Isten népe ebbe a helyzetbe kerül, hogyha a megélt tapasztalatait eltékozolja. Vagyis a rábízott igazságot, mondhatjuk így, hogy evangéliumot, Ószövetségben is mondhatjuk ezt, hogy evangéliumot, eltékozolja. És ez a 4 ló egy figyelmeztető jel. Ha én Isten igazsága szerint nem élek, hanem csak azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a fekete ló éhsége van körülöttem, mert ugye egyszerűen az evangéliumot már nem szólom, hanem egy politikai eszmévé teszem a kereszténységet. Ez nem csak Nagy Konstantin idejében van, a konstantini fordulat, ezt minden teológus tudja, az azóta tart, újra és újra előbukkan, hogy a hatalom, hogy így mondjam, a hatalom ideológiai alapként akarja használni a kereszténységet. Azt akarja, hogy az ő politikai törekvéseit, becsületes vagy becstelen politikai törekvéseit a kereszténység kritika nélkül támogassa. A kereszténység pedig sohasem volt forradalmi eszme, de a kereszténység mindig egy önkritikai funkciója volt a társadalomnak, és ezt ma is kellene tenni. Hogyha a kereszténység nem önkritikai funkciója a társadalomnak, és nem azt mondja, hogy nem szembesít engem az Isten törvényével, akaratával, az evangéliummal, akkor igaza lesz Marxnak, aki azt mondta, hogy ópium a kereszténység. Az ópium az akkor fájdalomcsillapító volt, nem egyszerűen kábítószer. Marx írta le, Marx és Engels a tőkében, ezt a fiatalokért mondom, mert az öregek ezt tudják, hogy a vallás az ópium. És igaza lesz Marxnak, hogy ópium. Persze, fájdalomcsillapító. Csak járj a templomba, higgyél és szavazd meg azt, amit ami az én érdekem. Tetszik érteni? Ha a kereszténység ezt az önkritikai funkcióját elveszíti, és nem újra és újra hozzáméri a jelen valóságát az ige örökkévaló szabályaihoz, akkor bizony nem az első ló, hanem esetleg a harmadik vagy negyedik lónak az állapotába kerül. De ha ezt megcsinálja nagyon sokszor, akkor még a mártiromságot is vállalni kell. Ez egy nagyon fontos, alapvető tanítás. És ha most egyszerűen azt mondjuk, amit szoktak mondani, hogy az első az az evangélium hirdetés, ez is, ez igaz is. A második azt mondja, hát az a mártírok kora, amikor a római birodalom üldözte a keresztényeket. A harmadikról meg azt mondják, ez a Mohamednek a lova. Lehet, hogy igaz, én nem tudom. De engem az érdekel, hogy ezek a lovak ma is itt vannak. Mai napig is ugyanezek a törvényszerűségek játszódnak le. Ha én kivetítem a történelemre, akkor megnyugtathatom magam, na ez nem ma van, ez a Mohamedre vonatkozik, ez van a ma, nem, mert nincs ilyen, mert vannak pozitív jelek, persze vannak pozitív jelek, mert fehér ló most is van. Most is terjed az evangélium. Most is vannak mártírok, a vörös ló. Most is altatnak az evangéliummal, fekete ló. És ma is megvan a Isten lelke és a Krisztus vére, ugye a bor és az olaj, de a kereszténység egésze, hogyha meg nem tér, és nem a fehér ló útján jár, akkor a sárga ló korszaka jön el, meghal a kereszténység. És nézzétek meg, Nyugat-Európában egy haldokló kereszténységgel állunk szembe. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az elmúlt 10 esztendőben csak Németországban 1000 templomot dózeroltak le, mert nem kell. Vagy leghíresebb katedrálisból diszkóhelységet építettek, mert nincs, akik templomba járjon. Vagy hogy Dánia, vagy aki protestáns ország, vagy Hollandiának, ha nézzük, akkor a templommal vagy egyházzal kapcsolatot tartó keresztények száma az 1% alatt van. És mi vagyunk a keresztény Európa, nem?

0: egy új képváltás következik. Megint a mennybe megyünk. Ez a négy első ló ezt a tipikus evangéliumhoz való viszonyunkat összefoglalta. Nézzük az ötödik pecsétet. Ötödik pecsétről ezt mondja az ige. Amikor feltört az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkét, akik az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmasan hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nékik, hogy nyugodjanak meg egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaknak és testvéreknek a száma, akiket ugyanúgy megöltek, mint őket. Ez egy drámai közjáték. Megint a mennybe vagyunk. Ugye így mondják, hogy az oltár alatt a lelkük. Ugye a lélek szó alatt nem a személyiséget érti a Biblia, a lélek szó, aki tulajdonképpen én vagyok. Ami Isten hatalmába kerül, ha meghalok. Nagyon egyszerű a tanítás, azt mondja, én alszom. Ez nem megsemmisülést jelent, és nem is azt jelenti, hogy ez öntudatosan valahol az én belső énem valahol kódorog a világűrbe, vagy éppen a mennybe, napsugáros mennybe sütkérezik, hanem egyszerűen alszik. Várja az ítéletet. Most ebben a képben arról van szó, ez éppen olyan, mint az oltár alatt van ezeknek a lelke, az ószövetségi, ezt onnan érthették a az első keresztények, akiknek írta tulajdonképpen a jelenések könyvét az apostol, hogy amikor én valamilyen bűnt elkövettem, elvittem egy bárányt. Fejére tettem a kezemet, a pap lefogta, és nekem el kellett mondani, Istenem, bocsáss meg nékem azt, hogy mit tudom én ezt meg ezt tettem. A pap a kezembe adta a kést, és nekem el kellett vágnom a bárány torkát, ami bántott. A pap felfogta a vért, és ha megnézitek az Ószövetség Mózes harmadik könyvben, az oltár alá hintette. Ezzel jelképesen a bárány életén keresztül az én bűnöm is oda került az oltár alá. Ez egy jelkép volt az ókori ember fejében, ez a jelkép élt. A vér az az élet. És most a nagy kérdés az, hogy meddig nem ítélsz, Uram? Hiszen az igaz keresztények életüket adták, szenvedtek, nagyon sokszor éheztek. Itt ugye a napi fejadagról van szó, ez amit mond ez a fekete lónál, ez a napi fejadag volt, amit kimértek. Erre mi még emlékszünk, amikor jegyre adták a kenyeret, hogy mi volt ez az éppen a élet fennmaradásához szükséges kis dolgot biztosították, és Uram, hát meddig nem ítélsz? Ez azért érdekes, mert hogyha a jelenések könyvének a végén nézzük ezzel párhuzamos részt, amit az elején elmondtam, ahol Isten ítéletének a hét jelenetéről van szó, akkor ott kapunk erre a kérdésre feleletet. Ez így összefügg egymással. És itt ugye az egynegyedét ítéli meg az Úr, ott pedig egy teljes ítélet lesz. Majd ezt az egynegyedet meg fogjuk nézni a következő alkalommal.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Így hát újra és újra egy hívő embernek meg kell küzdeni azzal a nagy kérdéssel, hogy hogy igazságos az Isten? Hol van az Isten akkor, amikor a kereszténységet üldözik, amikor vértanúk vannak, amikor, most ne csak vértanúkra gondoljunk, amikor hív emberekkel gyalázatosan bánnak, amikor hív emberek hitével visszaélnek, amikor tönkreteszik a hitnek az ezer formáját, úgy merném mondani, megbecstelenítik a hitet. Hol vagy, Uram, meddig nem ítélsz? És Úr azt mondja, hogy ne, legyetek nyugodtak a végén, amikor eldől mindenkinek a sorsa. Akkor majd helyreáll a rend, a világegyetem rendje. De mi lesz ennek a folyamatnak a vége, hogy az Isten nem avatkozik bele, és nem csak fültövön azok olyan embereket, akik visszaélnek az Isten nevével. Mi lesz ennek a következménye a földre nézve? Tudnélik a Biblia, és ez egy nagyon érdekes tanítás, keveset szoktunk róluk beszélni, most a környezetvédelem problémájánál ez előjön, és a teológusok is kezdenek észbe kapni, ez egy teljesen új irányzat, de itt a proféciákban régen ott van. A természetrendje és az emberek erkölcsi magatartása az összefügg. Éden óta nem. Elköveti az első emberpár a bűnt, kiüzetik a paradicsomból. Kain nagyon üti Ábelt, és elüzetik a termőföldről. Ugye ez héberül két szó van rá. Ugye Isten a belterjesen megművelt kertből kiűzi az embert a bűn miatt. Kikerül a szántóföldre, az Adamára. Ebből jön az Ádám neve. És amikor Kain nagyon üti a testvére,

testvérét, akkor előzetik a puszta földre az erecre. Ez egy más szó. Ahogy a nő a bűn, úgy az ember egyre jobban elidegenik a természettől, ennek a csúcs aztán a vízözön, amikor megsemmisül, újra kell teremteni az egész világot. És ez mindig ma is így van. Az ember önzése, az visszahat a természet életére. Az egész ökológiai válság az nem más, mint az emberi önzésnek a forradalma, nem? Emberi önzés forradalma, hogy mit tudom én, műanyagtól döglenek a halak, meg tudom, és ezer ilyen példát lehetne mondani. És figyeljük meg, a hatodik pecsét ezt mondja el. Isten még nem ítél ötödik pecsét, de a hatodik pecsét figyelmeztetése ott van, hogy a bűnnek a súlyát érezheted abban, hogy az a környezet, ami eltart téged, az a természet, ami eltart téged, ez fejre áll. És ezt a fejre állt természetet mondja el, méghozzá nagyon érdekesen ószövetségi képekkel és Máté evangéliumában lévő jézusi beszéd képeivel mondja el pontosan János, azért, hogy így kódolja, hogy itt miről van szó. Tessék el megnézni Máté evangéliumában, hogy miről van szó. Ott is az emberi bűnnek a következménye. Azt mondja a 12. verstől. És láttam, amikor feltört a hatodik pecsétet, nagy földrengést támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőr csuha, a teli hold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza, szó szerint így van Jézusnál is. Vagyis az ókori ember szerint ezek a földnek az alapvető dimenziója, rendnek az alapvető dimenziója, ami ezen a földön van. És ez a rend megszűnik. És azt mondja, hogy az ég is eltűnik, mint egy felgöngyölt papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdul a helyéről, a föld királyai, fejedelmek és vezérek, gazdagok és hatalmasok, szolgák és szabadok mindjárt elrendőznek a barlangokba és a hegyek szikláiban, és így szólnak a hegyekhez, a sziklákhoz, esetek ránk és rejtsetek el minket a király trónusán ülő arc elől és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjának nagy napja, és kiállhat meg.

ime. A világ megoldása tehát mi? Jézusnak vissza kell jönni. Egyszerű. Miért? Azért, mert az ember tönkretette az életterét. Jézus visszajövetelének a legbiztosabb jele az, hogy ökológiai válság van. Meg társadalmi válság van. Egy válságos világban élünk, nem? Ökológiailag, társadalmilag, mert az ember tulajdonképpen négy relációban él, szoktam volt mondani. Isten és ember viszonya válságban van, láttuk a kereszténység helyzetét. A másik, amiben élünk, az ember és a másik ember viszonya, társadalom válságban van, nem? Hát nézzük meg! Van olyan ember a Földön első elemitől kezdve, aki megérti azt, hogy mondjuk egy katalán és egy spanyol miért gyűlöli egymást? Vagy miért nem tud megférni egymással egy ír és egy skót? Vagy egy skót és egy angol? Magyar és román? Vagy mondjam, magyar és roma? Miért nem tud megférni a világon, és ezer példát lehet mondani mindenütt. Ezer sebből vérzik a világ. És hogy ez jobban látható legyen, ott van a természet felbomlásának az a folyamata, amit mondunk, itt jósolnak a tudósok, még 50 év, és akkor vége lesz a világnak, mert ugye mondják, hogy kifogy az olaj, meg ezer ilyen, minden nap lehet olvasni az újságban. És meddig nem ítélsz, Uram? És ki állhat meg? Ez a nagy kérdés. Mert lehet, hogy atombiztos óvóhelyekbe, ugye barlangokba bújnak az emberek, hogy majd túlélik ezt a válságot. Rejtsetek el annak színelle, aki jön. De a világegyetem megoldás az, hogy Jézus visszajön, ha akarom, ha nem, ha várom, ha nem. A kérdés nem ez. A biztos az az, hogy nem lesz eszkimó szín, ahogy a tragédia mondja, hogy az ember majd ugye jégkorszaki állapotba kerül, nem. Jézus nem hagyja a teremtettséget tönkre menni. Előbb jön. Mi pedig mindent elkövetünk, hogy a teremtettséget tönkre tegyük. És nem fog megmenteni senkit se az atombiztos óvóhely. És nem lehet elrejtőzni az Úr színe elől. Persze vannak ilyen nem csak valóságos, racionális barlangok, hanem vannak ilyen irracionális eszmei barlangok, engem nem érdekel csak magam, egyedül vagyok, én vagyok csak a fontos, a többi nem érdekel, stb. Ez az össznépi önzés, ez a reklámoktól kezdve mindenütt hódít, nézzétek meg. Belőlem csak egy van, de ezek után meg szoktam kérdezni, de minek? Nem? Nézzétek meg. Ugye, hogy mennyire mai ez a dolog? És ha most én elmentem volna, hogy a muszlimok mit csináltak, meg mit csinál a középkori pápaság mit csinál, meg a középkori egyház milyen volt, igazat mondtam volna. Na de éppen most szorít a cipő, hát éppen most vagyunk Krisztus visszajövetele előtt, nem? Nem arra való ez a profécia, hogy átvilágítsuk magunkat, és megnézzük, hogy ma mit jelent ez? Miért akarunk elbújdokolni a történelem árnyas fáj alatt, hogy így mondjam? Nem az a baj ezzel, hogy az nem igaz, csak a mai mondani valótól így kibújunk, mert azt mondjuk, ez nem rólam szól, hanem a másikról, mint a jó ige hallgató, nem? Minden szépet azt nekem mond az Úr, minden rosszat az utcán lévő embernek. És elfelejtek közben megtérni.

Így hát egy kérdéssel fejeződött be ez az egész, és itt fogjuk a következő fejezetbe folytatni. Tudnék, a következő fejezet erre a kérdésre való, rövid kérdésre való válasz, és ki állhat meg? Ki állhat meg? Ezt nem mondom el, a hetedik fejezet erről beszél, hogy ki állhat meg és hogyan. Megint mennyei és földi jelenetek függnek össze, és itt egy nagyon-nagyon fontos rész lesz a pecsétnek egy új tartalmát, egy új mondani valóját, egy új evangéliumi mondani valóját fogjuk benne megismerni. Köszönöm, hogy elolvashattuk közösen ezt a fejezetet, és ugye belátják, hogy nem egy bonyolult könyv ez a jelenések könyve. Csak akkor bonyolult, hogyha magyarázkodni akarunk, és másra akarjuk áttestálni a mai mondani valót, amit nekünk meg kellene szívlelni. Adja jó Isten, hogy mi megszíveljük ezt a mondani valót az ő kegyelméből. Amen. Köszönjük te néked, Istenünk, hogy feltártad előttünk ennek a könyvnek az igazi mondani valóját. Köszönjük azt, hogy ez figyelmeztető jel, hogy mi a fehér ló gyermekei vagyunk, vagy esetleg a felbomló kereszténység temet maga alá bennünket. A mi szívünkben is ott a kérdés, hogy meddig nem ítélsz, Uram. De hogyha belegondolunk, akkor meg kell, hogy köszönjük azt a kegyelmet, hogy még nem ítélsz, hanem ránk vársz. Látjuk, hogy a világ a bűn következében felbomlik. Add, hogy ne a hegyek temessenek be, hanem Krisztus vigyen el, aki újra akarja teremteni ezt a földet. Azt akarja, hogy ismét emberek legyünk úgy nagybetűvel írva, hogy ismét legyőzzük a bűnt. Istenünk, kérünk téged, hogy a Golgotai kereszt vére és a te szent lelked olaja arra indítson bennünket, hogy mi újra és újra veled találkozva célhoz jussunk, és elvégezzük azt a feladatot, amivel megbíztál. Köszönjük ezt a tanulságot, vezess bennünket, Jézusért fiadért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.

így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia Jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Július. Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként is júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézárról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónap a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka, ráadásul a földeken dolgozók helyzetét csak nehezíti a forróság, nem csoda, ha ezekben a hetekben talán más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2. vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. A keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én Szent Iván napján ünneplünk. Iván a János szláv változata. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivál nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget, a belvárosban egyetlen hatalmas áldás békességgel zsongó találkozási ponttá alakult a forróság ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a Református Egyház különböző missziós szervezeteinek kirakodó vására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá is az idei fesztivált, ahová már a nyitónapra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A forróság ellenére ismét jókedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai, fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók. Válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Dunaalmási Református szeretett házlakóinak. Tegnap kezdődött az országos evangélikus zenei tábor, amely vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 28-a és július 5-e között, profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindezt Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Sütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró láng. Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni. Mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja az életünket. Molnár Ferenc.

0: piszkos láb.
1: Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Galácia beliekhez írt levél, 3. fejezet, 28. vers.

Nem szeretnél írni valamit az emlékfüzetembe? Kérdezte Carmen nyájas hangon. És én írhatok a tiédbe? Szilárd nem akarta elhinni, amit hall. Na hát, még hogy én? Mit beszél ez a lány? Szilárd és Carmen két éven át ültek egy padban a matematika órákon, és együtt küzdöttek meg a nehéz feladványokkal. Csak hogy időközben Carmen az iskola legszebb lányává cseperedett, és lassan számba sem vette a fiút. Köszönöm, mondta Carmen, miközben visszaadta a füzetet. Most mennem kell, de később találkozunk. Biztosan csak igyekszik minél több bejegyzést szerezni, gondolta Szilárd. Igen ám, de a lány egy egész oldalt írt tele ilyen és ehhez hasonló bejegyzésekkel. Nagyra értékelem a barátságodat. Különleges fiú vagy, maradj mindig ilyen. Szilárd egyre lelkesebben olvasott. Hívj fel! Szeretettel! Üdvözöllek! Örömében ugrálni tudott volna, amikor a lap alján megtalálta a lány telefonszámát. Lehet, hogy ugyanezeket írja mindenkinek. De mi a helyzet a telefonszámmal? Miért adná meg éppen nekem? Kérdésére a nyári szünidő kezdete utáni héten kapott választ, amikor felhívta a lányt. Szia! Szilárd vagyok. Emlékszel, megadtad a számodat. Nos, hogy telik a nyarad? Szilárd? Milyen Szilárd? Nem ismerek ilyen nevű fiút, mondta Carmen, és kikapcsolta a készüléket.

Miért fontos, hogy egyek vagyunk Krisztusban? Vannak emberek, akik rá tudnak venni, hogy felmász egy magas hegyre, és teszik ezt azért, hogy végül a talpnyalójuknak nevezzenek. Isten megengedi az embernek, hogy vezető pozícióba kerüljön szülőként, tanárként, főnökként, rendőrként, vagy akár államelnökként. Egy napon akár te is vezető pozícióba kerülhetsz. A hatóság tartja fenn a rendet ezen a világon. Isten azonban figyelmeztette a hatalmi pozícióban levőket, hogy a tőle kapott tekintélyt ne használják mások eltiprására. Az a tény, hogy Isten tekintélyes pozícióba helyezett némelyeket, még nem változtat az emberiségre vonatkozó nagy igazságon, mely szerint Isten mindannyiunkat egyenlőnek teremtett. Egyek lenni Krisztusban azt jelenti, hogy az emberi előjogok értéktelenek, mert csak büszkévé, beképzelté tesznek.

0: Isten előtt mindannyian egyenlőek vagyunk. Így hát az értékünket és azt, ahogy bánnunk kellene egymással, nem az határozza meg, hogy milyen fajhoz vagy nemzethez tartozunk, vagy milyen társadalmi pozíciót töltünk be, esetleg mennyi pénzünk van, hogy nézünk ki, és mekkora hatalom van a birtokunkban. Krisztus olyan közösséget hozott létre, amelyet az egyenlőség irányít, és amelyben mindenki értékelve van. Nem vagy senkinek sem a lábtörlője, de senki sem a te lábtörlőd.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves házas párral, Cséki Győzővel és feleségével, Marikával beszélgetek. Ott hagytuk abba a beszélgetést sok minden után, hogy miért van ez a szeparálódás?
1: Azt gondolom, hogy egy, a romák a félelem véget nem tudják fölvenni azt a tempót, amit a magyarok fölvesznek, ahogy élnek, ahogy gondolkodnak. Ugye már a megélhetésből is, ha kiindulunk. Tehát amikor nincsen csak közmunka, és nem lehet csak 22.500-ból megélni, vagy abból a 44.000-ből, ugye nincs szakma, nincs iskola, az iskolában megkezdődik az, hogy nem olyan oktatás van, akkor természetesen nem tudják azokat az értékeket hozni, mint egy olyan iskolában, ahol más az oktatás, más a szülői háttér. Nálunk a gyülekezetben nagyon szegény romák vannak. És majd rátérünk nem sokára, gondolom arra, hogy hogy lettünk lelkészek.
0: Igen, hát ez is izgat minket, de ha már belekezdtünk ebbe a témába, talán vigyük végig, mert azért ez egy elég húsba vágó, mondjam, így társadalmilag nagyon, nagyon nagy probléma.
1: Igen, és ahhoz, hogy egy cigány ember, akinek nincsen csak 8 osztálya, még szakmája sincs, és megtér, és nem talál munkahelyet, és mínusz 10-10-en van, míg egy más családban, egy nem roma családban, nem cigány családban megtér egy magyar ember, akinek szakmája van, egzisztenciája van, plusz 10-zel indul az életben, Krisztussal. Hát még ez a cigány ebből a mínusz 10-ből a nullára följön hosszú évek. És Krisztussal a mínuszból a nullára, ahhoz, hogy legyen egy gimnázium, legyen egy szakmája, esetleg a lakás körülménye normálisabb legyen, mennyi idő az, amíg egy roma ember fel tud jönni. Lehet, hogy utol se tud érni soha a nem cigányt. Utol se tudja érni. Tehát ebből van ez a szétválasztás, ez a különválás, mert ők a magyarok, mi meg vagyunk a romák, mi így gondolkozunk, így élünk, egyek vagyunk a szegénységben, ma neked nincs kenyered, holnap nekem nincs kenyerem, holnap a te fiad megy a börtönbe, az enyém meg most tárgyalás előtt van. Egy a gondolkodás, egy az életkörülmény, és teljesen más, mint a magyaroké. Én ebben látom. Jó, de vannak olyan romák is, akik nem így élnek. Nekem megdöbbentő volt, amikor Budapestről leköltöztünk Debrecenbe, Debrecenből Miskolcra. Én Budapesten nem tapasztaltam azt a szegénységet a cigányok körében, mint vidéken. Engem mellbevágott szó szerint, amikor kimentem egy cigánytelepre először. Én Budapesten nevelkedtem föl, én nem láttam ilyen szegénységet, én nem láttam ilyen cigányokat, én nem tapasztaltam ilyen gondolkodást, amiben ők élnek. Megdöbbentő volt számomra. Én, mint cigányember, nekem kellett az Úr előtt imádkoznom és kérni az Istent, hogy segíts nekem földolgozni, megértenem, hogyan kell feléjük szolgálnom. Hát akkor a magyar ember hogy legyen a cigányokkal?
0: Te hogy látod, Marika, ezt a helyzetet? Hiszen te gondolom inkább nőkkel beszélsz, és hasonlóan éreznek, látnak az asszonyok, mint ahogy Győző ezt itt mondta a problémákról?
2: Nagyon nehéz a cigányasszonyoknak megélni a mai világban a nőiségüket, az anyaságukat. Az, hogy a családban elfoglalják azt a szerepet, amire az Isten megteremtette őket. Nem, hogy elfoglalják, be is töltsék úgy, hogy azt Isten várja tőlük, még keresztényként is nehéz nekik, mert az a gondolkodásmód, ahogy előtte éltek, ahogyan voltak, ahogy gondolkodtak, az nagyon is meghatározta az egész életüket, a gyereknevelést, a férjhez való viszonyt. Nagyon nehéz sorsúak a cigányasszonyok, azt kell, hogy mondjam. Nagyon nehéz sorsúak, és tudod, van, mikor beszélgettünk velük, most volt egy asszonyka, akitől megkérdeztük, hogy mondd el nekem, hogy miben tapasztalod a változást, amióta jársz bibliaórára, Isten tiszteletre, amióta megismerted Krisztust, milyen változások vannak az életedben. És azt mondta az egyik, hogy tudod, én azelőtt nagyon csúnyán beszéltem, és nem csak, hogy csúnyán beszéltem, még verekedtem is, de ez az asszonyka körülbelül így a vállamig ért nekem, és azt mondta, mióta járok Isten tiszteletre, mióta ismerem Krisztust, azóta már nem beszélek csúnyán, és azt mondja, senkit nem verek meg. Tehát egy kis alacsony kis nőtől ezt várni, nem is gondolnád úgy, ahogy ránézel, nagyon kemény tud lenni, mert meg kell állnia a helyét azon a cigánytelepen, abban a közösségben. Erősen meg kell állnia, mert ha mondjuk a férje vagy a fiai nincsenek otthon, nem csak börtön lehetséges, hanem esetleg Pesten dolgoznak, vagy valahol messze, addig neki kell a családot őrizni, védeni, a gyerekekre odafigyelni, és fönntartani magukat. Úgyhogy nem ilyen kis mimóza lelkűek ezek az asszonyok, hanem erősek, kemények, de amikor megismerik Krisztust, akkor valahogy ez úgy megváltozik. Én úgy látom, hogy mint hogyha nyílna ki számukra a világ ezeknek az asszonyoknak, ezeknek az anyukáknak. Kezdik érteni, hogy milyen szépségeket adott az Isten még abban a nehéz helyzetben is, azok között a nehéz körülmények között is, amiben ők élnek, és kezdik valahogy másképp látni és elfogadni azt, amik ők, ahogyan élnek, amilyen sors van nekik, amilyen sorsot kaptak, vagy lett önhibájukon kívül és önhibájukból is, kezdik elfogadni, és a maguk módján kezdenek rajta változtatni. Pici lépésekkel, de látjuk, hogy kezdenek rajta változtatni, és mi tudjuk, hogy az Isten az, aki munkálkodik bennük, és ezek a kis lépések, ezek nagyon nagy lépések tőlük.
0: Említetted, hogy nehéz sorsúak a cigányasszonyok. Egy egészen kicsit konkrétizáljuk. Itt már tulajdonképpen céloztál rá valamennyit, hogy nagyon sokszor gyakorlatilag majdnem családfenntartóknak kell lenniük, de ez a nehéz sors, ez relatív fogalom, mert van, aki a külső szemlélő által nem nehéz sorsnak értékelt életét is nehéznek érti. Most nem a romákra gondolok, de hát hallunk olyan panaszkodást, hogy mit tudom én, most megint elromlott az autója, meg stb. Tehát ezt is lehet nehéz sorsnak tekinteni, hogyha valaki így gondolja. Mit jelent az, hogy egy roma asszonynak nehéz a sors? Egy picit, hogy a hallgatók is el tudják képzelni. Mesélj már erről.
2: Akkor kezdjük ott, hogy ugye nincs víz a lakásban vagy házban, ahol élnek. Villany sem elvétve, gyertyával világítanak nagyon sok helyen. Aztán, mivel hogy nincs víz, nincs villany, ugye mosógép. És ahol van 3-4-5 gyerek, ott azért elég kemény dolog úgy mosni, és úgy kicsavarni a ruhát, hogy az meg is száradjon, mondjuk a pénteken kimos mindent, és hideg van, és ősz van, vagy tél van, és fával tüzelek, amikor van fa, hogy ez a ruha megszáradjon hétfőre, mire a gyerekek mennek iskolába. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogyha a házastársa van, vagy élettársa van. Úgy látjuk, hogy a házasságukban valahogy nem természetes dolog, hogy kimondják egymásnak, hogy szeretlek, vagy csak megsímogatják egymást, vagy spontán megölelik egymást, vagy puszítad a másiknak. Tehát ez egyáltalán nem, ami nekünk természetes, az náluk egyáltalán nem természetes, hanem nagyon is szégyellősek, és ezek az alapvető dolgok hiányoznak az életükből. Nem tudják, mi az, hogy ketten lenni a férjemmel, mert a gyerekek mindig, vagy a rokonok mindig ott vannak körülöttük. Aztán nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy a férje agresszív, és elveri a feleségét, ha nem úgy mennek a dolgok. Vagy az alkohol jelen van a családban keményen, vagy a drog. És ahol ezek a dolgok ott vannak, ott nagyon nehéz az anyukának talpon maradni, tisztességesen megmaradni, és úgy nevelni a gyerekeket, hogy azok a mai társadalomban meg tudjanak élni, vagy bármit is föl tudjanak mutatni ezek a gyerekek az iskolában. Így gondolom azt, hogy nehéz. Erre gondoltam.
1: Például most, ahogy kijárunk Sajókazára, egy roma telepre, azt vettem észre, hogy a nők hordják a fát, és megkérdeztem ott az egyik roma vezetőt, aki ott a roma önkormányzatban vezető, hogy mondom meg, miért a nők mennek fáért? Hát a férjük nem tudnak elmenni fáért? Azt mondja, győző, ha a férfi megy el fáért az erdőbe, beviszik őket a börtönbe. De ha a nő viszi a fát, akkor a rendőrök elengedik őket, mert csak tényleg annyi fát tud elhozni a nő, ami a hátára ráfér. 21. század.
0: Hát igen, nem is gondolná az ember. Igen.
1: A másik megdöbbentő számomra, nem akarok helytelen számot mondani, hogy nincs foguk. Fiatal asszonyok, 20-30 éves asszonyok, és nincs foguk. És még nem is gondolkodnak azon, hogy egyszerűen azt pótolják, hogy megcsináltassák. Nincs ruhájuk, mert próbáltuk mondani a testvérnőknek olyan szeretettel, hogy hát Isten tiszteletre jövünk, és akkor a legszebbet, a legjobbat, és próbáltak a legszebbet és a legjobbat felvenni. Nem nagyon különbözött, ami van nekik ugye a hétköznaptól.
2: Itt Miskolcon.
1: Igen.
0: Itt Miskolcon is.
1: Igen. Tehát nincs nekik valóban ruhájuk, nincs nekik olyan hozzáférésük, hogy be tudjanak vásárolni maguknak, mert lehet, hogy nem a nő kezeli a pénzt otthon, hanem a férj. És amit kap, az van. Tehát annyi összetevője van, hogy a kérdésre válaszol, hogy egy nő hogyan élheti meg a nőiességet. Hát én férfi szemmel nézem őket, nem látom őket kifestve. Nem használnak sminket.
2: A nők úgy vannak, hogy... Tehát ez egy bizonyos értelemben tiszteletre méltó dolog is, de egy idő után nem hiszem, hogy ők ezt így gondolják. Tehát mindig először a gyermek, neki meg legyen minden, még hogyha nem is vigyáz rá, és nem tudja úgy értékelni azt az edzőcipőt, vagy azt a tréningruhát, amit megkap, nem tudom mennyi időközönként, mert széjjel szakad, mert beakad, mert leválik a talpa, mert szétfocizza. Tehát a gyereknek minden meg legyen, mindig, és ő neki, ha nincs, az nem baj. Ő úgysem megy olyan helyre, ő neki úgy sincs rá szüksége, holott tanítjuk nekik, hogyha bementek a városba, akkor szépen kell felöltözni, muszáj, mert mész a hivatalba, nem lehet csak úgy strandpapucsba. A strandpapucsot a strandon használjuk, és itt a városban nem. És akkor próbálgatjuk mondani, hogy hát tulajdonképpen mennyire lehet egy olcsó szandált kapni, ami úgy normálisan néz ki. Ez már egy gondolkodásváltás lenne náluk, és mi hisszük, hogy a Jóisten tud munkálkodni, és előbb-utóbb elvégzi az asszonyokban, a családokban, a férjekben, hogy ne mindig az asszony legyen az utolsó, akinek veszünk valamit, vagy kap valamit a családiból, vagy a közmunkapénzből, hanem időnként, igen, őnek is szüksége van egy izadásgátlóra, vagy szüksége van egy harisnyára, vagy egy szandálra, vagy egy olyan ruhára, amiben esetenként elmegy vasárnap Isten tiszteletre. És mindig mondjuk, hogy az egy ünnep, ott ünnepelni jövünk Istenhez, és annak meg kell adni valahogy a módját, akkor örülni kell, akkor az egy teljesen más nap, mint a többi, mert náluk még ez is fönnáll, hogy minden nap egyforma. És akarjuk, hogy érezzék az Isten jóságát abban is, hogy van egy nap, egyetlen egy nap, a vasárnap, amikor ünnepelhetünk, és Isten köré gyülekezhetünk, és azt kifejezhetjük akár még a ruházatunkban is. Úgyhogy próbálkozunk, de tudjuk, hogy az Isten sokkal jobban tud bennük munkálkodni, mint ahogy mi. És ők pedig úgy látom, hogy fogadják és akarják ők is ezt a dolgot.
1: Erre céloztam az előbb, hogy a mínuszból indulnak ezek az emberek, ezek az asszonyok, míg egy nem cigány, egy magyar, neki ez természetes.
0: Hát nagyon nehéz témákról beszélünk, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos témákról. Folytatni fogjuk a beszélgetést Cséki Győzővel és feleségével, Marikával. Sok áldást a szolgálatotokra, az életetekre. Kulcsár Anikót hallották.
3: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, majd nagyon kedves házaspár a vendégem, Kovács Barna és a felesége Jutka, és nem is a stúdióban jelentkezem most, hanem egy távoli településről, nem is Magyarországról, Erdélyből, Szatmárnémetiből. Az otthonukban ültünk le beszélgetni, és azért gondoltam, hogy nagyon érdekes lesz, ha megismerik a hallgatók is Barnát és Juditot, mert egy különleges munkában vannak ők. Gyerekek között szolgálnak, tevékenykednek. A gyerekmunka nagyon sokféle része ismert számukra, sőt nem csak, hogy végzik, hanem talán, ha jól tudom, felelősséget is hordoznak ezen a területen, de ezt majd szép sorjában megtudjuk a beszélgetés folyamán. Nagyon köszönöm, hogy vállaltátok a beszélgetést, és készségesek voltatok a hallgatók nevében is. Kezdjük talán azzal, hogy hogy lesz az ember gyerekmunkás?
3: Hát ezt a kérdést én is feltettem magamnak, hogy hogy lesz valakiből gyermekmunkás. Én nem annak készültem, és megvallom őszintén, nem is ez volt a gyerekkori álmom. Hanem a Jóisten avatkozott be az életembe, és az ő fokozatos vezetésének tudom be azt, hogy ma gyermekmunkás vagyok, gyermekek evangelizálásával foglalkozunk. Én úgy hiszem, hogy Istennek megvan egy tökéletes terve mindannyiunknak az életében. És ha beállunk ebbe a tervbe, elfogadjuk ezt a tervet, akkor ez azt jelenti, hogy kész vagyok arra, hogy a Jóisten oda vezessen abba az irányba, ahol ő szeretne. És ez nem mindig talál a, mondjam úgy, a gyerekkori álommal. Van úgy, hogy az álom válik valóra, van, amikor az Isten terve válik valóra az életünkben. Hát nálam ez így történt.
2: Hát ez így elmondva nagyon szépen hangzik, de azért itt olyan kifejezések hangzottak el, amelyek nem biztos, hogy mindenki számára teljesen egyértelmű, mármint, hogy Isten terve. Ez olyan távolinak tűnik, nem? Hát azt azért a legtöbb ember elhiszi, vagy elgondolja, hogy igen, hát valaminek lenni kell. De hogyan érthetem meg azt ő személyesen velem, mit akar?
3: Hát vissza kell menni oda a megtérésnek az idejére, mert minden ott dől el. Az én életemben is így történt, hogy az Úr Jézussal való találkozás volt az a pillanat, az az időszak, ami befolyásolt az életemet. És elvontnak tűnik az, hogy Isten terve valósulja meg az életünkben, de konkrétan ez ott kezdődik el, amikor személyesen megismerjük az Urat, üdvösséget kapunk tőle, bűneink bocsánatát, és attól kezdve tudjuk letenni az életünket a kezébe, és attól kezdve vagyunk nyitottak afelé, hogy Isten vezessen bennünket, ahogyan ő szeretne. Amikor ellen is voltam, megkérdezték, hogy mi szeretnénk lenni. A pattársam azt mondta, hogy ő gépészmérnök szeretne lenni. Hát én is azt mondtam, hogy legalább annyi leszek én is, úgyhogy én is gépészmérnök akarok lenni. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Később valóban mérnök lettem, ilyen műszaki beállítottságú ember, ezért furcsáltam azt, hogy a Jóisten mégis ilyen irányba terelte az életemet. Nem volt az zsákutca, azzal is megvolt a Jóistennek a terve, egy felkészítési időszak. Tehát azért mondom, hogy technikai irányba indultam el, műszaki irányba, és a Jóisten pedig aztán lassan átterelte más irányba az életemet.
2: Jutkára is nagyon kíváncsiak vagyunk, de ha megengeded, még egy picit vissza kell kérdeznem, mert elhangzott megint egy olyan mondat, ami számodra egyértelmű, de a hallgatók számára nem biztos. Valami olyasmit mondtál, hogy minden a megtérésnél dőlt el. Ott dől el minden. Mi az a megtérés, és mi az, ami ott minden eldől?
3: Hát örülök ennek a kérdésnek azért, mert úgy érzem, hogy amennyire fontos szüksége van egy épületnek a jó alapra, ugyanígy a lelki értelemben is szükségünk van mindenkinek arra, hogy legyen egy biztos alapja, egy elindulás a lelki életben. Hát nálam ez úgy történt, hogy 14 éves koromban, pontosan a 14. születésnapomon történt az, amikor az Úr kegyelme engem is elért. A testvérem már korábban megtért, 3 hónappal korábban, és láttam az életében, egy tinédzser, 16-17 éves fiúnak az életében, mit jelent az, amikor valaki nem csak keresztény családban nő fel, nem csak vasárnapi iskolára jár, gyülekezetbe jár, és bizonyos szolgálatokat is végez a gyülekezetben, hanem újjászületett, amikor a bűneivel szakított, és Isten kegyelméből egy új életet kezd, új emberré válik. Tudtam, hogy bennem is meg kell történjen ez a változás. Nem volt hozzá erőm. Aztán éppen vasárnapra esett a 14. születésnapom, amikor gyülekezeti istentisztelet végén volt egy felszólítás, hogy akik szeretnék az Úrra bízni az életüket, szeretnének megtérni, bűneiket rendezni az Úrral, maradjanak vissza még imádkozni. A barátaim úgy körülvettek, hogy mire észbe kaptam, már meg is kezdődött ez a második alkalom. És láttam, többen jelentkeznek, kérik, hogy imádkozzanak értük, hogy ők is megtérhessenek. Bennem egy hang azt mondta, na még bírd ki, még egy jó fél óra, és akkor majd megszabadulsz. De tudtam, hogy ez a régének az ellenállása volt a lelki világomban. Ezt mindaddig bírtam, még a vasárnapiskolai tanítóm el nem kezdett imádkozni. Hát úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 100-120-an lehettünk ezen az ima alkalmon, és a vasárnapiskolai tanítóm megköszönte könnyes szemekkel, hogy az Úr munkálkodik a csoportjában, és már olyan sokan megtértek a fiatalok közül is. Aztán egy kis szünetet tartott, és úgy folytatta, de látod, Uram, hogy Barna még nem tért meg. És ez volt az a pillanat, amikor rám szakadtak a bűneim. Tudtam, hogy bűnös vagyok, de az a makacság, az ellenállás, hogy Isten szeretne jót adni nekem, kicseréljen a régit újra, és én meg nem akarom. És ahogy ő befejezte az imádságát, belőlem előtört életem első őszinte imája. És megköszöntem, hogy értem is állt Golgotán a kereszt, az Úr Jézus értem is szenvedett. Kértem, hogy bocsásson meg nekem. Én úgy álltam fel akkor térdeimről, mint aki tudtam, hogy új ember vagyok. Nem csak bocsánatot nyertem, hanem egy új szívet, egy új életet, ugyanakkor egy új célt is az életemnek. És tudtam, hogy mától kezdve minden másképp lesz. Igaz, akkor még csak 14 éves serdülő voltam, de tudtam, hogy most már az Úrral fogok együtt járni, együtt élni, és ő fogja megmutatni az én jövőmet is. Ezért akartam kihangsúlyozni a megtérésnek a fontosságát. Így van. Őszinte megtérés nélkül nem beszélhetünk elhivatottságról, vagy küldetésről. Tehát nálam ez volt az a nap, ami meghatározta az életemnek a menetét. Tudtam, hogy Isten nem csak üdvösségre hívott el engem, hanem a szolgálatra. És ezt a kettőt nem lehet, és nem szabad külön választani, bár sokan ma ezt megteszik, de én úgy hiszem, az a biblikus hozzáállás, és ez az igazi, amikor valaki üdvösséget kap, Isten nem csak a bűnbocsánatra, nem csak az üdvösségre hívja el az embert, hanem a szolgálatra is. Gyerekkoromtól kezdve tudtam, hogy nekem majd az Urat kell szolgálnom, és a gondolatvilágom mindig nyitva volt e felé, hogy nekem az Urat kell szolgálnom.
2: Ha jól értem, akkor neked 2 születésnapod esik egy napra.
3: Így van.
2: Jutka, nálad hogy zajlott az, hogy most úgy mutattalak be a hallgatóknak, mint te is, aki a gyerekmunkában tevékenykedsz, te is gyerekmunkás vagy. A te utad hogy volt?
4: Hát egy kicsit másképp indult, keresztény hívő családban nőttem fel, és már kicsi gyerekkorom óta volt bennem egy különös szeretet a gyerekek, a kisebb gyerekek felé. Ez megmutatkozott akár a gyülekezetben, hogy a végén odaszaladtam, és a pici babákat babusgattam, de a tömbházban is, ahol laktunk, és később cseperedtem, rám merték bízni a gyerekeket a tömbházból, vigyáztam a kisebbekre, és egy olyan pesztra voltam a számukra. Lehet, hogy ez onnan is indult, hogy kicsit pedagógus családból is származom, édesanyám óvónő, és mindig sok gyerekkel voltunk körbevéve, nagyon-nagyon szerettem a gyerekeket, ez az egyik oldala az éremnek. Aztán a másik részét azt hozzákaptam később a megtérésemmel én is. Mert amellett, hogy nagyon szerettem, és volt egy különleges hely a szívemben a gyerekek számára, lenyűgöztek mindig a gyerekek, egy kicsit másképp kezdtem látni őket, miután megtértem. Nem csak aranyos, cuki kis gyerekeket láttam bennük, hanem azt is, hogy el vannak veszve Isten nélkül. És talán ez is indított el arra, hogy nekik szükségük van a jó Istenre, az Úr Jézusra, hogy megváltozzon az életük. Kicsik, aranyosak, de Isten nélkül élnek.
2: Te is említetted a megtérést, mint egy kulcs fordulópontot, hogy megváltozott a látásod, a gondolkodásmódod. Mit jelentett ez?
4: Hát mi nem voltunk 120-an ott, amikor én megtértem, hanem csak 6-an. A családunk volt együtt. Ugye, ahogy már említettem, istenfélő családban nőttem fel, és ez azzal is járt, hogy mi minden este leültünk Bibliát olvasni együtt a családban. Akár énekelni is, édesapám gitározott, harmonikázott, hegedült, édesanyám, elővették a hangszereket, és sorban mondtuk az énekeket, énekeltünk, Bibliát olvastunk, imádkoztunk. Nem maradhatott el egyetlen este sem anélkül, hogy mi ígét ne olvastunk volna. És nem mondom azt, hogy mindig odafigyeltem, mindig tudtam, hogy ott miről van szó, de valahogy ez úgy belénk ivódott, hogy amikor a szüleink nem voltak itthon, már csak 4-en is leültünk este Bibliát olvasni, imádkozni együtt. Az egyik este 12 éves voltam. Testvérem néhány hónappal azelőtt megtért, Istennek átadta az életét, és nem is igazán értettem, hogy neki miért kellett megtérni. Mindig olyan jó lány volt közöttünk. Ő volt a segítőkész, helyettünk végzett el különböző házi munkákat. Ő engedelmes volt. Tehát őt mindig olyan jónak láttam. És hát magamat is jónak láttam addig. Úgy gondoltam, hogy a többiekhez képest én is elég jó vagyok, és nekem nincs szükségem megtérésre. Ezért döbbentett meg akkor, amikor testvérem úgy jött haza egy istentiszteletről, hogy ő megtért, hogy hát neked miért kellett. Aztán aznap este beszélgettünk a családban, és édesanyám megkérdezte, hogy látunk-e valami változást a testvérünk életében. Hát azt még el kell mondjam, hogy miután a testvérem megtért, hát én kerestem a hibát benne. Jobban, mint az előtt. Hogy bizonyítsam be azt, hogy ő mégsem. Tehát tulajdonképpen a saját ellenkezésemet, vagy makacságomat akartam ezzel leplezni,

0: Ilyen van a változásra, hogy azok az apró dolgok, amiket lehet én nagyon apróknak láttam, hogy az én akaratomat akartam kivinni. Ha játszottunk együtt a testvéremmel, vagy azt játszottuk, amit én, vagy semmit. Hogy addig, amíg láttak szüleim, addig úgy viselkedtem, ahogy kell, amikor nem láttak az iskolában, akkor mehettem a fejem utánad. Ezek olyan jó dolgok voltak, hogy a hűtőszekrényről elvett pénz, az nem az enyém, hanem azt elvettem, úgy elloptam. És akkor azok a dolgok úgy elém jöttek, és akkor éreztem igazán azt, hogy én bűnös vagyok. Hogy az Úr Jézus értem kellett a keresztfára menjen. És először életembe törtem össze a bűneim miatt, és sírtam, és kértem az Isten bocsánatát. És tudom, hogy ő megbocsájtott nekem is, és új életet kaptam tőle. Így indult el.
1: Ahogy végighallgattalak benneteket, egyikőtök se volt nagyon idős, sőt, igazából véve fiatalok voltatok nagyon, 12-14 év, ha jól emlékszem. Azért még utána jönnek a serdülőkori lázadások, az útkeresés, pályaválasztás, párválasztás, úgy egyáltalán az életben való elhelyezkedés is. Azt mondják, hogy ezek viharos időszakok, legtöbb embernél valóban az. Szerintetek befolyásolta-e a később életeteket az, hogy ti nagyon-nagyon fiatalon azt mondtátok, hogy szükségetek van Istenre, és vele akartok élni? Különbözött-e a serdülőkori vihar azoktól a másoktól, akiknél nem volt egy ilyen életváltozás, ahogy említettétek? Hogy látjátok?
2: Megmondom őszintén, én nem emlékszem ilyen serdülőkori viharokra az életemből, és hálát adok Istennek, hogy a viharok előtt megmentett engem. És én úgy hiszem, hogy ha a Jóisten beavatkozik az életünkbe, újjászületünk, akkor a serdülőkor, ifjúkor, bármilyen korban van az ember, egészen másképp tudja megélni. Talán rányomta bélyegét az is az én ifjúkoromra, hogy a kommunista időben elég nagy nyomás nehezedett a hívő gyerekekre, hívő fiatalokra, és harcolnunk kellett azért, hogy talpon maradhassunk, úgy az iskolai közegben, mint a társadalomban. És amikor így egy ilyen nyomás alatt vagy üldözésnek vagy kitéve, ez most már nagyon dicsekvően hangzik, de nem volt az igazából üldözés, de ez a nyomás miatt azért nem tudtunk úgy lazítani, ahogyan a mai fiatalok teszik. Minden nap megfigyeltek az iskolában, a pártitkár, tanár, aztán a kisztitkár, az állandóan figyelemmel kísért, volt, amikor félrehívott és figyelmeztetett, hogy meg ne próbálj prozelitizmus gyakorolni, hát ez a román szakkifejezés azt jelenti, hogy ne tegyél bizonyságot az Úr Jézusról, ne vald meg a hited másoknak, mert ha megtudom, akkor ki leszel csapva az iskolából. És ezek a figyelmeztetések arra sarkallottak, hogy a hitünket éljük meg. És ez jót tett lelki szempontból, és megtanultunk pozitívan hozzáállni. Nem azt vártuk, hogy hogyan folytsanak vissza bennünket, hanem mi hogyan tudnánk aktívan megélni a hitünket. És ez ambicionált bennünket, és ez tűzzel töltötte meg a szívünket, és nem törődtünk azzal, hogy fenyegetnek bennünket. És nem is kellett keresni az alanyokat, hogy kinek tegyünk bizonyságot, szinte ők jöttek hozzánk, osztálytársaink, látták a megváltozott életünket, jöttek, kérdeztek, de te miért vagy ilyen, de te miért nem teszed azt vagy amazt, és mindjárt lehetőség volt az Úr Jézusról bizonyságot tenni. Hát ilyen szempontból elmondhatom, hogy lelkileg áldású voltak azok az évek, a szorítások ellenére is, meg ugye ami hozzájött Romániában a nélkülözésnek az időszaka volt ez, de lelkileg nem volt nélkülözés. Isten olyan csodálatosan kárpótolta azt a hiányt, ami fizikai szempontból volt Romániában, lelkileg bőség volt, Isten kegyelme kiáradt az életben.

0: Életünkben, ifjúsági órákon tértek meg fiatalok, osztálytársakat elhívtunk. Egy csodálatos idők voltak azok, ezt kell elmondjam. Nem mintha visszasírnám azokat az éveket. Isten tervében voltak ezek az évek, és megágyazta azt az evangéliumi kibontakozást, ami később jött az életünkben. Így történt az, hogy befejezve a középiskolát, akkor egyetemi tanulmányaim miatt Brassóba költöztem 5 évig, és ott is alkalmam volt az Úr Jézusról bizonyságot tenni. Szép évek voltak ezek, mikor a Jóisten lelkileg erősített és készített fel a későbbi szolgálatra. Ezért nem mondom azt, hogy zsákutca lett volna mindaz, amit a misszió munka előtt tettem volna. Mert mielőtt tehettem volna valamit az Úrért, addig az Úrnak kellett sok mindent bennem elvégeznie. És bizonyságot tehettem kollégáimnak az egyetemen, főleg a magyar székely kollégáimmal jó kapcsolataim voltak, és Jóisten csodálatosan nyitott ajtókat. Aztán székelyföldi gyülekezeteket látogathattam meg, egyetemista kollégáimmal kis kvartettet alakítottunk, misszióztunk ott, ahol lehetett, és ez életben tartott bennünket, mozgásban. A lelkemben én mindig tudtam, hogy Isten többet akar tőlem, lelkileg is még többet tudjak odaadni neki, és így készített elő arra, hogy majd később, aztán teljes idővel is a szolgálatba beálljak. Tehát visszatérve a 14 éves döntésemhez, úgy, ahogy az előbb elmondtad, Jóisten ezzal is készített fel, hogy ilyen fiatal korban megismerhetik őt. És bennem mindig visszacsengett az, hogy hamarabb is megtérhettem volna. Ha valaki oda segített volna, 13 évesen, 12 évesen, vagy 11 évesen is, vagy még hamarabb is dönthettem volna az Úr Jézus mellett. Csak hogy még egy kis visszapillantás, 13 éves voltam, amikor egy román evangélista testvérnek a magyar nyelvű prédikációját hallottam, és tört magyarsággal, de Isten erejével, hogy hirdette az igét, elmondta azt, hogy ő 13 éves volt, amikor elfogadta az Úr Jézust. A szívem akkor átdobbant, mert én éppen 13 éves voltam. Tudtam, hogy most már én is megtérhetnék, itt az ideje. És ez volt az egyik tényező, ami később aztán nagy mértékben hozzájárult az elhivatás tudatomhoz, hogy ha hamarabb elmondták volna, vagy ha hamarabb oda segítettek volna, de én ezt megtehetem a gyerekekkel, a tinikkel, hogy segítse őket az üdvösség útjára.
1: Jutka, te hogy emlékszel a serdülőkori évekre?
2: Még én is visszaemlékszem arra, amikor hétfő reggelente úgy indultak az iskolai órák, hogy ki volt templomba, Isten tiszteleten, az álljon fel, és akkor kezdődött a nyilvános megszégyenítés, és valahogy így teltek a hétfő napok, és még megtérésem előtt is felálltunk. Tehát az soha nem volt bennem, hogy szégyeltem azt, hogy én Isten tiszteletre járok, vagy a családunk Isten tiszteletre jár. De miután megtértem, hát ez nem is volt kérdés.
1: Bocsánat, hogy egy pillanatra megszakítalak. Mind a ketten említettétek ezt, és talán egy mai fiatal el se tudja képzelni, hogy mit jelent ez különösen Magyarországon. Azt mondják a pszichológusok, hogy a nyilvános megszégyenítés egy gyereknek életre szóló sebeket, olyan személyiség problémákat okozhat, amiből talán nem is tud meggyógyulni. Mit gondoltok erről?
2: Azt hiszem, hogy akkor ott nyilván nem esett jól, és nagyon rosszul esett, de nem is éltem meg azt annyira lesújtónak, hogy jaj, most. Tehát valahogy lehet azért is, mert olvastuk a Bibliát rendszeresen is, és tudtuk az ígét, hogy ha vallást teszünk az Úrról, ő is vallást tesz rólunk, és valahogy az természetesnek tűnt, hogy hát ha ez is jár érte, az nem olyan nagy dolog. Nem érzem azt, hogy megcsonkítva, vagy különösebb kár, igen, ért volna azért. Sőt, nagyon sokat erősödtünk azáltal, hogy mégis tudtuk vállalni ezt.
0: Attól függ, hogy mi miatt szégyenítnek meg valakit, és Péter apostol mondja azt, hogy mindenképp kell szenvedni, de van úgy, hogy a saját hibáink miatt, vagy bűneink, vagy rossz szokásaink miatt szenvedünk, de hogyha Krisztusért vállaljuk. Itt az a csodálatos benne, hogy ilyenkor nem vagy egyedül. Hasonlóan a zsidó fiúkhoz, akik ugye Babilonban felvállalták az új hitüket. De gyakran eszünkbe jutottak ezek a bibliai példák, és olyankor tudtuk, hogy nem vagyunk egyedül. Bár nem tudom leírni azt a belső nyomást, amit a kommunista rezsimnek a verőlegényei képviseltek, egy ilyen pokoli szellemiséget, lelkiséget képviseltek, és ez érződött belőlük. De amikor tudtuk azt, hogy Isten van velünk, és felvállaljuk ezt, ez nemhogy megszégyenített volna, hanem feldobott minket, és ösztönzött arra, hogy még hűségesebbek legyünk, még jobban szálljuk oda az életünket. Hát ma is arra van szükség, hogy legyen egy helyes motivációja az ifjúságnak, hogy miért vállalja fel a megszégyenítést akár Krisztusért, mert ma is van ez. Nem kommunista ideológiák miatt, de az elvilágiasodott hozzáállás miatt megszégyenítő az, hogyha valaki isteni mércék szerint szeretne élni. Ezt, ha valaki felvállalja, akkor az a csodálatos benne, hogy Isten maga áll mellé. És nem, hogy derékba törne a jelleme, hanem még megerősödik. És úgy, mint az erős szelek megerősítik azt a fenyőfát, amelyik a hegyoldalban növekszik. És belőle lesz a legjobb rezonancia fenyő, amelyikből hegedűt vagy hangszert készítenek. Tehát ehhez hasonlítanám azt a fiatalt, aki felvállalja az ő hitét, és a viharos szelek között is megkapaszkodik Krisztusban a kősziklában.
1: Annyira gyönyörű mondat volt, hogy itt most abba adjuk egy picit a beszélgetést, már csak azért is, mert eltelt az első fél óra. A zene után folytatjuk. Mai vendégem Kovács Barnae és felesége Jutka. Maradjanak velünk, Szatmárnémetiből jelentkezünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület zenei tábora vasárnaptól szombatig tart. Június 28-ától július 4-éig hirdették meg Monoszlón a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamot, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Kórházlelkész konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Ma, július 1-e, a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendezték meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeinek kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón három előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyóújfaluli tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a nagy forróság elől. Erre kéri a lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az evangélikus püspöki tanács szintén azt kéri, nyissuk meg a templomainkat a hőség miatt betérők előtt. Felhívással fordul a forgalmas helyszínek közelében működő fővárosi és nagyvárosi gyülekezetek vezetőihez az Evangélikus Egyház püspöki tanácsa. Arra kérik őket, nyissák meg templomaikat a hőség elől hűvösebb, védettebb helyre húzódni szándékozó embertársaink előtt. Angol táborok hete. Egyszerre három helyen az országban. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig, rendhagyó módon az országban egyszerre három helyen voltak angol táboraik a metodistáknak. Szexárdon az amerikai First Broad Street metodista partnergyülekezet, a Tennessee állambeli Kingsportból első alkalommal szervezett ilyen tábort. A Budapest felső erdősori partnergyülekezet lelkésze Ken Hutchins és csapata Illinois államból a Skóla Európai Metodista Gimnázium tanulóival szervezett angol tábort már sokadik alkalommal. Zalába pedig Kentucky államból érkeztek újra az Osbury Egyetem diákjai, ahol a Letenyei Általános Iskola mintegy 100 tanulója vett részt június 22-e és 26-a között az angol táborban. Ebbe a táborban még soha ennyi résztvevő nem érkezett. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmárnémetiből jelentkezem, egy kedves család otthonából. Kovács Barna és a felesége Jutka a vendéglátom, akik gyerekmunkában tevékenykednek itt Erdélyben, de talán Erdélyen túl is, erről majd biztos mesélnek nekünk. Akik az előző fél órát is velünk töltötték, azok megtudták, hogy nem csak úgy lesz az ember gyerekmunkás, vagy gyerekkori álmait megvalósítva a gyerekek között akar majd egyszer tevékenykedni, és az is lesz, hanem mind a ketten egy olyan dolgot emlegettek itt nekünk, hogy ennek szükséges előfeltétele az, hogy az ember személyesen találkozzon Jézus Krisztussal, mint megváltójával, és személyesen ismerje fel azt, hogy szüksége van a megváltásra, szüksége van új életre, és aztán, ha engedi, akkor Isten majd munkálkodik az életében, és megvalósítja az ő tervét. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy én kicsit udvariatlanul is talán megszakítottam Jutkának azt az elbeszélését, hogy a serdülőkornak a viharait befolyásolja az, hogy az ember 12 éves korában, ahogy ő elmondta, új életet kapott Istentől. Akkor folytassuk talán ezzel a témával a beszélgetést. Hogy gondolod, Jutka, hogy emlékszel?
3: Hát mindenképpen befolyásolja, bár ugye, ahogy a férjem elmondta az előbb, nem voltak olyan nagy viharaink a serdülőkorban, vagy legalábbis nem emlékszem erre, gondolom, hogy annak több oka is van. Lehet az is, hogy mi négyen voltunk testvérek, és többen kellett odafigyeljünk egymásra, nem volt idő arra, hogy mindenki a saját feje után menjen, és azt követelje, ami neki tetszik. De nyilván az is, hogy már eleve másképp álltunk a dolgokhoz, miután az Úrnak adtuk az életünket. Nagyon-nagyon sokat segített az is az ifjúságunkban, hogy fiatalok között voltak ilyen imacsoportok, lányok között külön, fiúk között is külön. Amikor találkoztunk, beszélgettünk, megosztottuk harcainkat, nehézségeinket, imádkoztunk egymásért, és ez nagyon nagy erőt adott arra, hogy győzzünk a kísértésekben, és megharcoljunk dolgokat.
2: Én most egy picit kiesek egy pillanatra a szerepemből, mert szeretném megerősíteni azt a saját tapasztalatom alapján is, de a lányaim tapasztalata alapján, hogy igen, Isten, ha idejében megment egy fiatalt, akkor a nagy viharaktól is megmenti. Tehát én is nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy idejében találkozzunk Jézus Krisztussal, mint személyes megváltónkkal. Na de menjünk tovább, mert mégis rátok vagyunk kíváncsiak. Ettől még nem lett gyerekmunkás az ember. Most már nagyon sok mindent megtudtunk, és nagyon-nagyon jó dolgokat, és nagyon köszönöm, hogy megosztottátok velünk, de azért ez még az alapozás volt egy kicsit, ha jól értem.
4: Tehát amit már a kezdetén elmondtam, megtérésem óta úgy indultam el a lelkéletben, hogy nyitott kell lennem a szolgálatra. Bárhol szeretne Isten, akkor nekem kész kell lennem, tennem a képességeim szerint, és aztán, ahogy szolgáltam, szolgálat közben arra is rájöttem, hogy Isten nem csak a meglévő képességeinket akarja felhasználni, hanem az ő szent lelke el tud bennünk végezni, ki tud alakítani bennünk olyan képességeket, amelyekkel korábban nem rendelkeztünk, vagy talán ott szunnyadtak bennünk, de erre csak úgy jövünk rá, hogyha szolgálunk. Hát valahogy így alakult az életemben is. Az elején bizonyságtevéssel próbálkoztam osztálytársaim között, gyülekezeti összejöveteleken. És a bizonyságtevés mindig kicsit hasonlít a híd felégetéséhez. Emlékszem, hogy úgy tanítottak minket annak idején, hogy az igazi megtérés abból is áll, hogy a visszafelé vezető hídat felégetjük. És amikor mi bizonyságot teszünk, felvállaljuk a hitünket, akkor a lelkünk mélyén tudjuk, hogy nincs vissza ott többé a régibe. És ez lenne talán egy tanácsom, egy fegyver mindenki számára, de főképp a fiatalok számára, merjetek bátran bizonyságot tenni, mert ez megerősít a hitetekben, de ugyanakkor a visszafelé vezető hidat is felégeti, és ez kötelez abban, hogy ő mindig csak előre menj, és sohasem visszafele.
2: Bocsánat, ha már ezt a nagyon szép képet használtad, azért a hit felégetés mindig veszteségekkel is jár, nem?
4: Hát igen, ez úgy tűnik, hogy veszteségekkel jár, de ami a híd után vár ránk, a sokkal szebb. Én itt a régi életbe, a bűnös életbe, abba, amit megszoktunk, amit örököltünk, ahogy a Biblia is mondja, hogy szüleinktől, atyáinktól örököltünk egy olyan, nem csak egy természetet, de egy olyan életmódot, amiből Isten meg akar menteni, egy új perspektívát akar adni a megtérés és az odaszánás által. Most az odaszánás, erre építeném tovább, hogy ahogy nyitott voltam, a Jóisten aztán nyitogatta a szememet is, és mutatott újabb lehetőségeket. Ugye elkerültem Brassóba az egyetemi tanulmányaim miatt. Ott már nem voltak szüleim, nem volt a helyi gyülekezet, hanem ott az én saját szárnyaimat kellett használnom és pontogatnom. És nagyon jót tett az, hogy ott is felvállaltam a hitemet, Székelyföldön nagyon sok felé megfordultam, gyülekezetekben, különböző alkalmakon vallást tettem az Úr Jézusról. És történt egy érdekes dolog, amire később rájöttem, hogy Isten tervének a része volt. Az egyetem alatt mindössze egy vizsgám nem sikerült. Negyedéves hallgató voltam, amikor hát egy vizsgát elveszítettem, és ismételnem kellett, majd augusztusban vissza kellett mennem megismételni ezt a vizsgát. De mivel el voltam csüggedve a nyári vizsga szesszió után, rábíztam az indexemet egy sepsiszentgyörgyi kolléganőmre. Mondtam, majd te kiveszed a dékáni irodából, és aztán majd tőled átveszem. Így történt, hogy nyáron, augusztus elején kirándulni voltam testvéremmel, Kárpátokat jártuk, Bucsegyhegységet, aztán Tusnádfürdő felé vettük az irányunkat, és megszakítottuk az utat Sepsiszentgyörgyön, hogy a kolléganőmtől átvegyem az egyetemi indexemet. Ahogy leszálltunk a személyvonatról, nagyon sokan utaztak abban az időben vonattal, több százan szálltak le a vonatról, és ahogy közeledtünk a pályaudvarhoz, a peronon, szembe találkozunk a helyi lelkipásztorral, Szent Györgyi lelkipásztorral. Ketten egy nagy hátizsák a hátunkon, úgy, ahogy a nyári turisták kinéznek, ránk köszönt, fiúk, ti mit kerestek itt? Ismertük egymást amúgy, itt mondom, hogy milyen járatban vagyok, de a következő vonattal indulunk is tovább, mert az estét már Tusnádfürdőn szeretnénk tölteni, sátorozni fogunk. Azt mondja, fiúk, nem érdekelne titeket valami képzés? Én azt hiszem, hogy nem véletlenül jártok ti most Sepsiszentgyörgyön. Hát ez körülbelül 450 km távolság Szatmárnémeditől. Szemünk felcsillant testvéremnek és az enyémnek, milyen képzésről van szó. Képzeljétek, ma gyerekmisszió munkások jönnek hozzánk, és egy titkos képzés lesz, egy titkos tanfolyam lesz a mi házunkba. Eljöztök?
2: Igen, erre szokták azt mondani, hogy Isten útjai nem mindig a mi útjaink, és hogyha ő szervez valamit, akkor még lehet, hogy egy rossz vizsga is benne lehet. Milyen volt ez a képzés?
4: Hát igen, abban az időben mindent titkosan kellett szervezni, mert a Securitatének füle volt mindenütt, meg szeme volt mindenütt. És a helyi lelkipásztorra bízták a szervezést. Ő hívta meg a székelyföldi, brassói lelkipásztorokat, gyülekezeti előjárókat erre a képzésre. Az akkori bécsi központból gyermek evangelizációs közösség munkatársai jöttek el, és egy ilyen titkos kétnapos képzést tartottak. Hát így kerültem kapcsolatba Sebestyénnel, akiről kiderült később, hogy nem csak munkatársak lettünk, hanem lelki testvérek és a vezetőm is a szolgálatban. Ez most már, jól számolom, pontosan 30 éve történt ez. Hát olyan egyszerű dolgokról volt a tanítás, mint mi a terve Istennek a gyermekekkel. Hogyan tanítsuk a gyermekeket, hogyan fegyelmezzük a gyermekeket, hogyan tanítsunk Biblia leckét a gyerekeknek. Ezek mind ilyen érdekfeszítő témák voltak, mert foglalkoztattak bennünket. Alkalomattán segítettünk a vasárnapiskolán, nem csak gyülekezetben, de gyülekezeten kívüli tevékenységeink is voltak, még ha titkosak is voltak azok, de testvérem és én is nyitottak voltunk az ilyen programok felé, úgyhogy nagyon örültünk ennek a találkozásnak. És ennek az lett aztán az eredménye, hogy mi magunk is szerveztünk ilyen titkos képzéseket a mi házunkban, éppen ebben a házban, és attól kezdve aztán rendszeresen 2-3 havonta jöttek felváltva missziómunkások, főleg Bécsből, de Nyugat-Európából. És hát ez úgy működött, hogy meghívtuk a tanítókat, kikapcsoltuk a telefonokat, mert gyakorlatilag kihúztuk ugye a dugaszt, letakartuk, hogy ha mégis poloska lenne elrejtve benne, akkor ne tudjanak róla. Megkértük a tanítókat, hogy ne egyszerre jöjjenek, hanem úgy 5 percenként jöjjön egy-egy tanító, és így vártuk azt a 1 órát vagy 2 órát, ami meg volt beszélve egy fél évvel korábban. És akkor csöngött a kapucsengő, és megérkeztek a misszionárosok. A Jóisten mindig megőrzött bennünket. Egészen a fordulatig, vagy mondjam a forradalomig több ilyen titkos rendezvényt hoztunk össze a tanítók épülésére. Így kerültem lassan bele. Később aztán tolmácsolni kellett misszionárosoknak. Testvérem már jobban beszélt angolul, én is tanultam angolul, és a Jóisten úgy lassan formálta bennünk a kapcsolatot az ismeret által, és aztán mi is kezdtük ezeket gyakorolni, amiket a tanítótársainkkal együtt tanultunk.
2: Jutka, te hogy kerültél ebbe a, nem is tudom, munkába, szolgálatba, kicsit titkos szervezetbe, ki minek gondolja? Hogy kerültél kapcsolatba a munkával, a misszióval?
3: Hát tulajdonképpen ki se nőttem a vasárnapiskolából, mert miután eljött az a kor, hogy átléptünk volna az IFI-be, ott maradtam a vasárnapiskolán, hogy gitároznak, hogy segítsek gitározni. És persze miután megtértem, kerestük az alkalmat, hogy hol szolgálhatunk Istennek, és olvastuk a Bibliát, és olvastuk azt, hogy Isten lelki ajándékokat ad nekünk, és persze téma volt közöttünk, hogy Isten milyen ajándékot ad nekünk, és mivel szolgálhatunk neki. És arra tanítottak minket, hogy úgy ismerjük fel legkönnyebben és leghamarabb, hogy Isten milyen lelki ajándékot ad nekünk, hogyha a testvérek felügyelete alatt szívesen részt veszünk minden szolgálatban, ami adódik. És hogyha sepregetésről van szó, akkor azt, tehát bármi nemű szolgálatban legyünk ott, és szívesen tegyük. És így maradtam ott gitározni a vasárnapi iskolán, és persze nem sokára rájött a változás, a 89-es változások, és már nem volt annyira nagy a nyomás, és nem volt olyan szorítás, mint azelőtt. Tanfolyamok indultak gyerektanítók számára, és nagyon fiatalon, de azzal a gondolattal, hogy hát ha Jóisten egyszer úgy látja jónak, hogy férhez megyek, és gyermekeim lesznek, jó lesz, hogyha tanulok valamit, hogy hogyan bánjak a saját gyermekeimmel. És így kerültem el az első tanfolyamra. Aztán ugyanazt a tanfolyamot elvégeztem még egyszer, meg még egyszer, mert nagyon érdekfeszítőnek találtam, és hasznosnak, és ahogy érettebb voltam, úgy egészen más szemszögből láttam a dolgokat. Egy ige fogott meg ezen a tanfolyamon, amit tulajdonképpen meg kellett tanulni kívülről a Máté Evangélium a 18. részének az első 14 versét, de csak a 14-et idézem. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül. Volt egy nagyon szigorú tanárunk, aki éjszaka is felébresztett, hogy ezt az igét, ezt a néhány igeverset el tudjuk-e mondani. És úgy belénk ivódott, de az üzenete inkább, hogy hát Isten nem akarja, hogy elvesztenek ezek a kicsinyek. Egyik sem. És hogy Isten mit vár el tőlem. És akkoriban indult be misszió, a gyülekezetünk vállalta fel a cigánymissziót, és más környéki falvakban is a missziót, és ahol lehetett, szívesen mentem segíteni a gyerekek között. Nem nagy dologban, csak gitározni, esetleg egy igeverset megtanítani. Tulajdonképpen én sokkal többet tanultam akkor, mint amennyit adhattam volna.
2: Már bocsánat, a nem nagy dolgokra hadd reagáljak egy picit. Ma a szakképzést, mármint az okos emberek, akik pedagógiával foglalkoznak, azt mondják, hogy a szakmunkát csak a tevékenység útján lehet megtanulni. Mármint úgy lehet a legjobban megtanulni valamit, ha az ember ott van, ellesi a mesterektől, és aztán úgy szép, csöndesen megpróbálja. Úgyhogy nagyon jó utat választottál. Valahogy azért ez a két út összetalálkozott. Mert azért most úgy mutattalak be benneteket, mint férj-feleség, és mint akik egy munkában, egy szolgálatban vannak. Valahogy Isten összevezette ezt a két utat.
4: Még egy kicsit meg kell előzni az eseményeket. Valóban a Jóisten vezetett egy útra bennünket, és ez a gyerekmunka volt, ahol találkoztunk. Emlékszem a döbbenetre egyszer egy ilyen titkos tanfolyamon, amikor a misszionárus testvérek elmondták, hogy el kell jutnunk a gyülekezeten kívüli gyermekekhez is. A gyülekezetünkben volt elég sok tanító, akik 5-6 csoportban foglalkoztak a gyerekekkel. Nem is akartuk őket kitúrni a munkából, de amikor elmondták azt, hogy ki kellene menni oda, ahol a gyerekek vannak, és azt mondtuk, hogy Romániában ezt nem lehet csinálni. Kimenni a szabadba? Tudjátok ti, hogy milyen veszélyekkel jár ez? De ti most kitől féltek, a kommunista erőktől, vagy pedig az Isten nevét félitek? Ha az Úr parancsolta nekünk, és függetlenül attól, hogy milyen kormányzás van, vagy milyen politikai irányzat van egy országban, sokkal inkább érvényes az, amit az Úr nekünk mondott. Ezen felbuzdulva, emlékszem, a testvéremmel kimentünk az egyik lakótelepre, és volt egy Dacia autónk, megálltunk a lakótelepen, és kezdtük hívogatni a gyerekeket. Valamit játszottunk velük, és akkor megkérdeztük, hogy szeretnétek tanulni valamit Istenről. És körbeállták az autót, és az első ajtót, hogy kicsit megnyitottuk, rátűztük a flanel anyagot, az volt a flanel táblánk, és ott mindjárt buzgón elkezdtük a flanel képekkel tanítani az első biblia leckét a szabad téren. Én pedig körbejártam az autó körül és a gyerekcsoport körül, hogyha valaki gyanús személy közeledne, akkor mindjárt indulunk és elhúzunk. A Jóisten megőrzött bennünket. Ezek ilyen szánybontogatások voltak, és felbuzdultunk, hogy a jövő abban van, hogyha gyermekeink megismerik az Istent. És mi azt szerettük volna, hogy az az öröm, az üdvösség öröme, ami a miénk, az lehessen a gyermekeké, a serdülőké is, akik abban az időben ugye nagyon nagy nyomás alatt voltak. Hát így kezdtük el, aztán ugye már mondtuk, hogy jött a szabadság ideje, akkor több lehetőségünk volt, már szabadba is ki lehetett menni, sőt, meg is dicsértek, hogyha kimentünk a szabadba. Az emberek annyira nyitottak voltak mindenféle szabadtéri rendezvényre. Én 1991-ben kaptam egy meghívót gyermekmissziónak a bibliaiskolájába, Svájcba, és amikor ott voltam 3 hónapig, föltettem magamban a kérdést, hogy de hogyan tovább? Elvégzed itt, nagyon szép, hát akkor Svájc és Románia közt óriási volt a különbség, még mai napig is fennáll a különbség, de akkor fel kellett tegyem a kérdést magamnak, hogy mi az igazi célom, eljöttem ide, most visszamegyek mérnöki pályát folytatni, vagy pedig a Jóisten hívására kész vagyok új úton elindulni. És a Jóisten nagyon mélyen megvizsgált engem. Fiatal vagyok, milyen ambíciók szerint szeretném az életemet folytatni. És akkor megértettem, hogy nincs anyagi biztonság garancia, ha misszióba lépsz. Ezt mind a Jóistenre kell bízni, a jövődet, még a házastársadat is az Úrtól kell elkérned, hogy ha ilyen szolgálatban vagy, akkor neki is valahol találkoznia kell ezzel a látással. És ugye a lelkemben összetörve, de megújulva jöttem haza, és a Jóisten megerősített abban, hogy a gyerekek felé kell szolgálnom. Nem is a nagy képességeim voltak a döntők ebben a döntésben, hanem az a sürgősség, amit a lelkem mélyén éreztem. Ha te 14 évesen megtértél, miért ne adnád meg a lehetőséget a mai gyerekeknek ezt, hogy hamarabb megtegyék? És bennem ez volt a, mondjam úgy, a döntő tényező. És aztán belefogtam haza, jöttem ugye Svájcból, belefogtam a munkába, széles körbe, táborokba mentem, szabadtéri evangelizációra, és szükségem volt segítőkre. Gyülekezetből hívtam fiatalokat, jönnek segíteni, és jöttek fiúk, lányok, aztán elindult a Roma misszió is, ahol ABC tanfolyamot is kellett végezni, mert ugye írástudatlanok voltak a gyerekek. És a segítők között ott volt Jutka is, aki, hát hiszem, hogy nem miattam jött, hanem az Úr miatt, és méltatlannak láttam, hogy olyan sok fiatal megossza azt a látást, amit az Úrtól kaptam, és jó volt együtt szolgálni. De éreztem, hogy eljött az ideje, most már nekem is nősülnöm kell. Ugyanis már nagyon foglalkoztatott ez a gondolat, és egyszer csendességem idején az Úr adott egy ígét. Valahol a Proféták könyvéből egy olyan ige volt, hogy elő végezd el a kinti munkáidat, és aztán jöjj be és építsd a te házad. És magamban elkezdtem gondolkodni, jó, eltelt egy év, másfél év, két év, mióta a lelki munkát elkezdtem, a missziós munkát, talán most már ideje lenne bejönni, és most már a házamat is építeni. És hát, hogy imádkoztam, az Úr vezetését kerestem és kértem, és így láttam meg Jutkát, aki gyakran jött, nem csak velem, hanem másokkal is a missziós munkába, és így komolyabban kezdtem el imádkozni ő érte.
2: És hát Isten ezek szerint igent mondott, de valahogy Jutka életében is tevékenykedett, valahogy Jutka szívét is formálta.
3: Hát igen, mindig legalábbis megtérésem után imádkoztam, komolyan imádkoztam azért, hogy az Úr egy Isten félő férjel ajándékozzon meg. Persze részt vettünk meg, misszióztunk együtt a fiatalokkal, és táborba is a gyerekekkel. Mindig ott volt a szívemben a vágy, hogy ne engedjek meg olyan érzéseket a szívemben, amit nem Isten indít el. Aztán azt mindig csodáltam, amit Barna vállalt és csinál. Mindig olyan nagy dolognak láttam, szívesen mentünk segíteni, és hiszem, hogy az Úrért tettük, mentünk és dolgoztunk, és volt úgy, hogy 3-ig voltam talán iskolába, éppen csak letettem az iskolatáskámat, hazaértem, és 10 perc múlva már indult a busz, hogy az egyik gyerekklubba elérjek. És olyan nagy öröm volt látni azt, hogy a gyermekek nyitottak, hogy kíváncsiak arra, hogy az Úr mit mond, vagy egyáltalán hol van Isten, milyen Isten, hogyan kerülhetünk mi közel az Istenhez. Aztán egyik alkalommal Barna az egyik zeneórán eljött, vagyis tehát találkoztunk mi többször így a gyülekezetben hétközben. Nem volt ez a mobiltelefon világ, chat, meg ilyesmi, úgyhogy is mi a gyülekezetben találkoztunk, ha találkoztunk. És oda jött hozzám, hogy hazavisz. És én nagyon meglepődtem érte. Tehát úgy nem gondoltam arra, hogy ő valaha túlságosan nagyra tartottam őt, hogy ő valamikor is szóba álljon. És meglepődtem, hogy hát biztos arra van útja így magamban el. könyveltem, hogy hazavihet. Hát, nem persze. És akkor elindultunk haza. Meghívott egy fagyira. És még akkor sem gondoltam semmire. Hát, fiatalok találkoztunk mi többször, hát meghívott egy fagyira. És nem sokkal utána megkérdezte azt, hogy mit szólnék hozzá, hogy ő komolyan imádkozik, értem. És nem tudom, hogy tűnt az akkor, hogy nem akartam nagyon gyorsan igent mondani, de úgy a szívemben nagyon hamar készen volt a válasz. Mert nem is tudom miért, az Úr végezte ezt el. Tehát, hogy az a munka is, meg az a, ahogyan ő hozzáállt a dolgokhoz, az mindig kedves volt előttem. És akkor néhány hét múlva, ez nem volt egy nagyon hosszú idő akkor, igent mondtam, és így indultunk el együtt tovább.
2: És nem bántátok meg, ahogy így az arcotokat nézem, de sajnos most megint egy kis szünetet kell tartanunk. A zene után folytatjuk a beszélgetést Kovács Barnával és Jutkával, és most már a múltról nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk. De úgy gondolom, még van egy nagyon fontos dolog, amiről keveset beszéltünk a jelenről. És ezzel fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmárnémetiből jelentkezem, Kovács Barna és Jutka otthonából, akikről már nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk az eltelt közel egy órában. Tudjuk, hogy Isten megváltott gyermekei, azt is tudjuk, hogy mindkettőjük szívét Isten nagyon különösen érzékenyítette a gyerekek felé, szeretetet adott irántuk, együttérzést, azt a vágyat, hogy beszéljenek nekik Jézusról. És Isten különös módon vezette is mindkettőjüket, nem egy forma úton, de vezette afele, hogy ők gyerekmunkát kell, hogy végezzenek majd. Először külön-külön, de aztán együtt is. Itt hagytuk abba tulajdonképpen a beszélgetést, hogy Isten ezt a két szívet egyé is akarta formálni.
1: Mindjárt az elején, az első hónapok után én hamar rájöttem, hogy vannak korlátaim. És kész vagyok az Urat szolgálni, gyerekeknek hirdetni az evangéliumot, de én egy félember vagyok. És tudtam azt, hogy a Jóisten olyan házastársat tud adni nekem, aki kiegészít engem a szolgálatban. És ezért is imádkoztam, hogy a Jóisten mutasson egy olyan lányt, akinek hasonló elhivatása van, és aki jobban le tud hajolni a gyerekekhez, mint én. Nem volt kérdés előttem, hogy hol kell nyitott szemmel járnom. De azon belül imádkoztam, hogy az Úr mutassa meg, hogy ki legyen az a személy. És emlékszem, amikor szüleimnek elmondtam, hogy úgy érzem, eljött az ideje, és szeretnék megnősülni, és van is egy lány, akiért imádkozom, és akire gondoltam, nagy csend volt, a szüleim figyeltek, na és ki az? És akkor elmondtam, hogy Jutka lenne az. Akkor édesanyám mondott valami érdekeset. Tudod, fiam, én eddig nem mondtam neked, de az év elején a női körben elhatároztuk, hogy imádkozni fogunk a lányokért a gyülekezetben. És a női kör minden tagja kihúzta egy lánynak a nevét, és azért imádkozik már január óta. Hát most így május vége lehetett már. Tudod, hogy én január óta épp Jutkáért imádkozom. Ezt neked nem mondtam, de most elmondom, hogy ez így történt. Jóisten ilyen egyszerű dolgokban is közreműködik, hogy felkészítsen bennünket, és a gondolatainkat, a vágyainkat, a tekinteteinket olyan irányba terelje, ahová ő szeretné. És így vagyok hálás azért, hogy az Úr Jutkát felkészítette, és valóban így is történt, meg úgy is valósult meg, hogy azok a hiányosságok, amelyek bennem voltak, vagy nem voltak meg, azok a képességek, azok benne megvoltak. Például a kisebb korosztályhoz én nagyon nehezen tudtam leereszkedni. Én nagyon szerettem hirdetni az evangéliumot, és úgy is láttam magam, mint egy gyerek evangélista, de aki főleg mondjam úgy a 9-10 év, 12-14 éves korúakat tudom megszólítani, és Jutka pedig a fiatalabbakat, a kisebbeket tudta jobban megszólítani. Hát ilyen csodálatos Istennek a vezetése, ezért jó, hogy nem egyformák vagyunk, hanem kiegészítjük egymást.
2: Még én is hozzátennék valamit. Csak annyit, hogy bár igen, tetszett nekem az, hogy Barna így közeledett felém, és örültem is neki, de nem akartam Isten nélkül elindulni ebben, és egy nagyon, számomra nagyon fontos igét kaptam, mikor megkérdeztem az Urat, hogy na most lépjek előre, vagy nem. És az az igen nagyon sokszor elém jött, a házasságunk ideje alatt is, az Ézsaiás könyvéből, hogy én az Úr megyek előtted, rögös utat elegyengetem, és az ércajtókat betöröm, a vasárakat leverem. És én ezzel az igével indultam el, hogy ha az Úr jön velem is, akkor nekem igent kell mondani, meg lehet.
0: Ha már ezt az igeverset említetted, és akik figyelemmel kísérték a beszélgetés egyik részét, azért időről időre fölbukkant ilyen félmondat erejéig, hogy hát akkor indult a cigány misszió, meg a roma gyerekek. Ez egy picit ilyen ércajtók, meg vazzárak voltak, nem? Vagy rosszul gondolom?
1: Gyerekkoromban, mióta megtértem, meg még azelőtt is ilyen kicsi olvasmányok kerültek el hozzánk, és az egyikben szó volt az afrikai misszióról, az egyik misszionárus hogyan kapott elhivatást, milyen Afrika, az ottani emberek, a szükségletek. És ugye a szívemben volt egy titkos vágy, ha majd felnövök, talán én is misszionárus leszek Afrikában. Aztán nem is gondoltam, hogy ilyen közel van hozzám Afrika. Ahogy teljes időben beálltam a gyermek missziói szolgálatba, akkoriban jött egy hír Ákosról, hogy ott vannak istenkereső emberek, de van nagyon sok gyerek is, akikkel foglalkozni kellene. Hát újdonsült misszionárusként megérkeztem közéjük egy terepfelmérésre. Valóban egy-két évnek alatt mindjárt összegyűlt 30-40, aztán 50 gyerek, meg még több. Hát azt kérdeztem, uram, most én mihez kezdjek ezekkel a gyerekekkel? Láttam az élet körülményeiket, addig soha nem jártam cigánytanyán, csak messziről láttam. Megdöbbentette az, amit ott láttam, egyrészt a nyomor, de a hiányosan öltözött gyerekek, aztán értelmi képességeik. Amikor az első alkalommal próbáltam nekik egy igeverset tanítani, aztán éneket, az éneklés még eléggé ment. Muzikálisak szeretnek énekelni, és hamar megjegyzik a szövegét is, de amikor az igeverset tartottam előttük a szemléltetőn, akkor döbbentem rá, hogy nem tudnak olvasni. Csak néznek rám, nézik a kartonlapot, és nem tudják mondani. Hát így kellett hozzáfogni az ABC oktatáshoz, és még sok máshoz, ami aztán kibontakoztatta előttünk a, mondjam úgy, az idézőjelbe vett Afrika missziót.
0: Mit jelent az, hogy sok más?
1: Sok más. Például, ugye megkezdtük az ABC oktatást, füzetet vettünk, ceruzát, törlőgumit. Következő héten kérdeztem, hol a füzet. Felének már nem volt füzete. Másik felének, akinek még megvolt a füzete, az meg olyan koszos volt, fekete, szamárfüles, a ceruza félig elrágva. Lássam a kezeteket. Hú, fekete, ragacsos volt. Na, akkor vegyük a mosdótálat. Addig nem megy be senki a terembe, míg kezet nem mosunk. És aztán meg kellett tanulni kezet mosni. Aztán higiéniai dolgokat kellett megtanulni, vagy a kislányoknál, meg fiúknál is különböző dolgokat jelentett ez. Mindig is figyelmeztettem a lánymunkatársakat, hogy a hajatokat kössétek fel, mert nem akarunk vendéget hazavinni. Nem is volt ilyen esetünk. Nem volt ilyen esetünk, hála jó Istennek. Tehát az evangéliumi tanítással együtt még az életre is kellett nevelni ezeket a gyerekeket. És nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket is.
0: Bocsánat, egy egészen pillanatra ünneplontó leszek. Egy egyetemet végzett mérnöknek ez a csúcskarrier? Nem volt ilyen kérdések bennetek? Meg egy fiatal lánynak, aki szereti a gyerekeket, zenél. Hát itt akar engem Isten látni?
1: Hát ha válaszoljak, akkor én először. Hát valóban a régebbi munkatársai megkérdezték, hogy na most mit csinálsz? Elmentél a gyárból, hogy alakul a sorsod? Mikor én elkezdtem beszélni arról, hogy a cigány gyerekekhez járok, csak fogták a fejüket. Ezt miért csinálod ezt? Nem volt neked jó dolgod, jó mérnöki pálya állt előtted. Soha nem tekintettem úgy rá, mint egy megalázó munkakörre, mert tudtam, hogy Istentől kaptam, és ez kiváltság. Mindig azt láttam magam előtt, hogy mi a jövő. A jelent azt látjuk, de a jövőt nem látja mindenki. Istennél volt ez a jövőkép, és ez ambicionált, ez hajtott, hogy ezekből a gyerekekből más lehet. Nekik más jövőjük lehet. Ha az Urat megismerik, és a megtéréssel együtt, az evangéliummal együtt egy új életforma is jön. Mert az evangélium megtanít bennünket élni. Ez nem egy vallásos fanatizmus, ahogyan sokan beállítják, hogy kormányprogramokra van szükség arra, hogy felemeljük ezeket. Ez mind mese. Ha a szív nem változik meg, akkor jöhet világbankok állhatnak egy-egy projekt mögött, visszafordul az ember oda, ahol volt. Ezért szükség van újjászületés. Az Úr Jézus azt mondta, hogy

hogy tiéd manapság, s Gilead kövesse szint.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, Grillus Dániel, Grillus Vilmos és Sebestyén Márta népzenei felvételeiből készült összeállítást hallgathattak. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Semmelweis nap a magyar egészségügy napja. Július 1-e minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjeként ismernek. 2010. novemberében nyújtották be azt a törvényjavaslatot, amelyben a Semmelweis nap munkaszüneti nappá nyilvánítását javasolták, hogy az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését kifejezzék. A javaslat 2011-ben lépett hatályba, azóta a Semmelweis nap az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók számára munkaszüneti nap. A magyar köztisztviselők napja. A köztisztviselők napja minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1992-ben ezen a napot lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992-es évi 23. törvény, ennek emlékére 4 évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezésére Magyarország területén július 1-én ünnepnapot tartanak. Az ünnepet 1997-ben tartották meg első alkalommal, ekkor még a Köztisztviselők napja név alatt, 2001-ben munkaszüneti nappá nyilvánították, 2011. június 20-án az országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-e a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett. 2016-ig munkaszüneti nap volt a kormánytisztviselők, az ügykezelők és a közhivatalokban dolgozó fizikai alkalmazottak számára. 2017. január 1-én lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény módosítása, amely alapján a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-e már nem munkaszüneti nap. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a nagy forróság elől, erre kéri a lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az evangélikus püspöki tanács szintén azt kéri, nyissuk meg a templomainkat a hőség miatt betérők előtt. Felhívással fordul a forgalmas helyszínek közelében működő fővárosi és nagyvárosi gyülekezetek vezetőihez az evangélikus egyház püspöki tanácsa. Arra kérik őket, nyissák meg templomaikat a hőség elől hűvösebb, védettebb helyre húzódni szándékozó embertársaink előtt. Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón, a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30-kor kezdődik, és a vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Sütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. 13. rész. Jeremiás könyvének tanulsága. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik az interneten vagy rádióban követnek bennünket, és nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket is. És én összefűzném a Biblia tanulmányt, Jeremiást és a názáreti Jézust, hiszen Jeremiás szolgálata nem volt más, mint egy előkép, nem volt más, mint felhívni arra a figyelmét, Isten népének figyelmét, hogy Isten majd küld egy nagyobb prófétát, aki hatalmas dolgokat fog cselekedni, de ahogy Jeremiás nem fogadták be, úgy a Messiás sem fogadták be, nyakasak voltak. Könnyű nekünk azt mondani, hogy bezzeg, ha mi lettünk volna ott, mi mennyivel másképpen viselkedtünk volna. Nekünk is végig kell gondolni ezt a helyzetet. Ugyanakkor advent lévén, hadd mondjam a szeretet fontosságát, amiről a názáreti Jézus beszélt, hiszen ezért öltött testet, ezért született meg, hogy Isten szeretetét tolmácsolja az emberiség felé, és az emberiség szeretetét továbbítsa a menny felé. Úgy gondolom, hogy minden szeretet, amelyet meg tudunk élni, és milyen szép lenne, ha mi keresztények nem csak advent időszakában beszélnénk a szeretetről, hanem a post-festa után is, az ünnepek után is tudnánk a szeretetnek hiteles tolmácsolói, követei és profétáivá válni. Ennyi kis rövid bevezető után nézzük az alapszövegünket, az alapgondolatot. Jeremiás 23. fejezet 5. versét, kérem Tóth Erzsébetet, legyél olyan kedves, olvast föl számunkra.
2: Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik-e földön.
1: Köszönöm szépen. Ez az alapgondolat is már visszautal valamilyen szempontból arra a názáreti Jézusra, arra az eljövendő királyra, aki egyrészt fizikai szempontból Dávid leszármazottaként érthető és fogalmazható. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a földi vonatkozásban mennyire feszülnek a falak, mennyire túllép ezen az Izrael keretein keresztül az eljövendő Messiás, aki a világ uralkodója lesz, a királyok királya és az uraknak ural lesz. László?
3: Itt a bevezetésnél hadd mondjam el azt, hogy az Ószövetségben és az Új Szövetségben azért van egy változás. Tehát ebben az időszakban, amiről Jeremiás könyve is szól, ebben a történelmi időszakban Isten mindig megmondta, hogy mit cselekedjetek, és ha nem cselekedtek, akkor arra reagált. Mert hiszen ez volt a népnek is a kötelezettsége, hogyha valaki nem tartja be a törvényt, akkor meg kellett vizsgálni, megbüntetni, meg elítélni és végrehajtani az ítéletet. Tehát, hogy magyarul, hogy az Ószövetségben a földön történtek meg a dolgok. Viszont az Új Szövetségben, amióta Jézust követjük, nagyon komolyan kell venni minden üzenetet, mert ugyanúgy végrehajtja az Úr, de nem mindent itt a földön, hanem az ítélet során. Ezért az, hogy nem történnek meg azok szemmel láthatólag itt a földön ezek a dolgok, amik itt Jeremiás könyvében olvassuk, ezt ne vegyük úgy, hogy akkor ez ránk nem vonatkozik.
1: És akkor nem fognak megtörténni a mi életünkben?
3: Pontosan. Tehát ugyanúgy a bálványimádásnak arra való reagálás az Úr részéről bármi, minden ugyanúgy megvan. Minden kívánata, minden kérése az Úrnak ugyanúgy érvényes, és hogyha megsértettük és nem bánjuk, meg ugyanúgy megkapjuk az ítéletet, de ennek ezt majd csak akkor fogjuk igazából meglátni, amikor eljön az ítéletet. Ezért vegyük nagyon komolyan, amikor erről beszélünk, hogy minden vonatkozik ránk, még akkor is, hanem ezen a földön kapjuk meg az ítéletet.
1: Köszönöm szépen. Károly?
4: Azt gondolom, hogy többről van szó, mint Jézus születéséről ebben az igében. Ez túlmutat Jézus születésén, mert ugye azt olvastuk, hogy Dávidnak igaz magvat és uralkodik, mint király. Ez már a második adventre is mutat. Jellemző különben a profétai beszédekre az, most itt nem a vázlat proféciákra gondolok, hogy számtalan olyan mozaik kép, amit akár nevezhetnénk pillanatkép proféciáknak, amik a profétai beszédben elhangzanak és túlmutatnak azon a koron, és átível egészen sok esetben az idők végéig. Ez a kifejezés, ahogy kezdődik, hogy ímé eljönnek a napok, vagy azokban a napokban, vagy abban az időben, vagy az utolsó napokban, ezeket a kifejezéseket használják a proféták, és nagyon érdekes megfigyelni például Zakariás könyvében a 12. fejezettől a 14. fejezet a könyv végéig 14-szer, szinte minden második ige ezzel kezdődik, hogy és azon a napon, és azon a napon. Érdemes időzni ezeknél a szövegeknél, mert mindig van benn valami olyasmi, ami az utolsó időkre vonatkozik.
1: Így van, két dologra kell felfigyeljünk. A rövid távú dolgokra, az ezekben a napokban, és a távolra mutatókban, az azokban a napokban. Köszönöm szépen, Székely Marika.
5: De ugyanakkor Isten népe számára minden időben az alapnak ugyanannak kell lenni. Tehát Istenhez hűséges lenni, parancsolatait megtartani, és a szívünket tisztává kell tenni. Hogyha mi ezt az elvet valljuk, akkor a tömegbe se veszthetünk el, mert egyenként kell nekünk megállni az Úr előtt, és nekünk hallani kell az Úr üzenetét. Nem szabad mindig a tömeggel együtt menni, mert nem biztos, hogy az vezet az élethez. Nekünk egyéni felelős döntést kell hozni minden nap, és a jó döntés akkor születik meg, hogyha hallgatunk az Úr szavára.
1: Köszönöm szépen. Ebben is különbség van az Ó és az Új Szövetség között. Az Ó Szövetségben inkább kollektív értelemben, a nép vonatkozásában jelenik meg az ítélet, az Új Szövetségben pedig inkább már az egyéni felelősség van kidomborítva. Menjünk a vasárnapi gondolathoz, és az alap vasárnapi gondolatunk alapgondolata, Jeremiás 31. fejezet 3. verse, és Varga Gyöngyikét kérem, olvast fel számunkra.
6: A messzességben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.
1: Köszönöm szépen, milyen szépen mondja. Már-már Arany Jánosi, költői gondolatok jelennek meg, hogy messzünnen is megjelenik. Igen, mi azt szeretnénk, ha az Úr mindig csak közel lenne, de akármilyen messzire kerülünk, az Úr már előttünk ott van, és ezt tökéletesen átéli, és megfogalmazza, és kiírja magából Jeremiás.
4: Készítsem ki ezt a te gondolatodat egy másik nagyon szép biblia szöveggel. Zakariás könyve első fejezetében olvashatjuk valahol a 14. verstől. Az ige ezt mondja, hogy és az angyal, aki beszél vala velem, ezt mondja, kiáltsd ezt mondván, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom a körülötte való népekre, akikre eddig nem haragudtam, de akik gonoszra törtek.
1: Igen, köszönöm szépen, szép gondolat. László?
3: Itt erről szól ez az oldal, hogy Jeremiás ura, és az a kérdés, hogy Isten természet és jelleme hogyan jelenik meg, és idézetek vannak. Van egy másik idézet, az 5. fejezet 22. verse, amelyik persze ezek mind hasonlóak, de nagyon érdekes, azt mondja az Úr, hogy nem féltek engem, így szól az Úr, nem remegtek tőlem, hiszen én szabtam határt homokból a tengernek örökké tartó gátként, melyet nem hághat át. Ostromolja ugyan, de nem bír vele, hullámai zúnak, de nem hághatják át. Tehát azt ma vajon tényleg lehet azt mondani, hogy féljünk Istentől? Mert azt mondja, hogy nem féltek tőlem, és nem remegtek. És én azt gondolom, hogy a jelenések könyvében a hármas angyal üzenet így kezdődik, az első angyal üzenete, hogy bizony féljétek az Istent. Nem azt mondja, hogy féljetek tőle, de
7: tiszteljétek.
3: De tisztelni. És szerintem ez pont arra vonatkozik, hogy abban az időben félni kellett, mert azonnal a reagálás megtörtént. Tehát ha nem tartották be a szövetséget, vagy az ígéreteiket Istennek, akkor az Úr reagált. Ezért
7: hát a következmény hamar
3: és félni kellett. Most persze nem kell félni, mert végig élhetjük ezt az életet, de hogyha nem féljük az Istent, akkor nem jutunk át azon a határon, ami a mennybe vezet bennünket.
7: Köszönöm szépen. András?
8: Az egész Szentírás az Isten jelleméről szól. Mindjárt 1 Mózes 3.15-ben ott van, hogy van két úr, az Isten és Sátán. És ez egy harc. A mi fogalmaink szerint ez egy nagy küzdelem, és ebben a nagy küzdelemben mindig kidomborodik az Istennek jelleme. A bibliai történetek pedig erről tanúskodnak, ugye, és benne látjuk mindig az embernek a küzdelmét is. Nem az Isten jelleme van a baj, nem ő a jellemtelen, úgy mondjuk, hanem mindig az emberrel van baj, mert a bűnnek van átka, és ezt nem veszük figyelembe, és hogy a bűn átkát az embernek viselni kell, és szégyen a bűn.
7: Tehát a bűnnek van következménye.
8: Következmény is. De ott a baj, hogy manapság a bűn inkább erény, és ebből hivalkodnak és dicsekednek. Ugye, és nem veszik észre, az Isten új szövetségben el is mondja, hogy jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, pedig a világosság íme itt van a világban.
7: Köszönöm szépen. Bruce Zsuzsát kérem, hogy az összefoglalást mondd el számunkra a vasárnapit.
9: A hatalmas teremtő, az élet forrása, az ítélő és szerető Isten újból és újból hív bennünket is, ahogy őseinkkel is történt, hogy forduljunk el bűnös útjainktól, melyek romlásba visznek bennünket.
7: Köszönöm szépen. Marian?
10: Üdvtörténeti szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy Isten jelleme az egész világ egyetem, az egész világ mindenség előtt nyilvánvalóvá váljon, és az Istennek a jellemvonásai nagyon-nagyon fontosak, a kegyelem, a szeretet, a megbocsájtás, a hosszútörés, irgalom. És annyira a múlt hét heti leckében már Imre mondtad, hogy mekkora nagy a kontraszt a között, ami az isteni elvárás, ahogy az Isten reagál, és hogy az emberek az ő szavára hogy reagálnak, vagy egyáltalán mennyire ellent mondanak neki. És itt az igékben is azokat olvashatjuk, hogy elhagytok engem az élővizek forrását. Ez olyan, nekem úgy tűnik, ebből úgy jön le nekem, hogy olvastam a Szentírásba, mintha Istennek ez egy olyan megbántott lenne, vagy olyan fájdalmas lenne az ő szemszögéből, hogy mennyi mindent megtettem, mennyire meggyőződhetetek az én irgalmamról, szeretetemről, és mégsem hittetek nekem, és elhagytatok engem, és olyan, azt mondja a Szentírás, olyan kutakat, forrásokat kerestek, amik nem tartják meg a vizet, tehát a hiába valóságokra hívja fel a figyelmet. És azt mondja még a Szentírás, hogy nem féltek engem, orszámerről nem rettegtek, amit a Laci az imént felolvasott. Azt mondja, megfenyítem őket, majd arra kérem, tér vissza hozzám, és ők azt mondják, hogy nem térünk. Tehát egy abszolút egy pimasz, egy nyílt szembenállás, egy lázadás, egy nem is lehet igaziból ezt nagyon minősíteni, hogy reagáltak rá az emberek. És azt mondja még a Szentírás, hogy pedig örökké való szeretettel szerettelek téged.
7: Köszönöm szépen. Jenő?
11: Érdekes ez az örökké való szeretettel szeretlek téged, a hesedet mondja, ami szövetségi hűséget jelent. Tehát nem egyszerűen egy érzelemmel szeret
7: az emet.
11: És az emet és az heseddel fejezi ki, ami nagyszerűen mutatja azt, hogy az Isten szeretete az nem egyszerűen egy érzelem, hanem Isten szeretete egy elkötelezés. Isten elkötelezte magát az ember mellett, hogy az ember is elkötelezze magát Isten mellett. És valahol itt van mindig a baj. Az Isten szeretet, ezt mondja az Új Szövetség, ugye János első levele. Csak ezt a szeretetet, ha nem fogadjuk el, akkor ugyanez a szeretet egy szövetségrontást jelent, és visszahat rám. Tehát Istennek nem úgy van, hogy néha szeret, meg néha nem szeret, hanem úgy van, hogy a visszautasított szeretet esik vissza rám, mint ítélet. És ezt nem szoktuk tudni, hogy a szeretet és az ítélet ugyanannak az Istennek egyforma cselekedete.
7: Köszönöm szépen. Menjünk a... Igen, még Károly.
4: Egy gondolatot ehhez az Isten szeretetéhez. Elgondolkodtam azon, hogy milyen különös az, hogy akivel Isten szövetséget köt, és az az ember, aki Istennel szövetséget köt, Isten a maga részéről soha nem bontja fel a szövetséget. Mindig a másik fél, általában mindig az ember, nem általában, mindig az ember bontja fel a szövetséget Istennel. Izrael népén is nagyon gyakran ez történt. Isten azt mondja, hogy fiaimmal fogadtalak benneteket. Egy másik helyen azt mondja, hogy feleségem vagytok, Sínai hegynél, és ők a bűn következtében szolgává tették magukat.
7: Azt lássuk, hogy mindennek következménye van, és így az év és az esztendő végén az ember tartson egy számvetést. Mint ahogy most Jeremiás proféta életéről egy számvetést tartunk, és már nem annyira a konkrét helyzeteket, mint inkább ezeknek a helyzeteknek a bölcsességi, értelmi megtapasztalását, eredményét látjuk és próbáljuk összefoglalni. És ilyenkor jó, hogyha mi is az egész elmúlt esztendőt végiglapozzuk életünk lapjait, és nyilván voltak ott benne árnyékok és fényes utca részletek, az árnyékokból tanulunk, a fényes és az Úrral szerzett tapasztalatokat pedig megerősítjük és tovább építjük. Ez a kereszténység, ez az Istenhez való közeledésnek az egyetlen járható útja. És erről beszélt Jeremiás, ezt szerette volna az embereknél valamilyen módon elérni. Mennünk kell tovább, hétfő, és Jeremiás 7. fejezet, 8., 9. és 10. versét kérem Székely Marikát, hogy olvast fel számunkra.
5: Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök, Bálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és azt mondjátok, megszabadultunk. De aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el.
7: Köszönöm szépen. Szinte szomorú az ember hallgatni. Mert ugyanez van nálunk is. Nézzük csak meg, hogy milyen tömegek vannak most advent időszakában, szenteste a templomok környékén. Nem lehet bemenni. De majd menjünk január 3-án el egy templom környékén, kongani fog az ürességtől. Pedig mondhatjuk, hogy keresztény Európában vagyunk, keresztény Magyarországon vagyunk. Igen, vannak divatos pillanatok, de Isten nem a divatos pillanatokban várja az övéit, hanem a mindennapokban, nem a nagy engesztelési napon várja csak az övéit, nem csak az újholdkor és azokban az ószövetségi ünnepekben várta Jeremiás kortársait, hanem a mindennapokban, a tisztességes és becsületes élet pillanataiban, és úgy gondolom, hogy ezeket nem vonatkoztathatjuk el a mi életünktől sem. László?
3: Egy nagyon érdekes gondolat van itt a 4. versben, hogy ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Hát emlékezzünk, az elmúlt heti leckében tanultuk azt, hogy mit műveltek a templomban, hogy egyszerűen bevitték a bálvány és szoborokat Isten templomába, és mindenre, minden kritikára vagy kérésre válasz az volt, hogy de ez Isten temploma. Sőt, azt is lehet mondani, mi vagyunk Isten népe. nem kell azt csinálnunk, amit Isten mond, de akkor is mi vagyunk Isten népe, ezért azt csinálunk, amit akarunk. Nagyon szeretném, hogyha átgondolná mindenki, minden gyülekezet, minden templom, hogy mit viszünk be a templomba, és hogy soha nem mondjuk azt, hogy mi vagyunk Isten népe, és azt csinálunk, amit akarunk. Ha mi Isten népe vagyunk, akkor csak azt csinálhatjuk, amit Isten mond. És hogyha bármi olyan, itt azt mondja, hogy szertartás is a bűn, tehát akár a szertartásban, vagy egy gyülekezetben, vagy egy templomban, egy kis dolog benn van, ami nem oda való, akkor Isten arra azt mondja, hogy ez már nem az én templomom, hiszen minden részletét meghatározta a templomnak a tartalmát, amikor fölépít, még a sátornak is, meg a templomnak
12: az utolsó
3: is.
12: Az csengettyűig.
3: Színtől kezdve mindent. Azt mondta, hogy ha engem, akkor így tiszteljetek, ne úgy, ahogy ti akartok. És ugye ezt olvastuk az elmúlt héten, hogy ők a pogány isteneket azért szerették, mert azok úgy azt csinálták, amit ők kértek.
7: Azok nem szóltak vissza. Mielőtt adnám a szót, csak egy másodperc. És még nagyobb éle van ennek az üzenetnek, amit felolvastál, mert ez egy ézsaiási idézet, hogy az Úr temploma az Úr temploma, az nem bukhat el, igen, ha hűséges vagyok az Úrhoz. Ha nem vagyok hűséges, akkor jönnek pogányok, és tönkreteszik az Úr templomát. És erről szól Jeremiás üzenete.
3: És az, hogy Isten népe vagyok is, Isten minősített engem, ti vagytok az, de csak akkor, ha betartjátok azt, ha nem tartjátok, akkor megszűnik a minősítés. Tehát ezt minden nap ellenőrizni kell, hogy betartjuk a szövetséget.
7: Jó. András, és aztán a két hölgy.
8: Az ember nagyon nem ismeri magát. A Szentírás pedig jól ismeri az embert, és minden porcikáját. És nagyon hamis az az ember részéről az a megállapítás, hogy a szeretettel hogy fér össze az ítélet. Ha én, nekem kocsim van is, iszok, akkor veszélyeztetem magam is a mások életét.
7: Már bűncselekményt csinálsz.
8: Így van. Ott van a lelki kereszttörvény, a 10 parancsolat. Az Isten megadta az embernek, mindenki tudja, hogy erkölcsi lény, felelős, és mégis mellőzi. Egészen a lesüllyedésig, úgy, ahogy mondjuk így, hogy a részeg is a földig süllyed le, ugye. Tehát nem...
7: A bűn gravitációja jelenkezik az életünkben.
8: Tehát nem az Isten büntet, hanem a törvény által magamra vonom az ítéletet. És ez nagyon hamis, hogy az Istent mindig felelősségre vonjuk, hogy ő ítél. Persze, meg kell, hogy ítélje a bűnesetet, és a végső ítéletben ezt az összes cselekedetemet számon kérik, lepergeti előttem a filmet. De hát, ha valaki komolytalan, azzal nem lehet.
7: Ha valaki nem tanul belőle, kész.
8: Az Isten se tud vele mit kezdeni.
7: Köszönöm szépen, Marika.
5: Az Úr szentségtelen házban nem lakik, onnan eltávozik, és az előbb felolvasott igeszakasz vége úgy szól, hogy hát rablók barlangjának nézitek azt a házat, amelyet rólam neveztek el, majd én is annak nézem. Tehát mondjuk, hogy az Úr temploma és annak a belseje is olyan, hogy az Úr temploma, vagy csak látszatra az Úr temploma.
7: Köszönöm. Marian.
10: Nagyon röviden egy gondolat jutott eszembe, hogy az izraelitáknál ez körülbelül úgy nézett ki, hogy vétkeztem, áldoztam, és elvileg úgy tűnt, hogy ennek nincs vége. És azt mondja erre az Úr,
7: és
10: hogy
7: nincs
10: ennek
7: megbánó szív.
10: És nincs megbánó szív, és nincs bűnbánat, így van. És azt mondja erre az Isten, hogy ennek itt semmi értelme. Nincs értelme, ezzel csak inkább hagyjátok abba, mert csak, ez csak egy fárasztás, az Istennek a fárasztása. Őszinte bűnbánat és megbánás nélkül, és a bűn elhagyása nélkül ennek az egésznek semmi értelme nincsen.
7: Köszönöm szépen. Az összefoglalást Tokics Marikától kérem.
13: Csalódást él át minden olyan ember, aki hamis hitben és hamis Isten tiszteletben él. Miközben Isten bocsánatát és áldásait várja, ez alatt mégis azt teszi, amit jónak lát. Figyelmen kívül hagyva annak a szövetségnek a feltételeit, melyet Isten minden időben felkínál az ember számára.
7: Köszönöm szépen. Idáig a szertartásokról és a bűnről, de úgy is mondhatnánk, hogy a papi szolgálat, mert a szertartás az egyfajta papi szolgálat, de azért ne felejtsük el, hogy most az új szövetségben mindegyikünk papok szolgálatát végezzük. Most átmegyünk a szívhez, hogy vajon mi lakozik a szívben, mi lakozik a szív gondolataiban. Csepec Erzsébetet kérem, Jeremiás 17. fejezet 10. versét. Légy olyan kedves felolvasni.
12: Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli.
7: Komoly és átgondolásra méltó gondolatok voltak ezek. Tehát az Isten nem csupán a cselekedetünket, hanem a cselekedetünknek a motiváló szándékát is látja. Amikor irigyek vagyunk, amikor féltékenyek vagyunk, amikor gonoszak vagyunk, amikor szemben kedvesek vagyunk egymáshoz, megkérdezzük, hogy vagy, de régen láttalak, de a szívünkben egészen más muzsika szól.
4: Isten igéjét idézném ezzel kapcsolatban, amelyik azt mondja, hogy csalárd a szív és gonosz az. Kicsoda ismerheti az. Egy másik ige pedig azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. Isten megítéli, ugye, ahogy mondtad, a gondolatokat, a szívnek indulatait, a veséknek vizsgálója, megítéli a cselekedetek, sőt az érzelmeket is. Nagyon sokan ezzel nincsenek tisztában.
7: Köszönöm szépen. Marian?
10: Csak egy gondolat jutott eszembe az imént, amit mondtál, hogy mindenkinek majd meg kell felelni, azt szerint, ami, és amit cselekedett, és a Korintoszi második levél jutott eszembe, hogy nekünk mindjárt meg kell jelennünk az Isten ítélőszék előtt, és azokról a dolgokról kell majd bizonságot tennünk, amit megtettünk, vagy amit mondtunk. És még egy fontos gondolat, a Jeremiásége is azt mondja, hogy az Úr megfizet kinek az ő utai szerint és az ő cselekedetei szerint. Nagyon vigyázzunk arra, hogy mit mondunk és mit teszünk, mert az Isten mindenről számot fog majd kérni az utolsó napon tőlünk.
7: Elgondolkodtató. László.
3: És ugye azt is említ itt a lecke, hogy a megváltás személyes és nem közösségi, vagyis nem tömegben fogunk üdvözülni, hanem egyénileg, ami viszont azt jelenti, hogy nekünk mindenre egyénileg kell reagálni. És itt kellett volna Izrael népének is reagálni egyénileg a Jeremiás által megfogalmazott üzenetre, Isten üzenetére. És ez azt jelenti szerintem, hogy ha bennünket itt a Földön bárki dicsérget, vagy bárki vádolgat, annak semmilyen összefüggése nem lesz az üdvösségemmel, hogyha az esetleg nem igaz. Tehát ne arra törekedjünk, hogy itt a Földön dicsérgessenek emberek, és azt se fogadjuk el, hogyha igaztalanul vádolnak bennünket, nem attól fogjuk megkapni az üdvösséget az Úrtól, hanem attól, hogyha mi vele olyan kapcsolatban vagyunk, amit ő kért és elvárt.
8: Befejezem az előző gondolatomat, hogyha engem bántanak, az rosszul esik, de még arra nem gondolunk, meg nem gondolnak, hogyha én bántom a másikat, az hogy esik. Ez nagyon érdekes a mai világban is, és ez is örökké probléma.
7: Jézus ugye azt mondta, hogy azt tegyetek másokkal, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Nyári Istvánt kérem, hogy az összefoglalást mondd el számunkra.
14: Isten folyamatosan magához hívta Júda megtéretlen népét, de Jeremiás az emberi szív megtéréséről is beszélt, melyet csupán egy maroknyi maradék csoport lelkében talált. A megváltás mindenkinek személyesen felkínált lehetőség. A hit egyéni döntés, és a naponkénti engedelmesség személyes felelősség, mellyel számot kell adjunk.
7: Köszönöm szépen. A következő gondolat, tovább megyünk. Isten és a bálványok. Talán azt mondhatnánk, hogy na, akkor itt a kereszténység mennyire eminens tanuló és jó helyzetben van, mert hát azért nekünk nincsenek panteonjaink, bálványaink, igen, nincsenek úgy, ahogy az ókorban, nincsenek bálványisteneink, de bálványaink vannak. Bálványunk minden lehet, a technika, saját magunk bálványozása, a divat, a dicsérgetés, a bántalmazás, szóval sok minden, minden, ami közénk és az Isten közé fér, az betölti azt, amit az ókorban, az Ószövetségben bálványnak neveztek. Károly?
4: Én mégis tulajdonképpen sok bálvány közül kettőt említenék meg, amit ez ige is megemlít, ami azt gondolom nagyon jellemző a mi korunkra. Az egyik a pénz bálványozása. Pál apostol, ahogy megfogalmazza ezt, amikor azt mondja a Timóteushoz írt levélben, hogy lesznek az emberek pénzsóvárgók. Azután azt mondja, hogy mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Ma ezt a kort éljük. Hadd mondjam a másik bálványt, ami általában jellemző manapság. Mit egyek és mit igyak? A hasnak az istene. Pál apostol szintén ezzel kapcsolatban mondja, mert akiknek hasuk az istenük. Ma minden arról szól, hogy mit kellene még enni és mit kellene inni, a világnak egy nagy részén pedig éheznek százak, százezerek, és itt a gazdag világban pedig hatalmas pazarlások vannak.
7: Köszönöm szépen. Az alapgondolatot olvassuk föl. Jeremiás 10. fejezet, 14., 15. és 16. versét kérem szépen Nyári Istvánt, hogy olvast föl számunkra.
14: Megáll a tudománya minden embernek szégyent val bálványával minden ötvös, mert csalódik öntvényében. Nincsen abban lélek. Hitvány és nevetséges dolgok azok, semmivé lesznek a megtorlás idején. De nem ilyen Jákob osztály része, mert ő a mindenség formálója, Izrael törzse pedig az ő tulajdona, seregek ura a neve.
7: Köszönöm szépen. László?
3: Nagyon jó lenne, hogyha legalább egy órát tudnánk beszélni arról, hogy mi az, hogy bálvány, mert először is ez egy fordítás, ugye, én megnéztem a magyar értelmezést, 10 pont van, 10 különböző értelme van ennek a szónak, tehát valószínű sokat lehet belőle.
7: Sokkal összetettebb, mint gondolnánk.
3: Összetettebb, és hát aztán, hogy mit jelent az eredeti szó, nyilván azt külön kell elemezni. Én azt mondom viszont, hogy nagyon egyszerűen lehet ezt értelmezni, hogy bármit, amit Isten elé helyezek, az bálványnak lehet nevezni. Még akkor is, hogyha a közbeszédben nem annak hívják. Tehát bármit, amit Isten elé helyezek, ha Isten tiszteletre kell mennem, de én máshova megyek, más tisztelek, akkor az bálványtisztelet. Tehát én azt gondolom, hogy de egyébként nagyon érdekes lenne átbeszélni ezt a szót, hogy mit jelent.
7: Szigeti tanár úr fele fordulunk érdeklődve.
11: Én azt hiszem, hogy ha megnézzük már fordításról, az, hogy itt van előttem a héber, az úgy lehetne fordítani, megszégyenül minden ötvös a bálványok miatt, mert hazugság az öntvénye, nincsen abban lélek. Én azt hiszem, hogy mi nagyon sokszor ilyen bálványkészítő ötvösök vagyunk, akik hazugságból készítünk bálványt. És ennek a hazugság bálványnak az a dolga, hogy nincsen bennük lélek. És ezt kellene nézni, hogy milyen lélek van benne. Van-e benne lélek? A pénzben nincs lélek. Amit Károly mondott, azokban nincs lélek, és még ezer dolgot tudnánk mondani, ebben nincs lélek, hogy a Laci mondja.
10: Egy mondatot szeretnék csak az Új Szövetség római levele első fejezet 23. verse szerint. A bálványt ez is nagyon-nagyon megvilágítja, és azt hiszem, hogy nagyon jól hozza, az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek képmásával. És hogyha most ezt végignézzük a világunkban, hogy hány bálvány van, emberformában történő bálványozás, bálványimádás, akkor azt hiszem, hogy ehhez megint csak nem kell kommentát fűzni.
7: Köszönöm szépen. Két biblia verset kellene most még fölolvassunk a következő gondolatokra, de előtte még Eszternek az összefoglalását várjuk.
15: Lehet, hogy napjainkban nem a Júda korához hasonló bálványokat imádunk, de a mai világunk is telve van hamis istenekkel, melyek ugyanúgy haszontalanok és erőtlenek, mivel nem menthetik meg senkinek a lelkét. Az újkori pogányság befolyása pedig könnyen elragadhat bennünket is.
7: Köszönöm szépen. Összefoglalásként és búcsúzásként hadd mondjam el azt, hogy Jeremiás az Isten embereinek ahhoz a csoportjához tartozott, akiknek sorsrészük az állandó szenvedés volt, olyan próféta volt, akit Isten arra rendelt el, hogy jelentős szerepet töltsön be Izraelben, és azt hagyja egyetlen testamentumként örökségül a világnak, és most jön a lényeg, hogy Isten népéért minden időben érdemes szenvedni. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Biblia tanulmányunkat hallották.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 51. rész. Babilónia pusztulása, Isten akarata. Így szól az Úr. Pusztító szelet küldök Babilóniára, Káldea lakói ellen. Idegeneket küldök Babilónia ellen, akik szélnek szórják és elpusztítják országát. Rátámadnak mindenfelől a veszedelem napján. Az íjász feszítse íját és öltse föl páncélját. Ne kiméljétek ifjait, írtsátok ki egész seregét. Hújjanak a halálra sebzettek a káldeusok földjén és az utcáin azok, akiket ledöftek. Mert nem hagyta magára Izraelt és Júdát Istenük, a seregek ura, bár megtelt országuk vétekkel, Izrael szentjével szemben. Meneküljetek Babilonból, mindenki mentse az életét, el ne vesszetek az ő bűne miatt. Mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet neki tetteiért. Aranyserleg volt Babilon az Úr kezében, megrészegítette az egész földet. Borából ittak a népek, ezért vesztették eszüket a népek. Hirtelen esett el Babilon, összeomlott, jajgassatok miatta. Szerezzetek balzsamot sebére, hát ha meggyógyul. Gyógyítgattuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok hát, induljon mindenki a saját hazájába, mert ítélete felcsapott az égig, a fellegekig emelkedett. Igazságot szolgáltatott nekünk az Úr. Jöjjetek, beszéljük el a Sionon, hogy mit tett az Úr, a mi Istenünk. Hegyezzétek a nyilakat, készítsétek elő a pajzsokat. Fölindította az Úr a méd királyok lelkét, mert azt akarja, hogy feldújják Babilont. Bizony az Úr bosszú állása ez, bosszút áll templomáért. Tűzzétek ki a hadi elvényeket

Ő értelme feszítette ki az eget. Mennydörgő szavára víztömeg támad az égen. Felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból. Megáll a tudománya minden embernek, szégyent val bálványával minden ötvös, mert csalódik öntvényében, nincsen abban lélek. Hitvány és nevetséges dolgok azok, semmivé lesznek a megtorlás idején. De nem ilyen Jákob osztály része, mert ő a mindenség formálója, Izrael törzse pedig az ő tulajdona, seregek ura a neve. Babilónia bűne és bűnhődése. Kalapácsom voltál, fegyverem, népeket zúztam össze veled, országokat pusztítottam el, összezúztam veled lovat és lovasát, összezúztam veled harci kocsit és kocsisát, összezúztam veled férfit és nőt, összezúztam veled öreget és fiatalt, összezúztam veled ifjat és szüzet, összezúztam veled pásztort és nyáját, összezúztam veled földművest és igás állatait, összezúztam veled helytartókat és előjárókat. Megfizetek Babilonnak és Káldea minden lakójának azért a sok gonoszságért, amelyet a Sionon elkövettek szemetek láttára, így szól az Úr. Én most ellened fordulok, rombolás hegye, aki az egész földet rombolod, így szól az Úr. Kinyújtom a kezem ellened, lehengerítlek a sziklákról, és égő hegyjé teszlek. Nem vesznek belőled sarokkövet, sem alapkövet, mert elpusztulsz örökre. Így szól az Úr. Tűzzetek ki hadijelvényeket a földön, fújjátok meg a kürtöt a népek között. Indítsátok ellene a népeket, hívjátok ellene Ararát, Minni és Askenáz országait. Nevezzetek ki összeírókat, vonultassátok fel a lovasságot, mint roppant sáskahadat. Indítsátok ellene a népeket, a médek királyait, helytartóit, minden előjáróját és az uralmuk alatt álló egész földet. Megrendül a föld és megvonaglik, mert beteljesednek Babilonon az Úr szándékai, amikor Babilon földjét lakatlan pusztasággá teszi. Feladták a harcot Babilon vitézei, az erődök behúzódtak. Oda lett a bátorságuk, olyanok lettek, mint az asszonyok. Felgyújtották Babilon házait, összetörték zárait. Futár, futár tér, hírnök, hírnököt. Hozzák már a hírt Babilon királyának, hogy betörtek városába mindenfelől, elfoglalták a gázlókat, fölgyújtották az őrhelyeket, a harcosokat rémület fogta el. Mert így szól a seregek ura, Izrael istene. Úgy van most Babilon leánya, mint amikor csépléshez döngölik a szérűt, még egy kis idő, és eljön számára az aratás ideje. Felfalt, kisemmizett engem, Nebukadnezar, Babilónia királya, és aztán félretett, mint egy üres edényt. Elnyelt, mint egy sárkány, megtöltötte hasát csemegéimmel, aztán félredobott. A rajtam elkövetett erőszak szálljon Babilonra, mondja ezt Sion lakója. Vérem Káldea lakóira, mondja ezt Jeruzsálem. Ezért így szól az Úr. Íme, én perlem peredet, én állok bosszút érted. Kiszárítom tengerét, kiapasztom forrását. Kőhalommá lesz Babilon sakálok tanyájává. Megborzad és felszissen, aki látja, hogy lakatlanná vált. Együtt ordítanak, mint az oroszlánok, morognak, mint a fiatal hímek. Mikor fölhevülnek, lakomát készítek nekik, leitatom őket, hadd vigadjanak, aludjanak aztán örök álmot, és ne ébredjenek föl. Így szól az Úr. Vágóhídra viszem őket, mint a bárányokat, mint a kosokat és a bakokat. Vége van Babilonnak. Jaj, hogy elfoglalták Sésakot, leigázták az egész föld büszkeségét. Jaj, milyen pusztaság lett Babilon a népek között. Rázódult Babilonra a tenger, hullámainak özene elborította. Városai pusztasággá lettek, kiszikkadt földé és pusztává, olyan országgá, ahol senki sem lakik, és nem fordul meg arra senki emberfia. Megbüntetem Bélt Babilonban, és kiszedem a szájából, amit elnyelt. Nem özönlennek hozzá többé a népek, Babilon várfala is leomlik. Jöjj ki onnan, népem, mindenki mentse az életét, hogy el ne érje az Úr izzó haragja. Ne lágyuljon meg a szívetek, és ne rémítsenek meg titeket a hírek, amelyek bejárják a földet, mert egyik évben ilyen hír jön, a másik évben amolyan, ha erőszak is lesz úrrá a földön, és ha uralkodó tör majd uralkodó ellen. Mert eljön az az idő, amikor megbüntetem Babilont bálványai miatt. Egész országa megszégyenül, és hullanak benne a halára sebzettek. Újjongani fog Babilon bukásán az ég, a föld, és minden, ami bennük van. Mert pusztítók törnek rá északról, így szól az Úr.
Babilonnak is el kell esnie Izrael halára sebzetjeiért,

ahogyan Babilon miatt hullottak az egész földön, a halálra sebzettek. Menjetek, akik a fegyvertől megmenekültetek, meg ne álljatok. Gondoljatok a távolból is az Úrra, jusson eszetekbe Jeruzsálem. Szégyenkeztünk, mert gyalázkodást kellett hallanunk. Arcunkat szégyenpír borította, mert idegenek törtek az Úrházának a szentélyére. Azért eljön az az idő, így szól az Úr. Amikor megbüntetem Babilont bálványai miatt, és egész országában halálra sebzettek hörögnek. Ha az égig emelkedik is Babilon, és ha hozzáférhetetlenné teszi is magas erődítményét, akkor is rátörnek a pusztítók, akiket én küldök, így szól az Úr. Jaj kiáltás hallatszik Babilonból, és nagy összeomlás zaja a káldeusok országából. Mert elpusztítja az Úr Babilont, elnémítja benne a nagy hangoskodást, ha úgy zúgnának is hullámai, mint a nagy vizek, és visszhangzanék harsogásuk. Mert pusztító tör Babilonra, elfogják vitézeit, összetörik íjukat, mert a megtorlás istene, az Úr bizonyosan megfizet. Leitatom vezetőit, bölcseit, helytartóit, előjáróit és vitézeit, aludjanak örök álmat és nem ébrednek föl, így szól a király, akinek seregek ura a neve. Így szól a seregek ura, Babilon széles várfalát földig lerombolják, és magas kapuit tűzben égnek el. Így dolgoznak a népek semmiért, a nemzetek a tűznek fáradoznak. A jövendőlést az Eufrátesbe süllyesztik. Ezt parancsolta Jeremiás próféta Szerájának, Nériá fiának, Maxéjá unokájának, amikor Babilonba ment Citkijával, Júda királyával, uralkodása negyedik esztendejében. Ez a Szerájá szállásmester volt. Jeremiás ugyanis leírta egy tekercsre azt a sok veszedelmet, amely Babilont fogja érni, mindazokat az igéket, amelyek megirattak Babilonról. Ezt mondta Jeremiás Szerájának. Mihelyt Babilonba érkezel, láss hozzá, és olvasd fel ezeket az igéket, és ezt mond. Uram, te kijelentetted, hogy elpusztítod ezt a helyet, és nem lakik majd benne sem ember, sem állat, hanem pusztaság marad örökre. Miután felolvastad ezt a tekercset, kössz rá egy követ, dobd bele az Eufrátesbe, és ezt mond. Így süllyed el Babilon, és nem kell fel többé, bárhogyan fáradozik is, olyan nagy veszedelmet hozok rá. Eddig tartanak Jeremiás beszédei.

0: Mai szakasz, Jeremiás 51. rész. A káldeusok Nákhor, Ábrahám testvérének leszármazottai, aki a káldeusok földjén először Úr városában lakott. Később a káldeusok délebre vonultak, meghódították Babilont, és kinevezték fővárosuknak. Ezért ebben a fejezetben azt a helyet és a környező területeket Káldának nevezi Jeremiás a 24. versben. Círus meghódította Babilont, és megölte Belsazár királyt, de nem pusztította el a várost, és nem ölette meg a védőit. Isten proféciája mindig feltételes. Ha a babiloni sereg ellenállt volna, és nem adta volna meg magát a médeknek, akkor Círus valószínűleg lemészároltatta volna a babiloni katonákat. Babilon városa fennmaradt egészen Szeleukosz Nikátor idejéig, miután megépítette Szeleukei a városát Babilon mellett, az emberek átköltöztek Babilonból, és a város maga olyan pusztasággá változott, amilyennek Jeremiás megjósulta. A babiloni birodalom isteni büntetésének egyik oka Júda népének és Jeruzsálemnek az állandó és fölösleges zaklatása volt. A másik ok az Izrael szentje ellen elkövetett sok-sok vétek. A babiloniai katonák például bementek a szentélybe, Isten jeruzsálemi templomába, és sok edényt elvittek magukkal. Isten a médek királyát küldte, hogy a babiloniak ellen harcoljon. Ez az üzenet az Ézsaiás 13:7-nek az ismétlése. Isten megengedte Babilonnak, hogy megbüntesse Júdát, de Babilonnak nem kellett volna kegyetlenséget elkövetnie Júda ellen, mert azt Isten nem bocsájthatta meg. Elnyomták Júda népét, és nem engedték visszamenni őket a földjükre 70 évig. Az 59-64. Versekben egy hosszú proféciát olvashatunk Babilón ellen. Sedékiás király uralkodásának 4. évében Jeremiás Babilón elleni proféciájának tekercsét rábízta Seirájára, a szállásmesterére, és megkérte, hogy olvassa föl az embereknek Babilonban, majd kössön rá egy követ, és dobja az Eufrátesz folyóba. Ez azt jelképezte, hogy így süllyed el Babilón, és nem kell föl többé. Viszont még Babilón esetében is késett a pusztulás a megjövendőlt időponthoz képest, mivel a figyelmeztetés feltételes volt. Hasonlóképpen Isten kegyelmes hozzánk is, és várja a bűnbánatunkat, hogy megmenthessen bűnös állapotunkból.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Hogyan kereste meg Jézus az embereket?
1: Találkozások. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánaánban. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. János 2, 1, 2. Gondolatok az ígéről. Kánaánban menyegzőre készültek. A jegyes pár József és Mária rokona volt. Krisztus is értesült e családi összejövetelről, és arról, hogy sok befolyásos személy is jelen lesz, ezért újonnan elhívott tanítványai társaságában Kána felé vette útját. Amint az ott élők megtudták, hogy Jézus a városba érkezett, külön meghívást küldtek neki és barátainak. Jézus csatlakozott az ünnepségen megjelent társasághoz. A világiasság, könnyelműség a leghalványabb árnyékot sem vetette magatartására, jelenléte által megszentelte az összejövetelt. Krisztus minden korszak híveinek azt tanítja ezzel, hogy ne zárkozzunk el a társaságtól, ne szakítsuk meg a társas érintkezést, ne igyekezzünk visszavonulni embertársainktól. Ha meg akarjuk szólítani őket, ott kell találkoznunk velük, ahol elérhetők, hiszen maguktól ritkán keresnek meg bennünket. Az emberek szívét nem csak a szószékről érinthetjük meg az isteni igazsággal. Krisztus tanításait bevitte a nép otthonába, és egész családokat nyert meg isteni jelenlétének befolyása által.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten velünk. A mai ige 1. Mózes 48.21. Isten veletek lesz. Gondolatok az igéről. A jó öreg Jákob nem maradhatott tovább József mellett, mert eljött halála órája. Mégsem féltette fiát, mert hittel mondhatta, Isten veletek lesz. Mikor nagyon kedves rokonunk vagy barátunk hal meg, nekünk is azzal kell vigasztalnunk magunkat, hogy az Úr nem távozott el mellőlünk, ő él, és mindörökké velünk marad. Ha Isten velünk van, a legjobb társaságban vagyunk, még ha szegények és megvetettek vagyunk is. Ha Isten velünk van, mindig van elegendő erőnk, mert az Úrért dolgozni sohasem megerőltető. Ha Isten velünk van, mindig biztonságban vagyunk, mert semmi sem árthat annak, aki az ő árnyékában lakozik. Micsoda öröm az számunkra, Isten nem csak most van velünk, hanem mindig velünk lesz. Velünk, családunkkal, gyülekezetünkkel. Jézus neve, Immanuel, azt jelenti, hogy velünk az Isten. Vajon nem az mindenek felett a legjobb, hogy Isten velünk van? Ezért nincs okunk a félelemre. Inkább örüljünk és reménykedjünk. Krisztus ügye halad. Az igazság fog győzni, mert az Úr azokkal van, akik ővele tartanak. Bár csak egész nap ezen örvendeznének ezen soroknak olvasói. Ennél nagyobb örömet sehol másutt nem lehet találni. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények mától július 1-e és 3-a között Budapesten rendezik több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapesten több helyszínen. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. A családos, több generációs csendes hét Pilis Csabán, a Bételben június 29-e hétfőtől még július 3-án péntekig tart. Téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Sütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Ma olyan vendégem van, akit nagyon nagy szeretettel és figyelemmel kísértem az 1970-es évek elején. Aztán egyszer csak eltűnt a magyar opera színpadokról, és csak kósza hírek érkeztek nagyszerű külföldi karrierjéről. Akit ma megszólaltatok, a nagyvilágot sikerrel beéneklő Budai Lívia mezzoszoprán opera énekesnő. Nagy szeretettel köszöntelek a Lélek közelben című műsorban.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Nagyon-nagyon szép pályát láttam, mert aztán utána néztem, hogy amikor annyira ugye nem nagyon lehetett egy időben hallani rólad, hogy akkor mi mindent csináltál. Először is térjünk vissza a gyermekkorodhoz. Olvastam, hogy zenei családban nőttél fel.
1: Nagyon érdekes volt nálunk a családi élet, ha azt lehet mondani, hogy a gyerekként annak idején nem volt ilyen kis telefon, meg nem volt tulajdonképpen, akkor még televízió sem volt, és az én szüleim, édesapám építészmérnök volt, ő nagyon szerette a zenét, és amikor mi tanultunk, akkor már a kisebbik szobában bent tanultunk a nővéremmel, és ők meg kint halkan zenét hallgattak, és úgy látszik, hogy tanulás közben néha ugye a gyerek mindig nagy füleket mit, hogy vajon esetleg mit beszélnék, vagy mit hallgatnak, és mi azt mondtuk, hát nem is olyan szörnyű ez az úgynevezett komoly zene. És valahogy úgy hozzászoktunk Verdihez, Wagnerhez, hogy hallgattuk. Édesanyám lánykorában énekelt is, meg hegedült. A nagypapámnak állítólag abszolút hallása volt, ami sajnos az énekeseknek nem mindig jó, de fantasztikusan zongorázott. Őnek is sajnos volt egy testi hibája, mely ilyen gyerekparalízise volt, és az egyik lába rövidebb volt ezáltal, és azért nem lett ő állítólag koncert zongorista, mert hogy szégyelt volna kiállni. Hát sajnos ugye vannak érdekes dolgok egy család életében, amiről sokat eddig nem beszéltünk, és állítólag van egy Kőszegi Károly nevezetű operaénekes, akiről még nem tudtam kideríteni, mert egy fénykép alapján találtam meg az édesanyám hagyatékai között, aki operaénekes volt. És rá van írva a képre, hogy a Magyar Állami Operaház magánénekese. Ez 1890 valahogy körül, tehát majdnem, hogy az első periódusban színház nyitása után, hogy most ez igaz vagy nem igaz, valamikor kellene időt szánni rá, de hát mert hogy a nyugdíjazás a második felébe erre is sor kerül.
0: Tényleg nagyon érdekes lenne kitalálni. Egyenes utat vezetett a Zeneakadémiára?
1: Érdekes volt, én elkezdtem balettozni, mert nagyon vonzott is a mozgás, meg most már ugye nyíltan beszélhetek róla annak idején, én is ugye eltitkoltam, hogy én kancsalnak születtem, és a bal szememet ugye jobban kellett volna dolgoztatni, úgyhogy ott elhaltak az izmok, és én tulajdonképpen a bal szememre szinte vak voltam, és ilyen biztonsági balansz problémáim voltak, úgyhogy az anyu azért iratott engem be balettra, és hát nagyon szerettem balettozni, és általában nagyon jó érzékem volt hozzá. Amikor már kicsit nagyobbacska voltam, akkor már a tanárnőm, aki látta a tehetségemet, adott lehetőséget, hogy koreografáltam, meg dolgoztam a kicsikkel, és valahol tulajdonképpen én balett tanárnő szerettem volna lenni, mert ugye elég későn kezdtem, nem 6 éves koromban, de egy véletlen baleset folytán, ahol kicsit kificamítottam a bokámat, akkor otthon kínomban azokat a lemezeket, amiket előtte édesapám még hallgatták, azokat miután otthon szobafogságra voltam ítélve, akkor föltettem, és akkor velük énekeltem. És akkor jöttem rá tulajdonképpen, hogy ezek szerint van hangom, de hát én soha nem gondoltam volna arra, hogy én énekes legyek. És akkor a szomszédok, akik tanáremberek voltak, ők szóltak anyukámnak, hogy amikor jön haza munkából, jöjjön már egy kicsit korábban haza, mert a Lilikének, ahogy engem hívtak, vagy Bogárnak, hogy milyen szép hangja van, és akkor az anyu mondta, hogy ó, de hát a Lili balettozik, neki nincs hangja. És akkor a szomszédok által mégiscsak kiderült, és akkor anyukám utána elvittek, voltam 17 éves, elvitt Nyíregyházán a zeneiskolában, mert ugye ott nőttem föl, ugyan Esztergomban születtem, de hát állandóan költöztünk, és ott meghallgatott a tanárnő, és akkor egy évig tanultam nála, és utána volt, aki mit tud, amit azt hiszem, hogy már sokszor beszéltünk róla, ahol a Kincses Veronikában voltunk együtt a döntőben. Ő nyerte meg, én lettem a második, de utána felvételiztünk a Zeneakadémiára, és mind a kettőnket fölvettek. És ez volt 68-ban.
0: Igen, erre nagyon-nagyon-nagyon emlékszem, mert én is 68-ban jelentkeztem a Zeneakadémiára, de én karvezetői szakra. No, És aztán akkor elvégezted a Zene Akadémiát, és 1973-ban az első szereped Maszkányi Parasz Becsület, Lucia. Hogy kerültél az operába? Könnyedén, vagy jelentkezni kellett? Hogy volt?
1: Az egy érdekes dolog volt, hogy a harmadik év után az Zene Akadémián úgy volt, hogy újból felvételizni kellett mindenkinek, és van, aki nem volt olyan rátermett esetleg, ő ment a tanári szakra, de aki rátermette volt, az ment a úgymond az opera szakra, és mellette a tanárit is végezte. És én akkor elvégeztem ezt a két évi operatanszakot, és utána, hát ha úgy mondjuk, akkor tényleg rögtön bekerültünk a színházhoz, úgy mint egy vagy két évi, most nem tudom pontosan, mint ösztöndíjas magánénekesek, és utána neveztek ki bennünket. Na most az az érdekes, hogy ugye akkor én 23 éves voltam, és akkor énekeltem az 50 vagy 60 éves Lucia mamát, hát mondjuk elég nehéz, hogy én voltam a Mátyás Máriának, meg a Déri Gabrielának majdnem a lánya, és az anyját énekeltem. Szóval ez mindig egy nehéz.
0: Igen.
1: Tehát, hogy aki mezzó és alt szerepek, ugye a kis szerepek azok általában mindig alt és mezzók.
0: Igen.
1: És azt mondta meg mindig, aki ugye kezdi a pályát, és hát gondolom, hogy több ilyen kis szerepet kaptam, de hát szerettem volna ugye nagyobbakat, és ugye arra vágytam, és én nagyon sok énekversenyen részt vettem, ahol mindig ilyen előéneklés által ugye kikerültem, hoztam valami díjat, vagy itt nyertem, vagy ott nyertem, de ugye nem kaptam nagyobb lehetőséget Magyarországon. És úgy látszik, hogy ez a belső vágy, hogy igenis én meg akarom mutatni, hogy többre vagyok képes, ez hajtott, és végül is hát így landoltam aztán külföldön.
0: Igen, mert 1976-ban az Erkel énekversenynek voltál a győztese, és 77-ig voltál az Operaház magánénekese, és koncert és oratórium énekes is. És 77-ben mentél Németországba. Ez hogy volt akkor? Bocsánat, hogy ilyenre rákérdezek, de akkor még diszidálni kellett, vagy férjhez mentél, vagy hogy jutottál ki Németországba?
1: Hát akkor, amikor én elhagytam Magyarországot, én megpróbáltam legálisan kimenni, mert édesapám elég idős volt akkor már, és túl volt egy kisebb agyvérzésen, és nem akartam őket itt hagyni, és megpróbáltam legálisan, de azt mondták, hogy rám szükség van. És hát én azt mondtam, hogy ha csak arra van rám szükség, hogy én kis szerepeket énekeljek, vagy akkor, hogyha valaki nem tudja elénekelni, akkor utána hozzám vág egy próban minden nélkül, akkor megpróbálok saját lábamra állni, és egy vendégfilmet énekeltem Grazban, az egy koncert volt, és ott hallott ez a Gelsenkircheni Színháznak az igazgatója, oda jött a koncert után, és azt mondta, hogy szeretne engem szerződtetni. Hát akkor semmit nem beszéltem németül, és hát teljesen oda voltam, hogy mi lenne, vagy hogy lenne, de hát miután fölajánlott egy 3 éves szerződést, és azt mondtam, hogy ha ilyen lehetőség van, hogy ezt is, ezt és ezt a nagy szerepeket énekelhetem, miért ne próbáljam ki, és legálisan nem ment, tehát én augusztusban úgy mentem el, mint turista, és nem jöttem haza, és ennek megfelelően bizony kaptam 2,5 év börtönbüntetést, tehát én tulajdonképpen diszidáltam.
0: No, ez nagyon érdekes.
1: Azt szoktam mondani, amikor már kint voltam, és már többször énekeltem Trubadur Azucénát, amikor egyszer megkérdeztek, hogy Kelet-Berlinbe kellett volna énekelni, ugye akkor még szét volt választva.
0: Igen.
1: Berlin, és akkor mondtam, hogy én éneklek szívesen Azucénát, de én a magyar változatot fogom énekelni. És kérdezték, hogy mi van magyar változat, és igen, mondom, az egy kicsit hosszú lesz, mert ha én elmentem volna abban az időbe Kelet-Berlinbe, akkor bizony le tudtak volna kapcsolni, és
0: akkor le kellett volna üljed ezt a 2 évet, azt hiszem, mert akkor még olyan időket éltünk.
1: Igaz? Sajnos, igen.
0: Igen. No, aztán jött 1978, elfogadtad te azt a németországi szerződést, és már is a Covent Gardenben találtad magad, ahol Azucénát énekelhettél Verdi trubadúrjából. És méghozzá Carlo Bergonzi volt a partnered. Mesélj erről!
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Abban az időben nagy sztár volt Jelena Obraztsova, és ő azt hiszem, hogy beteg lett, vagy nem engedték ki, ugye ott is sokszor a politika sokat játszott, ebben szerepet, és miután én ebben az időben már ott nagy szerepeket énekeltem Gelsenkirchenben, kértek, hogy jöjjek át Londonba, és énekeljek elő, és akkor eldöntik, hogy csinálhatom-e vagy se. Hát oda mentem, előénekeltem, és rögtön szerződtettek, úgyhogy ez egy olyan fantasztikus lépése volt a karrieremnek, mert ugye ez egy óriási nagy dobás, hogy
0: hát hogyne.
1: aki onnan Magyarország őt senki egy évvel ezelőtt még azt tudta, hogy létezek vagy sem. Nagyon jól sikerült, elénekeltem 6 előadást, és utána aztán szerződtetek a Müncheni Staatsoperhez, és hát egyik szerződés hozta aztán a másikat maga után.
0: Igen, és akkor talált meg téged Eboli szerepe Münchenben. És ráadásul nem csak magyarul, hanem németül, olaszul és francia nyelven is. Ezeket hogyan tanultad meg?
1: Ez nagyon érdekes az, hogy ugye annak ide Magyarországon mindent eredeti nyelven énekeltünk, és ugye az Ebolit én nem tanultam az egész szerepet, csak a nagy áriát magyarul, és utána, amikor kimentem Németországba, akkor tudom, hogy az egy óriási, hogy mondjam, fába vágtam a fejszémet, mert ott németül kellett énekelni, abban az időben, még 77-78-ban. De ahogy az előbb mondtam, hogy nem beszéltem még németül, és hát megtanultam a szöveget, de hát tudtam nagyon jól, hogy miről éneklek, de hát nagyon nehéz németül egy olasz operát énekelni, és tudom, hogy rengeteget nevettünk, hogy egyszerűen kimondhatatlan szövegek voltak számomra, hogy ami olaszul olyan szép triolában kijön, hogy du sollst verdammt sein, azt nem tudod elénekelni, Maledico, du sollst verdammt
0: sein. Igen, igen.
1: Tehát ahogy én kihangsúlyozom, egyszerűen nagyon-nagyon őrült nehézségeken ment, de hát jól sikerült minden, tehát hál' Istennek valami 30 vagy 40 előadást leénekeltem ott németül. Aztán az érdekesség folytán ugye sokszor vendégszerepeltem, és egyszer elő is fordult velem Kölnben, hogy valamit ott a szerencsétlen Tebaldo, aki ott matatott ott a lanttal, és egy olaszul szóltam volna neki, oda szóltam neki németül, és azt hiszem, hogy az egyik ismerősöm, aki sokszor annak idején hozott vitt kocsival, az azt mondja, hogy a verejték ütötte őt ki, amikor meghallotta, hogy egyszer csak olaszból egy mondatot mondtam németül, de nagyon hát, és rajta kívül azt hiszem, hogy senki nem vette észre.
0: És utána vissza tudtál kattanni az olasz nyelvre?
1: Igen, hát az olasz az fantasztikus, az olasz nagyon, olaszul nagyon jó énekelni, ugyanúgy, mint a magyar, nagyon jó dallamos és szenzációs olaszul énekelni szerintem. De érdekes módon, hogy állítólag Verdi ugye franciára írta az eredetit, és a Covent Gardenbe egy pár évvel később visszamentem vendégszerepelni ebbe a úgynevezett francia verzióba.
0: Uh-huh.
1: Énekeltem magyarul, németül, olaszul és franciául. Ezt a szerepet énekeltem a legtöbbet a életemben, azért is mondom, hogy nekem Verdi a legfantasztikusabb és legfontosabb zeneszerzőm, mert szinte neki köszönhetem a repertoáromnak a 95%-át. Ugye az Amneris az Aidából, az Eboli a Don Carlosból, Preciosilla, Azucena, Ulrika, tehát hogyha ezeket a szerepeket veszem, ez mind egy zseniális zeneszerző volt Verdi.
0: Igen, igen. No és következett New York. Hát a Metropolitan Operában milyen volt belépni? És hát Luciano Pavarotti és Joan Sutherland társaként, atya ég, ilyenkor csipkedem magamat ezektől a nevektől, szóval ez fantasztikus. Na ezt hogy élted meg?
1: Ezt éltem meg a legnehezebben, mert azt hiszem, hogy mindenkinek az életében a tetőpontnak kell, hogy legyen, a Metropolitanben énekeljen. Én nekem az volt a pehjem, hogy tulajdonképpen ez a produkció, ez már eleve úgy volt, most ezt csúnyán mondom, halálra ítélve, hogy ez a lemeztársaságoknak volt a versengése, és a különböző zenei mafiáknak. Most képzeld el azt a szituációt, hogy a Sutherland a Deccával, az RCA-vel, a Nucci, aki a baritonista, akkor menő baritonista, az is a nem tudom, hogy milyen lemeztársaságokkal. Mindenkinek volt valahol szerződése, csak én nekem nem volt. Tehát csak én voltam az ismeretlen, és ugye rajtam csattant az ostor, mert állítólag annak idején a 80-as, 90-es évek elején ugye volt ez az oroszokat nem engedték Amerikába.
0: Igen, igen.
1: Az Obrasova évekig nem mehetett Amerikába, és ahogy a Covent Garden neki köszönhetem, hogy ott én ugrottam be helyette, itt meg őt akarták először.
0: Uh-huh.
1: Kiderült, hogy hát tulajdonképpen leénekeltem 5 előadást, az első szériát, de utána rögtön az volt, hogy benyomták az Obrasovát, tehát tulajdonképpen elég szomorú volt a sorsom, mert mert egyik oldalban szerencsém volt, hogy az obraszlovát le tudtam váltani Londonba, itt viszont miután ő visszajött, hát ő sokkal nagyobb szár volt, mint én, tehát le kellett nyelni a békát, hogy ugye végre örültek, hogy felszabadult ez a zárlat, és hogy ő vissza tudott menni a medbe, úgyhogy. De nagyon érdekes volt, én megmondom őszintén, hogy én féltem a Metropolitántől, mert én nekem mindig olyan érzésem volt, hogy olyan helyeken, ahol szeretnek, és látom, hogy pozitívan segítenek, és hát egyengetik az utamat, azokban a színházakban csodákra voltam képes. És ott, ahol éreztem, hogy valahol útban vagyok, vagy nem szeretnek, ott valahogy ugyanúgy, ahogy ugye Magyarországról ez bennem volt, ahol nem szerettek, ugyanúgy görcsbe kerültem. Szóval ez egy nagyon érdekes, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez sikerülhetett volna sokkal jobban, mert akkor már nem tudom én hány azucsinán túl voltam, tehát nem az, hogy nem tudtam a szerepet, vagy valami, de nem voltam igazán olyan formában, mint ahogy máskor szoktam. Szóval ezt most ennyi időtávlatából nagyon őszintén mondom, hogy nem tudtam, nyomott engem ez a sok nagy sztár, a Pavarotti, meg a Sutherland, meg a Bonit, szóval, és nagyon rossz szituáció volt, mert pont ez alatt az idő alatt vestek össze a próbaidő alatt a Sutherland és a Pavarotti, úgyhogy őrült rossz hangulata volt az egész próbaidőnek, úgyhogy sajnos ez nem a... Hát el kell fogadni.
0: Igen, igen. Hogy élted meg ezeket a sikereket és kudarcokat? Mert ezek óriási dolgok voltak mind a két oldalról.
1: Nézd, az nagyon érdekes, hogy ha végignézem az életemet, akkor olyan nagy színházakban, mint a Covent Garden, London, vagy a Scala, vagy New York, vagy hát New York is, de München, Párizs, Frankfurt, Verona, Firenze, Marseille, nem tudok mit olyan sorolni, olyan nagy város, ahol Rio de Janeiro, ahol nem léptem volna föl, tehát a világ minden nagy színházában megfordultam, és nem egyszer, hanem rendszeresen énekeltem. És most mondom azt, hogy énekeltem ezeket a nagy, nehéz Verdi szerepeket, mondom az Ebolita, az Amneriszt, az Azucinát, és hát tényleg nagy sztárokkal, mert a Domingótól Pavarotti, Mirella Freni, Capuccilli, Bruzon, etc., tehát nagy sztárokkal énekeltem együtt, tehát nem hoztam szégyen se magamra, se a magyarokra, úgyhogy mindig azt mondom, hogy egy jól fizetett magyar turista voltam, aki az egész világon bizonyítottam, hogy mit tudok. Többségben tényleg úgy tudom elmondani, hogy a karrierem a 35 évben, 35-től 40, most az utolsó 5-6 évben már inkább kisebb szerepeket énekeltem, ami olyan kisebb szerep, hogy ugye a koromhoz méltem kisebb, tehát a Pik Dáma gróf nője, vagy a Karmelitákban a Haldokló kejernő, tehát olyan, ami karakterszerepek, de ezt mindig jónak találom, hogy a mezzóknak van nagyon sok olyan lehetőségük, hogy a nagy szerepeket után át tudjanak állni ezekre a karakterszerepekre.
0: Igen. A müncheni bemutatkozásodkor úgy írtak rólad, hogy Stern der Woche, tehát hogy a hétnek a csillaga, azt hiszem, hogyha jól fordítom, és ezzel a címmel tüntetett ki az Abendzeitung című lap. Ez például...
1: Biztos vagyok, mert amikor először énekeltem, az csak az, aki színpadon volt, azt tudja igazán, hogy ugye Magyarországon általában nincs az, hogyha valaki kimegy egy tapsrendnél, hogy akkor főleg németeknél, meg ugye Angliában is, hogyha egy orkán szeren, hogyha valami, hogy az egész szinte közönség brávózik. Ugye Magyarországon megszoktuk, hogy egy idő után bejön ez az ütemes taps, de nincsenek ezek a brávózások, áriák közben, vagy valami, és emlékszem rá, hogy leénekeltem az első, hogy én szoktam hívni a csilingelő áriát, ami jó nehéz, mert egy ilyen koloratúr az első ária, és a kitartott hang után ott ugye állva maradok, és hát olyan brávózás volt, hogy én magam meg voltam lepődve, hogy én nem gondoltam arra, mert ezek, amikor legelőször énekeltem, ezeket úgy hívták, hogy információzgástél, hogy az ember elmegy, énekel egy előadást, aránylag kevés gázsér, és akkor ha jó, és megfelel, tehát nem előéneklés, ez sokkal jobb, mint egy előéneklés. És elénekelsz egy ilyen előadást, ha bizonyítottál, és erre fölkaptam én ezt a 5 éves, vagy 6 éves, már nem tudom pontosan, azt hiszem, hogy 5-et írtam alá, és utána írtam még alá egy vagy kettőt, már nem tudom pontosan, 92-ig voltam hivatalosan szerződtetve, de annyit jelent, hogy a nagy ária után, hát amikor kimentem, szinte lefújtak a színpadról, úgyhogy ez valami olyan hihetetlen élmény volt, ez csak azt tudja, mivel ez megtörténik, hogy ezt nem lehet megszokni sajnos. Megkaptam még emlékszem rá, hogy annak idején olyan nagy sztárok voltak azon a héten, a Lucia Pop, akkor sokat énekelt ott, meg most nem tudom, hirtelen egy bolgár énekes, a Dimitrova, és ő előttük kapta meg ezt, hogy a hét csillagot, tehát én voltam azon a héten úgymond a kiválóság, és aki megérdemelte ezt a kitüntetést, és utána ettől kezdve aztán tényleg a színháznak voltam az egyik úgymond csillag a sztárja.
0: Igen, volt-e olyan, hogy azt érezted, hogy féltékenyek a sikereidre, vagy benned volt-e valaha ilyen érzés?
1: Tulajdonképpen én el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen hát azért jöttem el Magyarországon, mert én úgy éreztem, hogy valaki mást jobban preferáltak előttem, és jobbnak tartottak, és én úgy éreztem, hogy én vagyok jobb. Végül is hát be is bizonyítottam, hogy ugye én tudtam olyan szerepeket elénekelni, amit a másik hölgy nem tudott elénekelni. De most ez olyan, hogy én azt mondom, hogy nem lehet két embert összehasonlítani soha, mert néha, amikor hallom, hogy ezt ehhez hasonlítani, azt ahhoz.
0: Mindenki más és más.
1: És különböző egyéniségek vagyunk. Az, amit nagyon sajnálok, hogy az, ami bennem volt, az a színpadi talent, ami minden mai napig, hogy egy szerepet meg tudok formálni, ami annyit jelent, hogy vannak rengetegen, akik csodálatosan énekelnek. Mondjuk a mezzo szerepeknek a legtöbbje tényleg olyan, hogy egy színészi bravúr is tud lenni. Most ez vonatkozik tényleg egy Amnerisre, egy Ebolira, vagy egy Azucinára, tehát ott nem csak az a lényege, hogy valaki leénekelje ezt a szerepet, hanem tényleg a szószoros értelmében el kell játszani. Na most ez az, amit én érdekesnek találtam, hogy a színpadi játék órákon, amik ugye, hogy mondtam, hogy két évig voltunk a Zeneakadémián, hogy ennyire nem tudtunk kibontakozni, vagy ennyire fantáziatlannak látott akkor a Mikó, mert egyszer-kétszer megkérdezte, hogy meg tudja ezt maga csinálni, és akkor nem hiszem el, hogy és ugyanakkor már kint külföldön, ugye, ahogy mondtam, a versenyek által már énekeltem kint Carment, meg Amneriszt, ugye a szófiai versenyen, és ott is úgymond még hát fiatal voltam, és ugye nem voltam tökéletes, és sok hibával minden, de mégis érezte a közönség is, meg mindenki, hogy micsoda talentum vagyok, tehát nem csak maga a hang, hanem egy színpadra termett valaki.
0: Igen, Placido Domingo azt mondta neked egy előadás után, hogy ha ne adj úristen, egyszer elvesztenéd azt a gyönyörű hangodat, színésznőként is megélhetnél az egész világon. No, most egy kicsikét...
1: Mondjuk ezt, hogy ő mondta, ezt végre valaki mondta, és le is írta aztán egy ilyen interjúban, mert az volt az aranyos, hogy most, amikor néha beszélünk arról, hogy például a legutoljára, amit énekeltem, ez a Karmelitákban, ez a perjelnő, hogy ez is tulajdonképpen nem az énekesi bravúr, mert az éneklésben nem is olyan komplikált, hanem az, hogy meghalni a színpadon egy olyan valakinek, akinek, hát úgy hiszem, hogy rákos lehetett, mert hosszan szenved a darabban, vagy a másik darab, ami szeretek meghalni a színpadon, a Pigdám, a Grófnő, a szívinfarktus kap. De ez a perjelnő, ő tényleg kéri a morfiumot, és kéri, hogy segítsenek rajta. Na most ezt, ha valaki olyan énekli el, aki nem tudja átélni, hogy milyen borzasztó lehet, akinek fájdalmai vannak, és meg van írva a zenében ezek a nyögések, meg ezek a, amikor valakinek ilyen görcsösen fájdalma van, annak nem szabad ilyen szerepet énekelni. Ezért szoktam én mondani, hogy vannak szerepek, például én nekem sajnos nem volt gyerekem, nincs gyerekem, de például az Azucinában is, amikor az Azucina énekli, hogy a saját fiamat öltem meg, és verem a mellemet, hogy igen, a saját fiamat öltem meg, hogy azt nem lehet csak úgy énekelni, hogy igen, az én a fiamat megöltem, és nézek csak a levegőbe, és csak szétnárom a karomat, szóval, ha én azt nem érzem benne, pedig nekem nem volt gyerekem, és mégis jobban el tudom énekelni, milyen borzasztó lehet egy anyának, hogy a saját gyerekét elveszítse.
0: Pontosan. Hát közben a műsorunknak az első résznek a végéhez érkeztünk, és mit fogunk tőled hallani? Mert szeretnénk egy zenét bejátszani.
1: Arról majd a második részben is szívesen mesélek, amit választottam, a Punkieli Giocondából a Laurának az áriáját.
0: Kedves hallgatókat pedig invitálom, hogy pár perc múlva következik a második rész, akkor is hallgassanak majd bennünket.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a Lélek közelben műsor második felét. Vendégem a nagyszerű világot járt Budai Lívia, akit arra kérek, hogy meséljen erről az áriáról, amit az előbb hallottunk, Dzsokondáról.
1: Ez az egyik kedvenc szerepem volt a Dzsokonda, Laura szerepe. Nagyon érdekes, hogy amikor fölkértek rá, akkor általában megkérdezik, hogy szeretem-e énekelni, vagy hogy elfogadom-e, vagy valami, és hogy Domingo fog-e énekelni az Encót, ez volt 81-ben és Berlin. És hát én pofátlanul, akkor ugye az ember fiatal, akkor voltam 31 éves, azt mondtam, hogy hát persze, soha nem énekeltem, de hát még színpadon, de ismertem a darabot. Hát aztán, amikor a premier után kiderült, hogy sose énekeltem, hát az szívinfarktus kapott majdnem a szívinfarktusra. Mert ugye az egy rettentő riszki valami volt, hogy egy ilyen nagy szárokkal, mint a Angeles Gurin, meg a Domingo, meg a Fortune, meg Jesus Lopez Cobos dirigálta, de hát ugye fiatal vagy, és rátermett, és hát hangilag nagyon jó volt. Hát itt szintén ugyanaz volt, hogy amíg van egy ária, az, amit most ugye hallottatok, ezután, amikor az a szép kitartott magas hang van, hát akkor a német közönség, az már nem tudtam a karomat tartani, és nem akartam... Én furának találom, hogy leveszem, akkor meghajolsz, és akkor újból énekelsz tovább. Ugye álltam és vártam, hogy valamikor vége legyen a tapsviharnak, de nagyon-nagyon szenzációs produkció volt ez. Ez körülbelül azt hiszem, hogy 2 éven át ment, tehát 2 szezonban ment, és rettenten élveztem. Aztán utána énekeltem még Barcelonában a Carrerassal, aki a másik kedvenc tenoristám volt, Barcelonában meg Madridban, és végül is ebből a szerepből csináltuk meg a lemezfelvételt, ahol a lemezfelvételen is eredetileg Domingo lett volna, azt a Marton Éva éneklés adta, és én vagyok a Laura, úgyhogy azt a Patané dirigálta. De ez egy csoda jó szerep, most hál' Istennek a Budapesti Operaházban is bemutatták tavaly, és többször megnéztem én is nosztalgiából, ugye most már nem az én szerepem, most már nem énekelnék ilyet, de akkor az csodálatos élmény volt, és örök szerelem marad ez a szerep. Még nem most jutott eszembe, hogy a legnagyobb szenzáció, hogy mert tudtam, hogy még énekeltem mások is, Veronában énekeltem 89-ben, és ott meg a második nagy tenorista, akit én nagyon szerettem, olasz, a Bonisoli, aki egy nagy, magas, nagyon csinos fiú volt, és emlékszem rá, hogy egy hajónak a tetején áll, amikor mielőtt én, mint a szerelmét várja, és olyan jó erőben volt, hogy őrült nagy ilyen krinolinos ruha volt, és hát ahhoz, hogy egy hajó lépcsőn kellett, 6 lépcsőn kellett fölmenni a hajónak a tetejére, és úgy látszik, hogy vagy nem voltam elég gyors, vagy nem akarta kiválni még a krinolinot, megfogott egy kézzel, és szinte ezt a 6 lépcsőt nem fölhúzott. Úgy emlékszem rá, hogy minden szereplől az embernek van valami sztória, mert mindig valami apróság történik, de ettől jók az élő előadások.
0: Azt akartam kérdezni, mert arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mind a három tenorral énekeltél. Ők milyenek voltak emberként? Melyik volt neked a legszimpatikusabb, és kivel voltál a legjobb kapcsolatban? És milyenek voltak egyáltalán? Hisztizősek, nyugodtak? Hogy valamit mesélj róluk.
1: Ez nagyon érdekes, Pavarotti volt tulajdonképpen hangilag a legtökéletesebb abban az időben, tehát amikor ugye azt mondja a három tenor, a Pavarotti, Carreras és Domingo, de ő volt a legkevésbé kellemes kolléga, mert ő nagyon saját magát, ő tényleg egy sztár volt, egy divó volt, aki csak saját magát érdekelt, és nem volt egy kellemes partner a színpadon. A Domingo, ő fantasztikus jó, amellett, hogy egy nagyon sármos férfi volt, és nagyon kedves volt a legalábbis hát akkor a 80-as években velünk, akik énekeltem vele, Carment is, Monte Carlo-ban, meg Münchenben Aidát, és nagyon-nagyon jó kolléga volt, ő volt az, aki egy előadás előtt bejött és megkérdezte, hogy vagy, hozott egy 100 virágot, valamivel, ő tényleg nagyon fair kolléga volt. A Carreras, őt nagyon sokszor kaptam partnerül a Don Carlosban, és ő fantasztikus, hogy milyen szívvel énekelt, és ő benne, tehát tulajdonképpen a három körül azt mondanám, hogy a Carreras, Domingo és utána Pavarotti. Uh-huh. A három közül a A Domingónak nagyon sokszor, ha most ezt így nem szép mondani, de sokszor izgultam, hogy na ki jön az a magasság, vagy nem jön ki az a magasság. Szóval nagyon sokszor ugye megszokjuk azt, hogy a lemezeken ugye milyen fantasztikusan énekelnek, de az élő előadásokon bizony sokszor voltak problémák, úgyhogy ez mindegyikünknek ugye ez a élő előadás, az élő előadás, úgy kell.
0: Hogy bírtad lélek jelenléttel ezeket a nagy tétű előadásokat?
1: De például olyan előfordult, hogy emlékszem rá, hogy amikor az elején beszéltünk ugye a szememről, hogy a müncheni Aida, ami szintén Domingóval énekeltem, és emlékszem, hogy az volt a legnagyobb szenzáció, hogy akkor már édesanyámik is kijöhettek, és a apukám ült a, hát legyen a kis szívét, végig sírta az egész előadást, hát ez egy fantasztikus élmény volt neki, és főleg az, hogy ugye a Domingóval énekelt az ő kislánya, és az volt, hogy az ütékező képbe, amikor a Domingó lemegy a sírba, tehát úgy volt kiépítve, hogy volt egy ilyen lépcső, és azt a lépcsőt ugye azt bezárják, és akkor utána jön a negyedik felvonás, amikor ők már a sírban lenéneklik azt a duettet a Aidával. És elfelejtettek nekem szólni, hogy van egy ilyen vékony dami zsinórszerűség, amivel ugye behúzzák azt a lépcsőt, és utána azon lehet tovább mozogni. És ugye én a szemem elén azt nem láttam, úgy látszik, hogy hát ilyenkor derült ki néha egy pillanatban, hogy ugye nem volt mindig tökéletes a szemem. És hát majdnem elestem benne, de olyan ügyesen tudtam elesni, hogy mindenki azt mondta, hogy szenzációs volt, hogy... Csinálom, mint hogyha utána akartam volna zuhanni, ugye, mert a Domingó ott hagy engem, mint Radames, és nem akar az én szerelmemet elfogadni, hát a híres Amneris Radames duetben. Tehát, mintha utána ugrani akartam volna a lukba, hogy belehalok abba, hogy engem nem választott. Hogy néha a rosszból is valami ötletet produkálni, de ez nagyon érdekes, hogy a színpadi jelenlét, tehát ahhoz, hogy valaki színpadon valami jót tudjon csinálni, néha rettentően föl is kell találnunk magunkat, mert például olyan előfordult egy Sámson és Delila előadáson, amit szerettem volna, hogy beszéljünk arról, hogy a sok olasz opera mellett énekeltem nagyon sok franciát, de a kedvencemet, például a Carmen-t nem énekelhettem abban az időben, szinte a 90-es években eleget, mert abban az időben az volt a divat, hogy minden gebe csajok, ahogy szoktam mondani, akinek se elő, se hátul nem volt semmi, én meg ugye mindig egy ilyen kis magyar, ilyen kis töltött galamb voltam, mert nem voltam soha vékony, de nem voltam olyan gebe, akik akkor sztárolták az ilyen fiúsabb kármeneket. De visszatérve a Sámson és Delilára, hogy a harmadik felvonásban állunk ott egy Brüsszelben a színpadon, és van egy jelenet, ahol mielőtt szerencsétlen Sámsont ugye oda kerül a két között, hogy összedöltse az egész templomat, mert ugye az imádkozunk és megháláljuk, hogy minden jó sikerül, stb. És az én fájtlan tüzet fogott.
0: Hú!
1: Volt ott a színpad közepén, és egyszer csak ott állok a baritonistával, aki rettentő jó homorú srác volt, aki a főkapot énekelte, és látom, hogy egyszer csak az ő palását, hogy rádobja az én hátamra éneklés közben. Hát mondom, ez megzavarodott? Hát mondom, mi baja van nekem erre, amikor leénekeltünk, odasugja nekem, hogy comment tu veux Delila, Seigneur ou à point, hogy akarod a Delila, jól megsülve vagy?
0: Bocsánat, de ez tényleg nagyon jó.
1: De ez olyan jó volt, na mondom, mert normális körülmények között a főpap nem ölelgetheti ott a Delilát. Ha ő akkor nem segít, akkor
0: sült lett volna.
1: Ott mi történt velünk.
0: Igen.
1: De volt egy pár tényleg úgymond baki, ami attól lesz élő, és igazán jó egy előadás.
0: Mennyit kell készülnöd egy előadás előtt?
1: Attól függ, hogy egy olyan szerepet, amit még soha nem énekeltél, hogy azt kell este eljátszanod, vagy olyan, amit már 100-szor vagy 200-szor már énekeltél. Amit már nagyon sokat énekelt az ember, azért kell gyakorolni, de benn maradnak, hogy mi szoktuk mondani, egy-két disznóság, hogy pontatlanságok, vagy valami, tehát mindenféleképpen készülni kell rá. Most én szerintem az a szisztéma, ami most van, az a mostani generációnak, akik most a úgymond szabadúszók, bizonyos fokig rossz nekik, mert ugye mindenki, tehát nem állandó fizetésből élnek, hanem ők is estékre vannak fizetve, tehát egy sokkal bizonytalanabb az életük most.
0: Igen.
1: A blogba éneklik el az előadásokat, tehát régebben ugye az volt az én időmben, hogy elvállaltam egy szerződést mondjuk Brüsszelben vagy Münchenben, és akkor 2 vagy 3 hét, tehát most az utóbbi időben már egész 4-5 hét próbaidők voltak, és utána egy másik 1 hónap, amikor az alatt el vannak kosztva az előadások, de azok akkor csak ezeket az előadásokat énekeljük. Tehát 2-3 nap differenciával. Tehát benne van az embernek a torkában most. Annak idején, hogyha arra gondolok, hogy aki egy repertoár színházban volt, hogy mondjuk hétfőn kell énekelni neki egy Amneris, és akkor szerdán egy esetleg egy Úrikát, és akkor vasárnap megint egy Ebolit, szóval nagyon nehéz lehet.
0: Az váltani nagyon nehéz lehet, igen.
1: Igen, tehát én úgy érzem, hogy nekem ebből a szempontból előnyem volt például az, hogy amikor énekeltem egy hosszú szériában, mert sok német szerepet is énekeltem, ugye a hangomnál fogva a Tristánban, például egy Brangénét, vagy egy Ortrudot, vagy egy Kundrit elénekelni közben nem tudtam volna egy Amneris vagy egy Kárment elénekelni. Tehát tulajdonképpen begyakorolsz egy szerepet, és akkor azt a szerepet, tehát ha azt nem éneklem 1 vagy 2 évig, és utána újból kell valahol énekelni, akkor azt újból megint 1-2 héttel előtte, azt úgy vissza kell...
0: Be kell dolgozni, igen, be kell járatni.
1: Igen, be kell járatni, tehát vissza, és nagyon érdekes, hogy bizonyos dolgok, ezt mindig szokták mondani annak idején, hogy tanulj meg egy szerepet, és tedd félre. És az olyan érdekes, hogy például 2 évvel ezelőtt, amikor énekeltem ezt a Kármelitákat, akkor hát rengeteget gyakoroltam, mert nagyon jót akartam énekelni, és tudom, hogy fél évig, akkor még Kanadában laktam, és fél évig próbáltunk, és gyakoroltunk mindent, és hát nagyon jó sikerült, hál' Istennek, és nagy vízhangja volt. Ugye most lett volna újból a darab, sajnos emiatt a koronavírus miatt ugye elmaradtak az előadások, és ezzel szerettem volna a karrieremet, a 43 év karrieremet és a 70. születésnapomat megünnepelni, és érdekes módon, amikor most előszedtem a szerepet, olyan egyszerűbbnek tűnt, és sokkal könnyebbnek, mint amikor 6 hónapig gyakoroltam, mert egyszerűen nem volt a torkomban.
0: Persze, mert van az a bizonyos megismerés, és újra ráismerés technikája, és az bizony nagyon jó.
1: Igen, úgyhogy azért nagyon jó, hogyha az ember olyan szerepeket, amit többször énekelt, ugye tisztogatjuk a szerepeket, tehát amikor ha újból előveszük, akkor újból találunk, hogy mit lehet, tehát mind állandó tanulás az életünk.
0: No, 1986-ban jöttél vissza Magyarországra az operaszínpadra, Don Carlos volt, és a partnereid Tokodi Ilona, Ilosfalvi Róbert, Begányi Ferenc, Polgár Laci, őket

0: már meghalt, és akkor azt mondta ott, hogy semmi nem volt. Van egy pillanat, amikor azt mondta, hogy a hideg szaladt a hátán, amikor a Evoli csak egy mondat mond, és abban benne volt az a szerepe, az a hatalma, és minden, amikor megkérdezi tőle a póza, hogy mit akarsz csinálni, és akkor csak elfordítottam a fejem, és lebigyeztettem a szám, és azt mondtam, hogy nulla.
1: Igen.
0: Abban nullában benne volt az, hogy na, te azt nem tudod az én hatalmamat, mert ugye ő a királynak az ágyasa volt, tehát ő mindent el tudott érni. És akkor, amikor vége volt az előadásnak, akkor a Várnai Péter azt mondta, hogy na, ezt jó kiutálták a virágkarrierbe. És ez egy szállóige, ez most így csúnya, hogy az én szájamból mondom, de ez tényleg ez egy szállóige lett, mert annak idején ugye nem gondolták, hogy én egyáltalán ilyen szerepeket el fogok tudni énekelni. És tényleg ezekkel a írtó nehéz szerepekkel jártam a világot, és hát mondom, ez egy felejthetetlen élmény volt, de az nagyon érdekes, hogy mindenki a szólisták olaszul énekeltek, és akkor még a kórus magyarul énekelt.
1: Uh-huh.
0: Még a régi időkben, hogy előfordult, hogy csak később állt aztán a kórusát, hogy ők aztán meg kellett tanulni nekik mindent eredeti nyelven. De ez mind a mai napig ez a előadások előadása volt. Nagyon sok, ugye 280 körül énekeltem Evolit, tehát ez rengeteg. És abban volt pár modern is, és volt egy pár régi mód is, de én szerintem ez a magyarországi, ez a csodálatos kosztümök, ami volt a Márk Tivadarnak a kosztümje és a mikorrendezés, ez egy gyönyörű produkció volt. Most lett volna júniusból, csinálnak egy új Don Károszt, és a szívem vérzett, mert én azt szerettem volna, hogy ez mindig megmaradjon, ahogy a bohém élet is, hogy maradjon meg, és az meg is maradt, és annak is két változata van. De én nagyon szerettem a elegáns kosztümökben énekelni. Ugyanakkor volt például olyan modern rendezés Kasselban, meg Kölnben, ahol benfekszem az ágyba, kinyílik a színpad, amikor a soha nem szeretett az Elegant Mime Mode, amikor énekli a basszus, és benfekszem az ágyba, és végig ott, miután hát én vagyok, aki elárulja a királynét, és a kis ékszerdobozát oda viszi a fülöknek. Tehát ott vagyok a színpadon végig, tehát sok minden variációs lehetőség van. Én elfogadtam mindent, mert ugye az ember csak valahol van, hogy szerintem a modern színházi játszás valahol elment nagyon-nagyon-nagyon rossz irányba. Most már olyan rendezések vannak, hogy az ember már rá se ismer a darabra.
1: Sokszor ez bizony borzasztó, igen.
0: És a legnagyobb problémám nekem, például most ez alatt a legutolsó, amit hát utoljára akartam elénekelni, a Pik Dáma grófnőt Aachenban, hogy a rendezőnő abszolút nem, hát nem tudom miért akart valami annyira különlegeset csinálni, tehát egész mást rendezett, mint amiről a darab szól. Na most, hát elég sokáig próbáltam én is meggyőzni, és már azon voltam, hogy hazajövök, és a végül is aztán a koronavírus mentett meg, mert bedobtam a kulcsot, két előadást nem énekeltem, és azt mondtam, hogy ezt nem csinálom tovább, egyszerűen nincs értelme, mert nem ez a darab. Szóval döntsük be, csak annak tudom elmondani, aki ugye ismeri, tudja, hogy a grófnő, aki nem akarja elárulni a titkát, és ugye tudja, hogy ha elárulja a titkát, akkor a Hermann a tenoron meg fog halni.
1: Igen.
0: És ugye ő ugye reszket ott a saját életéért, és reszket, és hát nem akarja. Na most ez a rendezőnő azt akarta, hogy ez a 80 éves nő, hogy ennek egész idő alatt erotikus fantáziája legyen, és a tenor, amikor bejön, ahelyett, hogy megfenyegetni, elkezdi őt simogatni, meg taperolni, meg nem tudom mit csinálni. De egyszerűen nem hittem el, hát mondtam neki, egy 80 éves nőnek nem állandóan nincs erotikus fantázia, ez a nő, ez fél, ez tudja, hogy meg fog halni, és ez mégis úgy van, hogy a halál annyit jelentett számára, hogy egyszerűen leülök, és lehajtom a fejem.
1: Uh-huh.
0: Semmi nem történik, most normális körülmények között, egyszerűen ez egy játék szerep. Na most én is azt kérdeztem, hogy ha valaki nem érti meg, tehát egész más rendez, mert azt mondtam, hogy ha valaki, amiről a darab szól, és valami más évben, vagy más, hogy a századba beteszi, de azt rendezi, amiről a darab szól, akkor az ellen semmi kifogásom nincsen. Mert én rengeteg modern produkciót, és éppen azért szerettek a rendezők, mert ugye mindent meg tudtam csinálni. És nagyon sok nagyon érdekes modern produkciókat, és nagyon szerettem őket. De legyen értelme, csak az a baj, hogy most már egy csomó olyan

0: van, hogy, hogy egyszerűen tényleg néha csak a fejemet forgatom, amikor néha látom a Mezzon vagy a különböző opera közvetítéseken, hogy...
1: Hát tulajdonképpen nem a darabot, hanem önmagukat próbálják megvalósítani, és ez nagyon szomorú. No, lépjünk egy kicsit tovább. 1995-ben Apró Attila portréfilmet készített rólad, aztán 1999-ben Énekes sorsok címmel László Zsuzsa készített veled portréfilmet. Meg hát ki ne hagyjuk azt, hogy, 2010-ben az ottavai nagykövetségen Vastag Pál nagykövet úr Pro Kultúra Hungária díjat adott át neked, és azt hiszem, hogy 2 évvel később Osváth Júlia díjat is kaptál, és azt mondták, amikor itt Budapesten 2013-ban énekeltél a Falstaffban, hogy a Mrs. Quickly-ként fellépő budai Lívia mélységei és magasságai nagyszerűek, színpadi jelenléte is szuggesztív. És még kaptál egy olyan díjat is, hogy Hűség a hazához, és én ezt nagyon-nagyon úgy érzem, hogy igazán megérdemelted. Már csak azt kérdezném, hogy van-e kedvenc szereped, és van-e olyan, amit szerettél volna, és mégiscsak kimaradt? Tehát a kedvenc szerepre tudom is a választ, gondolom, hogy Eboli talán. De van-e olyan, amit szerettél volna, és mégis kimaradt?
0: Úgy érzem, hogy, hogy nincsen, mert olyan szerencsés voltam, ha esetleg most egy kis propagandát csinálok magamnak a www.liviabudai.com, van egy nagyon jó weboldalam, azon a kislány, aki csinálta a weboldalt, összeszedte az olasz, francia, német, egyéb szerepeket, tehát tulajdonképpen az egész világon minden, ami létezik, ami mezzóra, az egész Wagner repertoárat végig énekeltem, Strauss, a Klütemnestrától kezdve minden, semmi nincs, amit el szerettem volna még énekelni. Tehát tulajdonképpen, ha úgy mondom, akkor szerencsés vagyok, mert mindent el tudtam énekelni. És általában úgy van, hogy, jó időben is jöttek a szerepek, tehát amikor már kezdtem úgymond idősebb lenni, 45-50 éves koromban, akkor kezdtem Klütemnestrát, meg olyan szerepeket, meg ezt a Pigdáma, meg amilyen anyaszerep, vagy már nem annyira, hogy mondjam, hangot megkívánott, tehát mint egy Amneris vagy az Ebolit, ahhoz nagyon top formában kell lenni, és én úgy érzem, hogy, én nem akarnék a színpadon egy 60 éves Ebolit, vagy egy 60 éves Kárment látni. Ez most az én privát véleményem, de hát az akármennyire csinos vagy jól tartja valaki magát, akkor is az látszik, hogy az mégiscsak 60 éves.
1: Hát akkor nagyon-nagyon boldog szakmai életed volt, én úgy gondolom minden nehézség ellenére. Úgyhogy nem is maradt más hátra, mint hogy majd meghallgassunk egy operát Don Carlosból. Melyik lesz az?
0: Eboli áriája, a Ódon fatála.
1: Igen, akkor csak azt mondom neked még búcsúzásként, azaz kérdezem, hogy jól tudom-e, hogy júniusban lesz a 70. születésnapod.
0: Igen, igen, ez az érdekes, hogy 60. születésnapomra kaptam meg a Pro Arte Kultúra Hungária díjat, aminek nagyon büszke voltam, és valahogy titokban azt gondoltam, ez most kicsit múlis a hangzó, hogy 70 éves koromban valakinek eszébe fogok jutni, de úgy látszik, azt már elfelejtették, de az, ami még, ahogy most szóltad a egy-két díjam közül, hogy a Hűség a hazához, az viszont meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jól esett, mert én világ életemben annak ellenére, hogy ahogy beszéltünk róla, hogy ugyan diszidálnom kellett, tehát el kellett hagynom, de én úgy érzem, hogy én az országomat, de én úgy érzem, hogy én a világ életemben magyar voltam, és magyar is maradtam mindig, és külföldön is mindig az volt, hogy a Die Ungarische und der Hungarian, tehát mindenütt ott volt, hogy a magyar budai Lívia, és amire nagyon büszke voltam, és nagyon sok, hogyha daleseket énekeltem, nagyon sokszor énekeltem Kodály, de nagyon sokat énekeltem Bartók Kék szakállat is külföldön, és hát az óriási élmény volt, hogy az ember az anyanyelvén tudjon énekelni. És én a férjemmel úgy döntöttünk, hogy hiába nagyon szép helyen laktunk Kanadában, és gyönyörű volt a külföldi élet minden, de kicsit úgy döntöttük, hogy hazajövünk Magyarországra. Még azt a rövid időt hazajöttünk meghalni. És büszkék vagyunk, hogy magyarok vagyunk, mert a magyarok tényleg fantasztikus, tehetséges nép. Egyet sajnálom, hogy most a jelen pillanatban kicsit öljük egymást, de remélhetőleg ez is el fog aztán egy idő után tűnni, és jobban fogjuk egymást szeretni, mert sokkal szebb lehetne az életünk, hogyha szeretnénk egymást.
1: Így van, hát akkor nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked, és gratulálok ehhez a csodálatos életműhöz, és akkor hallgassuk az operát.
0: Nagyon szépen köszönöm.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Július. Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként is júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézárról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónap a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka, ráadásul a földeken dolgozók helyzetét csak nehezíti a forróság, nem csoda, ha ezekben a hetekben talán más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2. vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. A keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én Szent Iván napján ünneplünk. Iván a János szláv változata. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivál nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget, a belvárosban egyetlen hatalmas áldás békességgel zsongó találkozási ponttá alakult a forróság ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a Református Egyház különböző missziós szervezeteinek kirakodó vására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá is az idei fesztivált, ahová már a nyitónapra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A forróság ellenére ismét jókedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai, fűszerei mellett akár még fiatalító aszkrémet is vásárolhattak a látogatók. Válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Dunaalmási Református szeretett házlakóinak. Tegnap kezdődött az országos evangélikus zenei tábor, amely vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 28-a és július 5-e között, profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindezt Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Sütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: A lélek gyümölcse szívesség, az előzékeny szeretet. A Szentlélek gyümölcséről szól ez a sorozat, és a jellem tulajdonságok 9 fajtáját vesszük sorra. De ez a felsorolás nem teljes, mivel nem csak ez a 9 jellemzője van annak a gyümölcsnek, amit a Szentlélek terem az életünkben. Ahhoz, hogy gyümölcs teremjen, kell bizonyos idő. Minél érettebbé válik egy hívő ember, annál több gyümölcsöt terem, de nem elég, hogy csak egyik-másik legyen rá a jellemző. Kizárólag csak a Szentlélek ereje által tudunk jó gyümölcsöt teremni, mégis a mi akarati döntésünkön múlik, hogy milyen lesz az a gyümölcs. Aki elfogadta Jézus Krisztust megváltójának, tehát hozott egy döntést, az a Szentlélek által újonnan született. Ahogy egy fát nem lehet megakadályozni abban, ha él, hogy elkezdjen rügyezni, virágozni, majd termést érlelni, ugyanúgy az őszinte keresztény is törekszik hasonlóvá válni mesteréhez. Bár az is igaz, hogy a természetben a gyümölcsöket érheti valami és tönkre mennek. Elfogyhatnak, betegség, kórokozó támadhatja meg őket, a seregélyek lecsipegethetik, de magát a termési folyamatot nem lehet megakadályozni, mert minden gyümölcsnek szüksége van növekedésre, érésre, így van ez a lélek gyümölcsével is. A szívesség olyan jellemtulajdonság, ami szintén szeretetből nő ki, és kedvességben, nyájasságban, jóságban, becsületességben nyilvánul meg, amit valaki más számára ingyen tesz. A szívesség szelíd magatartás, amely kifelé nagyobb vagy kisebb mértékű előzékenységben, jó cselekedetekben és segítőkészségben mutatkozik meg. A szívélyes ember nem goromba, könyörületes és nem közömbös, segítőkész, telve részvétel, tapintatos, együttérző és elnéző. A bűn az embernek ezt a tulajdonságát is megrontotta, mert nincs, aki jót cselekedjék. Saját erőnkből nem tudunk szívélyesek, kedvesek lenni másokhoz. Egyedül Isten hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban meríthetünk és adhatunk embertársainknak. Létezik természetes szívesség, amit a világ emberei tanúsítanak egymás iránt. A Szentlélek által munkált szívesség azonban természet fölötti. Messze meghaladja azt, amennyi az embertől telik. Képessé teszi a hívőt arra, hogy kölcsön adjon, és ne várjon vissza semmit, hogy vendégszerető legyen olyanok iránt, akik nem tudják viszonozni. Erőt ad ahhoz, hogy a sértésre udvariassággal válaszoljon.

egy keresztény egyetemi hallgató ilyen természet fölötti szívességet gyakorolt egy másik hallgatóval, aki iszákos volt, és a magatartása végül is olyanná vált, hogy társai hátat fordítottak neki, a szobáját is felmondták a kollégiumban. A keresztény hallgatónak a szobájában volt egy másik ágy, és meghívta ezt az iszákos fiút, hogy lakjék nála, mert megsajnálta. Számos éjszakán át kénytelen volt a hívő fiatalember lakótársa után takarítani, őt levetkőztetni, megfürdetni és ágyba tenni. A keresztény szívesség csodálatos bemutatása volt ez. Egy józan pillanatában ingerülten kérdezte meg tőle rezülött szobatársa. Mondd már, miért teszed mindezt velem? Mire megy ki ez az egész? A keresztény fiú szeliden válaszolt. Mert szeretnék segíteni néked, hogy értelmes életet élhess. A jó indulatú, őszinte segítő szeretet nem volt hiába való, mert megmentette ezt a szerencsétlen fiút, akinek végül is sikerült megszabadulnia az alkohol rabságából. A szívesség vagy kedvesség szorosan összefügg az alapvető emberi értékekkel, mégis úgy tűnik, nem csak erkölcsi. A tudósok megvizsgálták, milyen hatással van az ember szervezetére, ha barátságosan viselkedik. A tanulmányok azt mutatják, hogy a mások iránti kedvesség számos területen boldogabbá teszi az embert. A vizsgálatok szerint a kedves viselkedés és az együttérzés előnnyel jár az agyműködésre nézve, és nem csupán a másik fél jó közérzetéhez járul hozzá. A Bibliában több olyan emberről olvashatunk, akik Isten iskolájába járva megtanulták a szívesség, a nyájasság leckét, és környezetük számára örömet, szeretetet vittek. Gondoljunk például Rebekára, aki a számára ismeretlen, fáradt, messzi útról érkezett idegennek és állatainak vizet adott inni. Vagy Mózesre, aki megvédte Midian papjának két lányát az udvariatlan pásztoroktól, és segített megitatni a juhokat. Rebeka és Mózes is tapasztalta, hogy a kedvesség és a jóság hálát és szeretetet eredményez. A legszebb példát számunkra maga Jézus Krisztus adja. Ő mindenkihez szívélyes és nyájas volt, akin csak tudott segített, és nem hagyta magára a bajba jutottat. Bár tetteit sokszor félre magyarázták, nem értették meg, mégis ahol csak tehette, lehajolt a szenvedőhöz, az éhezőhöz, a bűnbeteghez, hogy könyörüljön rajta és szükségletét kielégítse. Tartsunk önvizsgálatot, és nézzük meg, hol, kinek tudunk segíteni. Legyünk udvariassak, előzékenyek másokhoz. Gyakoroljuk a szívességet, a jóságot, a kedvességet, és tapasztalni fogjuk, hogy érdemes volt, mert meggyógyulnak emberi kapcsolataink. Ha cselekedetünk másokból egy csöpp kis mosolyt fakaszt, már megérte szívélyesnek lennünk. A szívesség több, mint a kötelesség teljesítése. A szeretetnek az a válfaja, amikor kötelesség teljesítésben a szíve is benne van valakinek, mégpedig az új szíve, amit a Szentlélek teremtett. A szívességet tehát nem lehet pénzen megvásárolni, hanem szabad akaratunkból tesszük, és ha valamire megkérnek és teljesítjük, abban örömünket találjuk. Jézus Krisztus is azt tanácsolja, amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is ugyanúgy bánjatok velük. Mennyire igaz ez? Hiszen senkinek sem esik jól, ha barátságtalanul, közömbösen vagy gorombán viselkednek vele. Ne feledjük, a legkisebb segítők és cselekedetünk is lehet a másik ember számára szívesség. Nagy örömet szerezhetünk valakinek, amikor valamit nem muszájból teszünk, csak figyelmességből. Csak egy apró ötletet javasolok. Persze létezik több is, de ez csak egy a sok közül. A kérdésem az, mikor küldtél utoljára képeslapot egy kedves ismerősödnek csak úgy, kifejezve azt, hogy fontos számodra?
Ha már régen nem tettél ilyet, hiszen arra gondolsz, elég, ha felhívom telefonon, vagy küldök egy messengert, akkor éppen itt az ideje, hogy megtedd. Tehát válassz egy szép képeslapot, és írjál rá valami kedves üzenetet, de ügyelj arra is, hogy lehetőleg ne maradjon a zsebedben, amint lehet, add fel postára. Nekem van egy aranyos, kreatív barátnőm, aki időnként meglep a saját maga által készített szebbnél szebb kis lapokkal, és alkalmanként pár szívélyes üzenettel elküldi. Már egész gyűjteményem van ezekből. Időnként előveszem, megcsodálom, gyönyörködöm bennük, és közben arra gondolok, milyen sok időt tölthetett el kedves ajándékának készítésével, azért, hogy nekem örömet szerezzem. A kedvesség, a szívélyesség és a szeretet az egyik legfontosabb dolog az életben, és nagyon becses kincs. Az emberben osszunnyad ez a kimeríthetetlen kincses bánya, amelyből adhatna a másiknak, a családnak, a környezetének. Miért nem használjuk, és miért fukarkodunk vele?

A szeretet himnuszában a szeretetre jellemző viselkedési formákról írva Pál elsőként a türelmet említi, miszerint a szeretet hosszú tűrő. Rögtön a türelem után következik a jóság. A jóság viszont annyira összetartozik a szeretettel, hogy minden cselekedetünk csak szeretetben mehet végbe. A jóság együtt jár a kedvességgel, a szívességgel, ami a szeretet aktívabb kifejezését jelenti. Türelmet gyakran úgy gyakorolhatunk, ha semmit nem teszünk. A kedvességet, a szívességet ezzel szemben szavaink és tetteink mutatják be, pontosabban szavaink és tetteink mikéntje. Illetve ami még ennél is fontosabb, szavaink és tetteink indítéka. A szívesség senki számára nem elérhetetlen. Bár kétségtelenül kell időnkből és energiánkból áldozni ennek érdekében, tehát cselekvő tulajdonság, ami számtalan formában mutatkozhat meg. Közeli rokonához, a szeretethez hasonlóan hihetetlenül nagy erő rejlik benne, és bemutatja, hogy milyen a mi Istenünk. Mielőtt Isten kedvességét mi is továbbítanánk, mivel kell tisztában lennünk? Gondolkozzunk el néhány percig Isten jóságáról, vajon megérdemeljük? Tetteink és szavaink, gondolataink csak ugyan annyira önzetlenek, szeretetteljesek és türelmesek, hogy Isten csak azt adja vissza, amit tőlünk kapnak embertársaink? A válasz valószínűleg nem. Pontosan ez a beismerés az, aminek meg kell történnie. Amikor felismerjük, nekünk mi mindent bocsátott meg Isten, amikor rádöbbenünk arra, hogy minden rosszasságunk és helytelen cselekedetünk ellenére is szeret, akkor értjük meg igazán, mit jelent kedvesnek lenni, és jó szívvel viseltetni azok iránt, akik nem érdemlik meg szeretetünket, szívélyességünket. Ezért fontos Jézus keresztjét mindenkor magunk előtt látni. Emlékezzünk vissza arra, hogy mi mindent bocsátott meg nekünk Isten az elmúlt évek során. Ennek fényében hogyan kellene viselkednem azokkal, akik megbántottak? Bánjunk úgy másokkal, ahogyan Isten bánik velünk. Ehhez a gondolathoz tökéletesen élik Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levél 4. fejezetének néhány szava, amint az egyszerű fordítású Bibliában olvashatjuk. Legyetek mindig kedvesek és együttérzők, bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Az elmondottak alapján meg kell említenünk, hogy van legalább 3 olyan embercsoport, amely különösképpen igényli a szeretetteljes, szívélyes támogatás konkrét formáit. Pál apostol tanácsait ezzel kapcsolatban olvashatjuk leveleiben, amit érdemes megfogadnunk és alkalmaznunk. Először is legyünk kedvesek a lelki újszülöttekhez, amint a Tesszalonika beliekhezét 1. levél 2. fejezet 7. versében található. Olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Másodszor bátorítsuk a gyengéket, és viselkedjünk velük kedvesen. A Róma beliekhezét levél 15. fejezetében ez áll. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Harmadjára említhetnénk, hogy gondoskodjunk a lelki betegekről. Amint a Timóteushoz írt 2. levél 2. fejezetében található. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szeliden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. De mindenek előtt rendkívül fontos a kedvesség, a szívélyesség, különösen otthon. Ezt úgy fejezhetjük ki legjobban, ahogyan egymással beszélünk. Az otthon légkörét erősen befolyásolják a kimondott szavak.
rengeteg problémát, fájdalmat, feszültséget és veszekedést lehetne elkerülni, ha nem csak szavainkra figyelnénk oda, hanem arra is, hogyan mondjuk azokat. Elmondhatunk valamit anélkül, hogy fájdalmat okoznánk, de ugyanazok a szavak akár vérig sérthetnek valakit. Az emberi beszéd ugyanis nem csak szavakból áll, a hangszín, az arckifejezés, a testbeszéd, a hangsúly. Ezek mind-mind szorosan hozzátartoznak gondolataink és érzéseink kifejezéséhez. Fontos, hogy őszinte szeretetünk mindig tettekben nyilvánuljon meg, figyelmes kedvességben, szelíd, önzetlen előzékenységben. Bölcs Salamon írásai is arra tanítanak, hogy milyen legyen a beszédünk. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, a nyelv szelítsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a léletnek gyötrelme. Példabeszédek 15. fejezet 1. és 4. verse. A 25. fejezet 11. versében pedig ez áll, mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott íge. Ezek alapján gondolkodjunk el azon, miként lehetnénk kedvesebbek, amikor másokkal beszélgetünk. Lukács evangélista az Úr Jézus tanításának egy részletét pedig így jegyezte fel könyvének 6. fejezete 38. versében. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat. Színig teltet adnak a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Jézus Krisztus az élet egyik törvényszerűségéről beszélt, amikor ezt említette. Sok esetben, amit adunk, azt kapjuk vissza. Vagyis, ha kedvesek vagyunk, valószínűleg velünk is kedvesek lesznek. Persze a szabály visszafelé is igaz. Ha udvariatlanok vagyunk másokkal, mások is hasonlóan bánnak majd velünk. Minden élethelyzetben kedvesnek, szívélyesnek, barátságosnak kell lennünk, még akkor is, ha nem kapunk cserébe semmit. Sőt, ha ellenségeinkkel is jól viselkedünk, az fémjelzi csak igazán, hogy Jézus őszinte követői vagyunk. Olyan embernek kedveskedni, aki valamilyen szempontból hasznunkra lehet a jövőben, általában nem túlságosan nehéz. Erre bárki képes. Az már nehezebb, hogy ezt tegyük azokkal is, főleg ha ez még áldozatot is igényel, akik valószínűleg sohasem tudják viszonozni. Ez az igazi próba.

Vizsgáljuk meg szívünket. Mi a szívélyességünk mozgatórugója? Az önzetlen, önfeláldozó szeretet vagy a haszonvágy? Nézzük meg Pál apostolnak a Kolossi beliekhez írt levél 3. fejezetének néhány versét, amely arról szól, hogy mit jelent Krisztus követése a gyakorlatban. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Milyen nagyszerű példát adhatnánk a világnak, ha Pál szavait alkalmazni tudnánk a mindennapokban. Befejezésként, mint egy összefoglalásul az eddig elmondottaknak, idézetet szeretnék felolvasni Alexander McLaren-től, egy 19. századi baptista lelkésztől. A szelídség, a szívélyesség és a kedvesség a leghatalmasabb erő a világon. Ha a világ összes légkalapácsával nekiesnénk egy jéghegynek, az ütések hatására keletkezett viszonylagos kevés hő ugyan kismértékben megolvasztaná, mégis jég maradna, csak kis apró morzsalék formájában. Ha óvatosan elindítanánk délfelé, ahol a napsugarak csapást mérnek a dermesztő hidegre, a jéghegy beleolvadna a meleg óceánba. A kedvesség, a szívélyesség is ilyen, mindent legyőz.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert? Hát, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkezett hozzá. Igyekszem mindig első személyben elmondani a történteket, de az nem ezt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak hát így könnyebb megérteni.

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ezen a héten hirtelen nagyon sok dolgom lett. Rögtön hétfőn 3 olyan intéznivaló jött elém, amiről pontosan tudtam, hogy nem lesz egyszerű. Először is el kellett bóklásznom egy olyan gyógyszertárba, ami egyfajta speciális vitamint árul, és tudtam, hogy a környéken sehol máshol nem lehet beszerezni, és hát nem is olcsó. Elmegyek, megveszem, na ez a legegyszerűbb helyzet. Aztán be kell mennem a kormányhivatalba, mert a személyim lejáró félben van, de nem tudtam időpontot foglalni a közeljövőre, mert hetekre előre már nem volt legalábbis az online felületem. Így hát azt gondoltam, hogy csak úgy találomra elmegyek, lesz, ami lesz, megnézem, hátha. Van egy barátom, aki ilyen irodában dolgozik, és ő figyelmeztetett. Ne az utolsó órába menjek, mert sokszor annyian vannak, hogy korábban bezárják a hivatalt, hogy legalább a már megérkezetteket el tudják intézni. De volt még egy harmadik utam, és továbbiakban is. Így aztán elindultam otthonról, de az ajtóban megálltam, és kértem az urat, hogy jöjjön velem, és tegye áldottá mindazt, amiben nekem ma intézkednem kell. Hát így bandukoltam hittel. Patika, pipa, rendben. És a kormányhivatalnál nagy meglepetésbe volt részem, mert szinte senki se volt az ügyféltérben. Előbb a fotózáshoz kellett mennem. Ketten voltak előttem csak. Hát csodálkoztam. Bár az előttem lévő férfi mindenféle fotómásolt anyagokat mutogatott, gondoltam, na, ez hosszas ügyintézés lesz, de mégis teljes nyugalommal vártam. Aztán érkeztem én a fotózáshoz. A hölgy szólt, hogy üljek le a székre. Na, én nagy tudatlanul odahúztam magam elé az ablakhoz, hogy halljak is valamit, mire a hölgy teljesen kitért a hitébe, hogy nem azt mondtam, hogy húzigálja, hanem hogy üljön rá, mert az a szék centire be van állítva a kamerához. Most meg kezdhetek mindent előről. Honnan is tudhattam volna? Sűrű bocsánatot kértem, hát én azt hittem, hogy ez egy udvariassági felszólítás volt, hát ha még kérdezne valamit tőlem, hát akkor addig is üljek, ahogy szokás az ügyintéző ablakoknál. Na, elrendeztük a dolgot, készen álltam a személyi fotó elkészítésére. Akkor láttam, hogy a magasban, előttem megjelenik a képem egy kivetítőn, amit mosolyogva nézegettem. Na, erre a nő megint letolt, hogy ne oda nézzek, hanem a kamerába. Megjegyzem, ártatlan, tudatlan voltam a témában, hát ugye egy kicsit le is toltak, de mégis valami nagy békesség volt a szívemben. Na, jöttek az instrukciók. A fotóhoz. Forduljon jobbra, forduljon balra. Hajtsa le a fejét, emelje fel az állát, és a sok igazítás után ezt mondtam. Na, most aztán fölnézek, és igen, föl kellett néznem, hogy megfelele a kép. Mosolyogva állapítottam meg, hogy igen, mert eszembe jutott, hogy a korábbi személyimben egy olyan képen volt, mint egy paca. Azzal fél Magyarország ki és bejárhatott volna gond nélkül. Na, itt azért reménykedtem, és bizony nagyon jó kép lett. Mondtam is a hölgynek, hogy bár hozott anyagból dolgozott, mégis minden rendben van. Na, most először mosolyodott el ez a hölgy, én pedig boldog voltam, hogy megtette. Na, 2 perc alatt megvoltam. Aztán tovább kellett mennem az államkincstárba, ahová ismét nem sikerült időpontot foglalnom, mert csak nagy sokára kaptam volna lehetőséget. Arra számoltam, hogy 1000-en lesznek, de nem. A hatalmas terem kongott az ürességtől, csak én voltam meg egy másik férfi előttem. Hihetetlenül kedvesen, aranyosan minden ügyemet hip-hop elintézték, és csak csodálkoztam,
Hogy lehet ez? Kérdeztem is az ügyintéző hölgyet, hogy mi van ma, hogy senki nincs itt. Erre azt válaszolt, hogy fogalma nincs, ilyen nem szokott lenni. Erre én azt mondtam, hogy meghallgatott engem a Jóisten, és bizonyára ő csinált nekem helyet. Szinte minden úgy volt intézve, mintha minden ember félre lett volna tolva valahogy, és mindenki mindenhol csak rám várt volna. Hihetetlennek tűnt az egész, de igaz volt. Nagyon boldogan értem haza, minden ragyogóan ment, és nagyon megköszöntem az Úrnak, hogy meghallgatott, megsegített, előttem járt mindenhol, és szabad utat készített nekem. Persze, itt még nem volt vége semminek, itthon volt még dolgom, de aztán jött a másnap, na, ismét egy kemény dió. Hát, akinek be kell menni a NAV-hoz, az bizonyára egyetért velem. Vinni kellett az adóbevallásomat és a kártyámat is, hogy fizetni tudjak, ha kell, ugyanis egy 50 ezer forintos vitástételünk volt. Jó, hát ez nem rossz hírként érkezett, mert ők értesítettek, hogy túl fizetésem van, de semmit se értettem belőle. Erősen megkavart, hogy ami közhasználatban mínusz, az ott plusz, és fordítva. Ezt nagyon nehéz megszoknom, és helyesen értékelnem, na de ők segítettek. Ott ismét példátlan módon senki se volt előttem. Egyetlen percet se kellett várnom, éppen le akartam ülni, arra se volt időm, már is hívtak. Nem is tudtam hová lenni a nagy csodálkozástól, hiszen adóbevallás előtti hétben voltunk. Máskor meg azt is megtapasztaltam, hogy az iroda előtt várakoztunk hosszan tömött sorokban. Nos, kész volt a bevallásom, előkészítve, így vittem be, csak egyetlen rublika maradt üresen, amit neki kellett volna kitölteniük. Na hát akkor az ügyintéző kért két adatot, mert annak függvényébe kerül majd oda az a szám, de azt eddig több évtized alatt tőlem soha senki nem kérte, és meg is lepődtem. Egy fiatal ember volt az ügyintézőm, és bizony többször jártam már Pórul, hogy fiatal és tapasztalatlan személyhez kerültem ügyintézésre, na aztán lett belőle ide-oda futkossás, bizonytalankodás, és most nem is tudom hogyan és miért, de kiszaladt a számon a kérdés. Uram, régóta csinál már bevallásokat? Hát, szegény férfi, rám nézett és így szól. Hölgyem, 25 évet csinálom. De ilyet még soha senki nem kérdezett tőlem. Fú, de borzasztóan elszégyeltem magam, és ott rögtön azonnal bocsánatot kértem tőle. De nem csak úgy fokhegyről, hanem őszintén, ekkor szépen utána járt a problémámnak, hogy kell azt az értesítést kompenzálni, és mindent olyan flottul,

piacon. De most nem az jött a szívemre, hogy kérjek, hanem ennyi csupán. Uram, töltsd be a szükségleimet, kérlek. És erre olyan furcsán jött föl a szívemből ez a gondolat, mert nem így szoktam esedezni. Tudom, Jézus is ezt mondta, az Úr ismeri a mi szükségünket, nem kell aggódni, hogy mit eszek, mit iszom, mibe öltözködöm. Nos, szokásom szerint azért vittem magammal egy olyan húzigálós bevásárlókocsit is, azt a kerekeset, a hazaútra. Na, ott volt a bejárat, de a bevásárlókocsi egy szár se. Körbejártam, semmi. Előre, hátra, oldalt, semmi. És akkor jött egy gondolat a szívembe, hogy menjek föl az emeletre. Hát persze, gondoltam, megyek, úgyis be kell fizetnem a csekkeket, hát megyek persze. És reménykedve néztem szét, de sehol egy kocsi. De alig két lépés után ott állt egy üresen és gazdátlanul félretolva. Olyan volt, mintha csak rám várt volna, kifejezetten ér rám. Nagyon boldog voltam. Megszabadultam minden csomagtól, gyorsan beleraktam még azt is, ami nálam volt, és mivel ebédidőre kongattak, irány a Csirke Csibész nevű kis étterem. Na, ott valami fantasztikusan finom minden. Ettem pár deka hasább burgonyát egy kisebb csirke mellel és egy kevés káposzta salátával. De megállapítottam, hogy már ennek is nagyon fölment az ára. Úgy másfélszerese lett, mint amit korábban megszoktunk. Azon gondolkodtam, hogy a jövőben kell-e még ez nekem. Vagy várjam meg, amíg hazaérek ebédelni. Na, megvettem mindent, amit akartam, jövök kifelé, és egy néni lépett oda hozzám. Na, néni, na, egy éppen olyan néni, mint én vagyok. Ő is csak cipelte, húzta, vonta az ólomsúlyú szatyrait, nem is értem, miért nem húzikálós kocsival járnak, és kérdezte, amit én is reménykedve szoktam másoktól kérdezni. Jaj, ne haragudjon, befejezte a vásárlást, elkísérhetem a kapuit, elkérhetem a kocsiját. Hirtelen hezitáltam egy kicsit, hogy még azért kéne ez nekem, hát még azért szeretnék vásárolni ezt-azt, de aztán eszembe jutott, hogy én is mennyire megkönnyebbülök máskor, ha kapok egy kocsit, mennyire hálás vagyok érte az Úrnak, és már is ezt mondtam. Persze, persze, jó, jó, tessék csak ide lecsücsülni. Éppen egy kör ülőkénél voltunk. Hát aranyos volt, mert még ő is segített elpakolni nekem a húzigálos kocsimba, aztán meg nagy hálálkodással elment, megkönnyebbülve. Na, akkor már kifelé csak két helyet kellett érintenem, és készen is voltam a bevásárlással. Boldogan köszöntem meg, hogy a Jóisten megadta a kérésem. Lett bevásárlókocsim. Meghallgatott a teremtő, így én is tudtam a néni kérésére hallgatni, és nem volt ügy, hogy na ne, hát ezt én kaptam, akkor végig legyen is velem, hanem le tudtam róla mondani a másik ember javára. Így aztán már eltelt két nap, és mennyei atyánk mindenben velem volt. Ráadásul most a járásom is nagyon könnyű lett. Szinte jól esett, szinte észre se vettem, hogy járkálok, ami máskor gondot is szokott okozni, mert hol itt, hol ott szokott fájni. De most semmi ilyen teher nem nyomott. Csak mentem haza nagy vidáman üdén, tényleg, mint egy pillangó a virágos rétem. Nagyon-nagyon hálás is vagyok mindezért az Úrnak. Nos, a hét többi napján is áldásokban volt részem, ami nagyon jól esett. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha imádkozom, vagy az Úrért vagyok, akkor már is rózsaszirmokkal hintett úton járok a földi életemben, de azt tudom, hogy Isten sokszor megadja, amit lehet, hogy lássam és fedezzem fel őt a nem mindennapos történésekben, a szükségekben, áldásokban, mert én tudom, hogy mindezt ő intézte nekem. Nagyon szépen köszönöm.

és ezek a megtapasztalások hosszú távú biztonságérzetet, hálát, nyugalmat és dicséretet adnak a szívembe. Történjék bármi, én nem vagyok egyedül földi életemben. Van, hogy az Úr minden nehézséget elsöpör az utamból, van, hogy erőt ad a leküzdésére. Mindkettőt szívből köszönöm. Médiafigyelő. Most médiafigyelő rovatunk következik, mégpedig abban a témában, hogy milyen felelőssége van egy celebnek, egy híres embernek azzal kapcsolatban, amit Istenről publikál. Nos, a netten egészen pontosan ezt olvastam. Molnár Ferenc, Karamell. Őszintén vallott a hitéről és a megkeresztelkedéséről. Nyilatkozása szerint kislánya súlyos betegsége idején, kapaszkodót keresve, megkeresztelkedett. Ám azóta eltávolodott az intézményes egyháztól. Úgy véli, a hit egy szigorúan vett személyes kapcsolata Jóistennel. Aztán volt ott még egy megjegyzés, hogy a részleteket az alábbi cikkben lehet majd olvasni, de azt hiszem, hogy ide kevesek kattintottak, ennyi is bőven elég volt híranyagnak. De mire is? Mit láttunk ebből a nyilatkozatból? Nos, nyugodtan említhetem a zenész nevét, mert ő is névvel vállalta föl nyilvános vallomását. Tehát volt egy apuka, aki nem járt Istennel. Úgy tűnik, hogy élte a saját életét, és egyre nagyobb népszerűségre tett szert az Istentől kapott ajándékával, és azokkal a lélek szerinti dalaival, melyek olykor megmozgatták a szíveket. Gyűjtötte a népszerűséget, a meghívásokat, a fellépéseket, és élt abból a talentumból, amit az Úr ajándékozott neki. De vajon mire is? Nos, a Szentírás elmondja nekünk nagyon is konkrétan, hogy minden ember céllal születik a földre, azért, hogy az isteni nagy tervben ezt vagy azt a dolgot elvégezze. Élő és sima fogaskereke legyen a nagy tervnek. És ehhez az embereknek Isten mindig megadta azokat az eszközöket, amelyekkel neki szolgálni tudtak. Jelen esetben a zenei tehetséget, a népszerűséget. Ez az apuka sajnos csak akkor fordult Istenhez, amikor kislánya betegsége nyomán már pontosan érezte, hogy ő kevés ehhez az élethez. Van egy felette lévő hatalom, aki még segíthet. Ő így mondta, a kapaszkodó. És mindent megtett, hogy az Úr meghallgassa őt. Amikor pedig túl volt a veszélyen, azzal az indokkal, hogy nincs innyére a papság, hátat fordított az egésznek. Persze ismét egy istentelen okkal. Azt hirdette, hogy a hit magánügy. Pedig ez a sátán egyik legnagyobb hazugsága. A hit közügy. Vallja az Úr Jézus is, hiszen így bocsájtotta el Krisztus az övéit. Menjetek el szélesebb világba, segítsétek az embereket a megtérésre, kereszteljétek meg, tanítsátok őket. Ha magánügy lenne a hit, akkor ezt hogyan lehetne megtenni? Nos, innen már minden kedves hallgató tudja, hogy a hálátlanság az egyik legcsúnyább emberi tulajdonság, és Istennek hátat fordítani, hazugsággal álcázni a hűtlenségem? Hát, hadd ne én értékeljem ezt, bárcsak ne is lenne igaz.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ér. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület zenei tábora vasárnaptól szombatig tart. Június 28-ától július 4-éig hirdették meg Monoszlón a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamot, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Kórházlelkész konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Ma, július 1-e, a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendezték meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeinek kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón három előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyóújfaluli tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a nagy forróság elől. Erre kéri a lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az evangélikus püspöki tanács szintén azt kéri, nyissuk meg a templomainkat a hőség miatt betérők előtt. Felhívással fordul a forgalmas helyszínek közelében működő fővárosi és nagyvárosi gyülekezetek vezetőihez az evangélikus egyház püspöki tanácsa. Arra kérik őket, nyissák meg templomaikat a hőség elől hűvösebb, védettebb helyre húzódni szándékozó embertársaink előtt. Angol táborok hete. Egyszerre három helyen az országban. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig, rendhagyó módon az országban egyszerre három helyen voltak angol táboraik a metodistáknak. Szexárdon az amerikai First Broad Street metodista partnergyülekezet, a Tennessee állambeli Kingsportból első alkalommal szervezett ilyen tábort. A Budapest felső erdősori partner gyülekezet lelkésze, Ken Hutchins és csapata Illinois államból a Skóla Európai Metodista Gimnázium tanulóival szervezett angol tábort már sokadik alkalommal. Zalába pedig Kentucky államból érkeztek újra az Osbury Egyetem diákjai, ahol a Letenyei Általános Iskola mintegy 100 tanulója vett részt június 22-e és 26-a között az angol táborban. Ebben a táborban még soha ennyi résztvevő nem érkezett. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Óegyiptomi kapcsolat című műsorban, melyben ezúttal Németországba, pontosabban Gótába látogatunk el, egy ottani egyiptomi gyűjteményről lesz szó. És akivel beszélgetek, Gizi, szeretném megkérni, hogy néhány szóban mutassa be magát.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Fakó Istvánné vagyok, Gizi, a Vámbéri Árminc Keleti Szabad Egyetem örökös hallgatója vagyok. Idestóban már 10 éve látogatom az óráit, épp azért, mert nagyon szeretem és elkötelezett híve vagyok az óegyiptomi kultúrának. Amikor csak tehetem, útjaim során igyekszem fölkeresni, fölkutatni olyan múzeumokat, tárlatokat, kiállításokat, ahol egyiptomi műemlékeket láthatunk. Munkám során kerültem Németországba, azon belül is Gótába, egy türingiai kisvárosba. Gótá, vagy ahogy más néven nevezik, a barokk univerzum. Erfurt és Eisenach között, a Warburg vára között félúton, kb. 20-20 kilométerre található mindkét várostól, tehát méltatlan, hogy kiesik a turistáknak az útvonalából.
3: Milyen ez a város? Hogy néz ki? És milyen érzés benne lakni?
4: A városban, szóval nagyon érdekes módon úgy érzi magát az ember, mintha egy időutazáson venne részt. Csodálatosan megőrzött középkori házak, ezek a tipikus német favázas házikok találhatók. Ugyanakkor a régi városrészben ott barokk kastélyok gyönyörűen felújítva. Tehát nem tudom, mindenbe úgy bővelkedik, de szinte lehet azt mondani, ugye, hogy szokták mondani, hogy a szuperlatívuszok otthon vannak Gótában. Mindenből a legrégebbi, a legjobb, vagy a legkülönlegesebb található ott. A városképet magát a dom tetején álló Friedenstein kastély uralja.
3: Mit lehet tudni a kastélyról?
4: A kastély az nem az uralkodóházról kapta a nevét, hanem a Szászgóta Kóburg hercegeknek a névválasztása volt. Első Ernst a Ludovingerház kihalása után megörökölte a gótai területet, és Gótát tette meg a hercegségének fővárosának. Ebben az időben zajlott a 30 éves háború, és Ernst ugye a békére vágyását fejezte ki szinte ezzel a névadással. Ugye Friedenstein békekövet jelent, és a régi kastélynak, a lerombolt kastélynak a helyére építette fel az új kastélyt, aminek ezt a Friedenstein nevet adta. A hercegségnek az uralkodói ezek a Szászgóta Altenburg hercegi család tagjai voltak. Hatalmas tudásvágy volt bennük, a művészeteket nagyon patronálták, és nagyon újító jellegű reformokat vezettek be a városkában.
3: Te is voltál ebben a kastélyban, vagy nem látogatható?
4: Látogatható a kastély, ez egy nagy komplexum, ez egy négyszögletes udvar, tehát a korabeli barokk építészetnek a jellegzetes mintáit viseli magának a kastély elrendezése, alacsony tornyokkal, a sarkokon kiemelve, 365 szobával.
3: Azért minden napjára egy
4: minden
3: szoba.
4: Minden napjára jut egy szoba, így van. És hát mostanában ugye különböző kiállítások, múzeumok vannak a kastély területén, így például a világ legrégebbi barokk színháza, az Eckhoff színház, vagy a természettudományi gyűjtemény, és külön van még a hercegi lakosztályok, ahol szintén gyűjtemények vannak. Sajnos magába a múzeumba bemenni nem tudtam, csak körüljárni, meg az udvaron tudtam sétálni, viszont a kastély mögött helyezkedik el a múzeum, a Friedenstein Múzeum, és az mögött van egy hatalmas park, tehát ott a környéken, ott sétáltam leginkább.
3: Szoktak a városból is oda kimenni a parkban?
4: Igen, nagyon népszerű az ott lakók és a turisták körében is. Csodálatos angol kerttel, nagyon különleges fákkal, szinte egy ilyen arborétumszerű gyűjtemény található. A kastélykertben ugye a kor szokásaihoz híven tavacska, kis folyók, különböző ilyen archaizáló épületek vannak, kis görög templom, ilyesmi, és a tó közepén van egy szigetecske. Ennek a szigetnek az a különlegessége, legalábbis az én szemembe az volt, hogy találtam ott egy szfinxet.
3: Szfinxet?
4: Egy szfinxet, igen. Hát sajnos nem ókori egyiptomi szfinx, hanem ez a Sphinx Friedrich Wilhelm Eugen Döll szobrászművész alkotása.
3: Mikor élt ez a szobrászművész?
4: 1800-as évek elején, 1700-as évek végén, a 800-as évek elején. Ez a Sphinx eredetileg, ahogy sikerült kinyomoznom, egy emlékműnek a része volt, a úgynevezett Schwanteich emlékmű, ez ilyen hattyúkeltetőt jelent, és ez egy ilyen vízlépcsőszerűen megcsinált emlékmű volt. A vízlépcsők oldalain ibiszmadarak voltak, Ízisz istennő, szárnyas Ízisz istennő, és a vízesésnek a lezárását egy ilyen oszlopokon nyugvó, ez is ilyen óegyiptomi stílusba kialakított műemlék volt, ilyen homorú párkányzattal megoldott oszlopokon nyugvott a Sphinx. Na most, ahogy a tavat lecsapolták, az összes többi szobor eltűnt, egyedül ez az egy szobor maradt meg, amit ott a szigeten helyeztek el. Úgyhogy mondom, a műalkotásnak több része volt. Volt hieroglifa feliratokat tartalmazók.
3: És tudunk valamit arról, hogy mi lett a sorsa azoknak, amik elkerültek a tóból?
4: Nem, semmit. Ez szörnyű szálán eltűntek a többi szobrok, meg ilyen faragványok.
3: És azt tudjuk, hogy miért kerültek ide pont ilyen egyiptizáló
4: emléke? Nem, ennek sajnos nem tudtam utána járni, hogy miért pont ide. De szerintem összefüggés lehet, legalábbis úgy gondolom, hogy a szigetnek az elnevezése a Szabótkőművesek szigete. Ugye ezen a szigeten több tagja van a hercegi családnak eltemetve, és hát ugye akkoriban a szabadkőművesség nagyon nagy népszerűség volt, ugye meg ilyen újdonság volt, és hát annak az egyik szimbólumaként gondolom, hogy a Sphinx ugye az ősi egyiptomi kultúrát képviselte, és ugye a szabadkőművesek az egyiptomi kultúrát tartották az egész társaság megalapítójának, tehát a bölcsőjének. Ennek a szobrászművésznek, ennek a Böllnek van egy nagyon érdekes alkotása még, amit szintén gotai sétáim nyomán fedeztem föl, egy piramis.
3: Piramist is épített.
4: Igen.
3: Mekkora ez a piramis?
4: Hát kisebb, mint a római Cestius piramis, a magassága körülbelül olyan 5 méter lehet, a ottani mészkőből van kifaragva. Ez a piramis Adam von Studnitznak épült, egy marsall volt az Ernestinum központban, ott a Zeghoff Színháznak volt a művészeti vezetője. Amikor megrendelte ennek a síremléknek az építését, még ő javában élt, de mindenképpen valami maradandót szeretett volna építeni. És akkor megtervezte ez a volt az udvari szobrász abban az időben, és ugye őt kérte föl, hogy tervezze meg neki ezt a piramist. Úgyhogy 18 évvel később halt meg, és a hambait ott is helyezték el. Tehát ott van egy kőszarkofágban, aranybetűkkel fölírva a neve, tehát szinte belépett a halhatatlanságba, hogy a neve meg van örökítve, és hogy a hambai egy piramisban vannak elhelyezve.
3: Hogy néz ki ez a piramis? Milyen a dőlés szöge? Mint az egyiptomi piramisok, vagy a meroéi piramisokra emlékeztet inkább?
4: Inkább az egyiptomi piramis, tehát Kufu piramisára emlékeztet, kicsit hegyesebb szöggel, de szóval nem annyira hegyesek a szögei, mint a meroé piramisoknak. Úgyhogy...
3: És mekkora kövekből épült? Hát, kisebb káderkövek, vagy olyan
4: nem,
3: nagy méretű kövek?
4: körülbelül egy olyan 60x40-es kövekből van a külső része. Két oszlop, faragott oszlop van az oldalán, és vasráccsal van a bejárat elválasztva, tehát be lehet tekinteni az alapterülete nem több egy olyan 3 vagy 4 méter x 4 méteres területnél.
3: És hogyha bemegy az ember, mit lehet látni belül? Tulajdonképpen egy kicsi kamra van, vagy mi?
4: Sajnos nem lehet bevenni, ugye a vasrács miatt,
3: Igen.
4: de annyira kicsi az a kis fülke, hogy a vasrácson pont úgy szemünkbe ötlik a szarkofágnak a képe.
3: Tehát gyakorlatilag egy akkora terem van, hogy a szarkofág éppen elfér
4: Elfér
3: benne,
4: benne,
3: és
4: igen.
3: ember magasságú vagy alacsonyabb?
4: Hát azt nem tudtam rendesen megnézni, az az igazság, mert ugye elég sötét volt, amikor arra jártam, de hát körülbelül egy olyan ember magasságú, tehát biztos, hogy nem nagyobb. Úgyhogy egy kis fülke az egész, ahol egy ilyen körülbelül 1 méterszer 60 centiméteres szarkofág van. Tehát a
3: Olyan
4: hambai
3: kicsi,
4: vannak
3: igen.
4: benne csak.
3: Hol fedezted föl, merre jártodban, keltedben?
4: Ez az Ernestinum gimnáziumhoz közel, egy kis kertben található meg, ahogy a kastélynak a hátsó felhajtóján, a régi kocsi felhajtóján lejövünk, és annak az útnak a mentén, hogyha szemben állunk az épülettel, akkor jobb oldalt könnyen megtalálható.
3: Ez turista nevezetesség egyébként, vagy el van rejtve, mert azért
4: El van
3: ez elég
4: rejtve,
3: rejtett
4: szóval
3: helynek
4: el van
3: tűnik.
4: rejtve, mert én ahányszor arra jártam, soha nem láttam ott magamon kívül más. Egy kis park van ott kialakítva, tehát gondolom az ott lakók azok ismerik, de úgy turistákat nem igen láttam arra felé.
3: Készítettél róla fényképet?
4: Igen, úgyhogy azt mellékeltem is, hogyha nem tudom, hogy a kedves hallgatók, akik online hallgatják a műsort, láthatják a képernyőn.
3: Ezt a két dolgot, hogy felfedezted, utána merre felé jártál még a városban?
4: Hát az óvárosi részben ugye nagyon szép, érdekes a régi városháza, gyönyörűen felújítva, napórával a homlokzatán aranyozott szobrokkal. Ez a városháza annyiból különleges, legalábbis az emléktábláján megemlítik, hogy ott anyakönyvezték annak idején a Bach családnak számos tagját a
3: A
4: városházán.
3: zeneszerző Bachról
4: Az,
3: van szó.
4: igen, de az elődeinek a, meg a, hát ugye egy elég kiterjedt rokonsága volt, de ugyanúgy a zenész családhoz tartoztak, és ott éltek.
3: Van valami nyomuk is a városban, emlékmű formájában, vagy valami olyan épület, amit hozzájuk lehet kötni? Találtál
4: Nem,
3: ilyet?
4: ilyet nem találtam, ilyet nem messze Gotától, Arnstadtban találtam, ahol ugye Johann Sebastian Bach az első állását megkapta. Úgyhogy ott rengeteg emlékmű van, szobor, sőt a templom is róla van elnevezve.
3: És akkor Gótában felfedeztél egy egyiptomi gyűjteményt is. Az
4: Igen.
3: hol van?
4: Közvetlen a kastély mögött van egy hatalmas, impozáns épület, az úgynevezett Herzoglische Múzeum. Ugye ez a hercegi gyűjteményeknek a múzeuma. Ennek is nagyon érdekes története van.
3: Halljuk.
4: Ugye, mikor a hercegek ugye nagy művészet és tudomány pártolók voltak, és ugye a gyűjteményük folyamatosan növekedett, ezért szükségessé vált egy olyan épületnek a létrehozása, ahol rendezni tudják. A herceg annak idején úgy
3: Mikor
4: tervezte,
3: élt ez a herceg?
4: ő az 1800
3: Az évek közepén, elején?
4: közepén, mert ugye 1863-ba került ez az indítvány a parlament elé, a gotai parlament elé, tehát akkor szavazták meg, hogy egyáltalán megépítsék. A múzeum építésével, ugye
3: Tehát eleve múzeumnak szánták
4: eleve
3: már.
4: múzeumnak szánták, az volt a kérés, hogy a könyvtár kivételével, tehát a a hercegi könyvtár kivételével minden gyűjteménynek megfeleljen. Ugye volt az érmegyűjtemény, a természetrajzi gyűjtemény, a művészeti gyűjtemény, képgaléria és különféle nyomatok gyűjteménye. Ugye ez miatt ez annyira felhalmozódott, hogy muszáj volt. És ez második Ernst, ugye ő már a gotai hercegségnek a koburgiába volt, tehát ez egy nagyon kiterjedt család volt. Az Altenburgok kihaltak, utána lettek a...
3: Hú, nagyon alaposan megismerted itt a család
4: hát
3: történetet.
4: Igyekeztem, hogy utána járjak a dolgoknak. Ugye nagyon sok uralkodó váltotta egymást. Mondom, eleinte az Altenburgház, a Százgota Altenburgház része, és utána került, tehát ugye azok a kihalása után a koburgi ágához a családnak.
3: Volt még több ága is, vagy csak ez a kettő?
4: Hét ága
3: hét?
4: Volt,
3: uha.
4: Igen, mert ugye első Ernst, amikor a várost újjáépítette, neki hét fia volt. És
3: lányai?
4: Voltak lányai
3: de
4: is, két lánya. Összesen 18 gyermeke volt, de ebből csak hét fiú és két
3: és
4: lány.
3: És hány feleség?
4: Egy asszonyka volt.
3: Egy feleségtől 18 gyerek.
4: Igen.
3: Hát, nem mondom.
4: De hát ez a 18 gyerek, ugye ez nem mind élte meg a felnőtt kort, sokan gyermekkorukban meghaltak. Mondom, hét fiú és két lány volt az, aki a herceg halála akkor még életben volt. És ugye ő nem akarta kizárni az örökségből a fiait, és úgy hagyta meg végrendeletileg, hogy együtt legyenek a hercegség irányítói. De hát a halálát követően második évben ugye hét egyenlő részre osztották föl a családi birtokot, és akkor így alakult ki a gotai hercegség, így alakult ki a koburgi, a mühlhauseni, a tonnai, és a stb. A környező kis településeknek a hercegségei. Mondom, ezek közül ez a kettő volt a leglényegesebb. Ugye az Altenburgok kihaltak, akik a gotát megkapták, és akkor utána a gotai, vagy a koburgiak kapták meg ezt a birtokot. A gotai hercegeknél az volt az érdekes, hogy ez a második Ernst, aki volt, az ő testvére volt Albert, aki később az angliai Viktória királynőnek a férje lett.
3: Hú, ilyen magasra
4: ilyen
3: lépett
4: magas
3: a család.
4: Igen, hát egy nagyon befolyásos és nagyon gazdag család volt, úgyhogy ugye Viktória királynőt ő nem kérhette meg személy szerint, ugye mert egy királynőt nem illik, úgyhogy az az érdekes dolog állt elő, hogy a királynő kérte meg őt férjéül. Különböző tárgyalások a rangokról, birtokokról azért megelőzték ezt az egész esküvői ceremóniát. Ennek következtében Albertnek le kellett mondani a gotai németországi birtokairól, ugye, hogy nehogy későbbiek folyamán a németek igényt tartsanak akár az angol trónra, vagy az angolok a német trónra.
3: Puha, hát ez egy izgalmas
4: igen,
3: dolog úgy, volt.
4: Az a baj, hogy én szóval csak úgy felületesen jártam utána a dolgoknak, azért olyan nagyon nem mélyedtem bele, de így érdekességként úgy megmaradt bennem ez az egész. Na, szóval a lényeg az, hogy ez a második Ernst, ugye Albertnek a testvére, ugye ő örökös nélkül halt meg, és Albertnek az unokái lettek a következő örökösök. Ott tartottunk, hogy a múzeumot, tehát a parlament is jóvá hagyta
3: az
4: építkezést.
3: Magát az elvet, vagy már volt terv is?
4: A terv is már félig megvolt, de a parlamentnek annyi kikötése volt, hogy a gyűjteménynek a nagy közönség számára is nyitottnak kell lenni. És vasárnaponként ingyenes belépést kell biztosítani a látogatóknak.
3: Hogy... És volt sok látogató volt?
4: Volt sok látogató a nyitás következtében, mert a tervtől a megvalósulásig 15 év telt el.
3: Hát ez elég hosszú idő.
4: Igen, hosszú idő. Ugye eredetileg 120 ezer tallérra becsülték az építkezés költségeit. Ez a grandiózus munkálatok után 400 ezer tallérra rúgott, tehát több, mint a
3: Hát,
4: háromszorosa.
3: ez lényeges különbség.
4: Igen, és épp ezért az építkezést egy időre abba hagyták 1867-ben.
3: Ezért lett 15 év.
4: Igen. Na most ugye, hogy mitérők legyenek, csináltak egy új költségvetést, igen ám, de hát ennek a költségeit is ugye valahonnan elő kellett teremteni, és a herceg ennek a 70%-át magára vállalta, és a fennmaradó 30%-ot pedig a parlament szavazta meg, hogy ők fedezik. Folytatták az építkezést, utána megint előállt, hogy megint túllépték a keretet, és ennek kapcsán ugye Franz von Neumannt, aki az építés vezetője, ott megszüntették a
3: Hozzá.
4: szerződését, és eltiltották az építés irányításától.
3: Mi volt az oka annak, hogy ennyire drágább lett? Infláció volt, fölmentek az árak, megváltozott a terv, vagy egyszerűen rossz helyre került a pénz?
4: Nem került rossz helyre a pénz, csak annyira újszerűek voltak az elképzelései a múzeum épületével kapcsolatban, hogy ez egy ilyen grandiózus munka volt. Tehát ott föl kellett az egész területet számolni, ugye ahol előtte konyhakert volt, a hercegi javadalomnak a konyhakertje. Ugye hát a munkálatok is elég nagyméretűek voltak. Maga az épület is nagyméretű volt, és sokba került. Tehát
3: Szóval
4: márvány,
3: elszámolták magukat
4: elszámolták magukat
3: jelentősen.
4: jelentősen, igen. De szóval a lényeg az, hogy megfosztották az építés irányításától Neumannt, viszont 15 évvel később, ugye a kezdéstől 1879-ben megnyílt a múzeum, az art, a kínai, a természettörténeti kabinetekkel, a képtár.
3: Tehát művészeti és kínai?
4: Igen. Kínai történetek, képtárral, nyomatok és rajzok, valamint gipszöntvények gyűjteményével. Ez volt az alapgyűjtemény.
3: Ez a kínai gyűjtemény, ez meglepett, hogy ennyi kínai tárgy lehetett, hogy egy egész gyűjtemény volt.
4: Igen, csodálatos. Hát majd, mikor részletesebben úgy beszélek a múzeumnak a kiállításairól, ott külön termek vannak a kínai porcelánoknak, faragványoknak, bútoroknak, hogy
3: Na,
4: a
3: akkor
4: használati
3: fejezzük be a
4: tárgyak.
3: múzeum történetét.
4: Igen. Tehát a múzeum története a második világháború végén sajnos súlyos veszteségeket szenvedtek. Nagyon sok műtárgy elpusztult a háború során, nagyon sokat elraboltak, megrongálódtak. A fennmaradó részleg, ami megmaradt, azt meg a Szovjetunióba szállították.
3: Az egészet szakunta.
4: Amit találtak, mindent elvittek, és csak 1956-ba került vissza a gyűjtemény, de akkor sem a teljes kollekció. 56 után természettudományi múzeum lett az épületből, ott maradt a múzeumba, és a többét kibővítették még a régi geológiai, paleontológiai és állattani gyűjteménye. Tehát ez volt a Türingia legnagyobb természettudományi múzeumban. Utána a múzeumot 2010-ben bezárták, a természettudományi tárgyakat átvitték a Friedenstein kastélyban kialakított múzeumban. Egy alapos 9 millió eurós beruházásba kezdtek, megnövelték 2500 négyzetméterre a kiállító teret. Ugye annak idején Franz von Neumann a környező épületekre alapozta a tervét, ugyanakkor a saját ötleteit is megvalósította. A homlokzat tervezésénél Versailles volt a
3: Minta.
4: legfontosabb inspiráció, igen. Tehát ez úgy néz ki, hogy a homlokzat közepén a középső rész kiemeli egy reprezentatív főbejárattal, kiemeli a homlokzatot még a sarkokon elhelyezkedő ilyen pavilonszerű épületekkel. Két oldalról lépcső vezet föl a főbejárathoz, ezen két oroszlán várja a
3: De
4: kedves.
3: ez egy normál természetű ábrázolásokról
4: Igen,
3: van szó.
4: igen. Két oroszlán a lépcsőn, és két allegorikus szobor van a bejáratnál. A tetőtér, ugye abban az időben ez üvegkupola, hát ez nagy szó volt, ez csodálatos világítást kölcsönöz a belső térnek is. Belül a kupola alatt található második Erztnek egy életnagyságú szobra. Ez a szobor őt, mint a térszalagrend lovagját ábrázolja, valóban volt térszalagrendje. Körben egy ilyen oktogon szerű halba, hercegeknek, a korabb elődöknek a belszobrai találhatóak.
3: Az ősök.
4: Így van.
3: Most egy kis szünetet tartunk, zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Gizivel, Fakó Istvánnével, aki Gótába kalauzol el minket, ahol nagyon szép barokk emlékek láthatók, festmények és egy egyiptomi gyűjtemény is található. Erről fogunk most beszélgetni.
1: Na most ugye ott tartottunk, hogy
0: elindult ez
1: belefogtak
0: a
1: a...
0: nagy
1: Igen.
0: beruházás.
1: Igen, tehát de lényegében a felújításnak köszönhetően a múzeum épülete minden részletében megmaradt, csak korszerűsítették az egészet. 2013-ban ismét megnyitott a kapuit. Tehát ahhoz, hogy az ember ebbe a múzeumba menjen, ehhez sok időt kell szánni. Hatalmas gyűjteménye van, három szinten vannak elhelyezve a gyűjtemények.
0: Természettudományi gyűjteményen kívül még miket foglalnak magukat? Újabbak is kerültek hozzá, vagy a régiekből kiállítottak olyat, amit mint természettudományi múzeum nem állítottak ki?
1: Igen, tehát a természettudományi rész abszolút nincsen a múzeumban, az ugye a külön múzeumban kapott helyet. Német alföldi, holland festmények vannak, ugye van a kínai kabinet, amiről már beszéltünk. A japán lakművészetnek csodálatos alkotásai találhatóak. Az alaksorban van az egyiptomi gyűjtemény. Én meglátásom szerint a gyűjtemény darabszámához képest elég kicsi. Tehát gondolom csak az ilyen reprezentatív tárgyak vannak kiállítva. Nem tudom, hol vannak a többi részek. Gondolom,

0: finom raktárba. Antik görög vázáktól kezdve római szobrokig van egy hatalmas parafa modellgyűjtemény, és legyező múzeum részleg. Tehát nagyon-nagyon változatos Hudonnak a szobor alkotásai, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak például.
1: Hányszor jártál ott?
0: Őszintén megmondom, egyszer.
1: Mert úgy beszélsz róla, mint akinek hát, ez állandóan a fejében forog, otthonosan mozogott.
0: Nagyon sok időt töltöttem el egy alkalommal a múzeumban, szinte az egész napom ott telt el, mert több évről hegyire végignéztem minden alkotást, csak csodálkoztam mindig, hogy jaj, de szép, jaj, de gyönyörű, jaj, ez is van itt, ilyen is van. Tehát olyan érdekes dolgok vannak kiállítva, hogy a Lukács Kranachnak a festményei, amik később kerültek vissza a 56 után, 23 darabban kiállítva, több mint a duplája volt eredetileg. Lukács Kranach idézőjelben nagybetűvel a német festőként tisztelik. Ő volt a 100 festőiskolának a megalapítója. Csodálatos képei vannak. Érdekességként még Kranachhoz, hogy ő volt a keresztapja Luther első szülött gyermekének, és nagyon jó barátságban volt Lutherrel, és az ő lányának a leszármazottai között találjuk meg Goethét. A lányának a 8. nemzedék utáni egyenesági leszármazottja Goethe, a legnagyobb német költő.
1: Hát akkor Goethe gyökere is jó messzire.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: És nem akárhová.
0: Igen.
1: Na, akkor térjünk a múzeum gyűjteményeihez vissza.
0: Jean-Antoine Houdon francia klasszicista szobrászművész alkotása is itt kaptak helyet. Franciaországon kívül itt található a legnagyobb gyűjtemény. Houdon nagyon jó barátságban volt a herceggel, amikor művészeti tanulmányokat folytatott a herceg. Houdon tanította, képezte a herceget, és hálából nagyon sok munkája ott maradt. Nagyon érdekes és említésre méltó az emberi testről készült szoboralkotása. Ennek másolatai a világ számos múzeumában megtalálhatók, de az eredeti az itt van Gothában. Nagyon sokan annak idején, amikor még az anatómia még gyerekcipőbe járt, ugye az egyház tiltása miatt a boncolás meg ilyesmi szóba se kerülhetett. Később az orvosoknak is modellként szolgált az emberi izmoknak az elhelyezkedéséről. Nagyon-nagyon érdekes. Nagyon híres tárgy még, amit a múzeum külön kiemel, azzal reklámozza magát, a Gothai szerelmes pár című festmény. Annyiban érdekes, hogy nem liturgikus témájú táblakép ebből az időből. Tényleg ezért mondom, hogy volt a szuperlatívusoknak a helye, mert a gyűjteményekben tényleg egyedi, legrégebbi darabok találhatók meg. Van egy nagyon szép Rubens kép is, Szent Bazilikus ábrázolja. Ez a kép eredetileg egy templom freskójának készült. Hát ugye a templom közben leégett, csak ez az egy kép maradt meg belőle.
1: Tűzvész volt, vagy az egyedi tűzeset?
0: Egy egyedi tűzeset volt. Hát így ennyit a gyűjteményről.
1: Akkor az egyiptomi gyűjteményre térjünk át.
0: Jó.
1: Hiszen az nagyon izgalmas számunkra.
0: Igen, hát mint ahogy említettem, szóval nekem egy kicsit csalódás volt, hogy nagyon kevés tárgy van kiállítva. Ahhoz képest, hogy ez a legrégebbi Európában, szinte az angol egy időben alakult ki ez a gyűjtemény, mégis a kevésnek tartottam a tárgyat.
1: Egyébként hogy került ide, miért kezdte, és ki kezdte el gyűjteni az egyiptomi tárgyakat?
0: Még a 16. században, még az Altenburgház idején került egy mumia kéz a herceg birtokába, és hát ugye, mint kuriózum, megőrizte, bőrpárnákra fektette, hogy ezzel növelje az értékét. Ez volt az első darabja a gyűjteménynek. A gyűjtemény többi darabja vásárlások útján került a gyűjteménybe.
1: Mi minden van ebben a gyűjteményben?
0: Ez a gyűjtemény körülbelül 1600 halott kultusszal kapcsolatos tárgyat, mumiát foglal magával, szobrokat, amuletteket. a negyedik dinasztiától kezdve egész a római korig. A mumiák már a 16. században is áhított darabjai voltak a gyűjteményeknek a hercegi udvarokban. Kíváncsiak voltak, hogyan maradtak meg ezek a testek az örökké valóságnak.
1: Tehát nem gyógyszernek akarták hasznosítani, mint sok helyen.
0: Eleinte még nem, eleinte csak így kuriózum volt. Ezért sok egyiptomi elutazott Egyiptomba, hogy feltöltsék, igen, hogy feltöltsék a gyűjteményüket. Második Friedrich 1717-ben kibontott mumiarészeket dobozba helyezte, katalogizálta őket anatomika címszó alatt. A mumiák kibontása abban az időben társadalmi esemény volt, hol a szalonokban, hol a nyilvános helyen a piactereken csinálták.
1: Tehát második Friedrich 1717-ben bontotta ki ezeket. Egyszerre mindet, vagy?
0: Egyet bontottak ki, később második Ernst, ugye a másik ágból Hamburgba vásárolt egy múmiát, és ennek a dokumentálását Christian Herzog rögzítette a Mumiográfia Medica című könyvében. Tehát ahogy levették a szalagokat, milyen amuletteket találtak a bandázsok között, amik az elhunyt halott védelmét voltak hivatva szolgálni. Ebben a tanulmányban még a mai napig is vannak magyarázatok a mumifikációról és a mumiapor alkalmazási területeiről, amelyek a gyógyszerészek, kenőcsök és egyéb gyógyszerek készítésére használtak. Ez az egyik legkorábbi tudományos munka a mumiákkal kapcsolatban. Ez a mumia, amelyiket így felbontottak, található a múzeumban belépve bal oldalt az első tárlóba, és fölötte vannak az akkor talált kicsi amulettek szintén kiállítva. De ahogy belépünk a terembe, az egyiptomi gyűjtemény termébe, három vitrin található, mind a három egy szarkofágot tartalmaz. Név szerint csak az egyiknek tudjuk a tulajdonosát, ő Tjentjen volt, aki Ámon Isten énekesnője volt. 22. dinasztia korában élt, Tébában találták meg a sírját. Róla a későbbi átfogó CT vizsgálatok megalapították, hogy bérmérgezésben halt meg.
1: Ó, szegény, volt valami sebesülése?
0: Nem, neki nem találtak sérülést, ennyi volt. A másik múmiát, amit megvizsgáltak, annál találtak egy törést az állkapcson, a fogai el voltak törve, és feltételezik, hogy ennek következtében halt meg a másik koporsóban található.
1: Valami fejetért ütésről van itt szó?
0: Valami sérülés lehetett, ebben baleset következtében tört el az állkapcsol és a fogai, ahogy kitörtek. Ez a CT vizsgálat különben megállapította, hogy mind a három szarkofágban női múmia található. Ez a fogsérüléses múmia, ez például kitűnt a magasságában. 165 cm magas volt, ugye, hát ami az akkori egyiptomiaknak kirívó magasság. Ő is fiatalon halt meg.
1: Mind a hárman.
0: Mind a hárman fiatalok voltak. Érdekes módon, hogy az ilyen szóbeszédeket, ugye a múmia átkáról, meg ilyesmiket eloszlassák, bakteriológiai vizsgálatokat is végeztek a múmiákon, és hát a rajta található gólbaspórákról kimutatták, hogy már teljesen veszélytelenek, életképtelenek a spórák.
1: Baktériumot is találtak?
0: Élő baktériumot nem csak ilyen régebbi. Hát meg még folyamatosan zajlik a kutatás, úgyhogy még nagyon az elején tartanak. Ahogy elhagytuk a múmiákat, ugye ők középen találhatóak, bal oldalt beszéltünk, hogy ott van a kibontott múmia. A következő vitrínben usépti tartó ládika van, usépteknek a gyűjteménye, ott sorakoznak mellette, két szobrocska, ilyen fából faragott szobrocska, és kenőcsőstál, valamint ilyen alabástrom bázák találhatóak.
1: Ez a két szobrocska, ez usépti szobor, vagy ez egyéb ember
0: ábrázolás? Egyéb ember ábrázolás, sima egyszerű
1: álló szobrok,
0: igen, két álló szobor.
1: És nem festették meg?
0: Nem, csak sima natúr állapotban ott vannak. Ezek korai időszakból származnak. Ja, és itt még található egy aranyozott kartonás múmia maszk is.
1: Most még visszatérve.

0: Különböző helyeken voltak elhelyezve a mumiapója
1: Raktak
0: alatt.
1: is ki ilyen rajzot, hogy lehessen
0: Nem,
1: látni, vagy
0: sajnos
1: csak?
0: nincsen, nem, én legalábbis nem láttam, hogy lett volna ilyen.
1: És kövből vagy fajanszból készültek?
0: Fajansz volt a legtöbb, ilyen kék színű. Volt egy rózsaszín amulett is, ez a csomó, ez például rózsaszín volt most így, ahogy visszaemlékezem rá.
1: Akkor lépjünk tovább a következő vitrinhez.
0: Igen. A következő vitrínben relief és szobortöredékeket találunk. Nagyon szépek. Egy 18. században élt hivatalnok mészkőből készült, gyönyörűen faragott szobrának a feje. Ez kicsit hasonlít a mi szép művészeti múzeumunkban lévő szoborfejhez.
1: A
0: Igen.
1: kicsi szakállal és a
0: Igen, és
1: kettős
0: egy parókával,
1: parókával.
0: igen, tehát ahhoz hasonlít egy kicsit.
1: A korszaknak a vonásait, vagy az egyénnek a vonásait gondolod a hasonlóság alatt?
0: A korszaknak a vonásai, tehát hogy arcra nem igen, de ugyanaz a finom kidolgozás a legapróbb részletekig, tehát a paróka fürtjeitől kezdve a szája szögletében megbújó kis mosoly, ezek úgy hasonlítanak ehhez a szoborfejhez. Egy másik előségnek egy fekete gránit ülőszobra van. Érdekességként, hogy nagyon szépen megmunkált darabról van szó, és hurkái úgy látszanak az előkelőségnek, ami olyan érdekes, hogy ugye nem a legszebb pózban ábrázolja, tehát nem egy ilyen idealizált.
1: Nem az a frontális beállítású szobra?
0: Nem, nem, ez, mondom, ez egy ülőszobor, és ugye a köténye felett így gyűrödnek a húrkák, ez nagyon tetszett nekem. Ugyanebben a tárlóban harmadik Kleopátra szobrának szintén egy fejtöredéke található. Kicsit arrébb menve ott találunk még ilyen Ptolemaiosz korabeli oroszlán lábának a töredékét, relief töredékeket. Itt találhatóak egy nagyon szép bronz kis plasztikák és
1: Istenek.
0: istenek, szisztrumok, tehát így Harpokratesz van, a gyermekét szoptató Ízisz, egy kosfej, szintén ugye Ámon Istennek a personifikációja, akkor
1: Oszíris.
0: Nefertum szintén megtalálható. Ezek nagyon pici kis figurák, egy olyan 15 centi
1: Azért az nem
0: nagyságúak
1: olyan pici.
0: tárgyak vagy kis szobrok. Úgyhogy ilyen szabadon álló valamik. Van egy nagyon szép, egy körülbelül egy ekkora ilyen
1: Olyan
0: mát
1: 15 centi
0: tollat.
1: kör. A
0: Igen,
1: mától önmagában
0: mát,
1: 15
0: hát így
1: centi.
0: ne, az azért az kisebb, így az körülbelül olyan 8-10 centi körül, de nagyon szépen megformált, kidolgozott munka. Ezek külön egy kis polcon kaptak helyet. Van egy ureusz kígyó is, ezek sólyom például papírusznádon, ezek picike darabok, úgyhogy nagyobb. Állatbúbiák következnek a következő tárlóban. Krokodil, macska, ibisz madarak vannak mumifikálva, az örökké valóságnak felkészítve. A krokodil múmiák nagyon picik, de szinte ez egy ilyen kötekbe van, ezeket még Zetsen hozta Egyiptomból.
1: Egybe van több mumifikálva, vagy ezzel a...
0: Külön-külön vannak, de így össze vannak kötözve, tehát egy ilyen kötekbe egy olyan kb. 10-15 darab kis krokodil, ilyen bébi krokodil múmia van. Nem.
1: És ezek a kötözések, hogy néz ki ez? Modern, kereskedelmi, vagy eredeti, ősi kötözés
0: Hát
1: lehetett?
0: magát az alsó kötözést nem nagyon lehet kivenni, viszont ilyen zsákvászonszerű anyagba vannak betekerve. Nagyon laza szövésű ilyen kender anyag, és mondom így madzaggal így át van kötve az egész. A fényképen, akik ott vannak a képernyő előtt, azok láthatják is a mumiákat. Nagyon szépen, és különböző például a macska mumiáknak, meg az ibisz mumiáknak nagyon szépen kivehető például a kötözése, a kötözésnek az iránya, egyik ilyen kalászalagban van kötve, a másik meg szorosan így ilyen spirálszerűen vannak betekerve. Ez is egy olyan különleges.

0: tessék. Körülbelül ennyi, ami az egyiptomi gyűjtemény.
1: Kéziratok, papiruszok nincsenek?
0: Nincsenek kiállítva, legalábbis én nem láttam. Még egy utolsó fülke van, ahol a Celsius piramisáról készült festmény van, és egy parafa modell szinte. Ugye, amit beszéltünk, hogy annak idején a 18. századból hoztak magukkal az utazók. Hát ez egy olyan szenvedély volt annak idején, akik így utazgattak, hogy manapság, mikor a hűtőmágneseket, mikor gyűjtjük, viszünk valami emléktárgyat magunkkal, ugyanúgy gyűjtötték ezeket a parafa modelleket. Ebből egy külön kollekció van különben a múzeumban, nagyon szépek a 18. századi ókori római épületromoknak a makettjei, és teljesen valósághűen, élethűen, tehát ugye, hogy bekukucskál a makettbe, hogy még a belső téglákat is szinte látni lehet. Nagyon részletesen, tehát tényleg művészi színvonalon kidolgozott makettek. És a legvégén a kiállításnak, ugye, hogy haladunk tovább a ókori gyűjtemény felé, ott található harmadik Szeszoszisznek egy büszje. Úgyhogy ő búcsúzik a látogatóktól az egyiptomi gyűjteményben.
1: Neked melyik volt a kedvenced itt ebben a gyűjteményben?
0: Ebben a gyűjteményben nekem a kedvencem a Tjentjen mumiája volt, nagyon tetszett, és nem tudom, ez szarkofágja, ez az antropoid szarkofág, a díszítése is nagyon szép volt. Középen elől a feliratok, oldalain az egyik oldalán két Horus fiú, a másik oldalán szintén két Horus fiú van. És maga az arca, az tetszett nekem nagyon, hogy olyan bájos volt valahogy. Tehát a múzeumban nagyon sok minden tetszett, de így az egyiptomi gyűjteményben ez volt, ami úgy, nekem kiemelkedő.
1: Jó, akkor most már csak röviden, hogy mi volt még más, ami tetszett a múzeumban, tehát amit úgy különösen érdekesnek tartasz ott.
0: Hát ami még nagyon tetszett, egy érdekes kép. Jézust és Mária Magdolnát ábrázolja, és ez mint egy szerelmes pár úgy vannak ábrázolva végül is, legalábbis azt sugallja a kép. Ugye, amíg nem olvastam el a kép címét, addig arra gondoltam, hogy egy fiatal párnak a képe. Ez nagyon érdekes, hogy semmi szakralitás nem volt benne. Két portré volt az egész, így egymás mellett. Nekem ez volt a kedvenc képem, ami úgy tetszett. Úgyhogy mellette ugye hát a Krana képek közül nagyon tetszett a Luther és Katarina Bóra képe, a Rubens kép is nagyon tetszett. Tehát így nem tudok úgy, de mondom, nekem ugye a képek közül ez a Jézus ábrázoló fénykép volt, ami ugye a legjobban tetszett.
1: Műsorunk a végéhez közeledik. Búcsúzóul még áruld el nekünk, hogy legközelebb miről mesélnél, mert még más egyiptomi gyűjteményeket is megnéztél.
0: Hát igen, elég sokat barangoltam. Legközelebbi adásunkban ide a szomszédba kalandoznék, hogyha lehet, akkor a lengyelországi egyiptomi gyűjteményről.
1: A krakói,
0: igen. Gyűjteményről beszélnék.
1: Lehet természetesen, akkor izgatottan várjuk majd a beszámolódott krakkói kirándulásról, az ottani egyiptomi gyűjteményről. Köszönjük a mostanit, és minden jót kívánunk.
0: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel.
1: Ezzel műsorunk véget ért, jövő héten ismét jelentkezünk.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Semmelweis nap a magyar egészségügy napja. Július 1-e minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjeként ismernek. 2010. novemberében nyújtották be azt a törvényjavaslatot, amelyben a Semmelweis nap munkaszüneti nappá nyilvánítását javasolták, hogy az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését kifejezzék. A javaslat 2011-ben lépett hatályba, azóta a Semmelweis nap az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók számára munkaszüneti nap. A magyar köztisztviselők napja. A köztisztviselők napja minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1992-ben ezen a napot lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992-es évi 23. törvény, ennek emlékére 4 évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezésére Magyarország területén július 1-én ünnepnapot tartanak. Az ünnepet 1997-ben tartották meg első alkalommal, ekkor még a Köztisztviselők napja név alatt. 2001-ben munkaszüneti nappá nyilvánították, 2011. június 20-án az országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-e a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett. 2016-ig munkaszüneti nap volt a kormánytisztviselők, az ügykezelők és a közhivatalokban dolgozó fizikai alkalmazottak számára. 2017. január 1-én lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény módosítása, amely alapján a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-e már nem munkaszüneti nap. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a nagy forróság elől, erre kéri a lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezze neki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az evangélikus püspöki tanács szintén azt kéri, nyissuk meg a templomainkat a hőség miatt betérők előtt. Felhívással fordul a forgalmas helyszínek közelében működő fővárosi és nagyvárosi gyülekezetek vezetőihez az evangélikus egyház püspöki tanácsa. Arra kérik őket, nyissák meg templomaikat a hőség elől hűvösebb, védettebb helyre húzódni szándékozó embertársaink előtt. Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón, a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30-kor kezdődik, és a vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, északi a szél, és 32-39 fokunk van. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
0: Itt van Erdélyi László, Janovics András és Molnár Szabolcs. A szabadság kapcsán egy ige Jakabtól, Jakab 1.25, aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Tudunk így szabadok lenni?
3: Lefordítanád ezt az igét számomra?
0: Talán egy másik igével, ami ugyancsak Jakabtól szól, hogy hát, mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, ez pár verssel visszában, az olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi magát, elmegy, és azonnal el is felejti, milyen volt. Na ez jó kis fordítás, ez a fordítás szerintem, és legtöbbször szerintem ezt csináljuk, hogy ott van az igében minden, belenézünk a tükörbe, a Bibliába is, mint egy tükörbe, de aztán tesszük.
3: Az első is nagyon fontos, ami számomra legalábbis, hogy az elme egy bizonyos fajta korlátozás és szabadságot von el tőlünk, mert hogy uralkodik rajtunk.
0: De jó, hogy ezt hozod és mondod. Hát tényleg.
3: Akkor milyen lehetőségünk van arra,
0: hogy megszabaduljunk tőle.
3: A gondolatoktól. Mármint az olyan gondolatoktól, ugye itt most egy picit ne értsük félre egymást, tehát nem a cselekvő, tevőleges gondolatokra gondolok, hanem azokra a gondolatok, amelyek csak úgy jönnek és valamilyen formában próbálnak befolyásolni bennünket, úgy a múltból, mint ahogy annál jövőre nézve, és akkor ezek a gondolatok szüntelenül ott motoszkálnak a fejünkben.
0: Mondod ezt ilyen hipnotizáló szemekkel engem nézve, tehát tulajdonképpen azok is gondolatok, amik most felém jönnek, ugyanígy minket is mások tudnak hipnotizálni szinte.
3: Hát most nem...
0: És azok is gondolatok.
3: Nem menjünk ennyire messzire, hogy most hipnozissal, hanem egyszerűen az elme uralkodik fölöttünk, és ezt az uralmat kellene megszakítanunk, és egy ilyesfajta szabadságot adni saját magunknak, mert ez pontosan annak az előfeltétele, hogy kapcsolódjunk
0: jó Isten,
3: az Úrhoz.
0: És hogy szabadok legyünk, jó. De hogy tudjuk ezt megtenni? Tehát, ha mondjuk ráhangolódunk a jó Istenre, az lehet jó megoldás.
3: Hát az első az az, hogy ne azonosuljunk azokkal a gondolatokkal, amelyeket az elme számunkra fel kínál.
0: Könnyű ezt mondani, de nem olyan egyszerű csinálni.
3: Hát igen, odafigyeléssel és tudatossággal tudjuk megtenni.

0: Isten nem parancsolni akar nekünk, hanem kérni. És ő azt várja, hogy mi szabadon tegyük meg, amit ő kér.
1: Szabad döntésünk során.
0: Hogy tegyük meg, amit ő kér, mert ő mindig olyat kér, ami nekünk is jó.
2: És az az igazi szabadság egyébként, amikor meg tudjuk szabadon tenni azt, amit egyébként mások is mondanak, hogy tedd azt. Mert sokszor, ha valakit felszólítanak, hogy csináld ezt, András, ezt kell csinálnod, sőt, csak ezt csinálhatod, akkor lehet, hogy belül tiltakozol. Nem tudom, én például fiatal ember voltam, és mondták nekem, hogy miért nem nősülsz már meg, most már vedd el fog hagyni az a lány, ha nem veszed el. És amíg mondogatták, nem nősültem meg. El is ment az a lány egyébként. Míg aztán, amikor már nem mondogatták, akkor magamban egyszer csak azt mondtam, hogy na most már akkor megházasod. De hát ez egyébként nem kellene, hogy így legyen. Tehát szabadnak lenni úgy is, hogy egyébként mások is azt mondják, hogy ezt kell tenni, vagy ez a parancs le van írva. És szabad azt csinálnom nekem attól még, mert parancs.

0: megszabadulni a bűntől, és ez ad egy szabadságot. Tehát az eredendő bűntől, ugye?
1: Hát attól nem lehet megszabadulni. Az eredendő bűnnel születünk.
0: Jézus tiszta lapot adott számunkra.
2: Hát Jézus mindenképpen megváltoztatta a világot.
0: Megváltott bennünket.
2: Mert azt mondta, hogy magára vette a bűneinket, vagyis hogy most már nem ezzel a fogalommal kell foglalkoznunk, hanem...
0: Új emberekké váltunk.
2: Így van, szabad emberekké, illetve azt kérte, hogy azt tegyük mindenkivel, amit szeretnénk, ha velünk is tennének.
1: A Mennyei Profécia című film indul egy szerintem figyelemre méltó gondolattal, mégpedig azzal, hogy a látás a lélekből fakadjon, ne az elméből.
2: Minket Isten úgy teremtett, hogy a saját lelkét sugározta be az emberbe, attól lettünk, de mikor Jézus viszont elment, ő azt ígérte, hogy elküldi a Szent Lelket
1: maga helyett.
2: Azért, hogy mindenben tudjon segíteni bennünket.
1: Ez
2: hogyha,
1: van most.
2: Ha befogadjuk a Szent Lelket, akkor megkapunk minden választ, akkor megértjük a Bibliát, vagyis, hogy itt is erről beszélem. Úgy kapjuk meg a Szent Lelket, ha hívő emberekké leszünk.

0: Na most akkor, a bűnök letételével kapcsolatban beszélhetünk egy kicsit például úgy, hogy van olyan bűn, amit hordozunk, és a mai napig kísér, vagy kísért minket?
1: Vannak bűneink.
0: Hát az biztos, hogy vannak, de olyan, amit folyamatosan
1: sok
0: mindig hordozunk.
1: És feltételezhetően hordozzuk is.
0: Azon... Miért hordozzuk?
1: Nem tudatosan hordozzuk, hanem nem tudunk megszabadulni tőle. Hát... Hogyan tudunk megszabadulni?
2: Ne foglalkozzunk olyanokkal, ami nem az Isten ügyeihez
0: de
2: való.
0: De jó, hogy mondod. Mert nem. Az is bűn.
2: Mert az is bűn, így van.
0: Egyébként én pont idén el is kezdtem évelején sepregetni az életemben, és megfigyelni azt, hogy mik azok, amik tulajdonképpen, hát pont ez, csak nem tudtam így megfogalmazni. Na úgyhogy köszönöm szépen, mert a seprümmel majd még inkább fogok sepregetni ilyen szemmel nézve, hogy ami egészen bizonyosan nem visz előre, nem a jó Istennel való dolog.
1: Hú, megint egy olyan na. Területre gyere, érkeztünk, mondd. Hogy te fogod eldönteni, hogy most az Istennek kedves vagy nem. De megint ott van az én. Uh-huh. Ha elhagyod az ént, ha uh-huh. elhagyod azt, hogy akarom, ha elhagyod azt, hogy most akkor én itt milyen sepregető leszek, akkor feltételezhetően működni fog.
0: A seprű egyébként magától is seperhet, sőt a legjobb, hogyha a jó Isten kezében van a seprű.
1: Nagyon jól mondtad.
0: Aj, de jó, köszönöm.
1: Nagyon jól mondtad. Rendben, tehát a akkor... seprű saját magától is.
0: Csak nehogy valami boszorkány fog, kapja el aztán.
1: Tisztítani fog, és ahogyan mondtad, az ő kezében lesz a legjobb helyen.
0: Na jó, akkor a jó Istennek átadom a seprűmet.
1: Jaj, szép
0: de jó. Köszönöm.

0: úgy imádkozunk, ahogy Jézus kérte, akkor azt mondjuk, hogy bocsásd meg bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagyis ez is egy bűn, nem? Hogyha mi nem bocsátunk másoknak.
1: És van arra is, igen, egyébként, mert onnan indultunk, hogy bűnvallás, meg kell vallanunk a bűneinket, egyébként legjobb talán a Jóisten felé imádságban megvallani, letenni, ha más nem esténként. De van olyan ige is, hogy Lukács 12.2.3, nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétben mondotok, azt a világosságban hallják majd, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobákban, azt a háztetőkről hirdetik. Tényleg mi titkolózhatunk, sugdolózhatunk, aztán egyszer csak majd a hangos beszélőből a háztetőkről fogják üvölteni a mi rondaságainkat. Na, hát legalábbis az ige ezt mondja, úgyhogy ne kételkedjünk benne.
2: Minden, ami a hitetlenséghez kapcsolódik, és az, hogy nem fogadjuk el a Szentlélek uralmát, az maga a bűn. De akkor még mindig nem tudok saját magam, vagy bár...
1: Bűn? Hát nem elég ez, hogyha nem fogadjuk el a Jóistennek az iránymutatását.
2: De ez a hétköznapokban hogyan jelentkezik?
1: Letérünk az útról, elindulunk reggel, imádsággal elindultunk, de napközben pedig elterelődik a figyelmünk mindenféle.
2: És ez általában meg is történik, hát sajnálatos módon.
1: Ez maga a bűn.
0: Mindig előfordul nálam is, hogy valamiért ideges leszek. Uh-huh. És akkor rögtön ezen kell gondolni. Nem.
2: És van olyan, hogy észre is veszed, hogy ideges leszel?
0: Persze,
2: és...
0: igen.
2: Hát és olyankor fegyelmezed magad?
0: Igen, mert amit történik velem, az, hát jó, hát tudjátok, nem ti is, amikor csak autóval jövök be reggel, akkor annyi minden történik a közlekedésben, ami úgy fölidegesít. És akkor mindig meg kell tanulnom, hogy nem, hanem egyetlen egy dolgot kell mindig csinálni, hogy valahogy nekem kell megoldani azt, ami ott történik.
1: Példabeszédek 16.32. Jobb a türelmes ember a hősnél, és aki uralkodik magán, az a város elfoglalójánál. De akár Jakab 1.19.20. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ez így igében jó? Jó lenne be is tartani.

0: kérdések jönnek most. Mi szoktunk általában kérdéseket megfogalmazni, de most kikészítettem néhány kérdést, amit Jézus kérdezett meg emberektől. Például így, konkrétan, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezt kérdezte a vak Bartimeustól, Lukács evangéliumában le van írva. Mit akarsz, mit tegyek veled? Kérdezte Jézus. Na most én pedig azt kérdezem, hogyha ezt tőlünk kérdezi Jézus, márpedig tulajdonképpen a Szentíráson keresztül tőlünk is kérdezi, hiszen a vak az mi magunk is vagyunk, nem? Akik nem látunk, sokszor egyszerűen nem látjuk azt, amit kellene látni, vakok vagyunk, nincs tiszta látásunk, és akkor itt most kérdezi a Szentíráson keresztül tőlünk Jézus, hogy mit akarsz, mit tegyek veled. Én azt szeretném, hogy nyisd meg a látásom.
1: Hát ő is ezt mondta. Azt jelezte, hogy hiszek benned, és kérlek, hogy láthassalak.
0: Tehát az igében Jézus kérdezi a vak Bartimeust, mit akarsz, mit tegyek veled, és akkor Lukács 18:41 utána folytatás, az pedig így válaszolt, Uram, hogy lássak. És Jézus azt mondta neki, láss, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Tehát, ha tőlünk...
1: Te mit válaszoltál, amikor ugyanezt a kérdést kaptad, vagy saját magadnak feltetted?
0: Most feltettem, tehát felteszem a kérdést is. Mit akarsz, mit tegyek veled? Azt szeretném, hogy megnyisd a látásom.
1: Felé?
0: Igen. Azt ja. Őt ugye rábízom azt is, hogy arra, amit látnom kell a felé. Neked mit juttat eszedbe, tehát ha tőled kérdezi, és aztán Lacit is megkérdezzük, hogy mit akarsz, mit tegyek veled, te mit?
1: Valamilyen fajta együttlétet, egyfajta tudatosságot felé, ezt kérném.
0: Laci?
2: Azt válaszolnám neki, ha tőlem kérdezi, hogy azt tegyed velem, amit te akarsz. Mert ő is ezt mondta, hogy a mi atyánk imás bemutatása előtt, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, mert Isten sokkal jobban tudja, hogy nektek mire van szükségetek. Ezért ne azt kérjük, amire nekünk szükségünk van, hanem azt, hogy igen, hogy tudjuk megtenni, megérteni és megtenni, amit tőlünk kérsz.

0: ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, ezt is Jézus kérdezte. Mondom az igét, Máté evangéliuma 16. fejezet 15. vers. Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. És tovább nem folytatom. Tehát ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, szerintem ezt is ugyanúgy nekünk is felteheti Jézus. És ti kinek mondotok engem? Ha tőlünk kérdezi most, mi mit mondunk?
1: Isten fiának mondjuk.
0: Isten fia, igen, de egyébként Jézushoz imádkozunk, az Istenhez imádkozunk.
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek az egy.
0: Hát ez is igaz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Na látod, most egész másképp gondolok bele, mint korábban. A Szent Lelket küldte el maga után Jézus. Így van megírva. Tehát az Atya, az Isten. A Fiú, Jézus. A Szentlélek pedig, aki Jézus után, aki vagy ami.
2: Hát hárman együtt vannak. Ez és egy. Az imánk csak úgy hangzik el Istennek is, ha Jézus elengedi.
0: Sőt, Jézus nevében kérjük egyébként.
2: Ezért mondjuk, hogy csak igen, Jézus nevében mindig imádkozunk.
1: Jézus a közvetítő.
2: Igen, mert ő neki átadta Isten ezt a világot.
0: Van jogunk mindig kérni így, hogy Jézus nevében kérem? Mindenkinek van joga ehhez így kérni? Hát most csak hangosan gondolkozom.
1: De szoktál így kérni?
0: Volt már rá példa, igen, mert tanulva tudom, hogy ezt így kell csinálni, de amúgy nem általános tőlem, hogy én így kérem.
2: Szerintem mindig arra kell gondolnunk, ahogyan ő a tanítványaival viselkedett. Ezt nekik mondta, illetve ha az ő követői vagyunk, akkor nekünk is mondta. De nem úgy mindenkinek a világnak, mert a végén, amikor mondják neki, hogy igen, tehát én a te nevedbe profétáltam, akkor azt mondja nekik, én nem is ismerlek benneteket. Tehát ez az utolsó ítéletkor. Úgyhogy azt kell csinálnunk, ahogy a tanítványok megtették, úgyhogy szerintem nekünk ezt kell követnünk.

0: János evangéliuma, 16. fejezet, 23. vers. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről, bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
1: Tehát lehet, hogyha bennünk van Jézus, befogadjuk, akkor külön
2: akkor
1: nagyon nem
2: is
1: kell.
2: Az ő nevében kérjük, úgyhogy ez ennyire külön. Egyszerű.
0: Oké, de mi kinek mondjuk őt? Mert az a kérdés, ti kinek mondotok engem?
2: A közvetítőnek.
0: Én mondjuk most azt mondom, hogy szabadító, iránymutató, vezető.
2: A tudatosság.
0: Laci, te kinek mondod Jézust, ha neked teszi fel a kérdést, hogy ti kinek mondotok engem?
3: Hát én csak azt tudom mondani, hogy te vagy Jézus, de azt is, hogy az én barátom.

0: Akarjátok-e, hogy meggyógyuljatok? Ez is egy kérdés Jézustól. János evangéliumából, 5. fejezet, 6. vers. Akarsz-e meggyógyulni? Szerintem ez most érdekes kérdés, mert elvileg persze mindenki, aki beteg, meg akar, de biztosan tényleg mindig, mert egyébként most is tulajdonképpen bizonyos szempontból most is lehet, hogy betegek vagyunk, és most nem feltétlenül ilyen fizikai testi tünet, akarunk tényleg meggyógyulni?
1: Hát biztos, hogy mindenki így kezeli, de Pál apostolnak ő mégis azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem.
0: Na jó, hát ott van a példa, a tövis adatod, de egyébként amikor nagyon öregen fekszünk, vagy nem is olyan öregen, csak mondjuk 70-80-90 évesen már mondjuk öregek vagyunk, fekszünk, kiterülve gyengék vagyunk. Akarunk meggyógyulni? Van ilyen-olyan betegségünk? Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy hát én már mennék. Hallunk ilyesmit.
2: És vannak
0: és
2: ilyen,
0: megy
2: persze.
0: Is. Van, aki azt mondja, hogy ó, hát én maradnék, hát olyan jó ez az élet, szép, meg akarok gyógyulni.
1: Nem, Dimit... én 90 Na? évesen Na? nem mondanám sosem.
0: Hogy?
1: Mert azt mondta Isten, hogy akkor Noé után 70-80 évet fogtok élni. Akkor én a 90-nél miért kérjem?
0: Hát mert van lehetőség kérni.
1: Nem, de hát figyeljetek. Mindenki feltámad, ezért a halálról már egyáltalán nem úgy kéne beszélni, mint 2000 évvel ezelőtti időszakban.
0: Hát oké.
1: Nem? Itt mindenkinek tudni kéne, hogy jó, hát a halál az egy nyereség, így mondja Pál apostol, hogy nyereség,
0: róla.
1: Mert ő is érezte, hogy mikor azt mondta neki, ugye Ananiás, hogy Isten üzente neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, akkor erre miért kell nekem szenvedni? Csak akkor kell, és azért, ha szükség van a munkámra. Ha nincs szüksége a munkára, elég volt, kész, akkor azonnal vigyen az Úr magához, hiszen ha meghalok, rögtön feltámadok.
0: De hát arra mindig szükség van, nem ha már kiterülve fekszel, mondjuk 110 éves vagy, de minden nap te imádkozol mondjuk egy ügy érdekében, vagy több ügy érdekében, szükség van a munkádra, te tartod az imádságoddal, az kézben, irányítás alatt.
1: Hát
0: nem lehet mondani,
1: ezt,
0: hogy nincs
1: igen,
0: szükség.
1: De ezt viszont mindig Isten dönti el,
0: hát azért
1: hogy
0: mondom,
1: még szüksége van a munkára, amit csinálunk, vagy már nem, mert igen. Majd más folytatja.
0: Tehát itt a gyógyulás a kérdés. Akarsz-e meggyógyulni? Egyszerűen
2: ez
0: csak megkérdezi tőlünk.
2: Ez egyértelmű kérdés volt, egy beteggel találkozott, és ugye
0: na,
2: ezt kérdezte
0: hát de mi
2: tőle,
0: vagyunk a
2: csak
0: betege?
2: Hogy akkor, amikor mi ezt olvassuk igen. Most.
0: Vagy 35 év múlva.
2: Akkor? Vagy 35 év múlva, akkor eznek teljesen más értelmet is adhatunk, mint például vagy? Az, hogy szeretnénk-e
0: igen?
2: Megtisztulni, meggyógyulni. Szeretnénk-e hozzáfordulni, szeretnénk-e kinyitni az ajtókat, szeretnénk-e megnyílni felé, és akkor ez egy teljesen más kérdés.
0: Köszönöm. Ezért mondom, hogy nem mindenkinek igen a válasza szerintem. Ráadásul itt akitől kérdezte ezt János evangéliumában,
1: nem,
0: Jézus
1: ez megint a hitről szól.
0: Rég óta beteg ember.
1: Akarta tőle kérdezni, hogy van-e hited, mert egyébként igen, hogy 30 évig miért kellett?
0: 30 valahány éve volt beteg? 38.
1: Igen, igen.
0: Úgy kérdezte, akarsz-e meggyógyulni?
2: Átadod magad az Úrnak? Ezt kérdezi.
1: De teljes meggyógyulni lelked, csak
2: akkor
1: azért,
2: fogsz.
1: Hogyha dolgozni kell utána.
0: Hát azt kell.
1: Ezt kérdezi tőle, akarsz-e aztán... dolgozni?
2: Akarsz-e dolgozni, és azt mondja, hogy
0: vagy
2: igen.
0: Vagy inkább kényelmesen már megszoktad ezt, amiben vagy, és el se tudod képzelni igen. Azt, hogy bármi más legyen,
2: van
0: sőt, nem is akarsz dolgozni.
2: Válasz is, amikor azt mondják az emberek, hogy jó, ez így nekem,
0: hát bizony, hogy
2: Isten nélkül fogom tovább tengetni az életemet, és...
0: Ez tulajdonképpen mindenkire igaz, mert szerintem ezt egyre magasabb szinten lehet űzni, nem? Hogy
2: mármint?
0: Egyre közelebb kerülni a jó Istenhez, egyre inkább összhangba kerülni vele.
2: De ha valaki megtagadja Istent, hát nagyon sokan vannak.
0: Ja, igen, oké. Okay.

0: A fejezet címe itt Krisztus meggyógyítja a 38 esztendei beteget a Betsada tavánál. És akkor itt valóban egy régóta beteg emberről van szó. És amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg, uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. Hát igen, mert itt tulajdonképpen a hiedelem az volt, hogy aki először, talán a negyedik versben itt van, igen, mert időnként angyal szálla a tóra és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után meggyógyult, akármi némű betegségében volt. Ez egy hiedelem volt ott, vagy?
1: Hát, hogyha hát, már 30 évig csinál, akkor biztos, hogy nem csak hiedelem, tapasztalatuk is volt, igen.
0: Van pedig Jeruzsálemben a Juh kapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ma egyébként kórházat is neveznek így. Aztán 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Tehát most János evangéliumából olvasok az 5. fejezetből. Folytatom, mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségében volt.
2: Tehát nem akkor hiedelem, ez akkor most egyértelmű.
0: De egyébként, ha belegondolunk, hát ma is vannak olyan helyek, ahova emberek tömegesen mennek el azért, hogy ott van mondjuk egy szobor,
2: Csíksomlyó, Mária kegy szobor az, ami ott is,
0: tényleg,
2: nek
0: ott
2: az ereje.
0: A templomban megérintik sokszor
2: a lábát.
0: A lábát.
2: De most hát most a lábát vagyok, lehet elérni.
0: De és be lehet oda bújni, bekúszni tényleg.
2: Tehát le lehet Mária kegy szobor előtt térdelni.
0: Milyen szép
2: ha
0: az
2: úgy
0: egyébként.
2: Gondolod, akkor ha elmondasz egy imát.
0: Térdet hajtunk.
2: És azt, amit kérsz, azt teljesíti számodra. Nagyon sok ilyen tábla van, ilyen köszönő tábla van körülötte, több száz, amelyek, és nagyon sok van, amit még oda ki se tudtak tenni, mert egyszerűen már nem fér, akik megköszönték azokat a csodákat, amelyeket Mária tett.

0: Mondok még kérdést, miért féltek? Ezt is Jézus kérdezi, nem egyszer, nem tudom hányszor, de például Márk evangéliumában miért féltek, még mindig nincs hitetek? Ezt kérdezi Márk 4:40. Miért féltek? De azt is utána Lukács evangéliumában a következő kérdés Jézustól, hol van a te hited, amikor lecsendesítette a vihar?
1: Többször felhívja a figyelmet, hogy ne féljetek.
0: Hát igen.
1: Ugye akkor jogos a kérdés, hogy miért féltek? Miért nem vagytok lecsendesedve?
0: Hát azért, mert hitetlenek vagyunk, szerintem a hitetlenségből jön a félelem. Nem így van?
1: Ha és a félelem fenntartja a hitetlenséget.
0: Igen, így körbe-körbe megy. De amúgy tényleg így van, mert ha masszív, erős, folyamatos hitben tudna lenni az ember, akkor közben nem félne. Nem, mert tudva tudná azt is, hogy pont a félelem az, ami elviszi rossz irányba. Tehát amikor jön mondjuk szembe az oroszlán biztos, hogy megesz, ha félek. De ha nem félek tőle, Laci rázza a fejét, hogy nem.
1: Akkor is megesz.
0: Na, Laci, téged nem esz?
2: Engem biztos nem. Én
0: engem is, én is el tudom képzelni.
2: Megölelni.
1: Megszírogatod, és akkor rendben lesz.
2: Szerintem engem szeretne.

0: János evangéliumában miért kerestek engem? Ez is egy kérdés volt.
1: Ez egy nagyon jó kérdés Jézustól, mert hogyha keresed Istent, akkor nem fogod találni.
0: Nem, ezt mondod, de hát...
1: Ha hagyod, akkor fogod megtalálni. Ha kinyitod saját magad, ha jelen leszel...
0: Magamat kinyitom, oké.
1: Ha teret adsz számára...
0: Teret adok, oké. De keresem is, hogy minden nap mindig előveszem mondjuk a Szentírást, és keresem, hogy minél közelebb legyek hozzá.
1: Tehát nekem egy kicsit a keresés az, ami diszonáns, mert úgy gondolom, hogy ne keresd, hanem engedd.
0: Vagy lásd meg mindenben, hiszen ott
1: például,
0: van.
1: Igen.
0: Akkor
1: tehát, ha keresed, akkor az olyan valahogyan nagyon azt jelenti, hogy akarom.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Háromszor is olvashatunk olyat a Bibliában Jézusról, hogy könnyezett, könnyekre fakadt. Én ezután kezdtem el kutatgatni, amikor nemrég találkoztam ezzel a szakasszal János evangéliumában, hogy könnyekre fakadt. Akkor úgy egészen csodálkoztam, hogy eddig nem is tűnt fel, hogy Jézus sírt, tulajdonképpen könnyekre fakadt. Szó szerint mondom, így van leírva, megírva, Jézus könnyekre fakadt. Pedig ez egy Lázár feltámasztásánál van egyébként ez a szakasz, úgy, hogy tulajdonképpen ő belül, mármint Jézus sejthette, tudhatta, hogy ő fel fogja támasztani Lázárt, de mégis együtt sírt a többiekkel, könnyekre fakadt. Gondolom nem egy szomorú sírás, hanem inkább valahogy átérezve a többieknek az érzését. Valamiféle ilyesmi dolog,
2: egy hiszen ő is... Egyfajta részvét nyilvánítása.
1: De nem szomorúság szerintem, hanem inkább érzés,
2: az átérzés. Az emberekkel való együttérzés.
1: Hát, ezt csak én mondom így, de azt tudjuk, hogy könnyekre fakadt. Van másik fajta sírás, és Lukács evangéliumában 19.41, az pedig a város kapcsán Jézus Jeruzsálemet látva is sírt, megsiratta, ott így írja a Biblia, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta.
2: Ez biztos, hogy tényleges sírásról van szó?
1: Hát így írja a Biblia, hogy megsiratta, és akkor van még egy, ahol pedig saját maga imádságában könnyek között imádkozott, Gecsemáné kert, kereszthalál előtt, Zsidók levelében 5. fejezet 7. vers, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között imádkozott.
2: Igen, ez egy kicsit nagyon erőteljes is, mert azt mondja, hogy hangos kiáltással és könnyek között.
3: Szerintem ezek mind példák nekünk, illetve a tanítványoknak, akik lerögzítették ezeket nekünk, hogy mindenképpen emberként jött Jézus erre a világra.
2: És emberként viselkedik.
3: Emberként.
1: Na de, Jelenések könyve 21.4, letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, írja a Jelenések könyvében a Biblia. Tehát Isten letörli a könnyeket. Mondhatjuk így?
2: Nem lesznek könnyeink, vagy nem lesz...
1: Hát vagy lesznek, de letörli. Az még szebb szerintem, hogy vannak könnyeink. Nekem az legalábbis szimpatikusabb.
3: Nem ezt mondja. Hát, akkor hogy... már nem ebben a világban fogunk élni.
1: Igaz, mert ez a Jelenések könyve.
3: Így
1: ott már nincs
3: ez
1: is
3: ez már az
1: könyv.
3: Új világról szó, ahol már teljesen másképp. De mondom, itt bizonyítani kellett azt, hogy ezt a világot csak az emberek kezelhetik.

0: Ezért Jézus emberként jöhetett a világra. Nem úgy, ahogy elvárták, hogy akár...
1: Vagy ahogy elképzelték, ahogy van, egy messiás fog érkezni.
2: Hogy... Akkor tehát itt még van könny, jó is az, hogy van. Letöröl minden könnyet a szemünkről, írja a Jelenések könyve, és halál nem lesz többé, ezt sem gyász, sem kiáltás.
1: Következő.
2: Sem fájdalom nem lesz többé, ez a következő létben lesz így, az életünk után, a Jelenések könyve szerint. Hát ide jutottunk, köszönjük a figyelmet. Ez volt a Bibliáról másképpen című műsor, Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Folytatjuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten velünk. A mai ige 1. Mózes 48.21. Isten veletek lesz. Gondolatok az igéről. A jó öreg Jákob nem maradhatott tovább József mellett, mert eljött halála órája. Mégsem féltette fiát, mert hittel mondhatta, Isten veletek lesz. Mikor nagyon kedves rokonunk vagy barátunk hal meg, nekünk is azzal kell vigasztalnunk magunkat, hogy az Úr nem távozott el mellőlünk, ő él, és mindörökké velünk marad. Ha Isten velünk van, a legjobb társaságban vagyunk, még ha szegények és megvetettek vagyunk is. Ha Isten velünk van, mindig van elegendő erőnk, mert az Úrért dolgozni sohasem megerőltető. Ha Isten velünk van, mindig biztonságban vagyunk, mert semmi sem árthat annak, aki az ő árnyékában lakozik. Micsoda öröm az számunkra, Isten nem csak most van velünk, hanem mindig velünk lesz. Velünk, családunkkal, gyülekezetünkkel. Jézus neve, Immanuel, azt jelenti, hogy velünk az Isten. Vajon nem az mindenek felett a legjobb, hogy Isten velünk van? Ezért nincs okunk a félelemre. Inkább örüljünk és reménykedjünk. Krisztus ügye halad. Az igazság fog győzni, mert az Úr azokkal van, akik ővele tartanak. Bár csak egész nap ezen örvendeznének ezen soroknak olvasói. Ennél nagyobb örömet sehol másutt nem lehet találni. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények mától július 1-e és 3-a között Budapesten rendezik több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni! A helyszín Budapesten több helyszínen. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. A családos, többgenerációs csendes hét Pilis Csabán, a Bételben június 29-e hétfőtől még július 3-án péntekig tart. Téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet, aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Itt az év fele. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. Az északi szél erősödik, és 26-31 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntjük kedves rádióhallgatóinkat, hiszen itt alkalomról alkalomra, ez nem egy egyszemélyes produkció, úgymond, amit itt elmondok. Szeretném megköszönni Erdélyi László testvéremnek, a rádió vezetőjének is, hogy ennek a műsornak helyet ad. Szóval az ő nevében is szeretettel köszöntöm most kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában, amikor is a közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól: a beteljesedés ígérete. Amikor ezt a címet bejelentem, akkor vissza szeretnék utalni az elmúlt hét fő gondolatára, amelynek összefoglaló vezérgondolata így szólt: az inspiráció befogadása. És ez a befogadás, ez arra utalt, hogy az életünkben újból és újból késznek kell lennünk arra, hogy mindazokat az eseményeket, vagy úgy is mondhatnám, hogy mindazokat a kedvenc vágyakat, célokat, amelyek számunkra beteljesedést jelentenek, azokat elengedjük, kiengedjük a kezünkből, hogy helyette azok helyére megkaphassuk az inspiráció által nékünk megkészített csodákat, a függőségek helyett az autonómiát, a szétszabdaltság lázadása helyett az erőt közvetítő egységet. Amikor ezen a gondolati síkon tovább haladunk, akkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogyha nekünk újból és újból fel kell adnunk a saját beteljesedéseink vágyképeit, akkor vajon ez az egész gondolatiság, amikor a teljességre törekszünk, amikor végre szeretnénk megérteni és megérezni a megérkezés örömét, akkor ez mindig is egy ilyen ábránt kép marad, egy ilyen délibábos sóvárgás valami után, ami végül is soha nem teljesedik be. Ez az a kérdés, ami a mai közös gondolkodásunknak az indító kérdése. És éppen ennek kapcsán szeretnék most először arról beszélni, hogy a beteljesülés ígérete az mindig egy olyan ösztönző erő akar lenni az életünkben, amely a megküzdésre bátorít. Amikor megküzdésről beszélünk, akkor valójában az életünknek egy alapvető meghatározottsága áll előttünk. Az a belső motiváció, hogy nem akarjuk a cél előtt feladni. És éppen ezért mindazokat a holdpontokat, amelyek a célig vezető úton ránk várnak, azokat a holdpontokat a cél vonzásában küzdjük meg újból és újból, és így akarjuk magunk mögött hagyni. Ha a hosszú táv futó élményére gondolunk, vagy egyáltalán csak a saját hosszabb futásainkra, kocogásainkra, akkor tudhatjuk azt jól, hogy bizony ezeknek a fölvállalt küzdelmeknek állandó velejárója, a holdpontjainknak a leküzdése, megküzdése. És ezeknek a holdpontoknak mentén növekszik bennünk a saját belső beteljesedés utáni vágyunk, ahogyan újabb és újabb holdpontokra jutunk, és ezeket újabb és újabb elhatározással legyőzzük, ezeknek kapcsán erősödik bennünk az a belső bizonyosság, hogy meg fogunk érkezni, hogy elérjük a célt. A holdpontok tulajdonsága éppen ez, hogy az elején sokkal intenzívebben jelentkeznek, sokkal inkább leküzdhetetlennek tűnnek, és ahogy telik az idő, ahogyan haladunk előre, úgy tűnik egyre természetesebbnek, hogy a következő holdpontot is le fogjuk tudni küzdeni. A beteljesülés ígérete tehát éppen erről a küzdelemről szól. Arról a küzdelemről, amit tudatosan vállalunk föl, tudatosan amiatt, mert azt hisszük, azt érezzük a szívünk mélyén, hogy a legnagyobb öröm a megérkezés öröme. A legnagyobb mindent leradírozó, minden fájdalmat, minden belső küzdelmet háttérbe szorító öröm a megérkezésnek az öröme. És ebben az örömben bontakozik ki előttünk az az ígéret, amelyet Jézus Krisztus így fogalmaz meg, hogy a vajudó asszony elfelejti a szülésének fájdalmát, amikor kezében tartja az új életet. Ez az összefüggés az, ami az inspiráció befogadása és az odáig tartó út megküzdései, harcai, küzdelmei között feszül. Mert a beteljesedés az valójában arról szól, hogy az ember egyre inkább ráérez az inspiráció ízére, egyre inkább ráérez arra lehetőségre, hogy nem kell töredékesen élnie, hogy nem kell állandóan kiegyeznie a saját hazugságaival. Amikor azt hazudom magamnak és a környezetemnek, hogy minden rendben van, holott egyre inkább kínos és mardos belülről az üresség, hanem egyre jobban haladhatok előre azon az úton, ahol, ahogy megint csak az evangélista, János evangélista mondja, egyik kegyelemből a másikra, inkább úgy mondanám, egyik beteljesedésből a másikba haladok. És ez a megajándékozottság, ennek a megajándékozottságnak a hálás elfogadása lesz tulajdonképpen a beteljesedésünknek a belső hajtómotorja. Na most, amikor itt erről a fajta beteljesedésről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez a beteljesedés ez nem egy privát ügy, hanem ez a beteljesedés ez egy szociális hálót érint, a kapcsolati mezőnket érinti, amelyben vagyunk, és magával húzza, úgy is lehetne mondani, hogy átjárja mindazokat a kapcsolati rendszereket, amelyekben élünk. Éppen ezért lenne nagyon fontos fölfigyelnünk arra, hogy amikor valaki ezt a fajta utat elkezdi, ezt a keskeny ösvényt, a beteljesedés előtti megnyílást, a beteljesedésért való küzdelmet, a saját holpontjai, ürességei meghaladását, akkor egyre inkább ajándékká válik a környezete számára is. És ez az ajándék, ez éppen a közömbösség, a közönösség, a megvetettség és a céltalanság, motiválatlanság leküzdéséről szól. Arról szól, hogy a környezetünkben újból és újból kinyílik az a belső vágy, hogy tovább léphetünk, túlléphetünk a saját árnyékunkon, hogy a kudarcaink, a veszteségeink nem végszót jelentenek, és semmiképpen nem végállomást, hanem lehetőségünk nyílik arra, hogy ezeken túllépve megértsük és megérezzük az életünknek az alapvető elhívását, azt, hogy beteljesedésre tör minden porcikánk. És ez a beteljesedés, mint ahogy az előbb említettem, magába szívja, magához vonza azokat a kapcsolatokat is, amelyekben élünk. És éppen ebben a vonatkozásban kell újból megfogalmaznunk címünknek mondani valóját, úgy is mondhatnám, hogy pontosítanunk. Hiszen a beteljesedés ígérete éppen szembe feszül a kiüresedésnek fájdalmával. Amikor a kapcsolataink egyre inkább üresek, amikor azokban egyre inkább csak egymás terhére vagyunk, és legszívesebben megszabadulnánk egymástól, éppen ennek összefüggésében lenne alapvetően fontos, hogy ezt a másfajta utat, ezt a másfajta ösztönzést komolyan vegyük és közelengedjük a szívünkhöz. És most itt szeretném föltenni ezt a kérdést. Ha férjedre, feleségedre, gyermekeidre gondolsz, ha munkatársaidra gondolsz, mi az uralkodó érzés benned? Talán azt kell mondanod őszintén, ha magadban nézel, hogy eleged van ezekből a kapcsolatokból, hogy legszívesebben kilépnél belőlük, hogy úgy érzed, hogy ezek a kapcsolatok téged csak leterhelnek, leszívnak, hogy semmiféle vágy nincs benned a beteljesedés iránt. Úgy érzed, hogy semmilyen ígérete már nincs ezeknek a kapcsolatoknak, teljesen kiürültek. Akkor hadd mondjam el neked is azt az örömhírt, hogy éppen ez a fajta kiábrándultság lehet az új kezdetnek a lényege. Hiszen éppen ebbe a kiábrándultságba szól bele az az evangéliumi igazság, hogy amikor már a beteljesedés lehetőségéről is lemondunk, akkor kopogtat szívünk ajtaján. És erre szeretnék megint csak egy őstörténettel szemléltetést továbbadni. Azt is lehetne mondani, hogy motivációt, bátorítást arra nézve, hogy ezt a beteljesedést, mint életünknek csodálatos örömét és lehetőségét soha ne engedjük ki a kezünkből. Ez a történet egy gyermektelen asszonyról szól, Annának hívják, akinek nagy bánata az, hogy nincsen gyermeke, hogy meddő, és ebben a bánatában Isten elé járul, és elsírja előtte az ő nagy veszteségét, a beteljesülés nélküliségét. És ahogyan így őszintén megáll Isten előtt, még a pap is összeszídja. Még a pap is úgy gondolja, hogy ez az érzelmi kiáradás, ez a vágy, ez a sóvárgás a beteljesedés után, ez nem lehet igazi, ez nem lehet őszinte, ez valami csinált dolog, lehet, hogy alkohol van mögötte, valamilyen tudatmódosítószer, és összeszidja ezt az asszonyt. És az asszony nem tesz semmit, csak abba az ígéretbe kapaszkodik, amit ebben a kiszolgáltatottságában átél. Abba az ígéretben, hogy Isten nem akarja őt egyedül hagyni, nem akarja őt megszégyenülten az úton hagyni, ebben a belső megrekedtségében, szomorúságában, fájdalmában, hanem egy új kezdetet készít néki. És ez az új kezdet ölt alakot akkor, amikor megszüli elsőszülött gyermekét, fiát, Sámuelt, és a kis Sámuelt aztán, ahogyan megígéri Istennek, a templomba viszi, és onnantól kezdve, ez körülbelül 4 éves kora, onnantól kezdve csak évente egyszer látogatja meg, mindig elviszi az új ruhácskáját neki, de ahogy megígérte Istenének, ha megkapja ezt a fiú gyermeket, akkor Isten szolgálatára rendeli. És a kis Sámuel felnő, közben még születik 4 testvére, és édesanyja rendszeresen meglátogatja, de az a környezet, amelyben ez a kis Sámuel felnő, cseperedik, ez egy beteljesülésről már teljesen lemondó közösség. Egy olyan közösség, amely már nem is keresi Istent, egy olyan közösség, amely hiába a templomban él, a templom környékében él, de mégis életvitelében megtagadja azt, és Isten kijelentéseit már egyáltalán nem is hallja, az inspiráció csodáját már nem is ismeri. És ebben a közegben éli meg Sámuel próféta, mert ekkor válik prófétává, körülbelül 12 évesen azt a csodát, hogy egy éjszaka hallja, hogy valaki megszólítja őt, Sámuel, Sámuel. És ezeket a szólítgatásokat ő újból és újból úgy értelmezi, hogy az idősödő főpap Éli az, aki hívja őt. Ő szeretné, hogy valamiben segítségére legyen, és háromszor is felkel, és háromszor is hallja, hogy nem, én nem hívtalak. Míg nem aztán rádöbben arra, hogy ez a hívás nem egy gyenge emberi szó. Nem valakitől származik, akinek úgymond szüksége van rá, akit ki kell szolgálnia, hanem ez a hívás sokkal magasabbról jön, és sokkal erőteljesebb ez a hívás, a mindenható Istennek hívása. És amikor ezt megérti, akkor a válasza már nem az lesz, hogy odafut egy idős emberhez, és megkérdezi, hogy segíthetek-e valamiben, hanem az lesz a válasz, hogy azt mondja, imhol van a te szolgád, hallja, amit mond az én uram. És ebben a helyzetben, mire fölvirrad ez a 12 éves gyermek, mire maga mögött hagyja ezt a csodálatos éjjeli történés sorozatot, egyszer csak megváltozik minden. A környezete, amely addig süket volt, vagy már belefásult, mindenféle inspiráció csodájába, ami már lemondott a beteljesedés ígéretéről, egyszer csak tudja, észleli, hogy Isten újból szól hozzám, újból csodálatos módon kijelenti akaratát a környezete számára. Igen, egy 12 éves kisfiú által. Ezt a kisfiút használja eszközként. Egész Izraelben újból nyilvánvalóvá válik, hogy Istennek újból van szava népéhez. Még hogyha egy 12 éves kisgyermeken keresztül is, de van szava, és ha valakinek van bármiféle kérdése, akkor megkeresi ezt a 12 éves fiatal embert, kisgyermeket tulajdonképpen, és megkéri őt arra, hogy kérdezze meg Istent, hogy hogyan járjon el. És ez a 12 éves gyermek megkérdezi az Istent, és továbbítja a válaszát. Meglett férfiak, idős, tapasztalt bölcsek keresik innentől kezdve őt, és ő csalhatatlanul újból és újból elmondja ezeknek az embereknek, hogy mi Isten szándéka, útmutatása, kijelentése. Mi kellett ehhez? Ez kellett egy édesanya, aki a saját fájdalmát, veszteségét, a saját meddőségét Isten előtt elsírta. Nem vette tudomásul, nem azt mondta, hogy hát ez van, ezt kell szeretni, hanem annak ellenére, hogy még a pap is gyanakvóan tekint rá, és valamilyen érzelmi ömlengésnek gondolja ezt az Isten előtti őszinte kitárulkozást, ennek ellenére megfogalmazza, hogy ha valamit Istentől kap, akkor ő ezt visszaadja. Ha valamit ebben a vágyában beteljesülésképpen megél, akkor ő ezt ajándékként újból fölajánlja. És éppen ezért lenne egy olyan alapvető fontosságú kérdés az, hogy mi mit szeretnénk kezdeni a saját vágyainkkal. Játsszunk el a gondolattal. Mi lenne, ha megkapnánk? Mi lenne, ha valóban beteljesülne mindaz, amire vágyunk? Mit kezdünk vele? Mire van szükségünk valójában? Anna az ő vágyát, az ő hőn állított gyermekét visszaadta Istenének. És Sámuel 4 éves korától ott nőtt fel a templomban, és miközben ebben a közegben nő fel, eközben újra és újra megérinti a szívét az Isten jelenlétének szépsége. És ebben a szépségben, ebben a belső harmóniában és békességben egyszer csak megérlelődik benne a személyes megszólítottság csodája. És ez a csodálatos élmény teszi őt arra képessé, hogy innentől kezdve egy egész népnek, az egész zsidó nép számára képes olyan útmutatásokat közvetíteni, amelyek megbízhatóak, stabilak, amelyeken bibliai szóval áldás van. Vagyis valaki, az ő édesanyja elfogadta, hogy ha ő valamit kap, akkor azt nem magának tartja meg, az nem arról szól, hogy ő végre boldog legyen, hanem arról, hogy a közösség számára hozzáférhetővé tegyen egy kincset, ami már régen hiányzik. Izrael népe számára, amely már régóta kijelentés nélkül él, inspiráció nélkül él, zajlanak ugyan az Isten tiszteletek, az áldozatok és minden egyéb formai dolog, de nincs benne erő, nincsen benne kisugárzás, csak olyan formai ismételgetés, monoton, újból szinte robotszerűen lezajló Isten tiszteletekről beszélünk. És ebbe a szomorú képbe villan bele az Isten szeretete egy 12 éves kisgyermek képében. És éppen ezért olyan fontos arra a másik 12 éves gyermekre utalni. A 12 éves Jézusra, aki a templomban beszélgetve az írástudókkal, kérdezgetve őket, egyik ámulatból a másikba ejti ezeket a sokat próbált, sokat hallott, sokat tanult írástudókat. Mert azon csodálkoznak, hogy honnan van ez a bölcsesség ebben a fiatal legénykében. Honnan tudja mindezeket a dolgokat? Hogyan jön rá? Hiszen ők évtizedeken keresztül keresik, kutatják az írásokat, és még ők sem tudják a választ, hogy ez a kis 12 éves gyermek őket megszégyenítő módon tudja mindezeket. Azért, mert ugyanúgy, ahogy Sámuel esetében ő is, a mennyei atya kijelentéséből él. Szívét betölti az az öröm, hogy igenis minden hiányérzetünk beteljesedés után kiállt, de nem csak beteljesedés után kiállt, hanem meg is kapja, át is éli, meg is tapasztalja a beteljesedés drága ígéretét. Ez az az ígéret, amely mindannyiunké. Mindannyiunké, hogyha a beteljesedést nem magunk számára kívánjuk kisajátítani. Nem arról kívánjuk meggyőzni a környezetünket, hogy végre nekünk is jogunk van boldognak lenni, idézőjel bezárva. Hanem hogyha készé válunk arra, hogy mindaz, amit átélünk, az valóban a környezetünkben, a kapcsolati mezőnkben tudjon kamatozni, és mások számára is egyértelművé tegye azt a lehetőséget, hogy igenis hozzáférhető az inspiráció csodája, hogy Isten mindannyiunkat meg akar szólítani, útba akar igazítani, és nyilvánvalóvá akarja tenni előttünk az ő csodáinak kiapadhatatlan forrását. Én kívánom, hogy így tudjunk mindannyian a beteljesedés ígéretében élni, és így tudjuk azt továbbadni a környezetünk számára is, hogy ez a törekvés egyre inkább jellemezhessen bennünket, és mindazokat, akikért felelősséggel tartozunk. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.
2: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
4: Köszönöm a kedves hallgatókat!
3: Már kétszer megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár óvattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk tanulási stílusra gondolsz, akkor örömmel fogunk tanulni?
4: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a félnek meg kell róla győzni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, aki konkrétan észlelünk dolgokat, látásunkon keresztül, a hallásunkon keresztül, tapintásunkon keresztül, vagy akár a különböző érzékszerveinken keresztül. Hát a tanulási folyamatban részt vesz akár az étkezésünk, az is egy tanulási folyamat, hogy megtanuljuk, hogy mit szeretünk, mit nem. Vagy a mozgásunk részt vesz valamit a tanulási folyamatban. És ugyanígy az ismeretnek a megértésében és az ismeret feldolgozásában, valamint az ismeret visszaadásában is óriási szerepe van a tanulásunknak. Hogyan tanulunk, míg az azonos körülmények között lévő gyerekek, mondjuk képzeljünk el egy ikerpárt, lehet, hogy az egyiknek az asztala egy ilyen teljesen rendezett, és minden élére van állítva, a másiknak meg egy ilyen halomkupac könyv van, vagy jegyzet az asztalán.
3: És lehet, hogy az utóbbi tanul jobban, és eredményesebben.
4: Szerinted, Andi, én melyik vagyok?
3: Nem tudom. Hát most, hogy elnézem így a könyveket előtted, rendes vagy?
4: Nem vagyok rendes.
3: Nem vagy rendes.
4: Nekem nem megy a rendezettség, hanem én szétszórok dolgokat feleségemnek nagy bánatára, tehát akivel 25 éve vagyunk házasok, és amikor meg elpakolja a könyveimet, akkor biztos, hogy nem találom azt, amit végre megtaláltam. És mondjuk 3 napig keresel egy idézetet, vagy 3 napig keresel egy gondolatot, és utána megvan, néha be is jelölöm, vagy teszek bele ilyen posztitot, vagy bármit, és ő meg elrakja a könyveimet, annak nem szoktam örülni.
3: Akinek az íróasztalán rumli van, azt szoktam mondani, hogy én pontosan
4: tudom,
3: hogy abban a rumliban hol van az acetlina, de gondolom nem ettől függ, hogy tehát nem csak ezt értjük az alatt, hogy
4: igen, de
3: milyen
4: van, akinek
3: például,
4: hogyha nincs rend az íróasztalán, akkor annyira elfoglalja azt, hogy mindent megfelelően rendeznem kell az íróasztalon, hogy addig el sem tud kezdeni tanulni. Uh-huh. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami a tanulástól elvonják a figyelmünket. Uh-huh. Valaki meg csak úgy tud tanulni, hogy mondjuk zenét hallgat közben. Uh-huh. És azt mondja a szülő, hogy hát ez a gyerek, ez állandóan zenét hallgat, ez nem is tanul. De egy auditív tanulási stílusra, ami a hallás mint preferencia tanulási stílusra, nagyon is ez jellemző, hogy hallanom kell az információt. hallanom kell újra is, és újra. A vizuálisnak látnia kell, annak le kell rajzolni. Egy vizuális tanulási stílussal rendelkező, az színes papírokat használ, az csomagoló papíron, az gondolattérképet rajzol, az megpróbálja a leágazásokat megtalálni. Van olyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőfokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492, Mátyás halála, és akkor mondta a következőt.
3: És ő így memorizált.
4: És így memorizált. És a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozatírás közben így jár a
3: trappog.
4: Lába. Trappog. És kérdezte, hogy mit csinálsz, miért csináld ezt? És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mivel mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban lehet tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Amikor a 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk akkor még így pedagógiailag asszociatív tanulásról, de ez a tanárnő ezt alkalmazta. Azt mondta, hogy hóvirág. Apropó, mi jut erről eszedbe? És valakinek az jutott eszedbe, hogy hóvirág van a kertjébe, van, aki azt, hogy hóvirág a nagymama legkedvesebb virág, van, aki azt, hogy a hóvirágot szereti rajzolni. De ugyanaz a dolog más-más juttatott eszünkbe, és azért mondtam azt, hogy ha a tanár csak egy síkúan, csak vizuálisaknak ad információt, mondjuk csak kivetít, akkor az, aki például interpersonális tanuló, tehát társas tanulásban vesz részt, hogy neki el kell magyaráznia valakivel azt, amit megértett, föl kell dolgoznia, ők például nagyon szeretik az ilyen tanulók a csoportmunkát, és ő úgy fogja megérteni. Én most vagyok arra, hogy ilyen interpersonális tanuló legyek, tehát, hogy másokkal együtt tudok legjobban vizsgára készülni. Feleségemet nagyon is bosszantotta, mert volt olyan, hogy az autóval mentünk csak le, közben ő olvasta nekem a tételt, meg magyarázta, én meg bementem és levizsgáztam 5-ösre. És azt mondja, nekem ezt meg ki kell jegyzetelnem, meg kell értenem, összefüggéseket, gondolatokat, te meg csak így bemész és ilyen könnyen vizsgázol. De nekem segített az, hogy ő elmagyarázta és úgy rögzítette. Vannak az intrapersonális tanulók, azok pedig egyedül tudnak tanulni, néma csöndben, se zene, semmi nem szólhat, és neki magába kell szívnia a tudást. Ilyenek például nagyon szeretnek naplót írni. Kifejezik az érzelmeiket, a gondolatvilágukat. A művészek hajlamosak erre az intrapersonális tanulásra, hogy nekem ott belül kell először megszületni a zenének. Vagy Michelangelo-t kérdezték, hogy faragsz ki ilyen gyönyörű szobrokat. És azt mondja, nem faragok én szobrokat. Benne van az angyal, én csak kiszabadítom. Tehát, hogy ők bele látnak dolgokat, ez az intuitív típusú tervezés, ez sokat jelent. És ma az oktatás nagyon sokszor egysíkú, illetve minél kreatívabb egy gyerek, ahány évet megy előre az iskolába, annál jobban kijöjjük belőle a kreativitást. Emlékszek rá, hogy a lányomnak volt egy olyan feladata, hogy rajzoljon egy tulipánt. És nem pirosra és nem sárgára rajzolta, hanem ilyen cirkásra. És azt mondta a tanárnő, lányom, döntsd el, piros vagy sárga a tulipán? Erre azt mondta a lányom, hogy hát nálunk ilyen van a kertben. És fogta és elhozta, és azt mondta, hogy ez van. És mi nagyon szeretnénk pirosat, meg sárgát rajzoltatni a gyerekekkel, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a kreativitását kifejezze. Az önbizalom növelde programunkban gyakran kapok olyan megoldásokat is, ami eddig még nekem sem jutott eszembe. Önbizalom sprét, vagy önbizalom gerjesztők, munkacsoportot hoznak létre, vagy magabiztosság applikációt az egyik diák, és akkor azt mondom, hogy wow, én is tanulok tőlük.
3: Ez nagyon érdekes, az önbizalom nevel, de ezt is ki kell, hogy vesézzük majd az egyik kis rovatunkban, de visszatérve és akkor így befejezve a mai gondolatokat, mit tudsz javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyan tudják megtalálni, hogyan találjanak rá az ő tanulási stílusukra? Rendkívül jó volt ez a sokféle, amit felsoroltál, és tényleg már mindegyikkel találkoztam én is annak idején valóban. Talán el is tudnám mondani, és most így össze tudnám tenni, hogy nekem mondjuk melyik a tanulási stílusom. Mit tudsz tudsz nekik javasolni, próbálják ki mindegyiket?
4: Próbálkozzanak. A másik, hogy valamire rájön arra, hogy fú, nekem így megy, akkor azt próbálja megtartani. Azt szoktam mondani, hogy mi nagyon sokszor IQ-ra mérünk csak. Milyen az intelligencia hányadosod? De elfeledkezünk, hogy van egy EQ, egy érzelmi intelligencia, van egy belső intelligencia, hogy én magammal mennyire vagyok békességben. Vannak olyanok is, akik használják azt is, hogy van egy térbeli intelligenciánk, mint térlátás, amit a mérnökök használnak, meg a tervezők, hogy látják azt is, ami nincs. Tőlem sokszor megkérdezte a műszaki rajztanárom, hogy mit látok, hát semmit. Na, nekem nem volt ez meg, de a fiamnak meg megvan. Van, akinek a mozgásos intelligenciája nagyon erős, tehát ő mozgásában tudja kifejezni, gondoljunk egy táncművészre, balettművészre, neki mennyire fontos. Van, aki a nyelvi intelligenciája nagyon erős, tehát hogy verbálisan nagyon ki tudja magát fejezni. És vannak, akinek meg az empatikus készség, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárnő, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenységem. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast. És mondta talán, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Erre azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a Jégvarázs cím, nem a Jégvarázs, hanem a Jégkorszak, igen, tehát a Jégkorszakot, és akkor nézzük a Jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermekelhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelőszülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem. Hány tehát, hogy amikor itt tanulunk, akkor észre se vesszük, hogy mennyit tanítunk, igen, a gyerekeinket. A tanulási stílusokban én azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk jó példa a gyerekek előtt, mutassuk meg, hogy mi szeretünk tanulni. Ennél jobb példa nem lehet a szülő részéről.
3: A legjobb végszó. Köszönöm szépen, és a jó sztorit is a végére.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Hívő életünk alapja az engedelmesség, de sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem látjuk tisztán azt az utat, amelyen járnunk kell. Ilyenkor az Úr vezetéséért imádkozunk. Vég Tamás lelkipásztor Isten akaratának megértésére tanít most következő ige magyarázatában. Olvasom az igét. A 32. Zsoltár 8. verse így hangzik. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
2: Az első döntő feltétele annak, ha valaki szeretné érteni Isten akaratát, hogy a teljes élete fölött adjon szabad kezet az Úrnak. Tehát nem arról van szó, hogy jaj, most van egy nagy gondom. És nem vagyok bizonyos, hogy megbízhatom-e ebben a fiúban vagy leányban, jaj, csak most segíts Istenem, mert nem akarom elrontani a jövőmet, ez érdekel. De az nem érdekel, hogy azt mondod, hogy így nem bánhatok az édesanyámmal, arról szó sincs, ezt hozom eléd, ezt intézd el. És ez így nem fog funkcionálni. Isten nagyon irgalmas, sokszor még így is kegyelmes és terelget bennünket, sőt, még úgy is sokszor, hogy nem is kérjük, sőt, azt se tudjuk, hogy Isten van. Én látok olyan párokat, hogy azt mondom, őket csak az Isten rakhatta össze. Annyira jól együtt vannak, és nem imádkoztak érte, fogalmuk se volt. De azért erre ne bazírozzunk, hogy ne imádkozzunk, ne törődjünk semmivel, majd az Isten összerak. Rakosgatja ő, de azért, ha körülnézünk, azért más párokat is látunk. És itt tehát, amikor Isten gyermeke leszek, amikor a keresztnél kértem a bűneim bocsánatát, és kinyitottam a szívem, életem, hogy Uram, Jézus, te jöjj be lelked által Úrnak, királynak az életembe, innen kezdve az a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? A teljes életemre nézve, akkor egy uralomváltás ment végbe. Ezt ne felejtsük el, önként adtuk át az életünket neki. De tartsuk is meg ezt a játékszabályt. Hát ezt Heidelbergi

benne, hogy ő tud vezetni, és vezetni fog engem a gyermekét. Ha egyszer azt mondja, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak az útra, amelyen járj, ne vonjam kétségbe. Azt kétségbe vonhatom, hogy bölcs vagyok-e. Azt is kétségbe vonhatom, hogy én igazán meg tudom-e oldani a kérdéseimet. De azt ne vonjam kétségbe, hogy ő meg tudja oldani, és ő olyan úton vezet, van Ézsaiás 35-ben egy olyan ige, hogy ezen az úton még a bolond se téved el. Úgyhogy többször volt imádságom, hogy Uram, te azt ígérted, hogy még a bolond se téved el, úgyhogy én ebbe a garanciába fogózom, hogy én ezen a kategórián talán belül vagyok. Tehát ez nagyon döntő. Bízzam benne, hogy ő, amit ígért, azt megteszi. Hogy hogyan, meg mikor, meg milyen gyorsan, milyen lassan, milyen ütemezéssel, ez az ő dolga. Ha azt mondom, de hogy tudom meg? Ezt szokták kérdezni. Honnan tudom, hogy tudom? De kedves testvére, a kicsi gyermeknek az a gondja, hogy hogy fog az apukája vagy anyukája válaszolni, ha ő kérdez? Hát ez az ő dolguk. Az ő dolga, hogy kérdezzen, az a szülő dolga, az Isten dolga, hogy megtalálja a módot, hogy neked, aki teljes szívvel csüngsz ő rajta, és aki bízol abban, hogy ő vezet, valamilyen úton, módon megadja a vezetést. Ne higgyétek, hogy ha mi a gyermekeinknek válaszolunk, akkor Isten, ami mennyei atyánk, aki nem hasonlítható a földi emberhez. Mert ugye rólunk így beszél az ige, hogy ha gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Tehát ez a második dolog, az Úr dolga, hogy hogyan felel. Erre mondja valaki, hogy idáig olyan szép volt, hogy ezt el lehet a szószékről mondani, csak ebből én még nem tudok semmit. Hogy az adott helyzetemben mit is csináljak. No, harmadik pont. Van, amit nem is kell kérdeznem, mert az ige megmondja. Például azt nem kell megkérdezned, hogy lopjak vagy ne lopjak. Azt ne kérdezd az Úrtól, mert ő azt világosan megmondta. És amit ő egyszer megmondott, azt ő nem vonja vissza. Aztán azt se kérdezzem, hogy Uram, egy kicsit paráználkodjak-e? Csak egy kicsit. Mert azt is világosan megmondta, hogy ne paráználkodj. Egyszer nem is értem azt, hogy emberek évtizedeken szinte hallgatják Isten igéjét, és még mindig együtt élésben vannak, és még polgári házasságkötést se tettek. Nem azért a papírért, hanem azért, hogy komolyan veszem, hogy Isten két embert testestől, lelkestől úgy bíz egymásra, hogy nem hagyunk kiugrási lehetőséget. És minél jobban megismeri valaki Isten igéjét, annál több dologról tudja azt, hogy ezt nem kérdeznem kell, hanem csinálnom kell, vagy csinálnom kellene, úgy, ahogy az Úr megmondja. Igen ám, de az nincs meg a Bibliában, hogy, és akkor jönnek azok a kérdések, hogy most munkahelyet változtassak, vagy hogy most hogy is csináljam, vagy ebben abban a dologban, ami nem ilyen igen nem felelet, de nagyon szeretném érteni, hogy én most beugrok egy olyan üzletbe, amiben nem lett volna szabad, vagy pedig Isten elkészített nekem egy következő lépést arra, hogy bontakozzon ki az életem, meg a családom élete. Sok minden kérdésbe döntenünk kell. No, ezekre nézve nagyon fontos, hogy az ige áram körében benne legyek. Azaz, újra mondom, ne ebben az egy kérdésben, mint egy tűzoltásszerűen keressem Isten akaratát, olvassam az igét, legjobb, ha van egy rendünk. Minél
többre haladok az ige megfigyelésében.

0: az összefüggések állnak össze előttem. Hallgatom az igét rendszeresen. Volt, aki azt mondta, hogy olyan jó, hogy elmagyarázzák. Hát eszembe nem jutott volna, hogy ez erről szól. Elolvasom, már mentem tovább. Hát hogyne, hát ezért van a magyarázat. Hát ezért hív el az Úr egyeseket az ige szolgálatára. Nem különleges kaszt vagyunk, lelkészek, még ez a szószék is csak arra való, hogy magasabbról jobban lehet látni. Csodálatosan megtervezték, hogy minden testvért látok én is, és minden testvér lát engem is. Így figyeljük együtt, így tanulmányozzuk az Isten igéjét, és miközben haladunk az ige olvasásban, van, amikor megüt egy-egy mondat, vagy amiről szó volt, ennyire aktuális. Pont az én kérdésemről van szó, ki súgta meg a lelkésznek? Senki, hát honnan tudnám én. De az Isten lelke aktualizálja. Egyszer csak kérdéseimre kezdek feleletet kapni, kezd derengeni valami, mintha erről lenne szó, és felerősíti Isten. Tehát miközben hallgatom az igét, folyamatosan együtt haladok Isten gondolataival. Eközben ő a kérdéseimre is kezdi a választ megadni. És miközben egyre jobban megismerem a gondolkodását az én Uramnak, akkor már sok mindent tudok. Testvéreim, kapásból tudom, hogyha valamit úgy cselekszem otthon, amire allergiás a feleségem, hogy mi lesz a reakciója. Az biztos. De ő is, akivel együtt élsz, annak körülbelül ki tudod számolni a reakcióit, ugye, hogyha. És úgy, ahogy a Római Levél 12. részében a 12. vers mondja, így olvassuk, ne igazodjatok-e világhoz, ne az hullám hosszára hangolódjatok, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát ő az agyunkerekét át akarja állítani az ő gondolkodására. Nem azért adott észt, hogy ne használjuk, mikor az van, hogy bízzál az Úrban teljes szívvel, magad értelmére pedig ne támaszkodjál, akkor nem azt mondja, hogy eszetlenül ember, hanem azt mondja, hogy nem a te eszed lesz a legfőbb fórum. Egyedül az Isten kijelentett igéje zsinórmérték. Nincs odaírva, hogy a hit enciklikákból és egyéb tanításokból születik, csak az van odaírva, hogy a hit hallásból, mégpedig az Isten igéje, a Krisztus beszéde hallásából születik. Minden felekezetnél, és milyen jó, hogy születik. Ők az Isten igéjét komolyan veszi, annak a szívébe hit születik. Ugyanúgy, ha nem veszi komolyan, hiába döngeti a mellét valaki reformátusan, nem születik hit. Így van, hogy egyre jobban megismerem a gondolkodását. És akkor azt mondhatom, mint a kisgyerek, olyan kedves tanítás volt, hogy a gyerekeknek elmagyarázták, hogy megkérdezi, vezet oda Úr, lábnyom? Az Úr Jézus arra megy, ha nem megy, akkor én sem megyek. Mit tenne Jézus? Ugye régen volt ez a fölírat. Hát ma is lehet. Mit tenne Jézus? Tenné? Tényleg az ő elképzelése szerint van. Isten igéje rendjébe. De nem is folytatom én most tovább. Ezt elég lesz otthon átgondolnunk. Az első kettőt ugye nagyon komolyan, hogy szabad kezet adok. Fogalmam sincs, mit akarsz velem, de itt vagyok. Tiéd vagyok. Mostantól. Bízom benne, hogy ő igenis vezetni fog, mert megígérte, és utána próbálom az ige nyomán az ő gondolkodását ismerni meg, átgondolni a dolgokat. Most még egyszer hadd hangozzon az igen. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Amen.
1: Isten vezetésének megértéséhez alapvető, hogy rendszeresen olvassuk a Bibliát, mert minél jobban megismerjük Isten igéjét, annál jobban megértjük az akaratát is. Bízzunk ő benne, hogy olyan úton vezet, amelyen nem tévedünk el. Kedves hallgatóink, ezekben a meleg napokban kérjük, vigyázzanak fokozottan magukra, és hallgassák a Mera Rádió műsorait. Szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten velünk. A mai ige 1. Mózes 48.21 Isten veletek lesz. Gondolatok az igéről. A jó öreg Jákob nem maradhatott tovább József mellett, mert eljött halála órája. Mégsem féltette fiát, mert hittel mondhatta, Isten veletek lesz. Mikor nagyon kedves rokonunk vagy barátunk hal meg, nekünk is azzal kell vigasztalnunk magunkat, hogy az Úr nem távozott el mellőlünk. Ő él, és mindörökké velünk marad. Ha Isten velünk van, a legjobb társaságban vagyunk, még ha szegények és megvetettek vagyunk is, ha Isten velünk van, mindig van elegendő erőnk, mert az Úrért dolgozni sohasem megerőltető. Ha Isten velünk van, mindig biztonságban vagyunk, mert semmi sem árthat annak, aki az ő árnyékában lakozik. Micsoda öröm az számunkra, Isten nem csak most van velünk, hanem mindig velünk lesz. Velünk, családunkkal, gyülekezetünkkel. Jézus neve, Immanuel, azt jelenti, hogy velünk az Isten. Vajon nem az mindenek felett a legjobb, hogy Isten velünk van? Ezért nincs okunk a félelemre. Inkább örüljünk és reménykedjünk. Krisztus ügye halad. Az igazság fog győzni, mert az Úr azokkal van, akik ővele tartanak. Bár csak egész nap ezen örvendeznének ezen soroknak olvasói. Ennél nagyobb örömet sehol másutt nem lehet találni. Július, Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként is júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézárról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónap a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka, ráadásul a földeken dolgozók helyzetét csak nehezíti a forróság, nem csoda, ha ezekben a hetekben talán más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2. vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél, keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. A keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én Szent Iván napján ünneplünk. Iván a János szláv változata. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivál nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget, a belvárosban egyetlen hatalmas áldás békességgel zsongó találkozási ponttá alakult a forróság ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a református egyház különböző missziós szervezeteinek kirakodó vására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá is az idei fesztivált, ahová már a nyitónapra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A forróság ellenére ismét jókedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai, fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók. Válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Dunaalmási Református szeretett házlakóinak. Angol táborok hete. Egyszerre három helyen az országban. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig rendhagyó módon az országban egyszerre három helyen voltak angol táboraik a metodistáknak. Szekszárdon az amerikai First Broad Street metodista partnergyülekezet, a Tennessee állambeli Kingsportból első alkalommal szervezett ilyen tábort. A Budapest felső erdősori partnergyülekezet lelkésze Ken Hutchins és csapata Illinois államból a Skóla Európai Metodista Gimnázium tanulóival szervezett angol tábort már sokadik alkalommal. Zalába pedig Kentucky államból érkeztek újra az Osbury Egyetem diákjai, ahol a Letenyei Általános Iskola mintegy 100 tanulója vett részt június 22-e és 26-a között az angol táborban. Ebben a táborban még soha ennyi résztvevő nem érkezett.
0: Kulturális programajánló.
1: Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények mától július 1-e és 3-a között Budapesten rendezik több helyszínen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapesten több helyszínen. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. A családos, többgenerációs csendes hét Pilis Csabán, a Bételben június 29-e hétfőtől még július 3-án péntekig tart. Téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, és természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Tegnap kezdődött az országos evangélikus zenei tábor, amely vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 28-a és július 5-e között, profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindezt Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület zenei tábora vasárnaptól szombatig tart. Június 28-ától július 4-éig hirdették meg Monoszlón a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamot, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Kórházlelkész konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Ma, július 1-e, a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendezték meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeinek kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón három előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyóújfaluli tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi Templomba. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a nagy forróság elől. Erre kéri a lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az evangélikus püspöki tanács szintén azt kéri, nyissuk meg a templomainkat a hőség miatt betérők előtt. Felhívással fordul a forgalmas helyszínek közelében működő fővárosi és nagyvárosi gyülekezetek vezetőihez az Evangélikus Egyház püspöki tanácsa. Arra kérik őket, nyissák meg templomaikat a hőség elől hűvösebb, védettebb helyre húzódni szándékozó embertársaink előtt. Várják a jelentkezőket a Nagykállói Országos Cigánypasztorációs Lelki Gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei Országos Cigánypasztorációs Lelki Gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón, a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30-kor kezdődik, és a vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma július 1-én elkezdjük az év második felét. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. Az északi szél erősödik, és 26-31 fok lehet. Ma szerdán érkezhet egy hideg front, a szél többnyire mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani lehet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró láng. Minden kis viasz gyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni. Mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja az életünket. Molnár Ferenc.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozatban, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznek? Ott tartottunk a legutóbb, hogy Efézusban összegyűjtöttek rengeteg mindenféle okkult irodalmat, jelképet, kis bálványszobrocskákat és egyebeket, azokat a bizonyos híres efézusi leveleket, amelyek mágikus szövegeket tartalmaztak, és nyakba akasztva, meg övbe rejtve, meg mindenféle helyen, meg a falra kiakasztva tartották otthon a lakásaikban, és azt olvastuk, hogy ez egy irgalmatlan nagy összeget, 50 ezer ezüst pénzt érő mágiát raktak belőle, aminek aztán az lett a következménye, hogy nagyon-nagyon sokan rádöbbentek, rácsodálkoztak, hogy az evangélium az szabadító erővel bír. És azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, a 20. versben, hogy így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. És amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy, így szólt, miután már ott voltam, Rómát is meg kell látnom. Elküldött Macedóniába kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt, ő pedig még egy ideig Ázsiában maradt. Abban az időben, és a múltkor már utaltam arra, hogy ez a bizonyos abban az időben, ez körülbelül egy 8 hónapos intervallumot jelentett. Miért nagyon fontos ez? Hát tessenek csak arra gondolni, hogy megtörténik a Szkéva fiainak az esete, megtörténik ez a hatalmas rádöbbenés, hogy nem lehet együtt élni az élő Istennel és a régi életünkkel, a gyülekezet tagjai sokan jönnek és megvallják mindenféle mesterkedéseiket, összehordják ezt a mágiát, és akkor elkezd valami terjedni. Ez az elkezd valami terjedni, ez azt jelenti, hogy mint amikor vízbe dob az ember egy kavicsot, egyre nagyobb körök, hullámkörök terjednek, és egy idő után messzire eljut annak az egy csobbanásnak a következménye a hullámai. Ugyanígy elkezdett terjedni az üzenet, a szabadításnak az üzenete, meg annak az üzenete is, hogy nem élhetünk tovább úgy, mint korábban, és hatalmas tömeg tért meg Krisztushoz, és fordult el a bálványoktól. Honnan tudjuk, hogy hatalmas tömeg tért meg Krisztushoz? Tessék csak hallgatni a folytatást. Abban az időben, írja az apostolok cselekedetei 19. fejezet a 23. verstől, abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk, de látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Itt most egy pillanatra meg kell, hogy álljunk, még akkor is, hogyha szinte mondat közben vágjuk el Demetriosnak ezt a különös monológiát. Mit állít, hogy hatalmas tömeg fordult a bálványoktól a Krisztushoz? Ő ezt ugye tévtanításnak minősíti, de hát mit mondjon az ellenséges oldalon álló? Soha nem szabad csodálkozni azon, hogyha a világot felidegesíti, ha egyre több a hívők száma. De minden esetre szeretnék egy furcsaságra is figyelmet fordítani. Nagyon különös információ, és minden bizonnyal hiteles információ, amikor az ellenség mondja azt, hogy hatalmas veszteségeink vannak, mert ők nagyon sok területet meghódítottak, igaz? Tehát ezt biztosan el kell hinnem, hogy ezek szerint Ázsiában egy gyökeres fordulat következik be. Óriási tömegek csatlakoznak és kapcsolódnak Krisztushoz. Egy különös dolog jutott eszembe. Annak idején a feleségemmel még az 1990-es éveknek az elején megadatot, hogy Dél-Koreában járhattunk, Szöulban, ahol az a megdöbbentő tapasztalatunk volt, hogy a magukat egyébként nem hívőknek vallók is azt mondták, hogy Dél-Korea fellendülése gyökeres változás az életminőségben, a gazdaságban is, egyértelműen annak köszönhető, hogy Krisztus idejött az országba. Egyébként különleges látvány volt, amikor a repülő fölszállt velünk késő este Szöulból, és az ablakon, ahogy szokás szerint a repülők ugye a fölszállás után vesznek egy kanyart, és az ablakon kipillantva még egyszer láttuk Szöult, mindenütt hatalmas, vörösen világító keresztek voltak egész Szöul fölött, mintha az egész város azt hirdette volna, hogy várjuk vissza Krisztust. Soha nem láttunk még olyan látványt, és nagyon emlékezetes marad mindnyájunk számára, akik akkor ott voltunk. Az az igazság, hogy ez a Demetriosz valószínűleg nagyon jól érzékelte. Nagyon sok ember tért meg. Honnan indult a nagyon sok ember megtérése? Azért akarom ezt nagyon hangsúlyozni, és nem szeretném, ha valaki félreértené, de ezt muszáj újra és újra hangsúlyozni. Nem pusztán az evangélium hirdetéséből következett. Az evangélium hirdetése az egy ajánlattétel az Isten oldaláról. A megtérés az nem azt jelenti, hogy meghallgatom, és még hajlandó vagyok azt mondani, hogy jó ez, szép ez, tetszik ez, milyen jó lenne, hogyha sokan élnének így. Az evangélium megtérést jelentő üzenete akkor válik igazán üzenetté, hogyha ez a szívembe költözik, és ez átalakítja az életemet. Leszámolok a könyvespolcommal, ha kell, a mai ember leszámol a filmeivel, a YouTube csatornáival, és még nagyon sok mindennel, ha kell, megszakít kapcsolatokat, ha kell, és ez történt Efézusban. És onnantól kezdve egy robbanásszerű fejlődés következett be. Ez a következő néhány hónap, ez azt jelentette, hogy mindaz, amit eddig Pál hirdetett, és amit a Tyrannus nevű ember iskolájában tanított, az innentől kezdve egyszerre életre kelt az emberek szívébe. Nem tudom, hogy hányszor tapasztaltuk meg az életre kelt igének a hatalmát. Amikor komolyan vették. Ezt ébredésnek hívják, hogy ne kerülgessem nagyon sokáig a szót, és amikor ébredés van, ott megváltoznak a körülmények. Minden szempontból megváltoznak a körülmények. És van ennek az ébredésnek egy, most jól tessenek figyelni, mert nem kéne teljesen komolyan venni, amit mondok, és egy picit mégis. Van az ébredésnek egy negatív társadalmi következménye, egy negatív gazdasági következménye. Bezár a kocsma. Tönkre mennek a bálványszomrok készítői és árusai. Vége van a jósoknak, boszorkányoknak és mindenféle okkult dolgokat eddig jó pénzért árulóknak. Mert az evangélium világosságában ezek nem maradhatnak el, hogy ez megtörténjen. És hogy teljesen világos legyen, én nem 2000 évvel ezelőttről beszélek. Néhány évvel ezelőtt beszélgettünk egy lelkipásztorral, aki azóta már az Úrnál van, és elmondta, hogy amikor ébredés indult a gyülekezetében, annak néhány éven belül valóban az lett a következménye, hogy bezárt a kocsma. Aztán mi magunk is feleségemmel együtt jártunk olyan erdélyi településen, ahol rettegett mindenki a helyi cigányságtól, és azért mondom így, mert ők maguk kérték azt, hogy őket ne nevezzük romáknak, ők cigányok, nem romák. Tehát mindenki rettegett a helyi cigányságtól, és amikor elkezdtek egymás után megtérni, egy idő után be kellett zárni a kocsmát, mert visszahordták a korábban megvett italokat is, és oda tették a kocsmáros ajtajába, hogy csináljon vele, amit akar. Ők többet ilyet nem isznak. És tönkre ment a kocsma. És vajon dicsősége ez az Úrnak? Hát persze. És vajon vesztesége a kocsmárosnak? Hát ha nem született újjá, akkor egészen biztosan ő nem fog ünnepelni. Mint ahogy Demetriosz összehívja a bálványszobor árusokat, és ezzel kezdi. Nem csekély keresethez juttatott ez bennünket, ezt ti is nagyon jól tudjátok, hogy ebből volt a jólétünk. Ugye tetszettek ezt hallani? Ebből volt a jólétünk. És amikor valakinek meginog a jólét, egy bizonyos színvonal, amit addig elért, egy állandó bevételi forrás, amire számítani lehetett, tudta nagyon jól, hogy jönnek az Artemis ünnepek, az ilyen fesztivál, meg az olyan körmenet, meg az amolyan fesztivál, és hogyha azoknak az ideje eljön, akkor neki tele lesz a pénzes ládája, és most nem jöttek a korábbi hívek, mert azoknak egy jelentős része keresztény lett, és ilyenkor, amikor nagyon sokan keresztényé lesznek, és elfordulnak bizonyos ünnepektől, tetszik tudni, ez úgy van, hogy a tömeg tömeget vonz. Amikor viszont úgy kezdenek az emberek elmaradozni, akkor még olyanok is elmaradoznak, akik egyébként a tömeg miatt korábban oda mentek, de hát hogyha mások sem mennek oda, miért menjek én oda? Tehát ez egy öngerjesztő folyamat mind a két irányba egyébként. Tudják, mint gondolkozom, kedves hallgatóim? Hogy vajon a mi jelenlétünk okoz-e ilyen változást a társadalomban? Az, hogy keresztényként vagyunk jelen, a környezetünkben okoz-e olyan problémákat, most ezt jól tessenek érteni, hogy nem lehet megélni olyan dolgokból, amik az Istentől való elszakadást, ami a bálványimádást és egyebeket szolgálja ki. És ez a kérdés, amikor fölvetődik, akkor az ember szinte belezsibbad. Mert hogy a mai kereszténység egy jelentős része éppen a társadalmi megbékélést hirdetve, ugye milyen gyönyörű ez a kifejezés, annyira szép, hogy szinte nem is lehet másra gondolni, mint hogy ebben muszáj nyakig benne lenni. Szóval a társadalmi megbékélést hirdetve mindenkivel inkább összefogunk. Hát nem lehet egy Artemis rendezvényen egy sarkot kibérelni, és mondjuk ott biblia sátrat nyitni. Most ez nyilván borzasztó anakronizmus, amit mondok, hiszen ez a mai dolgoknak az áthallása a Biblia korszakára. Na de hát nem ezzel próbálkozik ma a kereszténység sokszor? Van valami hatalmas nagy fesztivál, most éppen ezeknek az idejét éljük itt az országban, hogy egyik fesztivál a másik után, ilyen, meg amolyan, rock, meg pop, meg hard rock, meg mindenféle, amiben lopjunk be egy kis kereszténységet is. Azon gondolkozom, hogy vajon segít-e a mindenféle mérgen, hogyha teszek bele egy kis gulyáslevest. És még egyszer szeretném fölvetni azt a kérdést, kedves hallgatóim, hogy vajon vannak-e olyan Demetriosok, akik azt érzékelik, hogy olyan mértékben nő a kereszténység, és ezzel együtt a keresztény, biblikus, hozzáállás, etika, gondolkozás, hogy tönkre megy az, aki mást képvisel. Ez a Demetrios egyébként nagyon fineszes ember volt, mert így folytatja a mondókáját. Tessék csak figyelni! Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszíteni a dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak, nagy az efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál utitársait egy akarattal a színházba rohantak, Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Itt megint meg kell, hogy álljak egy pillanatra. Észre tetszett venni? Tiszta, világos a képlet. Tönkre megyünk anyagilag, csinálunk-e valamit? Tehát ezzel mégse lehet odaállni az emberek elé, hogy emberek, túl kevés a bevétel. Eddig belőletek éltünk, ez így nem fog menni. Tehát be kell dobni egy ideológiai érvet. Az istennőnek a tekintélye lesz oda. Az lesz veszélyeztetve, ami eddig a mi alappillérünk volt, ami úgynevezett vallásunknak az alappillére volt, és abba a pillanatba beindul egy ádáz ellenállás. Innentől kezdve már nem az a kérdés, hogy akarjuk-e támogatni a pénzünkkel az ötvösöket, innentől már az a kérdés, hogy az identitásunkat, ugye olyan szép ez a szó, ez az önazonosságunk, mi efézusiak, mi büszke efézusiak, meg akarjuk-e védeni? Hát persze, hogy meg akarjuk védeni. És abban a pillanatban, hogy ez az ideológiai érv teret nyer, egy hatalmas tömeg pszichózis, és egy őrjöngő tömeg jön létre. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy itt a tanítványok lépnek. Nem engedik Pált, hogy bemenjen ebbe a tömegbe, pedig Pál be akar menni. Nem tudom, észrevesztük-e, hogy ez a védelem, ez nagyon normális dolog kellene, hogy legyen a hívők között. Sokszor ehelyett ma azt tapasztaljuk, hogy hát magának kereste, nem? Hát ő hirdette, ő tanította, hát intézze ő Demetriosszal meg a többiekkel. Egyébként mi majd a háttérből imádkozunk érte. És remélem, hogy senki nem fog most nagyon megütközni azon, amit mondok. Ezeknek az embereknek, ezeknek a tanítványoknak persze kell imádkozni, hogy ne kell imádkozni, de most oda kellett állni Pál elé, és azt mondani, hogy lehet, hogy te már megkövesztettél, meg összeverettettél Krisztusért, de ebbe a tömegben neked most nem kell bemenni. És tessék csak nézni! Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és arra kérte, hogy ne menjen el a színházba. Az előbb ugye arról beszéltünk, hogy óriási tömeg lett keresztényé. És ez azt jelenti, hogy most már a közigazgatásban magas, beosztású emberek olyan lelkületet éltek meg, és olyan lelkületet tapasztaltak, hogy ők kérték Pált, hogy tartsa ettől magát távol. Milyen érdekes az, amikor Isten áthangolja a közigazgatást, és a hívők ellenségei helyett a hívők menedéke lesznek, vagy támogatói akarnak lenni. A színházban egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt se tudták, miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre. Őt előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt, de amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani, mint egy 2 órán át, nagy az efézusi Artemis. Aki nem hiszi el azt, hogy 2 órán keresztül tud üvöltözni egy tömeg, szeretném elmondani, hogy én a Dózsa pálya mellett nőttem nem olyan túlságosan messzire, és mindig mindent tudtunk, hogy mi történik a pályán, mert olyan ordítozást tudott művelni egyébként egy 5-6-7 ezer ember, esetleg néha 11-nehány ezer ember, hogy az emlékezetesen visszhangzott, mondhatnám így, hogy fél Újpesten. Ez a tömeg pedig teljesen elveszítette az önuralmát, és amikor őrjöngve üvöltözik több 10 ezer ember, az pszichikailag is megterhelő, mert mindez az őrjöngés, és egyébként óvaintek mindenkit minden ilyen rendezvénytől, olyan pszichés elváltozásokat szokott idézni elő az emberben, amitől én részévé válok ennek a tömegnek. 120 decibel néhány percen keresztül pszichés elváltozásokat és mérhető hormonális változásokat okoz egy emberi szervezetben, amitől még akár az is előfordulhat, hogy valaki eldobálja a ruháját, pedig egyébként nem szokott ilyet tenni. Még valaki kiabálhat órákon keresztül néhány szót, amit egyébként sose kiabált korábban, mert ezek ilyen elváltozást okoznak. Ezek akkor is ilyen elváltozást okoznak, ez csak egy zárójeles megjegyzés, ha valaki netalántán dicsőítő koncertnek hívja ezt, mert a fizika ettől még fizika marad, a biológia meg biológia marad. Nem véletlen, hogy a régi nagy zenészek nagyon gazdálkodva bántak a nagy hangerővel, meg a nagyon kicsi hangerővel, tudták, hogy szükség van a szünetre, meg szükség van a halkra, meg szükség van a lassúra, és néha lehetőség van a gyorsra, de ezzel nagyon kimérten kell bánni, mint ahogy a háziasszony se önti nyakon a gulyáslevest 2 zacskónyi borssal, ha már van otthon, és nem tesz bele 2 marék paprikát, ha már van otthon, és nem önt tele sóval egy 1/2 fazekat, hogy abból is bőven van otthon, hanem tudja, hogy miből mennyit lehet hozzáadni ahhoz, hogy az ízletes legyen. Elnézést ezért a kitérőért, de mivel itt tömegpszichózisról van szó, ezért kénytelen voltam elmondani. De a megoldás, megdöbbentő megoldásai vannak néha Istennek. Tessék csak hallgatni. Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki sem vitatja, nyugodjatok csak meg, és ne kövessetek el semmi meggondolatlanságot, mert idehoztátok ezeket az embereket, és most tessenek figyelni, mert eddig megtette a tiszteletköreket a jegyző úr, idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, nem károsomolják a mi istennőnket, ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, A törvényes népgyűlésen azt is el lehet intézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt, nincs ugyanis semmiféle oka, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet, és ezeket mondva, még egyszer tessenek figyelni, több tízezer ember jelenlétében, milyen néma csönd kellett, hogy itt legyen, feloszlatta a gyűlést. Na de mit mondott a jegyző úr? Azt mondta, hogy akiket ők vád alá akarnak helyezni, nem követtek el semmit. Hogy soha senki nem mondott olyasmiket, nem terjesztett olyasmiket, ami a vádat megerősítené. És ez mit is jelent Efézusban? Hogy a keresztény gyülekezet támadhatatlanná válik, hiszen a jegyző a római birodalom képviselője, a római birodalom egyik legnagyobb városában. Ő törvényt szab. Nem csak kihirdet, hanem törvényt szab, és azt mondja, hogy tulajdonképpen nem ezek a lázadók, akiket ti vádoltok, hanem mi nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi ez a lázadás, ami a városban van. Még a végén félremagyarázható. Honnan jött ez a higgadtság a jegyzőnek? Honnan jött ez a bölcsesség a jegyzőnek? Ráadásul ezzel Efézus városában abba a körbe emeli a keresztény gyülekezetet, amelyeket csak tisztelettel lehet emlegetni, és maximum teljesen jogos törvényszéki úton lehet velük kapcsolatban bármit érvényesíteni. Nincs lincselés, nincs népharag, nincs elintézzük ezt a magunk útján, hanem mint polgárok egymással intézhetnek dolgokat, csak így lehet a keresztényekkel szemben is föllépni. Magyarországon évszázados bizonyítékok vannak arra, hogy nem egészen így bántak a keresztényekkel, a reformációtól kezdve egészen a 20. századig, ha belegondolnak, kedves hallgatóim, még a 20. század közepén, a II. Világháborút közvetlen megelőzően is a Dunántúlon 2000 Bibliát égettettek el, nyilvánosan ráadásul, törvény ide vagy oda, és Efézusban Isten valami különös lehetőséget ad. Néha idegeneket használ Isten az ő népe megtámogatására. Erre számos bibliai példa van. De ne felejtsük el, hogy ez a csata nem csak emberek között zajlott. Itt az ördög akart támadni Krisztus népe ellen, hiszen Artemis mögött, idegen istenségek mögött az idegen szellemi erőket kell fölfedezni. És mit is ír Pál később majd az egyik levelében Koloséba? Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, ez a szöveg azt jelenti, hogy kiütötte a kezükből a fegyvert, őket nyilvánosan megszégyenítette, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Adná az Úr, hogy ez ne csak egy ilyen egyszer-kétszer előforduló dolog lenne, hanem a hívőknek egy áldott tapasztalata, hogy az Úr mellettünk áll. De az a kérdés, mi viszont állunk az Úr oldalán? Kiállunk az Úr ügyéért? Tessenek ezen elgondolkozni.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne próbálj kimunkálni dolgokat, amiknek még nem jött el az idejük. Fogadd el a naponként élt élet korlátait. Amikor valami elét kerül, kérdezd meg tőlem, hogy az a mai nap teendői közé tartozik-e. Ha nem, bízd az én gondjaimra, és folytasd a mai feladatodat. Amikor ezt a mintát követed, akkor csodás egyszerűség jellemzi majd az életedet. Meg lesz az ideje mindennek, és minden a maga idejében történik. Ha szorosan mellettem állsz, nem lesz bonyolult, vagy túl zsúfolt az életed. Amikor jelenlétemre összpontosítasz, sok minden, ami valamikor zavart, elveszíti a befolyását fölötted. Bár a világ körülötted mocskos és zavart keltő, ne feledd. Én legyőztem a világot. Azért mondtam ezeket neked, hogy én bennem békességed legyen.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Prédikátor könyve 3. fejezet 1. vers, János evangéliuma 16. fejezet 36. vers.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 1-e.
2: Szenicei Bárány György, evangélikus lelkész, 1757-ben tért meg teremtőjéhez. Győrött, Pozsonyban eperjesen tanulta a görög és héber nyelvet. Majd a Hallei és Jénai Egyetemről hazatérve a győri iskolánál alkalmazták, ahol 1711-ben aligazgató lett. Lelkészi hivatásának betöltése Nagyvázsonyban indult, Gyönkön, Györkönyben, Dörgicsén és Szentlőrincen folytatódott. Néhány évig Tolna vármegye szeniora is volt. Munkáiból néhány. Panoplia katolika, azaz lelki fegyverház, kiváltképp az iskolában járó gyermekeknek idvességes felfegyverkeztetésekre. Atyafiságos serkentések az újonnan rendeltetett tanítókhoz. Gyermekeknek kézikönyvecskéjek, mely magában foglalja az idvességrendit, az idvesség kincseit, keresztényi élet 100 reguláit és az imádságos könyvecskét. Luther kis és nagyobb katekizmusa.
1: A gyermekágyi lázokának és gyógymódjának fölfedezője az 1818-as születésű Semmelweis Ignác. Szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá. Pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. Hamarosan rájött a hatásos védekezésre. Erőteljes kézmosást kell végezni klórmeszes oldatban. Módszerének helyességében még közvetlen munkatársai is kételkedtek. Csalódottságában Pestre költözött. Itt a Rókus Kórház főorvosa, majd 1855-től a szülészet és nőgyógyászat professzora lett. A rendszeres publikálást ebben a fontos témában csak 1857-ben kezdte el az Orvosi Heti Lapban. 1861-ben monográfiát írt a gyermekágyi láz okáról és megelőzéséről.
2: Megindult Pesten az első társaskocsi, más néven omnibusz. Neve a latin omnibus, mindenkinek szóból származik. Ez a lóvontatta közforgalmú közlekedési eszköz Budán 1832-ben indult. A vonal a nyári hónapokban a kirándulók igényét kielégítendő a Lánchidat kötötte össze Zugligettel. Ugyancsak 1832-ben indította az első pesti omnibuszt Kratochwil János vendéglős. A járat az ő két kávéháza között közlekedett, ezek egyike a mai Széchenyi István téren, a másik a Városligetben, a

0: 1992-ben került vissza egyházi tulajdonba a Betesda kórház, az év július 1-én indulhatott újra, fenntartva az államosítás után kialakult gyermekkórházi profilt. Ekkor nevezték ki főigazgatónak az elhivatott Dizseri Tamás gyermekorvost. Fenntartója és működtetője azóta is a Magyarországi Református Egyház. Névadója a jeruzsálemi Betesda medence. Török Pál püspök 1864-ben közgyűlést hívott össze, melyen elfogadták, hogy leányegyházat hozzanak létre saját presbitériummal és pénzgazdálkodással. Ez tette lehetővé 1866-ban a Betesda kórház alapítását. A protestáns nyugat-európai, elsősorban német mintára szervezett Philadelphia Diakonissa Egylet szeretett szolgálati tevékenységet végző, elsősorban betegápoló diakonisszái testvérközösségben élve látták el az adódó feladatokat. 1872-ben a kórház 25 éves fennállása alkalmából Erzsébet királyné táviratban fejezte ki jó kívánságait. 1894-ben fölavatták a Dunaparti üdülőházat, ahova a nővérek testi és lelki egészségük érdekében pihenni utazhattak. 1953-ban a kórházat államosították. Az 50-es években különböző ellátási területeken végzett gyógyító munkát az intézmény. Az 1960-as évek elején gyermekkórházzá alakult, és Apáti István nevét vette föl.
1: 2000-ben e napon a Kárpát-medencei Magyar Református Általános Iskolák napja alkalmából plenáris ülést és szakmai konferenciát rendeztek a Rádai Kollégiumban.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Péter első levele 1.3.
1: Minden földi reménységnek vége abban a pillanatban, amikor az ember meghal. És mennyi reménységet kell már életünk folyamán is eltemetnünk. Sokan ennek következtében megkeserednek, és életuntá válnak. De még ha a földi reménységek egy része teljesül is, messze mögötte marad várakozásainknak. Van azonban egy olyan reménység, amely nem süllyed velünk együtt a sírba. Ennek a teljesedése minden korábbi elképzelést és várakozást messze fölülmúl majd. Jézus Krisztus hívőinek bizonyos az is, hogy vele együtt mi is élünk, örökös társai leszünk, és osztozunk az ő örömébe. Ez az öröm csodálatos lesz.

0: Akármennyit beszélünk is róla, nem tudjuk eléggé kifejezni szavakkal. A mostani, világi öröm még Isten gyermekeinek életében sem mindig maradéktalanul és teljes mértékben tiszta. Egyszer azonban valóban tiszta, örökké tartó lelki örömöt nyerünk majd. Azonban ez a reménység egy nagy előfeltételhez kapcsolódik. Csak azok juthatnak birtokába, akik újjászülettek. Isten gyermekének lenni és a nagy isteni örökségre várni, ez a kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Még az újjá nem született emberek is reménykednek valami túlvilági életben, bár ha valami nehézség merül fel életükben, hamar válnak vigasztalanná. Ezzel szemben bennünk, Isten gyermekeiben szilárd reménység él, hogy urrá lehetünk a gondokon, és egyszer majd mennyei atyánk minden gazdagságának a teljes birtokába kerülünk. Ez a remény kiemel bennünket a földi élet mélységeiből. Erősít a szenvedésekben, és örömmel tölt el a legnehezebb időkben is. Ennek szilárd alapja, hogy nekünk élő megváltónk van.
1: Uram, most elcsöndesedem előtted, és rendet teszek földies, csapongó, gyötrődő gondolataim között. Összeszedetten, alázattal és bizalommal járulok hozzád. Vágyódom a te tiszta lelked után. Ahol van belső fegyelem, ott az élet kivirágzik. A remények is tisztulnak. Kérlek, adj szívből fakadó figyelmet és erőt, hogy a lélek szándékait megvalósíthassam. Hogy mélyen megismerjem és követhessem akaratodat. Szeretném békés bizakodással és hálával elfogadni az örömöket és a nehézségeket is, amiket beleszőttél az életembe. Elegendő, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál, és ezáltal az én javamra is. Valamennyi terved jó, mert minden szeretett. Segíts nekem, hogy veled együttműködve föloldjam azokat az akadályokat, amelyek gátolják szereteted áradását, vagy útját állják szent lelked működésének bennem és rajtam keresztül. Kérlek, segíts elfogadni azt a kegyelmet, amely által a te szent szívedben megpihenhetek, és boldogan fogadom szeretetedet. Jóságos Uram, vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami neked tetszik. Add, hogy hallgatagon, csöndesen, mindenkor belenyugodjam szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye, és csak azért élek, hogy lángja a te dicsőségedre lobbanjon. Kérlek, töltsd be egészen életemet a remény egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek. Nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségért, hanem egyedül érted, Istenem. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Július. Szent Jakab hava. A magyar szóhasználatban említik nyárhóként, vagy az áldás havaként is júliust, amely a régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis 5. nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézárról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk meg. Július hónap a nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka, ráadásul a földeken dolgozók helyzetét csak nehezíti a forróság, nem csoda, ha ezekben a hetekben talán más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Július 2. a vallási ünnep, Sarlós boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél keresztelő Szent János majdani anyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. A keresztelő Szent János éppen fél évvel Krisztus után született, amit június 24-én Szent Iván napján ünneplünk. Iván a János szláv változata. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivál nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget, a belvárosban egyetlen hatalmas áldás békességgel zsongó találkozási ponttá alakult a forróság ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a Református Egyház különböző missziós szervezeteinek kirakodó vására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá is az idei fesztivált, ahová már a nyitónapra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A forróság ellenére ismét jókedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai, fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók. Válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretetszolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Dunaalmási Református Szeretetház lakóinak. Tegnap kezdődött az országos evangélikus zenei tábor, amely vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 28-a és július 5-e között, profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindezt Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. Az időjárásról. Itt az év fele. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. Az északi szél erősödik, és 26-31 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon boldog vagyok, mert van kérdés, amire gyorsan válaszolni szeretnék, mielőtt elkezdenénk, és biztatni szeretnék mindenkit, hogy kérdezzenek. Tudni, nekünk az a legnagyobb öröm, hogy van visszacsatolás. Tanár mindig akkor örül, ha kérdeznek. Az első kérdés így szól: mikor és miért alakult ki a katolikusoknál a Mária kultusz? Az illető ideírta a nevét és a címét, én 25 évvel ezelőtt írtam erről egy kis dolgozatot, egy 8-10 oldalas dolgozatot, el fogom neki küldeni, leszerokszolom, elküldöm, ígérem, a héten postára adom. De erről én egy előadást szeretnék tartani, vagy egy előadás sorozatot körülbelül, ezért csak tényleg nagyon fontosan rözsam. Mária kultuszról az első 4 században nem hallunk semmit. Tisztelt személy volt Mária, hiszen az első gyülekezetet Jézus úgy alakította meg a kereszten, hogy Jánosnak azt mondta: inni a te anyád, és Máriának azt mondta: inni a te fiad. Tudni, gyülekezet, keresztény gyülekezet ott van, ahol egymással törődnek az emberek. Ezt nem ér, nem árt végig gondolni újra és újra. Ez volt az első gyülekezet alapítás. Ezért tisztelték. De Mária kultuszról nem volt szó. Az 5. században probléma lett a Szent Háromság kérdésével. Erre utaltam az első előadásnál kissé. Lehet, hogy ez így vette a kérdezőt is. És éppen ezért az 5. században, amikor államvallás lett a kereszténység, nagyon hiányzott egy női istenség. Nagyon nehéz a pogányságból áttérni a kereszténységre, rögtön a sok isten hitből az egy isten hitre. Ez így van minden népnél, mert például nálunk Mária Magyarországon boldog asszony, ugye? És tudják, mit jelent az, hogy boldog? Régi magyar nyelv azt jelentette, hogy vastag. A boldogabbik végabbotnak ez még úgy benn van a fejünkben, nem? Ezért például tudjuk, hogy a 15. században látunk egy Mária képet, és az testesebb asszonyság, és nem pedig ilyen gracilis, vékony kislány, ahogyan a germánok ábrázolják, akkor ez magyar oltárkép, az biztos. Ez a boldog asszony egy anyaistennő volt régen, és átvettük Máriára ezt a képet. Az Isten szónk is egy mennyei lény volt a régi magyaroknál, ezt is átvettük, és új tartalommal töltöttük meg. A Mária kultuszokról, azt a Mária kultuszról azt kell mondani, hogy 4 Mária dogma létezik. A 5.-6. században alakult ki 2 Mária dogma, és az újkorban másik 2 Mária dogma. Mária dogmák, ugye egyik az, hogy Isten szülő volt Mária, hogy Jézus valóságos Isten volt, akit Mária szül, ez a úgynevezett Teotokosz, Isten szülő dogma. A másik dogma pedig az volt, hogy Máriának a születés előtt, a születés után és a születésben is maradandó a szüzessége, ez Mária maradandó szüzességének a dogmája volt, ami azért volt érdekes, mert a 6. században a szüzesség kérdése előtérbe került, ez is egy külön előadást érdemel. A 2 másik Mária dogma az újkori. Az egyik a Lourdi csodához kapcsolódik, Mária mennybe meneteléhez, és a másik pedig 1950-ben született. Hogy ez miért és hogyan, ennek bibliai alapja nincsen, de a katolikus tanítás szerint a hagyomány egy része a Biblia. És a hagyomány letéteményesen mindig a Szentszék tanítói hivatala. És ezért a Szentszék úgy dönt ilyen esetben, hogy megnézi a népi kegyességet, népi kegyességet különböző máriai jelenések csodák befolyásolják, népi kegyesség alapján megállapítja, hogy az egyház többsége hisz valamit, és akkor ex katedra a Szent Péter Székes Egyház katedrájáról kiirdeti a mindenkori pápa a dogmát, ez történt 1950-ben legutoljára. Ennyit erről. Középkor virágzó századában. A középkorról nagyon sokszor elmondják, hogy sötét középkor, hát ezt a felvilágosodás idején mondták, ez nem egészen igaz. A középkor 1000 év, abban volt sötét is, meg világos is. De amit virágzó középkornak mondunk, az megfogalmazza azt a nagy dilemmát, ami az egész középkorra jellemző, és ami megszülte a reformációt. Most egy ünneplontot szeretnék mondani. A reformáció szót nem Luther találta ki. Legalább 200 évvel Luther előtt mindenki reformációról beszélt. Luther az valami mást talált meg. De ezt nem mondom el, mert nem tetszene kedven eljönni. Amikor evangélikus lelkész kollégám, Haradi György, akinek a papájával együtt jártam iskolában, nagymamáját pedig még annak idején lelkünk gondoztam a Békés Csabai Adventista gyülekezetben. Az öreg ember az mindenkivel találkozott, tudják, ez így van. Ő el fogja mondani. Tanítottam is Lutherre még a teológián, ezt még nem is mondtam. Szóval, mi is volt ez a középkori válság? A 12.-13. századra felépült egy piramis. A piramis hegyén mehetünk az elsőre. A piramis hegyén a 13. század végére ott volt a pápa és a császár. De hát a magyar közmondás szerint két dudás egy csárdában nehezen fér meg. És valami nagyon lényeges történt. Elindultak a keresztes háborúk, mert Európában nagyon kevés lett a hely, megnőtt a lakosság, új hatalmi gócok alakultak ki, és egy új irányzat indult el, hogy vissza kell menni a Szentföldre, vissza kell ezt hódítani. A keresztes háborúnak nagyon sok része az rabló hadjárat volt, ugye, Bizáncot kirabolták, ami keresztény volt, csak egy kicsit másképpen, és így tovább. Mi magyarok ezt tudjuk, mert a Duna vonalán állandóan úgy imádkoztak, hogy mentsen neki Uram Isten a keresztes hadaktól bennünket, mert itt írtek végül a keresztes hadak, és bizony raboltak, és bizony királyainknak elég sok gondja volt arra, hogy elzavarják a keresztes hadakat. Sok ilyen tudunk mondani. De a keresztes háborúknak volt egy visszahatása. Megindult Itáliában a kereskedelem, az ipar. Kelet felé kinyílt Európa. És egész egyszerűen létrejött a polgárság, ami nem fért bele ebbe a feudális piramisba, ahogy az iskolába tanult. És éppen ezért a trón és az oltár egysége elkezdett recsegni ropogni. Ennek volt gazdasági oka, volt politikai oka, volt társadalmi oka, sok minden oka volt. Bennünket nem ez érdekel, hanem bennünket az érdekel, ez hogyan hatott vissza az egyházon. Az egyházon belül is elindult egy megosztás. Minden politikai hatalom szerette volna az egyház ideológiai hatalmát ellenőrzése alá vonni. Ezért a francia királyok fogták és elköltöztették a pápát Avignonba. Viszont nagyon sokan azt mondták, hogy a római pápának Rómában a helye. Ezért lett két pápa. És az, ami az Európában nagyon fontos volt a kereszténységben az első előadásra, tessenek gondolni, hogy a kereszténység tulajdonképpen Európa egységének az eszméjét, a római kultúra átörökítésének az egységét biztosította. Vagy a szerzetes rendek, például a bencések, megtanították a malomra, a szőlőművelésre Európát, a belterjes mezőgazdaságra Európát, a gyógynövényekre megtanították Európát, sok mindent, amit a latin kultúrából hoztak. Ez az egység most tönkre ment. Merre megy az egyház? Kettős pápaság botrányba fajult. És egy csomó anyagi, egy csomó törvénykezési probléma volt, hogyha valamiben Vatikánnak kellett volna dönteni, akkor először elment mondjuk a magyar király Rómába, és ott nem adtak igazat, akkor elment a konkurens céghez. Ugye? Gondoljuk el, hogy ebből mi lett. Ha most tovább megyünk, akkor a tanításban is valami érdekes dolog. Hogy a teológia az mindig visszareagálja azt, ami az egyház életben probléma. Probléma egy ilyen megosztottság? Akkor a skolasztika, ugye az iskolás teológia, az mindent rendezni akart, és mindenre megfelelbezhetetlen tanításokat hozott, és vasbeton szerkezetet akart építeni a keresztény tanításba. Csak hogy ez a vasbeton szerkezet, ez nem ér, és akkor baj van vele, rozsdásodik, ahogy az előbb mondtam. Na most éppen ezért a teológiát filozófiává tett. A filozófia az az észnek a tudománya, a logikára épül, de vajon a hitet be lehet szólítani az én fejembe? És ez a skolasztikus nézet, most lehetne ilyen nevetségesnek tűnő dolgokat, hogy hány angyal fér el egy tűnhegyén, ez egy nagyon fontos vita volt, mert a kategóriák kérdése, ez egy filozófiai kérdés szempontjából nagyon fontos. Én most ebben nem szórakoztatom a kedves hallgatókat, hanem menjünk tovább. Ennek az a természetes következménye, ha baj van a teológiával, baj van az egyházvezetéssel, akkor mindig az következik be, hogy az egyházi élet hanyatlásnak indul. És ez a hanyatlás mindig azt hozza, hogy reformra van szükség. Mi a reform? Hadd idézem Hegedűs püspököt a nyakkendőmmel, ez a legjobb példája, ezt már mindenki tudja. Ez olyan jó példa, hogy én mindig szeretem elmondani. Nyakkendőt kaptam a feleségemtől, mert azt mondta, hogy szép formája van, meg színe van. Ugye? Szép nyakkendő, nekem tetszik. Na most, ennek van egy formája. Most én ezt csinálom. Mit csináltam vele? Deformáltam, nem? Most mi a reformáció? Leveszem a nyakkendőt és kidobom az ablakon. Ez reformáció? A reformáció az azt jelenti, hogy visszaadom az eredeti formáját. Tetszik látni, reformáltam a nyakkendőmet. Pontosan ez volt az egyházam is. Az emberek azt mondták, hogy miért van az, hogy az egyház, amikor elindult, hódító volt, megoldást adott az élet problémáira, a mai élet mai kérdéseire megfelel, és egyszerre csak kihűlt minden. Lett egy elméleti skolasztikus spekuláció a tanításból, különböző hatalmi harc, könyökölés a egyházszervezetből. Merre kereszténység? És közben egyre jobban visszaestünk a barbárságba, egyre jobban eluralkodtak bűnök, gondolunk itt a feudális kiskirályok egymással való veszekedésére, az egész német történetet lehetne itt elmondani. Mi lesz veled kereszténység? Menjünk tovább. A változás igénye, és ez mindig igaz, a perem területeken jelentkezik. Tudnélék, ott tudja egy ilyen megosztott hatalom, kettős pápaságra tetszik gondolni, aztán volt egy ideig hármas pápaság is, majd a konstanci zsinat kapcsán ezt elmondom, ez mindig a perem területeken jelentkezik. Európában akkor perem területnek számított Anglia, mert az egy sziget. Nagyon érdekes, hogy Európa minden országának a határa változott a 20. században, kivéve Angliát. De csak azért van, mert ott van az egy szigetország. De minden ország határa változott. Na most, ha ezt végig gondoljuk, ugye Anglia egy kivételezett helyzetben. A másik Csehország volt. Csehország is peremen volt, hiszen akkor még a lengyelek, még a balti államok úgy éppen ismerkedtek a kereszténységgel, ugyanakkor Prága egy nagyon fontos bástya volt, az utolsó szélső bástyája keresztény tanításnak. És itt fogalmazkodtak meg legradikálisabban a növekvő reformáció igények. De nem csak úgy, hogy az egyházat reformálni kell, hanem egy nagyon érdekes új gondolat jött ekkor, 14. században, 15. század elején Európa minden országában, ez a nemzettudat. Eddig ilyen nem volt. Most ennek a nemzettudatnak nagyon sok összetevője van. Például az, hogy ne vigyék el az egyház összegyűjtött adományait Rómába, Avignonba, ugye két pápaságot eltartani is nehéz, ugye? Aztán az is nemzettudati kérdés volt, hogy vajon mennyire avatkozik bele az egyház az állam életébe. Ugye az első előadásban elmondtam, hogy az egyház biztosította az adminisztrációt. És ezért a politikai hatalom ellenőrzése alatt akarta tartani az egyházat. Így a nemzeti öntudat szembe került a pápaság hatalmi igényével. És most már nem egy király harcolt a pápával, hanem egy új helyzet állt elő, ha most tovább megyünk, akkor ez még hozzáteszünk, amit az előbb csak éppen említettem, a keresztes háború kora nagy gazdasági és társadalmi változásokat hozott, amelyek a pápai egyeduralmat megkérdőjelezték. A polgár azt mondta, hogy nekem a pénz számít. És rájöttek arra a feudális urak is, hogy pénz nélkül nagyon nehéz lovagnak lenni. Mert a fegyver is pénzbe kerül, meg a ló is pénzbe kerül, attól vagyunk lovak, hogy van lovak. És éppen ezért ebben a kocsiban beszáll az egyház, és pénz kell. Elindul a pénzgazdálkodás. És a polgár, az kilóg a feudális piramisból, az itáliai városok azt mondták, majd mi megmondjuk, hogy milyen papot küldjetek ide. Majd mi megmondjuk, hogy milyen legyen a püspök. Ne a Rómával döntsék el, majd mi elzavarjuk, nem adunk neki pénzt, ide küldhetik, csak nem adunk pénzt. Ez egész Budáig eljött, nem tudom, hogy tudják-e, 1301-ben a budaiak kiátkozták a pápát az egyházból. Mindig ilyen forradalmi magyarok voltunk. 1301-ben kiátkozták a budaiak a pápát. Persze azért nem volt komoly, a pápa nem nagyon ilyet meg, hogy a budai polgárok, mint mondanak, kisváros volt Buda, de jellemző a kor hangulatára. Menjünk tovább. Ott voltak a szerzetes rendek. Tudnék, a szerzetes rendeknek óriási szerepe volt a kultúra terjesztésében. Tudnék, a papok azok az értelmiség feladatát látták el ebben az időben. A lelki gondozással a szerzetesek foglalkoztak. Igen ám, csak a szerzetesek nagyon mobilisak voltak. Kialakultak olyan lovagrendek, amelyek a keresztes háború gazdasági előnyeit élvezve nagyon meggazdagodtak. Aztán sok-sok örökség felhalmozódott a szerzetes rendekben, és egyre kevésbé volt kedvük a szerzeteseknek, hiszen jól értek arra, hogy a szegény néppel foglalkozzanak. És éppen ezért a nép egyre jobban lelki gondozás nélkül maradt. És most tovább megyünk. Akkor azt lehet mondani, hogy ez az a kor, amikor volt valaki, aki azt mondta, hogy vissza a forráshoz. Ebben a zavaros világban, ami akkor kialakult, Én itt nem rengeteg történeti adatot lehetne mondani, nem mondok. Ebben a zavaros világban egy kiút van. Vissza kell menni a Bibliához. Nem véletlen, hogy Angliában születik meg ez a személy, John Wycliffe, 1328 körül született, nem tudjuk pontosan, viszont 1384. december 31-én halt meg, ezt tudjuk. Nézzük egy kicsit az életét. Angol nemesi családból származó ember, és a korábban jeles bibliatudós volt. Az tévedés, hogy a középkorban nem ismerték az emberek a Bibliát, persze nem volt nyomtató Bibliája senkinek, de nem azért, mert nem volt szabad, hanem azért, mert nem volt nyomtatás. Aztán vannak ilyenek, hogy leláncolt Biblia. Persze, a Bibliát leláncolták, mert egy Biblia annyit ért, mint egy falu. Ne tetszene láncolni a Bibliát, hogyha annyit érne, mint egy falu. És mivel kevés volt a Biblia, nagyon nehéz lemásolni. Az újkorban csak a Szovjetunióban láttam lelkes hív embereket, akik lemásolták füzet csomókba, ilyen füzet csomókba az egész Bibliát, mert nem volt Biblia. Láttam ilyet, nem is egyet. Ezért a Biblia csak nagyon áttételesen került el még az alsó papsághoz is. A néphez is, legfeljebb csak a bibliai történet. És ez a jeles ember, Wycliffe, aki az Oxfordi Egyetemen elő filozófiát, majd 1364-től teológiát tanított, rájött arra, hogy a kereszténységnek egy megoldása van, hogy vissza kell menni a forráshoz. A forrás a Biblia. Éppen ezért először ő hazafiként kezdett érvelni. Nem az egyházat akart ő megújítani, hanem egyszerűen azt mondta, hogy azért van ez az anarchikus állapot, hogy hol ide szaladunk a pápához, hol oda szaladunk a pápához, hol ezt tesszük, hol azt tesszük, hol avval kínlódunk, hogy a püspök túl gazdag, a szerzetesnek nem végzik a dolgukat, az érsekek feszekednek egymással. Vissza kell menni a forráshoz. És azt kell mondani, hogy mi itt nemzeti alapon elintézzük az egyház ügyét. Ő az, aki megfogalmazta a nemzeti egyház gondolatát először. De valahogy ez nem, hiszen nem csak az egyház romlott, vele romlott az egész társadalom is. Hol van akkor az alap? Hol van a biztos pont? Ha én építkezni akarok, akkor el kell jutni a biztos alapig. És a király rokonszenvét elnyerte, mert a királynak is tetszett, hogy a pápasággal meg kell szakítani a kapcsolatot, de nem ez volt Wesleynek a célja. Isten gondviselése úgy irányította az életét, hogy vagy Wycliffe-nek nem ez volt, bocsánat, ezért mondtam, Wycliffe-nek nem ez volt a cél, elnézést kérek. Elnyerte a király rokonszenvét, aki 1374-ben egy kis csöndes, mégis a központokhoz közeli plébániára helyezte, és akkor elindult egy műhely. Nézzük, hogy mire ment, menjünk tovább. Az első írása a Domino Divino című írásában, először azt állította, hogy az egyházi birtokok azok a nemzet tulajdonát képezik, és nem pedig az egyházi. Az egyház az a nemzetért van, mondta ő. Nem a nemzet van az egyházért. És éppen ezért nem lehet a nemzet tulajdonát kisajátítani, hanem a nemzet tulajdonát arra kell használni, hogy ezzel használjon a nemzetnek az egyház. Ezért hát természetesen London püspöke bevádolja, 1377-ben el is ítélik az egyházi bíróság, a nemesség viszont megmenti. A nemesség mellé áll. Tovább megy a per, 11. Gergely akkor a pápa, aki számos tételét, Bibliára épített tételét, majd ezekről fogunk beszélni, 1377-ben elítéli. Itt is, ugye most ez a pápai elítélés azt jelentette, hogy bárki bárhol megölheti, mágiára vihetik, nincs semmi védelme. Ez nem következik be, mert a nemesség és a polgárság ismét megvédi. ime a tárgyalás. Ezen a tárgyaláson teljesen nyilvánvaló volt, hogy Wycliffe nem lázadott. Nem arról volt szó, hogy forradalmat szervez. Bár nagyon feszült társadalmi helyzet volt. Wycliffe mindig békés megoldást akar, és mindig egyet érve. Vissza kell menni a forráshoz, és a forrás a Biblia. Azt kell keresni, hogy mit tenne Jézus ebben a helyzetben. Mi az, ami a jézusi megoldás? Az egyháznak nem hatalmi pozíciókat kell építeni, hogy majd a hatalom révén megtanítsa az embereket a kereszténységre, hanem kereszténynek kell lenni minden hatalmi helyzetben. Krisztus követőjének kell lenni minden hatalmi helyzetben. Tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ennek érdekében angol nyelvre fordította barátai segítségével a Bibliát, és egy nagyon lényeges elem, hogy vándor prédikátorokat küldött ki az evangélium hirdetésére. Megtanította őket arra, hogy mi az evangélium lényege, és ezek az emberek a mindennapi életre, a gyakorlati életre alkalmazták az evangéliumi tételeket. Ezeket a evangélistákat lollárdoknak hívják, és ezek a lollárdok nagyon-nagyon sok áldozatot hoztak, nagyon sok mártírt adtak a kereszténységnek, mert bár Jézus tanítása soha nem forradalmi. Jézus az nem forradalmár volt. Jézus nem a struktúrákat akarta megváltoztatni, Jézus az embereket akarta megváltoztatni. És a lollárdok ezt nagyon jól értették. Ők nem forradalmat szerveztek, hanem az embereket tanították meg, hogy mit jelent gyakorlatban, ebben a nagy összevisszaságban, hatalmi harcban, skolasztika, elvont filozófálgatása közben gyakorlati módon keresztényeknek lenni. Ez az, amit korábban a szerzetesek csináltak, de a meggazdagodott szerzetesek erre már nem voltak hajlandók. Ezért hát mindenki konkurenst látott a lollárdokban. Tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy 1381-ben kitört egy parasztfelkelés Angliában. Természetesen ő volt az első számú püspök. Pedig ez nem sok köze volt Wycliffe-nek, sokkal inkább azoknak, akik Wycliffe-et is üldözték. Ezért újra elítélték a tanait, az alsóház megint megvédte. Mindenki érezte azt, hogy itt most lényegében nem arról van csak szó, hogy ki lé legyen a hatalom. Wycliffe az nem akart hatalmat, nem akart politikai hatalmat. Evangéliumot akart hirdetni a mai ember, az akkori mai ember mai kérdésére, mai válaszként akarta elmondani Jézus Krisztus örökkévaló evangéliumát. Eltávolították az Oxfordi Egyetemről, visszavonult erre a parókiára, amiről szó van, és röviddel halála előtt befejezett egy nagy-nagy művet, amiben kifejti a maga tanítását, ez a Triológus című híres mű. Ennyi Wycliffe élete. Mit csinált ő? Milyen nem prédikált? Nem azt prédikált, hogy kaszát kapát egyenesítsetek, hanem 1383-tól a konduló rendek ellen prédikált. Tudni, hogy igaz, hogy elindult egy nagy reformáció a szerzetes rendek körében. Igaz, hogy elindultak a ferencesek. Azt hiszi Ferencnek a mozgalmára, tessék gondolni. Azt hiszi Szent Ferencnek a elítélés egyetlen szavazaton is egy okos pápán múlott. Ha elítélik a ferenceseket, akkor ott kezdődik a reformáció. Ez a szerzetes rend is beilleszkedik gyorsan a régi struktúrába, és Angliában, és nagyon sok helyen, például Magyarországon, és nagyon hamar hirtelenül gazdag lesz. Ezért a reformáció idején a ferences renden belül is végre hajtják Magyarországon a reformációt, hiszen a magyar reformátorok első generációja ez a ferences obszerváns rendre tartozik, az obszervánsok voltak azok, akik visszamentek az eredetihez. És voltak olyanok, akik ugye megmaradtak a többségnél, a minoriták, akik azt mondták, hogy ők a kisebbség, de ők voltak, akik a birtokokat továbbvitték. Ezért Wycliffe a koldulórendek ellen prédikál, mert azt mondja, a koldulórendek munkanélkül akarnak élni, ami bibliaellenes. Jellegzetes ez az érvelési mód. Wycliffe az azt mondja, hogy az egyszerű élet, a kétkezi munkára épülő élet az, ami megépíti a nemzetet. Az, ami bibliai. És a Biblia azt mondta, hogy csendes életet úgy kell folytatni, hogy kétkezőkkel munkálkodunk. Ugye Pál ezt tanácsolja a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében. Tovább megyünk, akkor nem csak ezt tette, hanem megállapította, hogy a Biblia Isten törvénye, ami feltétlen tekintély minden felett. Ez egy nagyon érdekes Wycliffe-i meghatározás. A skolasztika a törvényt elvont, szofisztikus dologgá tette. Wycliffe azt mondta, hogy a törvény az nem más, mint a Biblia. A Biblia tulajdonképpen eligazít a mindennapi életben. A törvénynek nem az a célja, hogy csak puszta kerítés legyen, mondta Wycliffe, hanem az a célja, hogy eligazítás legyen a mindennapi életben. És ez egy új gondolat. És ebben lehet összefoglalni mindent, hogy Isten törvénye feltétlen tekintély mindenek felett. Elmondta azt, hogy nincs az a püspök, nincs az a pápa, nincs az az ilyen zsinat vagy olyan zsinat, ami az igénynél magasabb tekintély. Ez szöges ellentétben volt a római tanítással. Ez a fő vitapont, ami Wycliffe-et kísérte. Most tovább megyünk. Akkor ebből következett az, hogy az egyházi korrupciót elítélte Isten törvény alapján. Ugye ez az időszak volt az, amikor felhűlik a vagyon, akkor minden vagyonosabb tekintésebb egyházi tisztségre igyekeztek az emberek jó kapcsolatok révén, igyekeztek hozzájutni, hogy jó staluma legyen, jó fizető helye legyen mindenkinek. Ez a helyi plébániától kezdve egészen a magas hivatalokig így volt. Azok a határozatok, mondta Wycliffe, amelyek emberi rendelésen alapszanak, és kimondta ezt a szót, az antikrisztus tanítása. És pontosan értette, mi az az antikrisztus. Antikrisztus az, hogy Krisztus nevében, Krisztus gondolatai ellenére jövelnek. Ez az antikrisztus. Ez volt Wycliffe tanításának a színe. Akkor hát mi az egyház? Wycliffe egy új képet rajzolt az egyházról. Nem azt mondta, hogy nem kell egyház, hiszen egyedül egy ember nem tud keresztény lenni. A keresztény az mindig a másik ember kezét fogja, mert a keskeny ott olyan keskeny, hogy ezen nem lehet egyedül menni, legalább három kell hozzá. Kell Krisztus, akinek a kezét fogom, és kell egy felebarát, aki élet. Az egyház azt mondja, az élővitő emberek közössége. És azt mondja, Jézus nem adott primátust Péternek. Máté evangéliumában nem arról van szó, hogy Péterre építi az Anya Szent Egyházat, ő tudott jól görögül. És a görög nem személyre, hanem tárgyra mutat, illetve valamire mutat, és nem valakire mutat, amikor azt mondja, hogy erre építem fel az Anya Szent Egyházamat. Ez az erre, ez az a hitvallomás, amit Péter mondott, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Nem Péterre építi az egyházat, mondja Wycliffe. És azt mondja, hogy a hierarchikus rend, ahol mindig felülről jön az igazság, és alul nem lehet senkinek se igaza, csak felül majd megmondják, hogy mi az igaz. Ez a hierarchikus rend ellene mond a Biblia szolgálati rendjére. Újszövetségi érvek során mondta, menjünk tovább. Felsorolta, a Biblia ellene mond az úrvacsori jegyek átlényegülésének. Nem sokkal előtte fogadta el a laterán, negyed lateráni zsinat, a transzubstanciáció. Az transzubstanciáció, hogy amikor a pap felemeli az ostját, azt mondja, hogy ez az én testem, ugye latinul, ez az én vérem, akkor az ostya Jézus valóságos testévé és vérévé átalakul materiájába. Azt mondja, hogy erről nincs szó a Bibliában. Aztán a papszentelésnek, az utolsó keretnek, a keresztséghez fűződő babonás szokások egész során. A papszentelést, amiből szentség lett, holott ezt nem úgy rendelte el Jézus, ahogyan történt. Kakkora, az utolsó kenet. Erről nincsen szó a Bibliában. Aztán a keresztséghez fűződő egész sor babonás szokás. Középkorból mi néprajzosok tudunk egy egész sor ilyen szokást. Azt mondja, ezek Bibliától idegen. Menjünk tovább. Ezt a tanítási csomagot Wycliffe halála után a lollárdok kezdték hirdetni. És a lollárdok ellen bevezették a halálbüntetést 1401-ben, eltiltották a követőiket a közélettől, és ezért nagyon nehéz idők következtek. De ha egyszer egy igazságot kimondanak, ezt nem lehet megsemmisíteni. Ez egy örök igazság. Ezért futó tűzként elterjedt az egész világon Wycliffe tanai. Wycliffe eszmény termékeny találatot találtak Csehországban, ahova Oxfordból jövő tanulók, cseh diákok hozták haza a Wycliffe-i tanításokat, a Wycliffe-i iratokat. Ugye Prága is, Csehország fővárosa, egyetemi központ volt. Nagyon híres és nagyon jeles egyetem volt Prágában. Tovább megyünk, ennek a következtében a Prágai Egyetemen egy ifjú tanár, akkor még ifjú volt 1402-ben, elkezdett megismerkedni Wycliffe tanaival, irataival, és erről elkezdett prédikálni. És ő is rájött arra, hogy a Szentírásról kell beszélni a nép nyelvén. Ez a tanító Husz János volt. Ki ne hallott volna a huszitáról. Ha tovább megyünk, akkor miről prédikált Husz János? Hogy ezen a területen is klérus elfajult, egyre inkább hatalmi pozícióban élt az egyház, és szembeállította ezzel Krisztust. Krisztus alázatos, szegény ember volt, míg hatalomra törő urakká lettek azok, akik Krisztus nevét kisajátítják. Ez volt a prédikációinak az első tétel, amit a Betlen kápolnában, Prágában ma is lehet látni, ezt a kápolnát elmondott. Aztán felemelte szavát az egymás ellen vetélkedő pápák ellen. Avignon, Róma? Mi a különbség a kettő között? Egyedül csak hatalmi kérdés. Szerinte a Bibliában megszólaló Isten, nem pedig a pápaság által megszólaló egyház a csalhatatlan vezető. Ez volt a tanításainak a színe. És ez a tanítás hihetetlenül gyorsan terjedni kezdett. Ha tovább megyünk, látjuk azt, hogy az egész akkori osztrák, cseh, magyar, mi is itt vagyunk, területen megjelennek a huszita gyülekezetek. Hogy ez mennyire Biblia központú volt, hadd mondjak egyetlen példát. Tetszenek tudni, hogy az első magyar nyelvű Biblia fordítás az mi volt? Hol maradt ránk? Diákokat szoktam kérdezni, na diákok, tudja? Ez a huszita Biblia, az evangéliumok fordítása, Tamás és Bálint nevezett huszita prédikátoroknak a munkája. Nagyon érdekes, hogy ez Moldvában maradt meg, mert oda nagyon nehezen értem már Zsigmond királynak, Anzsus Zsigmondnak az uralma. Az Anzsú pápát állító, római pápát állító királyok voltak, ők a központi hatalom feltétlen híveit, és Zsigmond király elhatározta, hogy rendet csinál. Ezért elég hatalmasnak érezte magát, hogy Konstancban zsinatot hívjon össze, ami 1414 és 18 között volt. Ennek a konstanci zsinatnak az volt a neve, hogy reform zsinat. Csak hogy a konstanci reform zsinat, tessék emlékezni a nyakkendőmre, nem azt akarta, hogy a deformált egyház reformálódjon Jézus szerint, hanem azt akarta, hogy a deformálódott központi hatalom reformálódjon úgy vissza, hogy megint dirigálni tudjon mindenkinek. Tetszik érteni a kettő közötti különbséget? Na most, ez a konstanci zsinat többek között meg akarta szüntetni a szakadást az egyházban. Letette mind a két pápát, és azt mondta, hogy választunk egy új pápát. Persze hát ebbe se az egyik pápa, se a másik pápa nem ment bele. Az új pápa meg örömmel átvette az egész egyház állítólagos egész egyház irányítását, erre lett három darab pápa. Így jár az a politikai hatalom, amelyik azt mondja, hogy én majd az egyházat meghatározom. Nem kevés az ilyen politikai hatalom a világban. Menjünk tovább. Ott volt Husz, aki Wycliffe tanításait hitte, hirdette. Husz nagyon veszélyes embernek számított. A császár is úgy hitte, hogy ezt az embert valahogy ki kell iktatni, hiszen ez kegyetlen dolgokat mond. Vissza kell menni az alapokig. Nem a hatalmat akarja építeni. Nem a régi rendet akarja visszaállítani, hanem a reformnál azt jelenti, hogy az alapokig kell visszamenni, ez nem jó. Nagyon sokba kerülne ez. Ezért hát kiszolgáltatta az egyháznak, akik nagyon szívesen 1415. július 6-án mágián megégették. Nem az egyház égeti meg, tévedés. Sokszor szokták mondani azt, hogy az inkvizíció megégetett embereket, ez tévedés, az inkvizíció egyetlen egy darab embert nem égetett meg a történelem során. Még egyszer mondom, egyetlen egy darab embert nem égetett meg a történelem során. Sokkal dörzsöltebbünk kellett csinálni. Az inkvizíció elmondta azt, hogy az egyházon kívül van a illető. Az inkvizíció rá akarta venni az illetőt, hogy ismerje be a bűnét, és ha beismerte a bűnét, akkor átadta a polgári hatóságnak, a polgári hatóság pedig mint kereszténység tagadót, ezért állami törvények alapján elítélte. Nem az egyház, a polgári törvények. Valaki egy félelmes történetet akar olvasni, akkor Márai Sándornak egy nagyon kevések által ismert regényére hívnám fel a figyelmet. Az a cím, hogy Erősítő. Ez egy kulcsregény, lényegében a Rajper-ről szól, ezt a magyarok tudják, hogy mi volt a Rajper.

nehogy visszavonja. Ez történt Husszal. Menjünk tovább. Husz társai, prágai polgárok, akik elhozták Wiklif tanítársait Husznak, tovább vitték ezt az eszmét, és ezeknek a vezetője volt a prágai Jeromos. Hieronymus, úgy is van a prágai Hieronymus, így is szokták mondani. Mert megint mágián nem lehet eszméket égetni. Társai jöttek a Biblia tanulmányozásában, prágai Jeromost és Husz kivégzés után elfogták, és prágai Jeromos egy kicsit gyengébb ember volt, rá tudták beszélni a békülés kedvéről, visszavonta tanait, bár a Bibliába való hitét sose tagadta meg, mivel csak a Biblia tekintélyét volt hajlandó elfogadni, mindenért mea culpa, mindenért bocsánatot kért, mindenkit, akit sértett, megbánást tanúsított, csak egyhez ragaszkodott, hogy a Biblia legyen az alapvető tekintély. Ez elegendő volt ahhoz, hogy egy évvel később, 1416. május 30-án őt is megégették. Kettőjük kivégzése elindított egy forradalmat, ez a huszita háború. Ez sem Husz, se Jeromos nem akarta. Huszita háború temértelen szenvedést volt. Nagyon érdekes, hogy ugye Sátánnak egy nagyon érdekes kettős játéka van. Egyrészt Husz és Jeromos kiáll a Biblia mellett, és nem forradalmá. De vannak olyanok, akik ebből az evangéliumból forradalmi eszmét csinálnak, és megindult Észak-Magyarország ellen a huszita háború, Mátyás királynak kell visszaverni, Zsiska seregei raboltak jobbra-balra, tessék a magyar történelmet egy picit elővenni, hiszen itt ebben a térségben történt mindez. Úgy látszott, hogy Husz tanai meghalt. Huszitizmus is ketté vált, egy forradalmi és egy békésebb ágra, kelyhesekre és a táborítákra. Mert Sátán mindig ott dolgozik, ezt ne tessenek elfelejteni, ahol nem az övéi vannak. Ne tessenek azon botránkozni, hogy az egyházban dolgozik a Sátán, hol máshol dolgozik, nem az övé van, nem? Tehát egy célszerűséget lehetne tanulni a Sátántól, nem? Mi lett ezután? A Bibliát nem lehet fegyverrel legyőzni. A Bibliát nem lehet fegyverrel kötelezővé tenni. A Bibliát nem lehet erőszakkal érvényesíteni. Az evangéliumot nem lehet erőszakkal megvalósítani. Míg minden hatalom, földi hatalom erőszakra épül, addig az evangélium az nem az erőszakra épül. Az evangélium a szolgálatra épül, a hatalom az uralkodásra épül. És ez az alap. Menjünk tovább. Ha most ezeknek a történeteknek a sorát lehetne folytatni más bibliás mozgalmak történetével, én úgy gondolom, hogy néhány tanulságot le kell vonni. Első. Ha az egyház válságba kerül, akkor nem nagy reform gondolatokra és új teológiai látásokra van szükség, egyetlen egy kivetett út van. Vissza kell menni az alaphoz, vissza kell menni a Bibliához, és Jézus indulattal kell őt követni a mindennapokban. Ez az első tanulság. Menjünk a másodikhoz. Az igazság az soha nem divatcikk, mondanák, hogy trendi a fiatal. Ugye? Az igazság az nem divatcikk. Nem attól igazság valami, hogy hányan mondják. Nem attól igazság valami, hogy ki az, aki diktatórikusan ezt végrehajtatja, és igazság lesz, mert beleződőtök, hogyha nem lesz az igazság. Ez így nem.

Az igazság soha nem divatos. Nem a többségkeny. Az igazság az mindig az alapon dől el. Ezért a Biblia a bázis. Ezért Jézus Krisztus a bázis. A harmadik tanulság, és ez az utolsó, a mártírok vére az mindig magvetés. Az igazságot nem lehet megégetni. A mártírok vére az visszaköszön. Amikor Luther elindult, ezt kedden fogjuk látni, akkor 20 tanításai, biblikus tanításai megelevenednek. Nem a táboriták, nem is a kejhesek ideológiája, hanem az a mag, ahonnan Husz elindult. A Biblia, egyedül a Biblia az alap. Jézus példája az egyedül járható. Ez vezet ki az anarchiából. Régi történeteket mondtam, és hogyha magunkra ismertük, és rádöbbentünk arra, hogy hát ez ma is így van, akkor ez nem azért volt, mert én hamisítottam a történelmet. Monográfiák sora igazolja azt, amit én most elmondtam. Hanem azért van, mert Istennek van egy örökkévaló evangéliuma, itt kezdtem, és ez az örökkévaló evangélium a történelem során mindig meg akar jelenni úgy, mint jelenvaló igazság, a mai ember, mai kérdésére, mai válaszként. Ma nagyon sok általános keresztény van. Úgy általában keresztény vagyunk, hétfő és három közt. Mondjuk, hogy keresztény kultúra, jelzős kereszténységet. Keresztény kultúra, keresztény civilizáció, keresztény Magyarország, keresztény Európa, ki tudja még mi a keresztény. Csak az a baj, hogy kevés a Krisztus követő. Márpedig keresztény, az azt jelenti, hogy Krisztus követő. És Krisztus követni, az nem egy elméleti úton kell, se a kolostor félhomályába, se valami elefántcsontoronyba, vagy üvegpalotába. Annyira vagyok én keresztény, amennyire a munkahelyemen az vagyok. Meg a családomban az vagyok, meg az életben az vagyok, a villamoson, meg a metrón az vagyok. Ennyire vagyok keresztény. A történelem az élet tanító mestere. De mi milyen tanítványok vagyunk? A szemvizsgám az élet vizsgáját. A Krisztus követésünk helyén mondjuk el. Tovább folyik a történelem. Jön Luther, jön Calvin, jönnek a baptista, metodista reformátorok, jönnek a nagy advent mozgalom ébresztői, és az út a jelenig vezet. De tanulunk-e belőle? Adja Isten, hogy ez így legyen. És ezért kérjük is Isten, hogy ez legyen így. Egy rövid imádságot. Jó Istenünk, Te hatalmas vagy, és mi nagyon sokszor orcánk pirulásával állunk előtted. Attól, hogy a történelem a mi életünk tanító mestere legyen és maradjon. Jézusért kérjük ezt, fiadért. Vezess bennünket egészen a célig. Erre kérünk téged.

0: hír összeállításunk következik.
1: Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület zenei tábora vasárnaptól szombatig tart. Június 28-ától július 4-éig hirdették meg Monoszlón a kántori előképző kis kántorképző tanfolyamot, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Kórházlelkész konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Ma, július 1-e, a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendezték meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeinek kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón három előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyóújfaluli tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a nagy forróság elől. Erre kéri a lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az evangélikus püspöki tanács szintén azt kéri, nyissuk meg a templomainkat a hőség miatt betérők előtt. Felhívással fordul a forgalmas helyszínek közelében működő fővárosi és nagyvárosi gyülekezetek vezetőihez az Evangélikus Egyház püspöki tanácsa. Arra kérik őket, nyissák meg templomaikat a hőség elől hűvösebb, védettebb helyre húzódni szándékozó embertársaink előtt. Angol táborok hete. Egyszerre három helyen az országban. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig, rendhagyó módon az országban egyszerre három helyen voltak angol táboraik a metodistáknak. Szexárdon az amerikai First Broad Street metodista partnergyülekezet, a Tennessee állambeli Kingsportból első alkalommal szervezett ilyen tábort. A Budapest felső erdősori partnergyülekezet lelkésze Ken Hutchins és csapata Illinois államból a Skóla Európai Metodista Gimnázium tanulóival szervezett angol tábort már sokadik alkalommal. Zalába pedig Kentucky államból érkeztek újra az Osbury Egyetem diákjai, ahol a Letenyei Általános Iskola mintegy 100 tanulója vett részt június 22-e és 26-a között az angol táborban. Ebbe a táborba még soha ennyi résztvevő nem érkezett. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Az időjárásról. Itt az év fele. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. Az északi szél erősödik, és 26-31 fok lehet.
0: Híreinket hallották.
2: Ne sarautumen, ande Christos con nou. kaj si baron esko nov, kaj voj kaladjas amen peskera tessana.

0: Tavel aldime osunto der. Amen.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Semmelweis nap a magyar egészségügy napja. Július 1-e minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjeként ismernek. 2010. novemberében nyújtották be azt a törvényjavaslatot, amelyben a Semmelweis nap munkaszüneti nappá nyilvánítását javasolták, hogy az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését kifejezzék. A javaslat 2011-ben lépett hatályba, azóta a Semmelweis nap az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók számára munkaszüneti nap. A magyar köztisztviselők napja. A köztisztviselők napja minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1992-ben ezen a napot lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992-es évi 23. törvény, ennek emlékére 4 évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezésére Magyarország területén július 1-én ünnepnapot tartanak. Az ünnepet 1997-ben tartották meg első alkalommal, ekkor még a Köztisztviselők napja név alatt. 2001-ben munkaszüneti nappá nyilvánították, 2011. június 20-án az országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-e a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett. 2016-ig munkaszüneti nap volt a kormánytisztviselők, az ügykezelők és a közhivatalokban dolgozó fizikai alkalmazottak számára. 2017. január 1-én lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény módosítása, amely alapján a közszolgálati tisztviselők napja, július 1-e már nem munkaszüneti nap. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a nagy forróság elől, erre kéri a lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az evangélikus püspöki tanács szintén azt kéri, nyissuk meg a templomainkat a hőség miatt betérők előtt. Felhívással fordul a forgalmas helyszínek közelében működő fővárosi és nagyvárosi gyülekezetek vezetőihez az evangélikus egyház püspöki tanácsa. Arra kérik őket, nyissák meg templomaikat a hőség elől hűvösebb, védettebb helyre húzódni szándékozó embertársaink előtt. Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón, a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30-kor kezdődik, és a vasárnap ebéddel zárul. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Az időjárásról. Itt az év fele. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. Az északi szél erősödik, és 26-31 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró láng. Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni. Mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja az életünket. Molnár Ferenc.

0: Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Péter első levele 1.3.
1: Minden földi reménységnek vége abban a pillanatban, amikor az ember meghal. És mennyi reménységet kell már életünk folyamán is eltemetnünk. Sokan ennek következtében megkeserednek, és életuntá válnak. De még ha a földi reménységek egy része teljesül is, messze mögötte marad várakozásainknak. Van azonban egy olyan reménység, amely nem süllyed velünk együtt a sírba. Ennek a teljesedése minden korábbi elképzelést és várakozást messze fölülmúl majd. Jézus Krisztus hívőinek bizonyos az is, hogy vele együtt mi is élünk. Örökös társai leszünk, és osztozunk az ő örömébe. Ez az öröm csodálatos lesz. Akár mennyit beszélünk is róla, nem tudjuk eléggé kifejezni szavakkal. A mostani, világi öröm még Isten gyermekeinek életében sem mindig maradéktalanul és teljes mértékben tiszta. Egyszer azonban valóban tiszta, örökké tartó lelki örömöt nyerünk majd. Azonban ez a reménység egy nagy előfeltételhez kapcsolódik. Csak azok juthatnak birtokába, akik újjászülettek. Isten gyermekének lenni és a nagy isteni örökségre várni, ez a kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Még az újjá nem született emberek is reménykednek valami túlvilági életben, bár ha valami nehézség merül fel életükben, hamar válnak vigasztalanná. Ezzel szemben bennünk, Isten gyermekeiben szilárd reménység él, hogy urrá lehetünk a gondokon, és egyszer majd mennyei atyánk minden gazdagságának a teljes birtokába kerülünk. Ez a remény kiemel bennünket a földi élet mélységeiből. Erősít a szenvedésekben, és örömmel tölt el a legnehezebb időkben is. Ennek szilárd alapja, hogy nekünk élő megváltónk van.
0: Uram, most elcsöndesedem előtted, és rendet teszek földies, csapongó, gyötrődő gondolataim között. Összeszedetten, alázattal és bizalommal járulok hozzád. Vágyódom a te tiszta lelked után. Ahol van belső fegyelem, ott az élet kivirágzik, a remények is tisztulnak. Kérlek, adj szívből fakadó figyelmet és erőt, hogy a lélek szándékait megvalósíthassam, hogy mélyen megismerjem és követhessem akaratodat. Szeretném békés bizakodással és hálával elfogadni az örömöket és a nehézségeket is, amiket beleszőttél az életembe. Elegendő, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál, és ezáltal az én javamra is. Valamennyi terved jó, mert minden szeretett. Segíts nekem, hogy veled együttműködve föloldjam azokat az akadályokat, amelyek gátolják szereteted áradását, vagy útját állják szent lelked működésének bennem és rajtam keresztül. Kérlek, segíts elfogadni azt a kegyelmet, amely által a te szent szívedben megpihenhetek, és boldogan fogadom szeretetedet. Jóságos Uram, vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami neked tetszik. Add, hogy hallgatagon, csöndesen, mindenkor belenyugodjam szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye, és csak azért élek, hogy lángja a te dicsőségedre lobbanjon. Kérlek, töltsd be egészen életemet a remény egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek. Nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségért, hanem egyedül érted, Istenem. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A jelenések könyve 14. fejezet 6. és 7. versét olvasom fel, amelyik így hangzik. Jelenések könyve, tehát az apokalipszis könyve, 14. fejezet, 6. és 7. verse. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. És ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és földet, és a tengert és a vizek forrásait. Gondoljuk bele az újabb jelenetbe, amikor már-már a látnok, János apostol megfárad a korábbi fejezet, a korábbi események láttán, amikor az Antikrisztust és az ő hamis prófétáit látja, és már-már megnehezedik a szíve is, és azon gondolkodik, hogy eme nagy és erős hatalom, hatalmak ellen ki az, aki felveheti a küzdelmet. És olyan, mint amikor a három utolsó trombita szó előtt egy hatalmas nagy sas repül végig az égboltozaton. Ünnepélyesen, lassan, az égboltozat közepén. Sajnálatos, hogy néhány magyar biblia fordításban ezt a sast angyalnak fordítják. Többek között a Károli Biblia is, de ott egy sasról van szó, egy isteni követről. És most nem sast lát, hanem angyalt, illetve angyalokat lát. Érdeklődve néz az ég közepe felé János apostol. Milyen változás fog bekövetkezni? Vajon az emberfia le tudja győzni az Antikrisztust és a hamis prófétáit? Néhány nehezen érthető kifejezést meg kell magyarázzunk. Először is, amikor olvastuk azt, hogy a föld lakói. A jelenések könyvében a föld lakói nagyon fontos, mint hogyha terminus technicus kifejezésként értelmezhetnénk. Tehát a föld lakói jelentik azoknak az embereknek a közösségét, akik szembe állnak az Isten üzenetével, akik nem hisznek. Sőt, jelenti a föld lakói és lakosai azt a csoportot, akik a hűségeseket üldözték és üldözni fogják a jövőben is. És az angyal ezeknek az embereknek szól. Elsősorban nem a hűségeseknek, nem az egyházhoz szól a három angyal, vagy a hármas angyali üzenet felhívásában, hanem a föld lakosaihoz.

És mit mond számukra ez a három angyal? Azt, hogy féljétek az Istent. Az Isten félelem az Ószövetségben egy nagyon fontos, szinte minden nap használt vallásos kifejezés volt. Félni az Istent jelentette azt az Ószövetségben, hogy teljes értelemmel és akarattal engedelmeskedem az Istennek. Követem azokat az előírásokat, amelyeket a törvényben megfogalmazott, a Sínai hegyi törvény alkotásban. Istenhez tartozónak érzem magam. Az, aki féli az Isten oldalán áll. A magyarban egy picit veszélyeztet, kísért bennünket az a gondolat, mintha Istentől félnénk. Az Istent félni annyit jelent a régi magyar nyelvben, a Károli féle magyar nyelvben, mint tisztelni az Istent. Néhány Biblia verset keressünk meg ezzel kapcsolatosan, azért, hogy vissza tudjunk utána majd fordulni ugyanide a Jelenések könyvéhez. Elsőként Jeremiás 32. fejezet, és ott a 39. versét. Jeremiás 32:39 azt mondja. És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk nékik és az ő fiaiknak ő utánuk. Tehát az Isten félelem az Ószövetségben egyfajta szívből jön, az alázatos szívből jön. De ugyan ezt a gondolatot találjuk még Jeremiás próféta könyvében, ott a 44. fejezet és a 10. versében. Jeremiás 44:10. Nem alázták meg magukat mind e mai napig se, és nem féltek, sem az én törvényem szerint nem jártak, sem az én parancsolataim szerint, amelyeket előtökbe és a ti atyáitok elébe adtam. Tehát az Istent félni azt jelenti, hogy engedelmeskedni, az ő törvényei szerint járni, az ő parancsolatait tisztelni. Az Isten félelem az nem egy belső hit, hanem egy külső látható életutat, életelvet jelent. Nagyon érdekesen fogalmazza meg az Isten félelmet a Zsoltáros. A 40. Zsoltárban ezt találjuk feljegyezve. 40. Zsoltár 4. verse. És új éneket adott a számba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Ha valaki látja az Istent, ha valaki látja az Ószövetségben az Isten tettét, cselekedetét, akkor az elkezdi félni, tisztelni az Istent és az ő akaratát. Már csak egyetlen egy Biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatosan fölolvasni, és ez fel van jegyezve Ageus próféta könyvében, az első fejezet 12. versében. Ageus próféta a kis próféták között található, Zakariás könyve előtt, és az első fejezet 12. verse ezt mondja. És meghallá Zorobábel, a Sealtiel fia és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Ageus próféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr,
és az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. Tehát amikor meghallják a próféta szavát, megértik az Isten üzenetét, akkor a nép azonnal elkezdi félni, tisztelni az Istent.

még egy hasonló gondolatot találunk, amikor a nép látta a hatalmas isteni erőt Egyiptom országával szemben. Látta a csapások nagyságát és mélységét, abban a pillanatban elkezdte félni a korábban tiszteletlen nép az Istent. Exodus könyvének, vagyis Mózes második könyvének, ott a 14. fejezet 31. versében találjuk feljegyezve. Mózes második könyve, Exodus könyve, 14. fejezet, 31., vagyis a fejezet utolsó verse. És látta Izrael azt a nagy dolgot, amelyet cselekedék az Úr Egyiptomban. Félé azért a nép az Urat, és hívének az Úrnak és Mózesnak, az ő szolgájának. Tehát amikor az ember meglátja az Isten tetteit, nem tud elmenni döntés nélkül. Vagy félem és tisztelem az Istent, vagy nem. Gondoljuk csak el, hát az egyiptomiak nem látták ugyanazt, amit a zsidók láttak a kivonulás előtt. Az egyiptomiak vajon nem tapasztalták, hogy mi erős, mi nagy, mi hatalmas az izraeliták istene, Ábrahám és Jákob és Izsák istene, és csak nagyon kevesen hittek az Istenben. Tehát, ha látom az Isten nagyságát, tettét, vagy félni kezdem őt, vagy a korábbi hitetlenségemben, a további makacságomban megerősödöm, mint ahogy tette ezt a fáraó is, és megkeményítette a szívét Istennel szemben. Vagy ahogy mondja a 111. Zsoltár 10. verse, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Vagy ahogy mondja hasonlóan a Példabeszédek könyve is,

Félni az Istent egyenlő azzal, hogy jóra törekszem. A helyes dolgokat szeretném megvalósítani. A tiszta és átlátható dolgokat valósítom meg. Mind a magánéletemben, mind a közösségi életemben. Az Istent félni egyenlő azzal, hogy ellenállok a gonosz kísértésével szemben. Tehát amikor azt mondja ez az angyal, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, akkor ennek az angyalnak az üzenete az Ószövetségben gyökerezik, az ószövetségi vallásos gondolkodásban. Ebben a gondolkodásban, etikai magatartásban gyökerezik. És a következő, amit említettünk, hogy néki adjatok dicsőséget. A néki egyértelműen az Istenre vonatkozik. Az Istennek dicsőséget adni pedig azt jelenti, hogy az Isten félelem következménye. Mert aki nem féli az Istent, az nem fog dicsőséget adni. Aki féli az Istent, az kifejezi az Isten félelmével azt, hogy dicsőséget ad. És ne felejtsük el, hogy az Isten megjelenése az Ószövetségben. Ezt úgy szoktuk nevezni idegen szóval, hogy epifámia vagy teofámia. Tehát akár epifámia, akár teofámia formában megjelenik az Isten, az mindig egy dicsőség adást eredményez azoknak az embereknek a köréből, akik ennek az isteni megjelenésnek valamilyen formában a részeseivé válnak. Mózes felszólította a népet, mielőtt bevonult volna az ígéret földjére, hogy az Istennek adjanak dicsőséget. Az Isten dicsősége, az Isten kábódja, az a szent sátorban, később a szent templomban, az első, illetve a második templomban, a salamoni, illetve a fogság utáni második templomban teljesen világosan látható volt. Erre büszkék is voltak az izraeliták, mert az Isten dicsősége látszódott. Vagy amikor a pusztán vonultak, felhő és tűzoszlop formájában, ez az Isten dicsősége volt.

De vajon mit jelent a végidők végezetén az, hogy az Isten dicsőíteni? Amikor az angyal felszólítja a föld lakosait, azokat az embereket, akik nemhogy félték az Istent, hanem káromolták az Istent és az ő nevét. És mégis egy utolsó felhívásban arra szólítja föl a föld lakosait, hogy féljék az Istent, és engedelmeskedjenek neki. Az Isten félelem az nem más, mint dicsőséget adni az Úrnak. A dicsőség pedig azt jelenti az ember közösségi életében, hogy Isten parancsolatainak és rendeléseinek megfelelően élek. Persze ezekben a parancsolatokban nehogy arra gondoljunk, 21. században élő felebarátaimmal együtt mi is, hogy itt csak vallásos törvényekről van szó, itt csupán valami áldozati előírásokról, és valami olyan dolgokról, ami a 21. század emberéhez már semmi köze nincs. Nem. A felebarátról, a szülőtiszteletéről, a gyermek neveléséről, az Istennek megjáró, Istennek kijáró dolgok odaadásáról, a teremtőként való Isten dicsőítéséről van szó.

És utána így folytatja, mert eljött az ő ítéletének órája. A három angyal külön-külön arra hívja fel a föld lakosainak a figyelmét, hogy valami elérkezett. És erről az elérkezésről a föld lakosai nem vesznek észre semmit. Az Isten kinyilvánítja ítéletében, hogy ki a jó és ki a rossz. Az ítélet hirdetés, ami nem más, mint az Isten verdiktje, Isten ítélete. És azt mondja, hogy eljött az ő ítéletének órája. A magyar nyelvben is érezhető, hogy ez a múltban már bekövetkezett eseményt próbál ábrázolni. A görög nyelvben pedig ezt egy egyszerű aorisztoszi nyelvtani alakkal meg tudja oldani. Tehát itt egy múltban elkezdődött folyamat indul el, ami egészen a jelenen keresztül a jövőig kifejti a hatását. Mikor kezdődik el az Isten ítélete? Abban a pillanatban, amikor a föld népe és nemzetsége nem adja meg az Istennek a számára kijáró tiszteletet. Nem akkor születik meg az ítélet, amikor a bíró föláll és kimondja, hanem az ítélet akkor született meg, amikor valaki azt a nem kívánt vagy a törvény által tilalmazott cselekedetet végrehajtja. A bíró visszamenőleg mondja ki a verdiktet, és nem abban a pillanatban születik. Abban a pillanatban csak az születik meg, hogy igaz-e vagy nem, hogy ez az ember a törvény ellenébe tett. Lopott, csalt, hazudott, sikkasztott, embertölt, vagy nem. De az ítélet az elkövetés pillanatában már elhangzik. Csak ezt később a bíróság meg fogja ismételni. Az ítélet kimondása pontosan az első angyal ünnepélyes üzenetének bejelentésével veszi kezdetét. És ebben benne van, hogy kinek kell félni az Isten ítéletétől. Vajon azoknak kell félni az Isten ítéletétől, akik félik az Istent? Azoknak kell félni, akik tisztelik az Istent? Azok fognak félni az Isten verdiktjétől, akik megdicsőítik, akik dicsőséget adnak az Istennek? Nem, azoknak nem kell félni. Miért? Mert azoknak a lelkiismeretük tiszta. Tehát azoknak kell félni, akik valamilyen módon az Isten dicsőségét nem adták meg sem a múltban, sem az akkori jelenben. Akik a föld népéhez, vagyis a föld lakosaihoz tartoznak, akik áthágták azokat a törvényeket és parancsolatokat, amelyet az Isten elrendelt az ember érdekében. És ennyi kis bevezető után nézzük magát a konkrét szövegmagyarázatot, hiszen három angyalról van szó. És ez a három angyal ugyanazt az üzenetet mondja el három különböző formátumban. A középpontban az ember fia áll, de figyeljük meg, hogy ennek a szakasznak a végén az emberfia háttérbe fog húzódni, és helyette az Atyaisten nagysága fogja betölteni az egész történést. Tehát a kezdetben az emberfia az, aki ellenpólus az előző fejezetben lévő Antikrisztussal, vagy a földből, vagy a tengerből feljövő fenevaddal. És a bejelentő angyalnál, az ünnepélyesen az ég közepén repülő angyalnál van valami. És
azt mondja, hogy az örökké való evangélium. Milyen érdekes, hogy hozzáteszi ezt a jelzőt, ezt a jelző szerkezetet, az örökké való. Mintha nem tudnánk, hogy az evangélium az örökké való. De mégis hozzáteszi, kiemeli, hangsúlyozza és aláhúzza.

Nem tudjuk, hogy milyen formában van ennél az angyalnál az örökkévaló evangélium. Van olyan angyal, akinél vele van a tekercs. Egy lepecsételt tekercs és fölbontja. Nem tudjuk, hogy írott formában rendelkezik-e ezzel az örökkévaló evangéliummal, és akármilyen figyelmesen olvassuk el a szöveget, nem derül ki belőle legalábbis egyértelműen. Tehát lehet, hogy szóban kapja meg az Istentől ez az angyal az örökkévaló evangéliumot, vagy kijelentésben, vagy valamilyen más kinyilatkoztatásban. Talán a leghelyesebb logikai következtetésünk útján azt mondani, hogy isteni megbízást kap ez az angyal. És ez az angyal meghallja azt az Istentől, hogy mit kell néki elmondania, és ez az angyal hűségesen, minden torzítástól mentesen elmondja azt az üzenetet, amelyet rábízott az Isten. De az emberre is bízott üzenetet. És az az érdekes, hogy az evangéliumot az emberre bízta az Isten, nem az angyalokra. És most mégis az ég közepén megjelenik egy angyal, és elkezdi mondani azt, amit nekünk, az embereknek kellene mondani a föld lakosainak. Mert mi valahogy nem értettük meg. Pedig megvan írott formában, megvan a kijelentés formában, megvan értelmi formában, megvan érzelmi formában, tapasztalati úton, és mégsem mondjuk el helyesen. És akkor az Isten azt mondja, rendben van, ha az emberek nem tudják elmondani, akkor utoljára egy angyal mondja el. És ez az angyal hűségesen, következetesen elmondja az örökkévaló evangéliumot. Az angyal az ég közepén repül. Gondolkozhatunk ezen is elég sokat. Miért repül az angyal az ég közepén? Miért nem repül az ég szélén? Hát azért, hogy mindenki lássa. Az ég közepén repülő angyal nyomatékot kap az üzenetének a hirdetése által, nyomatékot kap azzal is, hogy ő az ég közepén repülhet. Nem az ég valamelyik szélén, mert az ég közepén repülő angyalt mindenki látja. A föld különböző részeiből. Persze ne felejtsük el, hogy nem a mai természettudományos világképpen rendelkezett János apostol, amikor leírja az apokalipszist, abban az időben a földet egy nagy lapos korongnak gondolták. Ma már tudjuk, hogy a föld egy térben elhelyezett gömb alakú kis formátum, amely az univerzumban olyan jelentéktelen, mint egy porszem a tenger fövenyén. És mégis nagy dolgok történnek ezen a földön, mert ez az angyal az ég közepén repül. Mégis menjünk csak vissza ehhez a gondolathoz még egy pillanatra, hogy az örökké való evangélium, ebben van valami változatlanság az örökké valóban. Mi emberek nem tudjuk, mi az, hogy örökké való, mert a világunkban semmi nem örök. Mert abban, amiben azt gondolta az emberiség, hogy ez örök, mindig tévedtek. Még az univerzum sem örök, még a csillagok sem örökök. Hányszor előfordult, hogy csillagászok évtizedekig tanulmányozták azt a nem létező csillagot, amely millió évekkel ezelőtt már eltűnt, de ide a fénye még millió esztendeig jött, és egyszer csak egyik pillanatról a másikra eltűnt az égboltozaton. És aztán rájöttek, hogy ez a csillag meghalt. Mi emberek is meghalunk, születünk és meghalunk, és mégis
Ebben az eltűnő, változó világunkban van egy örök dolog. Az evangélium. Ez az az evangélium, amelyet Pál hirdetett. Ez az az evangélium, amelyet a négy evangélista hirdetett. Márk, Máté Lukács és János evangélista. Ebben az örökkévaló evangéliumban benne van az Isten jelleme, az egész megváltási terv, hogy az emberiség elbukása előtt az Isten elhatározta, hogy odaadja válságul az ő egyetlen egy fiát. Ezért örök. Mert ezt nem lehetett megváltoztatni. Mert amire az Isten kimondja egyszer, hogy így legyen, az úgy lesz. Még akkor is, ha a legnagyobb fájdalmat jelenti az Isten és a fiával való kapcsolatában. Ezért örök az evangélium. Ezért megváltoztathatatlan. Ezt nem tudjuk mi elmondani. Ezért kellett az Istennek egy angyalt az ég közepére küldenie. Kinek mondja el az evangéliumot ez az angyal? Hát, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ha visszalapozunk, egyetlen egy lapot a Jelenések könyvében, és a 10. fejezet 11. versét felolvassuk, akkor azt látjuk, hogy szó szerint irodalmi kapcsolat van a mostan vizsgált szövegünkkel. Tehát Jelenés 10:11. És mondta nékem, ismét profétálnod kell néked sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felől. Ezt ki mondja az Isten? Kinek mondja? János apostolnak, a látnoknak. És most viszont az angyal mondja el azoknak az embereknek, akikhez elküldi őt az Isten. Bár nagyon érdekes, János apostol az egyháznak, az egyházhoz csatlakozni kívánó embereknek mondja el, az idők végén pedig az angyal azoknak mondja el, akik nem akarnak csatlakozni Istenhez. Azoknak mondja el, akik Isten hűségeseit üldözik. Akik nem kíváncsiak az Isten törvényére. Akik nevetnek az Isten parancsolatain. Akik káromolják az Istent. Ezeknek a káromló embereknek is azt mondja az angyal, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget.

hogy mondja el. Nagy szóval. Nem fülbesugva. Nem olyan bizonytalankodva, hogy hát nem is tudom, olyan bizonytalan vagyok, vagy mégsem. Nagy szóval, határozottan. Tudja az angyal, hogy mit akar. Átgondolta. Ez az angyal nem improvizál. Ez az angyal figyelmesen figyelt az isteni szózatra. És amit az Isten mond, azt kimeri mondani hangosan. Amit az egyház, a különböző korok egyházai csak félve, az üldözéstől rettegve, akár a római birodalom, akár a középkor viszonyai között, csak halkan, a mártír halálok sikolya közepette, csak halkan tudtak és mertek kimondani. Azt most az angyal hangosan mondja.

utolsó felszólításban benne van, még megtérhetsz. Az utolsó pillanatban még visszafordulhatsz az Istenhez. És biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik szívüket megkeményítik és nevetnek majd az ég közepén lévő angyalon és az ő üzenetén, az örökkévaló evangéliumon, meg az Isten félelmén, meg az Isten dicsőségén, hiszen ők már megkeményedtek. És lesznek olyanok is, akik vissza tudnak emlékezni azokra a pillanatokra, amikor az Isten szólt hozzájuk életük legkülönbözőbb helyzeteiben. És akik nem hittek az embereknek, talán majd fognak hinni Istennek. És ezekben a versekben figyeljük meg, hogy még Jézus személye is háttérbe szorul. Bár ott van a kezdetnél az emberfia kifejezés, de olyan erősen meghatározóvá válik az Atya Isten történelemre gyakorolt befolyása, hogy a fiú is önkéntelenül is, az ember fia is visszalép néhány lépést. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a sorok mögött, az evangéliumban kitörölhetetlenül ott van a názáreti Jézus is. Mert az evangélium a jó hírért járó jutalom. Meg kell említeni az öröm kifejezését. Miközben azt halljuk, hogy itt utolsó üzenet hirdetését mondja el az angyal. Miközben azt halljuk, hogy az Isten ítélete elindítja a végítéletet. Miközben azt látjuk, hogy itt félni kellene. Mégis a sorok mögül azt látjuk, azt érezzük, azt tudjuk, hogy azok a hűségesek, akik tisztelik Istent, akik dicsőítik a Teremtőt, azok nem félnek. Azok örömmel töltik el az életük minden napjait. Azok boldogok. Nem féltik az életüket. Nem úgy vannak, mint a középkor egyházában a hűségesek. Mert tudják, hogy egy dolog az életüknél is fontosabb. Az örök életük. És ezért nem féltik már a földi életüket. Ezért bátran odaállnak a föld népeivel szemben. És ha kell, akkor az üldözéssel is szembe állnak. Ha kell, akár az életüket is odaadják. Ilyen ember a mai világban még nagyon kevés a keresztények között. Különösen kevés közöttünk Európában. A világ azon távoli részein és kontinensein, ahol a kereszténység ütközik valamilyen más régi ókori vallással, néha hallunk olyan mártírokat, akik nem voltak hajlandók a kereszténységről lemondani, nem voltak hajlandó hitüket feladni, és ezért az életüket vették el. Talán meglincselték őket polgárháborúban, különböző cselekmények közepette. Van még néhány hűséges, van néhány olyan hűséges ember, aki kész az életét is feláldozni. És nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve 8. fejezetében a csapásoknak van egy sorrendje. És ezt a sorrendet követi a 14. fejezet 7. verse, amikor azt mondja, hogy mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pontosan ugyan ez a sorrend van a Jelenések könyve 8. fejezetében. Az első 4 trombita megszólalásánál is. Ugyan erről van szó, bár nagyon érdekes, hogy ott még egy valóság megjelenik, hiszen ott van a föld, a tenger, a vizek forrásai, és a Jelenések könyve 8. fejezetében a 4 trombita után ott van még az ég. Itt pedig az ég már lemarad.

Mert az ég már egy más valóságot, már egy más entitást hordoz. Mindenki végig fogja gondolni, a történelem annak a pontján, hogy milyen valóságot, milyen nagyságot akar követni. Az Antikrisztus, aki végigvonul majd az akkori kontinenseken, politikai hatalmakon, az emberek nagy tapssal leborulva fogják fogadni, csodákat fog tenni, azt mondja, hogy még tüzet is alá fog hozni az égből, és lesz egy hűséges maradék, amelyik csak és csak is az Istent fogja dicsérni és dicsőíteni. Még egy érdekességet hadd jegyezzek meg a 14. fejezet 6. és 7. versével kapcsolatosan. Hiszen ezek a versek a reformáció episztoláiként vannak számon tartva. Vagyis a reformáció idejében a kortársak annyira szerették Luther Mártont, hogy őt azonosították az ég közepén repülő angyallal, aki elmondta nagy szóval azt, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Anélkül, hogy Luther Márton nagyságát bármilyen módon akárnánk kicsinyíteni. Mégis ennek a szakasznak a tanulmányozása arról győz meg bennünket, hogy ezt az eseményt nem a múltban kell keresni, nem az 1517. október 31-i reformációban kell keresni és megtalálni, hanem a jövőben bekövetkező nagy esemény sorozat nyitányaként kell lássuk. Természetesen Luther Márton is hasonlóságilag elképzelhető, hogy olyan volt, mint az ég közepén lévő angyal. Ő is ennek az angyalnak a szolgálatába állította munkásságát, életét, küzdelmét, amikor ott van a Wormsi birodalmi gyűlés előtt, és azt mondták, vondd vissza! És Luther Mártonnak volt egy hatalmas, nagy kijelentése, amikor azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. A lelki ismeretem azt mondja, hogy nem tehetem, Isten engem úgy segéljen. Ez a Luther Márton mindenféleképpen ennek az angyalnak az előfutáraként értelmezhető. Ha nem is azonosítható ezzel az angyallal, de előfutáraként. Az utolsó üzenet olyan lesz, amely nem lesz elkerülhető senki számára. Az Antikrisztus elvakult, biztonságban tervezgeti majd a győzelmét, amely a Jelenések könyve szerint egy csúfos verességgé, visszafordíthatatlan verességgé változik. Mindenkinek döntenie kell, vagy ide, vagy oda. Isten segítsen bennünket a jó döntésben. Az Úr kegyelméből. Amen.

Moldován Vilmos, eljut hozzád is a hármas angyali üzenet. A mustármagból lombos fa lett, a szívekbe hullott üzenet. Féljétek az Istent, mert eljött ítéletes, fogadjátok őt. A halmok álmosan remegtek, bő harmatokat adtak az egek. Babilon városa leomlott, s az üzenet túrja a romot. Az alvó világot felgyújtja tűzében az ég, a bűn, a dudva, s a törvénytaposó világnak hirdeti az isteni vádat. Ki fenevad jegyét felveszi, Isten haragborát issza ki. Nem bújhatsz el előle, ember, nem rejt el tömbház, erdő, tenger. Könyvben, rádión, tróton jut el hozzád a szó az üzenettel. Sajtók nyomják nappal és éjjel, repülők messze viszik széjjel. Hallja a hegy, völgy, város, üzem, e világnak Isten mit üzen. Testvér, hozzád is eljut egyszer egy szolga eme üzenettel. S hiába bőjt és ellenállás, hiába templomba járás, hiába a sok papír rokon, hiába bú könny az arcokon, ha hallod az Úr üzenetét, amit hírnökök visznek szerteszét, elfogadod, vagy ellenkezel, az már tőled függ, hogy mit teszel. De tudd meg, ha végképp elveted a hármas égi üzenetet, sem a földön, sem az egekben nincs számodra többé kegyelem.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mendelssohn Szent Ivánéi Álom című művét.

0: Kedves hallgatóink, Mendelssohn Szent Ivánéi álom című művét hallgathatták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 1-én, szerdán következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét a példabeszédek könyvének első fejezetében a 7. versként olvashatjuk. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Napújszövetségi igéjét Pál apostolnak, a Korintus beliekhez írott 2. levelének 13. fejezetében, az 5. versében találjuk meg. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység, mondja Blaise Pascal, 17. századi francia keresztény gondolkodó. És az igazi bölcsesség valóban nem más, mint az igazság keresésének folyamatos vágya és az Isten előtti megalázkodás.

mert nem gondolja azt, hogy minden az övé, mindent megtehet, mindent el tud érni, mindent ő hoz létre, és mindent el is tapsolhat, ha van is rá hatalma, tudása és befolyása. Urunk ma arra tanít, hogy a királyi székben is koldusok maradunk. Viszont Lutherrel együtt valljuk, hogy az Isten koldusai lehetünk, akiknek naponként kérniük kell a bölcs és engedelmes szívet, ahogy Salamon is tette ezt egykor. És naponként tarthatunk önvizsgálatot is, bízva Urunk bölcsességében, aki Jézus Krisztusban megmutatta nekünk irgalmas szeretetének nagyságát. A nap imádsága: Uram, megvallom neked, hogy legtöbbször a magam bölcsességére hagyatkozom, és nem veszem komolyan szavadat, nem kérem ki tanácsodat. Segíts helyes önismeretre, és vezess szent lelked által, hogy bölcs szívhez jussak, és a te dicsőségedre tudjak élni. Amen. Baranyai Csaba áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, és a nap újszövetségi igéje: önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e, önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten velünk. A mai ige 1. Mózes 48.21. Isten veletek lesz. Gondolatok az igéről. A jó öreg Jákob nem maradhatott tovább József mellett, mert eljött halála órája. Mégsem féltette fiát, mert hittel mondhatta, Isten veletek lesz. Mikor nagyon kedves rokonunk vagy barátunk hal meg, nekünk is azzal kell vigasztalnunk magunkat, hogy az Úr nem távozott el mellőlünk, ő él, és mindörökké velünk marad. Ha Isten velünk van, a legjobb társaságban vagyunk, még ha szegények és megvetettek vagyunk is. Ha Isten velünk van, mindig van elegendő erőnk, mert az Úrért dolgozni sohasem megerőltető. Ha Isten velünk van, mindig biztonságban vagyunk, mert semmi sem árthat annak, aki az ő árnyékában lakozik. Micsoda öröm az számunkra, Isten nem csak most van velünk, hanem mindig velünk lesz. Velünk, családunkkal, gyülekezetünkkel. Jézus neve, Immanuel, azt jelenti, hogy velünk az Isten. Vajon nem az mindenek felett a legjobb, hogy Isten velünk van? Ezért nincs okunk a félelemre. Inkább örüljünk és reménykedjünk. Krisztus ügye halad. Az igazság fog győzni, mert az Úr azokkal van, akik ővele tartanak. Bár csak egész nap ezen örvendeznének ezen soroknak olvasói. Ennél nagyobb örömet sehol másutt nem lehet találni. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia.

0: Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények mától július 1-e és 3-a között Budapesten rendezik több helyszínen a nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapesten több helyszínen. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. A családos, több generációs csendes hét Pilis Csabán, a Bételben június 29-e hétfőtől még július 3-án péntekig tart. Téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet, aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Itt az év fele. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is, csak 25-32 fok várható. Pénteken újabb hideg front érkezhet, de inkább sok napsütés lesz. Az északi szél erősödik, és 26-31 fok lehet.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy újkor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, majd nagyon kedves házaspár a vendégem, Kovács Barna és a felesége Jutka, és nem is a stúdióban jelentkezem most, hanem egy távoli településről, nem is Magyarországról, Erdélyből, Szatmárnémetiből. Az otthonukban ültünk le beszélgetni, és azért gondoltam, hogy nagyon érdekes lesz, ha megismerik a hallgatók is Barnát és Juditot, mert egy különleges munkában vannak ők. Gyerekek között szolgálnak, tevékenykednek. A gyerekmunka nagyon sokféle része ismert számukra, sőt nem csak, hogy végzik, hanem talán, ha jól tudom, felelősséget is hordoznak ezen a területen, de ezt majd szép sorjában megtudjuk a beszélgetés folyamán. Nagyon köszönöm, hogy vállaltátok a beszélgetést, és készségesek voltatok a hallgatók nevében is. Kezdjük talán azzal, hogy hogy lesz az ember gyerekmunkás?
3: Hát ezt a kérdést én is feltettem magamnak, hogy lesz valakiből gyermekmunkás. Én nem annak készültem, és megvallom őszintén, nem is ez volt a gyerekkori álmom. Hanem a Jóisten avatkozott be az életembe, és az ő fokozatos vezetésének tudom be azt, hogy ma gyermekmunkás vagyok, gyermekek evangelizálásával foglalkozunk. Én úgy hiszem, hogy Istennek megvan egy tökéletes terve mindannyiunknak az életével. És ha beállunk ebbe a tervbe, elfogadjuk ezt a tervet, akkor ez azt jelenti, hogy kész vagyok arra, hogy a Jóisten oda vezessen abba az irányba, ahol ő szeretne. És ez nem mindig talál a gyerekkori álommal. Van úgy, hogy az álom válik valóra, van, amikor az Isten terve válik valóra az életünkben. Hát nálam ez így történt.
2: Hát ez így elmondva nagyon szépen hangzik, de azért itt olyan kifejezések hangzottak el, amelyek nem biztos, hogy mindenki számára teljesen egyértelmű. Mármint, hogy Isten terve, ez olyan távolinak tűnik, nem? Hát azt azért a legtöbb ember elhiszi, vagy elgondolja, hogy igen, hát valaminek lenni kell. De hogyan érthetem meg azt ő személyesen velem, mit akar?
3: Hát vissza kell menni oda a megtérésnek az idejére, mert minden ott dől el. Az én életemben is így történt, hogy az Úr Jézussal való találkozás volt az a pillanat, az az időszak, ami befolyásolt az életemet. És elvontnak tűnik az, hogy Isten terve valósulja meg az életünkben, de konkrétan ez ott kezdődik el, amikor személyesen megismerjük az Urat, üdvösséget kapunk tőle, bűneink bocsánatát, és attól kezdve tudjuk letenni az életünket a kezébe, és attól kezdve vagyunk nyitottak afelé, hogy Isten vezessen bennünket, ahogyan ő szeretne. Amikor ellen is voltam, megkérdezték, hogy mi szeretnénk lenni. A pattársam azt mondta, hogy ő gépészmérnök szeretne lenni. Hát én is azt mondtam, hogy legalább annyi leszek én is, úgyhogy én is gépészmérnök akarok lenni. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Később valóban mérnök lettem, ilyen műszaki beállítottságú ember, ezért furcsáltam azt, hogy a Jóisten mégis ilyen irányba terelte az életemet. Nem volt az zsákutca, azzal is megvolt a Jóistennek a terve, egy felkészítési időszak. Tehát azért mondom, hogy technikai irányba indultam el, műszaki irányba, és a Jóisten pedig aztán lassan átterelte más irányba az életemet.
2: Jutkára is nagyon kíváncsiak vagyunk, de ha megengeded, még egy picit vissza kell kérdeznem, mert elhangzott megint egy olyan mondat, ami számodra egyértelmű, de a hallgatók számára nem biztos. Valami olyasmit mondtál, hogy minden a megtérésnél dőlt el. Ott dől el minden. Mi az a megtérés, és mi az, ami ott minden eldől?
3: Hát örülök ennek a kérdésnek azért, mert úgy érzem, hogy amennyire fontos szüksége van egy épületnek a jó alapra, ugyanígy a lelki értelemben is szükségünk van mindenkinek arra, hogy legyen egy biztos alapja, egy elindulás a lelki életben. Hát nálam ez úgy történt, hogy 14 éves koromban, pontosan a 14. születésnapomon történt az, amikor az Úr kegyelme engem is elért. A testvérem már korábban megtért, 3 hónappal korábban, és láttam az életében, egy tinédzser, 16-17 éves fiúnak az életében, mit jelent az, amikor valaki nem csak keresztény családban nő fel, nem csak vasárnapi iskolára jár, gyülekezetbe jár, és bizonyos szolgálatokat is végez a gyülekezetben, hanem újjászületett, amikor a bűneivel szakított, és Isten kegyelméből egy új életet kezd, új emberré válik. Tudtam, hogy bennem is meg kell történjen ez a változás. Nem volt hozzá erőm. Aztán éppen vasárnapra esett a 14. születésnapom, amikor gyülekezeti istentisztelet végén volt egy felszólítás, hogy akik szeretnék az Úrra bízni az életüket, szeretnének megtérni, bűneiket rendezni az Úrra, maradjanak vissza még imádkozni. A barátaim úgy körülvettek, hogy mire észbe kaptam, már meg is kezdődött ez a második alkalom. És láttam, többen jelentkeznek, kérik, hogy imádkozzanak értük, hogy ők is megtérhessenek. Bennem egy hang azt mondta, na még bírd ki, még egy jó fél óra, és akkor majd megszabadulsz. De tudtam, hogy ez a régének az ellenállása volt a lelki világomban. Ezt mindaddig bírtam, még a vasárnapiskolai tanítóm el nem kezdett imádkozni. Hát úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 100-120-an lehettünk ezen az ima alkalmon. És a vasárnapiskolai tanítóm megköszönte könnyes szemekkel, hogy az Úr munkálkodik a csoportjában, és már olyan sokan megtértek a fiatalok közül is. Aztán egy kis szünetet tartott, és úgy folytatta, de látod, Uram, hogy Barna még nem tért meg. És ez volt az a pillanat, amikor rám szakadtak a bűneim. Tudtam, hogy bűnös vagyok, de az a makacság, az ellenállás, hogy Isten szeretne jót adni nekem, kicserélni a régit újra, és én meg nem akarom. És ahogy ő befejezte az imádságát, belőlem előtört életem első őszinte imája. És megköszöntem, hogy értem is állt Golgotán a kereszt, az Úr Jézus értem is szenvedett. Kértem, hogy bocsásson meg nekem. Én úgy álltam fel akkor térdeimről, mint aki tudtam, hogy új ember vagyok. Nem csak bocsánatot nyertem, hanem egy új szívet, egy új életet, ugyanakkor egy új célt is az életemnek. És tudtam, hogy mától kezdve minden másképp lesz. Igaz, akkor még csak 14 éves serdülő voltam, de tudtam, hogy most már az Úrral fogok együtt járni, együtt élni, és ő fogja megmutatni az én jövőmet is. Ezért akartam kihangsúlyozni a megtérésnek a fontosságát. Így van, őszinte megtérés nélkül nem beszélhetünk elhivatottságról, vagy küldetésről. Tehát nálam ez volt az a nap, ami meghatározta az életemnek a menetét. Tudtam, hogy Isten nem csak üdvösségre hívott el engem, hanem a szolgálatra. És ezt a kettőt nem lehet, és nem szabad külön választani, bár sokan ma ezt megteszik. De én úgy hiszem, az a biblikus hozzáállás, és ez az igazi, amikor valaki üdvösséget kap, Isten nem csak a bűnbocsánatra, nem csak az üdvösségre hívja el az embert, hanem a szolgálatra is. Gyerekkoromtól kezdve tudtam, hogy nekem majd az Urat kell szolgálnom, és a gondolatvilágom mindig nyitva volt e felé, hogy nekem az Urat kell szolgálnom.
2: Ha jól értem, akkor neked 2 születésnapod esik egy napra.
3: Így van.
2: Jutka, nálad, hogy zajlott az, hogy most úgy mutattalak be a hallgatóknak, mint te is, aki a gyerekmunkában tevékenykedsz, te is gyerekmunkás vagy. A te utad hogy volt?
4: Hát egy kicsit másképp indult, keresztény hívő családban nőttem fel, és már kicsi gyerekkorom óta volt bennem egy különös szeretet a gyerekek, a kisebb gyerekek felé. Ez megmutatkozott akár a gyülekezetben, hogy a végén odaszaladtam, és a pici babákat babusgattam, de a tömbházban is, ahol laktunk, és később cseperedtem, rám merték bízni a gyerekeket a tömbházból, vigyáztam a kisebbekre, és egy olyan pesztra voltam a számukra. Lehet, hogy ez onnan is indult, hogy kicsit pedagógus családból is származom, édesanyám a óvónő, és mindig sok gyerekkel voltunk körbevéve, nagyon-nagyon szerettem a gyerekeket. Ez az egyik oldala az éremnek. Aztán a másik részét azt hozzákaptam később a megtérésemmel én is. Mert amellett, hogy nagyon szerettem, és volt egy különleges hely a szívemben a gyerekek számára, lenyűgöztek mindig a gyerekek, egy kicsit másképp kezdtem látni őket, miután megtértem. Nem csak aranyos, cuki kis gyerekeket láttam bennük, hanem azt is, hogy el vannak veszve Isten nélkül. És talán ez is indított el arra, hogy nekik szükségük van a jó Istenre, az Úr Jézusra, hogy megváltozzon az életük. Kicsik, aranyosak, de Isten nélkül élnek.
2: Te is említetted a megtérést, mint egy kulcs fordulópontot, hogy megváltozott a látásod, a gondolkodásmódod. Mit jelentett ez?
4: Hát mi nem voltunk 120-an ott, amikor én megtértem, hanem csak 6-an. A családunk volt együtt. Ugye, ahogy már említettem, Istenfélő családban nőttem fel, és ez azzal is járt, hogy mi minden este leültünk Bibliát olvasni együtt a családban. Akár énekelni is, édesapám gitározott, harmonikázott, hegedült, édesanyám, elővették a hangszereket, és sorban mondtuk az énekeket, énekeltünk, Bibliát olvastunk, imádkoztunk. Nem maradhatott el egyetlen este sem anélkül, hogy mi ígét ne olvastunk volna. És nem mondom azt, hogy mindig odafigyeltem, mindig tudtam, hogy ott miről van szó, de valahogy ez úgy belénk ivódott, hogy amikor a szüleink nem voltak itthon, már csak 4-en is leültünk este Bibliát olvasni, imádkozni együtt. Az egyik este 12 éves voltam. Testvérem néhány hónappal azelőtt megtért, Istennek átadta az életét, és nem is igazán értettem, hogy neki miért kellett megtérni. Mindig olyan jó lány volt közöttünk. Ő volt a segítőkész, helyettünk végzett el különböző házi munkákat. Ő engedelmes volt. Tehát őt mindig olyan jónak láttam. És hát magamat is jónak láttam addig. Úgy gondoltam, hogy a többiekhez képest én is elég jó vagyok, és nekem nincs szükségem megtérésre. Ezért döbbentett meg akkor, amikor testvérem úgy jött haza egy istentiszteletről, hogy ő megtért, hogy hát neked miért kellett. Aztán aznap este beszélgettünk a családban, és édesanyám megkérdezte, hogy látunk-e valami változást a testvérünk életében. Hát azt még el kell mondjam, hogy miután a testvérem megtért, hát én kerestem a hibát benne. Jobban, mint az előtt. Hogy bizonyítsam be azt, hogy ő mégsem. Tehát tulajdonképpen a saját ellenkezésemet, vagy makacságomat akartam ezzel leplezni. De akkor úgy kénytelen be kellett lássam, hogy ne lenne változás. És úgy összetörtem. Nem emlékszem már, hogy milyen ígét olvastunk, vagy mi is volt akkor este, csak azt, hogy akkor éreztem először, akkor értettem meg először, hogy én nem vagyok az a jó kislány, akinek gondoltam addig magam. Hogy Isten nem úgy mér engem, ahogy én mérem magam. És hogy szükségem van a változásra, hogy azok az apró dolgok, amiket lehet én nagyon apróknak láttam, hogy az én akaratomat akartam kivinni. Ha játszottunk együtt a testvéremmel, vagy azt játszottuk, amit én, vagy semmit. Hogy addig, amíg láttak szüleim, addig úgy viselkedtem, ahogy kell, amikor nem láttak az iskolában, akkor mehettem a fejem utánad. Ezek olyan jó dolgok voltak, hogy a hűtőszekrényről elvett pénz, az nem az enyém, hanem azt elvettem, úgy elloptam. És akkor azok a dolgok úgy elém jöttek, és akkor éreztem igazán azt, hogy én bűnös vagyok. Hogy az Úr Jézus értem kellett a keresztfára menjen, és először életembe törtem össze a bűneim miatt, és sírtam, és kértem az Isten bocsánatát, és tudom, hogy ő megbocsájtott nekem is, és új életet kaptam tőle. Így indult el.
2: Ahogy végighallgattalak benneteket, egyikőtök se volt nagyon idős, sőt, igazából véve fiatalok voltatok nagyon, 12-14 év, ha jól emlékszem. Azért még utána jönnek a serdülőkori lázadások, az útkeresés, pályaválasztás, párválasztás, úgy egyáltalán az életben való elhelyezkedés is. Azt mondják, hogy ezek viharos időszakok, legtöbb embernél valóban az. Szerintetek befolyásolta-e a később életeteket az, hogy ti nagyon-nagyon fiatalon azt mondtátok, hogy szükségetek van Istenre, és vele akartok élni? Különbözött-e a serdülőkori vihar azoktól a másoktól, akiknél nem volt egy ilyen életváltozás, ahogy említettétek? Hogy látjátok?
3: Megmondom őszintén, én nem emlékszem ilyen serdülőkori viharokra az életemből, és hálát adok Istennek, hogy a viharok előtt megmentett engem. És én úgy hiszem, hogy ha a Jóisten beavatkozik az életünkbe, újjászületünk, akkor serdülőkor, ifjúkor, bármilyen korban van az ember, egészen másképp tudja megélni. Talán rányomta bélyegét az is az én ifjúkoromra, hogy a kommunista időben elég nagy nyomás nehezedett a hívő gyerekekre, hívő fiatalokra, és harcolnunk kellett azért, hogy talpon maradhassunk, úgy az iskolai közegben, mint a társadalomban. És amikor így egy ilyen nyomás alatt vagy üldözésnek vagy kitéve, ez most már nagyon dicsekvően hangzik, de nem volt az igazából üldözés, de ez a nyomás miatt azért nem tudtunk úgy lazítani, ahogyan a mai fiatalok teszik. Minden nap megfigyeltek az iskolában, a pártitkár, tanár, aztán a kisztitkár, az állandóan figyelemmel kísért. Volt, amikor félrehívott és figyelmeztetett, hogy meg ne próbálj prozelitizmust gyakorolni. Hát ez a román szakkifejezés azt jelenti, hogy ne tegyél bizonyságot az Úr Jézusról, ne vald meg a hited másoknak, mert ha megtudom, akkor ki leszel csapva az iskolából. És ezek a figyelmeztetések arra sarkallottak, hogy a hitünket éljük meg. És ez jót tett lelki szempontból, és megtanultunk pozitívan hozzáállni. Nem azt vártuk, hogy hogyan folytsanak vissza bennünket, hanem mi hogyan tudnánk aktívan megélni a hitünket. És ez ambicionált bennünket, és ez tűzzel töltötte meg a szívünket, és nem törődtünk azzal, hogy fenyegetnek bennünket. És nem is kellett keresni az alanyokat, hogy kinek tegyünk bizonyságot, szinte ők jöttek hozzánk, osztálytársaink, látták a megváltozott életünket, jöttek, kérdeztek, de te miért vagy ilyen, de te miért nem teszed azt vagy amazt, és mindjárt lehetőség volt az Úr Jézusról bizonyságot tenni. Hát ilyen szempontból elmondhatom, hogy lelkileg áldású voltak azok az évek, a szorítások ellenére is, meg ugye ami hozzájött Romániában, a nélkülözésnek az időszaka volt ez, de lelkileg nem volt nélkülözés. Isten olyan csodálatosan kárpótolta azt a hiányt, ami fizikai szempontból volt Romániában. Lelkileg bőség volt, Isten kegyelme kiáradt az életünkben. Ifjúsági órákon tértek meg fiatalok, osztálytársakat elhívtunk, Csodálatos idők voltak azok, ezt kell elmondjam. Nem, mintha visszasírnám azokat az éveket. Isten tervében voltak ezek az évek, és megágyazta azt az evangéliumi kibontakozást, ami később jött az életünkben. Így történt az, hogy befejezve a középiskolát, akkor egyetemi tanulmányaim miatt Brassóba költöztem 5 évig, és ott is alkalmam volt az Úr Jézusról bizonyságot tenni. Szép évek voltak ezek, mikor a Jóisten lelkileg erősített és készített fel a későbbi szolgálatra. Ezért nem mondom azt, hogy zsákutca lett volna mindaz, amit a misszió munka előtt tettem volna. Mert mielőtt tehettem volna valamit az Úrért, addig az Úrnak kellett sok mindent bennem elvégeznie. És bizonyságot tehettem kollégáimnak az egyetemen, főleg a magyar székely kollégáimmal jó kapcsolataim voltak, és a Jóisten csodálatosan nyitotta ajtókat. Aztán székelyföldi gyülekezeteket látogathattam meg, egyetemista kollégáimmal kis kvartettet alakítottunk, misszióztunk ott, ahol lehetett, és ez életben tartott bennünket, mozgásban. A lelkemben én mindig tudtam, hogy Isten többet akar tőlem, lelkileg is még többet tudjak odaadni neki, és így készített elő arra, hogy majd később, aztán teljes idővel is a szolgálatba beálljak. Tehát visszatérve a 14 éves döntésemhez, úgy, ahogy az előbb elmondtad, Jóisten azzal is készített fel, hogy ilyen fiatal korban megismerhettük őt. És bennem mindig visszacsengett az, hogy hamarabb is megtérhettem volna. Ha valaki oda segített volna, 13 évesen, 12 évesen, vagy 11 évesen is, vagy még hamarabb is dönthettem volna az Úr Jézus mellett. Csak hogy még egy kis visszapillantás, 13 éves voltam, amikor egy román evangélista testvérnek a magyar nyelvű prédikációját hallottam, és tört magyarsággal, de Isten erejével, hogy hirdette az igét, elmondta azt, hogy ő 13 éves volt, amikor elfogadta az Úr Jézust. A szívem akkor átdobbant, mert én éppen 13 éves voltam. Tudtam, hogy most már én is megtérhetnék, itt az ideje. És ez volt az egyik tényező, ami később aztán nagy mértékben hozzájárult az elhivatás tudatomhoz, hogy ha hamarabb elmondták volna, vagy ha hamarabb oda segítettek volna, de én ezt megtehetem a gyerekekkel, a tinikkel, hogy segítse őket az üdvösség útjára.
2: Jutka, te hogy emlékszel a serdülőkori évekre?
4: Még én is visszaemlékszem arra, amikor hétfő reggelente úgy indultak az iskolai órák, hogy ki volt templomba, Isten tiszteleten, az álljon fel, és akkor kezdődött a nyilvános megszégyenítés, és valahogy így teltek a hétfő napok, és még megtérésem előtt is felálltunk. Tehát az soha nem volt bennem, hogy szégyeltem azt, hogy én Isten tiszteletre járok, vagy a családunk Isten tiszteletre jár. De miután megtértem, hát ez nem is volt kérdés.
2: Bocsánat, hogy egy pillanatra megszakítalak. Mind a ketten említettétek ezt, és talán egy mai fiatal el se tudja képzelni, hogy mit jelent ez különösen Magyarországon. Azt mondják a pszichológusok, hogy a nyilvános megszégyenítés egy gyereknek életre szóló sebeket, olyan személyiség problémákat okozhat, amiből talán nem is tud meggyógyulni. Mit gondoltok erről?
4: Azt hiszem, hogy akkor ott nyilván nem esett jól, és nagyon rosszul esett, de nem is éltem meg azt annyira lesújtónak, hogy jaj, most. Tehát valahogy lehet azért is, mert olvastuk a Bibliát rendszeresen is, és tudtuk az ígét, hogy ha vallást teszünk az Úrról, ő is vallást tesz rólunk, és valahogy az természetesnek tűnt, hogy hát ha ez is jár érte, az nem olyan nagy dolog. Nem érzem azt, hogy megcsonkítva, vagy különösebb kár, igen, ért volna azért. Sőt, nagyon sokat erősödtünk azáltal, hogy mégis tudtuk vállalni ezt.
3: Attól függ, hogy mi miatt szégyenítnek meg valakit, és Péter apostol mondja azt, hogy mindenképp kell szenvedni, de van úgy, hogy a saját hibáink miatt, vagy bűneink, vagy rossz szokásaink miatt szenvedünk, de hogyha Krisztusért vállaljuk. Itt az a csodálatos benne, hogy ilyenkor nem vagy egyedül. Hasonlóan a zsidó fiúkhoz, akik ugye Babilonban felvállalták az új hitüket. De gyakran eszünkbe jutottak ezek a bibliai példák, és olyankor tudtuk, hogy nem vagyunk egyedül. Bár nem tudom leírni azt a belső nyomást, amit a kommunista rezsimnek a verőlegényei képviseltek. Egy ilyen pokoli szellemiséget, lelkiséget képviseltek, és ez érződött belőlük. De amikor tudtuk azt, hogy Isten van velünk, és felvállaljuk ezt, ez nemhogy megszégyenített volna, hanem feldobott minket, és ösztönzött arra, hogy még hűségesebbek legyünk, még jobban szálljuk oda az életünket. Hát ma is arra van szükség, hogy legyen egy helyes motivációja az ifjúságnak, hogy miért vállalja fel a megszégyenítést akár Krisztusért, mert ma is van ez. Nem kommunista ideológiák miatt, de az elvilágiasodott hozzáállás miatt megszégyenítő az, hogyha valaki isteni mércék szerint szeretne élni. Ezt, ha valaki felvállalja, akkor az a csodálatos benne, hogy Isten maga áll mellé. És nem, hogy derékba törne a jelleme, hanem még megerősödik. És úgy, mint az erős szelek megerősítik azt a fenyőfát, amelyik a hegyoldalban növekszik. És belőle lesz a legjobb rezonancia fenyő, amelyikből hegedűt vagy hangszert készítenek. Tehát ehhez hasonlítanám azt a fiatalt, aki felvállalja az ő hitét, és a viharos szelek között is megkapaszkodik Krisztusban a kősziklában.
2: Annyira gyönyörű mondat volt, hogy itt most abba adjuk egy picit a beszélgetést, már csak azért is, mert eltelt az első fél óra. A zene után folytatjuk. Mai vendégem Kovács Barnae és felesége Jutka. Maradjanak velünk, Szatmárnémetiből jelentkezünk.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmár Németiből jelentkezem, egy kedves család otthonából. Kovács Barna és a felesége Jutka a vendéglátom, akik gyerekmunkában tevékenykednek itt Erdélyben, de talán Erdélyen túl is. Erről majd biztos mesélnek nekünk. Akik az előző fél órát is velünk töltötték, azok megtudták, hogy nem csak úgy lesz az ember gyerekmunkás, vagy gyerekkori álmait megvalósítva a gyerekek között akar majd egyszer tevékenykedni, és az is lesz, hanem mind a ketten egy olyan dolgot emlegettek itt nekünk, hogy ennek szükséges előfeltétele az, hogy az ember személyesen találkozzon Jézus Krisztussal, mint megváltójával, és személyesen ismerje fel azt, hogy szüksége van a megváltásra, szüksége van új életre, és aztán, ha engedi, akkor Isten majd munkálkodik az életében, és megvalósítja az ő tervét. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy én kicsit udvariatlanul is talán megszakítottam Jutkának azt az elbeszélését, hogy a serdülőkornak a viharait befolyásolja az, hogy az ember 12 éves korában, ahogy ő elmondta, új életet kapott Istentől. Akkor folytassuk talán ezzel a témával a beszélgetést. Hogy gondolod, Jutka, hogy emlékszel?
3: Hát mindenképpen befolyásolja, bár ugye, ahogy a férjem elmondta az előbb, nem voltak olyan nagy viharaink a serdülőkorban, vagy legalábbis nem emlékszem erre, gondolom, hogy annak több oka is van. Lehet az is, hogy mi négyen voltunk testvérek, és többen kellett odafigyeljünk egymásra, nem volt idő arra, hogy mindenki a saját feje után menjen, és azt követelje, ami neki tetszik. De nyilván az is, hogy már eleve másképp álltunk a dolgokhoz, miután az Úrnak adtuk az életünket. Nagyon-nagyon sokat segített az is az ifjúságunkban, hogy fiatalok között voltak ilyen imacsoportok, lányok között külön, fiúk között is külön. Amikor találkoztunk, beszélgettünk, megosztottuk harcainkat, nehézségeinket, imádkoztunk egymásért, és ez nagyon nagy erőt adott arra, hogy győzzünk a kísértésekben, és megharcoljunk dolgokat.
2: Én most egy picit kiesek egy pillanatra a szerepemből, mert szeretném megerősíteni azt a saját tapasztalatom alapján is, de a lányaim tapasztalata alapján, hogy igen, Isten, ha idejében megment egy fiatalt, akkor a nagy viharaktól is megmenti. Tehát én is nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy idejében találkozzunk Jézus Krisztussal, mint személyes megváltónkkal. Na de menjünk tovább, mert mégis rátok vagyunk kíváncsiak. Ettől még nem lett gyerekmunkás az ember. Most már nagyon sok mindent megtudtunk, és nagyon-nagyon jó dolgokat, és nagyon köszönöm, hogy megosztottátok velünk, de azért ez még az alapozás volt egy kicsit, ha jól értem.
4: Tehát amit már kezdetén elmondtam, megtérésem óta úgy indultam el a lelkéletben, hogy nyitott kell lennem a szolgálatra. Bárhol szeretne Isten, akkor nekem kész kell lennem, tennem a képességeim szerint, és aztán, ahogy szolgáltam, szolgálat közben arra is rájöttem, hogy Isten nem csak a meglévő képességeinket akarja felhasználni, hanem az ő szent lelke el tud bennünk végezni, ki tud alakítani bennünk olyan képességeket, amelyekkel korábban nem rendelkeztünk, vagy talán ott szunnyadtak bennünk, de erre csak úgy jövünk rá, hogyha szolgálunk. Hát valahogy így alakult az életemben is. Az elején bizonyságtevéssel próbálkoztam osztálytársaim között, gyülekezeti összejöveteleken. És a bizonyságtevés mindig kicsit hasonlít a hit felégetéséhez. Emlékszem, hogy úgy tanítottak minket annak idején, hogy az igazi megtérés abból is áll, hogy a visszafelé vezető hidat felégetjük. És amikor mi bizonyságot teszünk, felvállaljuk a hitünket, akkor a lelkünk mélyén tudjuk, hogy nincs vissza ott többé a régibe. És ez lenne talán egy tanácsom, egy fegyver mindenki számára, de főképp a fiatalok számára, merjetek bátran bizonyságot tenni, mert ez megerősít a hitetekben, de ugyanakkor a visszafelé vezető hidat is felégeti, és ez kötelez abban, hogy ő mindig csak előre menj, és sohasem visszafele.
2: Bocsánat, ha már ezt a nagyon szép képet használtad, azért a hit felégetés mindig veszteségekkel is jár, nem?
4: Hát igen, ez úgy tűnik, hogy veszteségekkel jár, de ami a híd után vár ránk, a sokkal szebb. Én itt a régi életben, a bűnös életben, abba, amit megszoktunk, amit örököltünk, ahogy a Biblia is mondja, hogy szüleinktől, atyáinktól örököltünk egy olyan, nem csak egy természetet, de egy olyan életmódot, amiből Isten meg akar menteni, egy új perspektívát akar adni a megtérés és az odaszánás által. Most az odaszánás, erre építeném tovább, hogy ahogy nyitott voltam, a Jóisten aztán nyitogatta a szememet is, és mutatott újabb lehetőségeket. Elkerültem Brassóba az egyetemi tanulmányaim miatt. Ott már nem voltak szüleim, nem volt a helyi gyülekezet, hanem ott az én saját szárnyaimat kellett használnom és pontogatnom. És nagyon jót tett az, hogy ott is felvállaltam a hitemet, Székelyföldön nagyon sok felé megfordultam, gyülekezetekben, különböző alkalmakon vallást tettem az Úr Jézusról. És történt egy érdekes dolog, amire később rájöttem, hogy Isten tervének a része volt. Egyetem alatt mindössze egy vizsgám nem sikerült. Negyedéves hallgató voltam, amikor hát egy vizsgát elveszítettem, és ismételnem kellett, majd augusztusban vissza kellett mennem megismételni ezt a vizsgát. De mivel el voltam csüggedve a nyári vizsgaszesszió után, rábíztam az indexemet egy Sepsi Szentgyörgyi kolléganőmre. Mondtam, majd te kiveszed a dékáni irodából, és aztán majd tőled átveszem. Így történt, hogy nyáron, augusztus elején kirándulni voltam testvéremmel, Kárpátokat jártuk, Bucsecs-hegységet, aztán Tusnádfürdő felé vettük az irányunkat, és megszakítottuk az utat Sepsi Szentgyörgyön, hogy a kolléganőmtől átvegyem az egyetemi indexemet. Ahogy leszálltunk a személyvonatról, nagyon sokan utaztak abban az időben vonattal, több százan szálltak le a vonatról, és ahogy közeledtünk a pályaudvarhoz, a peronon, szembe találkozunk a helyi lelkipásztorral, Szent Györgyi lelkipásztorral. Ketten egy nagy hátizsák a hátunkon, úgy, ahogy a nyári turisták kinéznek, ránk köszönt, fiúk, ti mit kerestek itt? Ismertük egymást amúgy. Hát mondom, hogy milyen járatban vagyok, de a következő vonattal indulunk is tovább, mert az estét már Tusnádfürdőn szeretnénk tölteni, sátorozni fogunk. Azt mondja, fiúk, nem érdekelne titeket valami képzés? Én azt hiszem, hogy nem véletlenül jártok ti most Sepsi-Szentgyörgyön. Hát ez körülbelül 450 km távolság Szatmár-Németitől. Szemünk felcsillant testvéremnek és az enyémnek, milyen képzésről van szó. Képzeljétek, ma gyerekmisszió munkások jönnek hozzánk, és egy titkos képzés lesz, egy titkos tanfolyam lesz a mi házunkban. Eljöztök?
2: Igen, erre szokták azt mondani, hogy Isten útjai nem mindig a mi útjaink, és hogyha ő szervez valamit, akkor még lehet, hogy egy rossz vizsga is benne lehet. Milyen volt ez a képzés?
4: Hát igen, abban az időben mindent titkosan kellett szervezni, mert a Securitatének füle volt mindenütt, meg szeme volt mindenütt. És a helyi lelkipásztorra bízták a szervezést. Ő hívta meg a székelyföldi, brassói lelkipásztorokat, gyülekezeti előjárókat erre a képzésre. Az akkori bécsi központból gyermek evangelizációs közösség munkatársai jöttek el, és egy ilyen titkos kétnapos képzést tartottak. Hát így kerültem kapcsolatba Sebestyénnel, akiről kiderült később, hogy nem csak munkatársak lettünk, hanem lelki testvérek és a vezetőm is a szolgálatban. Ez most már, jól számolom, pontosan 30 éve történt ez. Hát olyan egyszerű dolgokról volt a tanítás, mint mi a terve Istennek a gyermekekkel. Hogyan tanítsuk a gyermekeket, hogyan fegyelmezzük a gyermekeket, hogyan tanítsunk Biblia leckét a gyerekeknek. Ezek mind ilyen érdekfeszítő témák voltak, mert foglalkoztattak bennünket. Alkalomattán segítettünk a vasárnapiskolán, nem csak gyülekezetben, de gyülekezeten kívüli tevékenységeink is voltak, még ha titkosak is voltak azok, de testvérem és én is nyitottak voltunk az ilyen programok felé, úgyhogy nagyon örültünk ennek a találkozásnak. És ennek az lett aztán az eredménye, hogy mi magunk is szerveztünk ilyen titkos képzéseket a mi házunkban, éppen ebben a házban, és attól kezdve aztán rendszeresen 2-3 havonta jöttek felváltva missziómunkások, főleg Bécsből, de Nyugat-Európából. És hát ez úgy működött, hogy meghívtuk a tanítókat, kikapcsoltuk a telefonokat, mert gyakorlatilag kihúztuk ugye a dugaszt, letakartuk, hogy ha mégis poloska lenne elrejtve benne, akkor ne tudjanak róla. Megkértük a tanítókat, hogy ne egyszerre jöjjenek, hanem úgy 5 percenként jöjjön egy-egy tanító, és így vártuk azt a 1 órát, vagy 2 órát, ami meg volt beszélve egy fél évvel korábban. És akkor csöngött a kapucsengő, és megérkeztek a misszionárosok. A Jóisten mindig megőrzött bennünket. Egészen a fordulatig, vagy mondjam a forradalomig több ilyen titkos rendezvényt hoztunk össze a tanítók épülésére. Így kerültem lassan bele. Később aztán tolmácsolni kellett misszionárosoknak. Testvérem már jobban beszélt angolul, én is tanultam angolul, és a Jóisten úgy lassan formálta bennünk a kapcsolatot az ismeret által, és aztán mi is kezdtük ezeket gyakorolni, amiket a tanítótársainkkal együtt tanultunk.
2: Jutka, te hogy kerültél ebbe a, nem is tudom, munkába, szolgálatba, kicsit titkos szervezetbe, ki minek gondolja? Hogy kerültél kapcsolatba a munkával, a misszióval?
3: Hát tulajdonképpen ki sem nőttem a vasárnapi iskolából, mert miután eljött az a kor, hogy átléptünk volna az IFI-be, ott maradtam a vasárnapi iskolán, hogy gitározzak, hogy segítsek gitározni. És persze miután megtértem, kerestük az alkalmat, hogy hol szolgálhatunk Istennek, és olvastuk a Bibliát, és olvastuk azt, hogy Isten lelki ajándékokat ad nekünk, és persze téma volt közöttünk, hogy Isten milyen ajándékokat

0: és már nem volt annyira nagy a nyomás, és nem volt olyan szorítás, mint azelőtt. Tanfolyamok indultak gyerektanítók számára, és nagyon fiatalon, de azzal a gondolattal, hogy hát ha Jóisten egyszer úgy látja jónak, hogy férhez megyek, és gyermekeim lesznek, jó lesz, hogyha tanulok valamit, hogy hogyan bánjak a saját gyermekeimmel. És így kerültem el az első tanfolyamra. Aztán ugyanazt a tanfolyamot elvégeztem még egyszer, meg még egyszer, mert nagyon érdekfeszítőnek találtam, és hasznosnak, és ahogy érettebb voltam, úgy egészen más szemszögből láttam a dolgokat. Egy ige fogott meg ezen a tanfolyamon, amit tulajdonképpen meg kellett tanulni kívülről a Máté Evangélium a 18. részének az első 14 versét, de csak a 14-et idézem. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül. Volt egy nagyon szigorú tanárunk, aki éjszaka is felébresztett, hogy ezt az ígét, ezt a néhány igeverset el tudjuk-e mondani. És úgy belénk ivódott, de az üzenete inkább, hogy hát Isten nem akarja, hogy elvesszenek ezek a kicsinyek. Egyik sem. És hogy Isten mit vár el tőlem. És akkoriban indult be misszió, a gyülekezetünk vállalta fel a cigány missziót, és más környéki falvakban is a missziót, és ahol lehetett, szívesen mentem segíteni a gyerekek között. Nem nagy dologban, csak gitározni, esetleg egy igeverset megtanítani. Tulajdonképpen én sokkal többet tanultam akkor, mint amennyit adhattam volna.
1: Már bocsánat, a nem nagy dolgokra hadd reagáljak egy picit. Ma a szakképzést, már mint az okos emberek, akik pedagógiával foglalkoznak, azt mondják, hogy a szakmunkát csak a tevékenység útján lehet megtanulni. Mármint úgy lehet a legjobban megtanulni valamit, ha az ember ott van, ellesi a mesterektől, és aztán úgy szép, csöndesen megpróbálja. Úgyhogy nagyon jó utat választottál. Valahogy azért ez a két út összetalálkozott. Mert azért most úgy mutattalak be benneteket, mint férj-feleség, és mint akik egy munkában, egy szolgálatban vannak. Valahogy Isten összevezette ezt a két utat.
2: Még egy kicsit meg kell előzni az eseményeket. Valóban a Jóisten vezetette egy útra bennünket, és ez a gyerekmunka volt, ahol találkoztunk. Emlékszem a döbbenetre egyszer egy ilyen titkos tanfolyamon, amikor a misszionárus testvérek elmondták, hogy el kell jutnunk a gyülekezeten kívüli gyermekekhez is. A gyülekezetünkben volt elég sok tanító, akik 5-6 csoportban foglalkoztak a gyerekekkel. Nem is akartuk őket kitúrni a munkából, de amikor elmondták azt, hogy ki kellene menni oda, ahol a gyerekek vannak, és azt mondtuk, hogy Romániában ezt nem lehet csinálni. Kimenni a szabadba? Tudjátok ti, hogy milyen veszélyekkel jár ez? De ti most kitől féltek, a kommunista erőktől, vagy pedig az Isten nevét félitek? Ha az Úr parancsolta nekünk, és függetlenül attól, hogy milyen kormányzás van, vagy milyen politikai irányzat van egy országban, sokkal inkább érvényes az, amit az Úr nekünk mondott. Ezen felbuzdulva, emlékszem, a testvéremmel kimentünk az egyik lakótelepre, és volt egy Dacia autónk, megálltunk a lakótelepen, és kezdtük hívogatni a gyerekeket. Valamit játszottunk velük, és akkor megkérdeztük, hogy szeretnétek tanulni valamit Istenről. És körbeállták az autót, és az első ajtót, hogy kicsit megnyitottuk, rátűztük a flanel anyagot, az volt a flanel táblánk, és ott mindjárt buzgón elkezdtük a flanel képekkel tanítani az első biblia leckét a szabad téren. Én pedig körbejártam az autó körül és a gyerekcsoport körül, hogyha ha valaki gyanús személy közeledne, akkor mindjárt indulunk és elhúzunk. A Jóisten megőrzött bennünket. Ezek ilyen szánybontogatások voltak, és felbuzdultunk, hogy a jövő abban van, hogyha gyermekeink megismerik az Istent. És mi azt szerettük volna, hogy az az öröm, az üdvösség öröme, ami a miénk, az lehessen a gyermekeké, a serdülőké is, akik abban az időben ugye nagyon nagy nyomás alatt voltak. Hát így kezdtük el.

0: aztán ugye már mondtuk, hogy jött a szabadság ideje, akkor több lehetőségünk volt, már szabadba is ki lehetett menni, sőt, meg is dicsértek, hogyha kimentünk a szabadba. De emberek annyira nyitottak voltak mindenféle szabadtéri rendezvényre. Én 1991-ben kaptam egy meghívót gyermekmissziónak a bibliaiskolájába, Svájcba, és amikor ott voltam 3 hónapig, föltettem magamban a kérdést, hogy de hogyan tovább? Elvégzed itt, nagyon szép, hát akkor Svájc és Románia közt óriási volt a különbség, még mai napig is fennáll a különbség, de akkor fel kellett tegyem a kérdést magamnak, hogy mi az igazi célom, eljöttem ide, most visszamegyek mérnöki pályát folytatni, vagy pedig a Jóisten hívására kész vagyok új úton elindulni. És a Jóisten nagyon mélyen megvizsgált engem. Fiatal vagyok, milyen ambíciók szerint szeretném az életemet folytatni. És akkor megértettem, hogy nincs anyagi biztonság garancia, ha misszióba lépsz. Ezt mind a Jóistenre kell bízni, a jövődet, még a házastársadat is az Úrtól kell elkérned, hogy ha ilyen szolgálatban vagy, akkor neki is valahol találkoznia kell ezzel a látással. És ugye a lelkemben összetörve, de megújulva jöttem haza, és a Jóisten megerősített abban, hogy a gyerekek felé kell szolgálnom. Nem is a nagy képességeim voltak a döntők ebben a döntésben, hanem az a sürgősség, amit a lelkem mélyén éreztem, ha te 14 évesen megtértél, miért ne adnád meg a lehetőséget a mai gyerekeknek ezt, hogy hamarabb megtegyék? És bennem ez volt a, mondjam úgy, a döntő tényező. És aztán belefogtam haza, jöttem ugye Svájcból, belefogtam a munkába, széles körbe, táborokba mentem, szabadtéri evangelizációra, és szükségem volt segítőkre. Gyülekezetből hívtam fiatalokat, jönnek segíteni, és jöttek fiúk, lányok, aztán elindult a roma misszió is, ahol ABC tanfolyamot is kellett végezni, mert ugye írástudatlanok voltak a gyerekek. És a segítők között ott volt Jutka is, aki, hát hiszem, hogy nem miattam jött, hanem az Úr miatt, és méltatlannak láttam, hogy olyan sok fiatal megossza azt a látást, amit az Úrtól kaptam. És jó volt együtt szolgálni. De éreztem, hogy eljött az ideje, most már nekem is nősülnem kell. Ugyanis már nagyon foglalkoztatott ez a gondolat. És egyszer csendességem idején az Úr adott egy ígét. Valahol a Proféták könyvéből egy olyan ige volt, hogy elő végezd el a kinti munkáidat, és aztán jöjj be és építsd a te házad. És magamban elkezdtem gondolkodni, jó, eltelt 1 év, 1,5 év, 2 év, mióta a lelki munkát elkezdtem, a missziós munkát, talán most már ideje lenne bejönni, és most már a házamat is építeni. És hát, hogy imádkoztam, az Úr vezetését kerestem és kértem, és így láttam meg Jutkát, aki gyakran jött, nem csak velem, hanem másokkal is a missziós munkába, és így komolyabban kezdtem el imádkozni ő érte.
1: És hát Isten ezek szerint igent mondott, de valahogy Jutka életében is tevékenykedett, valahogy Jutka szívét is formálta.
2: Hát igen, mindig legalábbis megtérésem után imádkoztam, komolyan imádkoztam azért, hogy az Úr egy Isten félő férjel ajándékozzon meg. Persze részt vettünk, meg misszióztunk együtt a fiatalokkal, és táborba is a gyerekekkel. Mindig ott volt a szívemben a vágy, hogy ne engedjek meg olyan érzéseket a szívemben, amit nem Isten indít el. Aztán azt mindig csodáltam, amit Barna vállalt és csinál. Mindig olyan nagy dolognak láttam, szívesen mentünk segíteni, és hiszem, hogy az Úrért tettük, mentünk és dolgoztunk, és volt úgy, hogy 3-ig voltam talán iskolába, éppen csak letettem az iskolatáskámat, hazaértem, és 10 perc múlva már indult a busz, hogy az egyik gyerekklubba elérjek. És olyan nagy öröm volt látni azt, hogy a gyermekek nyitottak, hogy kíváncsiak arra, hogy az Úr mit mond, vagy egyáltalán hol van Isten, milyen Isten, hogyan kerülhetünk mi közel az Istenhez. Aztán egyik alkalommal Barna az egyik zeneórán eljött, vagyis tehát találkoztunk itt többször így a gyülekezetben hétközben. Nem volt ez a mobiltelefon világ, chat, meg ilyesmi, úgyhogy mi a gyülekezetben találkoztunk, ha találkoztunk. És oda jött hozzám, hogy hazavisz. És én nagyon meglepődtem érte. Tehát úgy nem gondoltam arra, hogy ő valaha túlságosan nagyra tartottam őt, hogy ő valamikor is szóba álljon. És meglepődtem, hogy hát biztos arra van útja, így magamban elkönyveltem, hogy hazavihet. Hát nem persze. És akkor elindultunk haza. Meghívott egy fagyira. És még akkor sem gondoltam semmire. Hát fiatalok találkoztunk mi többször, hát meghívott egy fagyira. És nem sokkal utána megkérdezte azt, hogy mit szólnék hozzá, hogy ő komolyan imádkozik, értem. És nem tudom, hogy tűnt az akkor, hogy nem akartam nagyon gyorsan igent mondani, de úgy a szívemben nagyon hamar készen volt a válasz. Mert nem is tudom miért, az Úr végezte ezt el, tehát hogy az a munka is, meg az a, ahogyan ő hozzáállt a dolgokhoz, az mindig kedves volt előttem, és akkor néhány hét múlva, ez nem volt egy nagyon hosszú idő akkor, igent mondtam, és így indultunk el együtt tovább.
1: És nem bántátok meg, ahogy így az arcotokat nézem, de sajnos most megint egy kis szünetet kell tartanunk. A zene után folytatjuk a beszélgetést Kovács Barnával és Jutkával, és most már a múltról nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk. De úgy gondolom, még van egy nagyon fontos dolog, amiről keveset beszéltünk a jelenről. És ezzel fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmárnémetiből jelentkezem, Kovács Barna és Jutka otthonából, akikről már nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk az eltelt közel egy órában. Tudjuk, hogy Isten megváltott gyermekei, azt is tudjuk, hogy mindkettőjük szívét Isten nagyon különösen érzékenyé tette a gyerekek felé, szeretetet adott irántuk, együttérzést, azt a vágyat, hogy beszéljenek nekik Jézusról. És Isten különös módon vezette is mindkettőjüket, nem egy forma úton, de vezette afele, hogy ők gyerekmunkát kell, hogy végezzenek majd. Először külön-külön, de aztán együtt is. Itt hagytuk abba tulajdonképpen a beszélgetést, hogy Isten ezt a két szívet egyé is akarta formálni.
1: Mindjárt az elején, az első hónapok után én hamar rájöttem, hogy vannak korlátaim. És kész vagyok az Urat szolgálni, gyerekeknek hirdetni az evangéliumot, de én egy félember vagyok. És tudtam azt, hogy a Jóisten olyan házastársat tud adni nekem, aki kiegészít engem a szolgálatban. És ezért is imádkoztam, hogy a Jóisten mutasson egy olyan lányt, akinek hasonló elhivatása van, és aki jobban le tud hajolni a gyerekekhez, mint én. Nem volt kérdés előttem, hogy hol kell nyitott szemmel járnom. De azon belül imádkoztam, hogy az Úr mutassa meg, hogy ki legyen az a személy. És emlékszem, amikor szüleimnek elmondtam, hogy úgy érzem, eljött az ideje, és szeretnék megnősülni, és van is egy lány, akiért imádkozom, és akire gondoltam, nagy csend volt, a szüleim figyeltek, ne is ki az. És akkor elmondtam, hogy Jutka lenne az. Akkor édesanyám mondott valami érdekeset. Tudod, fiam, én eddig nem mondtam neked, de az év elején a női körben elhatároztuk, hogy imádkozni fogunk a lányokért a gyülekezetben. És a női kör minden tagja kihúzta egy lánynak a nevét, és azért imádkozik már január óta. Hát most így május vége lehetett már. Tudod, hogy én január óta épp Jutkáért imádkozom. Ezt neked nem mondtam, de most elmondom, hogy ez így történt. Jóisten ilyen egyszerű dolgokban is közreműködik, hogy felkészítsen bennünket, és a gondolatainkat, a vágyainkat, a tekinteteinket olyan irányba terelje, ahová ő szeretné. És így vagyok hálás azért, hogy az Úr Jutkát felkészítette, és valóban így is történt, meg úgy is valósult meg, hogy azok a hiányosságok, amelyek bennem voltak, vagy nem voltak meg, azok a képességek, azok benne megvoltak. Például a kisebb korosztályhoz én nagyon nehezen tudtam leereszkedni. Én nagyon szerettem hirdetni az evangéliumot, és úgy is láttam magam, mint egy gyerek evangélista, de aki főleg mondjam úgy a 9-10 év, 12-14 éves korúakat tudom megszólítani, és Jutka pedig a fiatalabbakat, a kisebbeket tudta jobban megszólítani. Hát ilyen csodálatos Istennek a vezetése, ezért jó, hogy nem egyformák vagyunk, hanem kiegészítjük egymást.
2: Még én is hozzátennék valamit. Csak annyit, hogy bár igen, tetszett nekem az, hogy Barna így közeledett felém, és örültem is neki, de nem akartam Isten nélkül elindulni ebben, és egy nagyon, számomra nagyon fontos igét kaptam, mikor megkérdeztem az Urat, hogy na most lépjek előre, vagy nem. És az az igen nagyon sokszor elém jött, a házasságunk ideje alatt is, az Ézsaiás könyvéből, hogy én az Úr megyek előtted, rögös utat elegyengetem, és az ércajtókat betöröm, a vazzárakat leverem. És én ezzel az igével indultam el, hogy ha az Úr jön velem is, akkor nekem igent kell mondani, meg lehet.
0: Ha már ezt az igeverset említetted, és akik figyelemmel kísérték a beszélgetés egyik részét, azért időről időre fölbukkant ilyen félmondat erejéig, hogy hát akkor indult a cigánymisszió, meg a roma gyerekek. Ez egy picit ilyen ércajtók, meg vazzárak voltak, nem? Vagy rosszul gondolom?
1: Gyerekkoromban, mióta megtértem, meg még azelőtt is ilyen kicsi olvasmányok kerültek el hozzánk, és az egyikben szó volt az afrikai misszióról, az egyik misszionárus hogyan kapott elhivatást, milyen Afrika, az ottani emberek, a szükségletek. És ugye a szívemben volt egy titkos vágy, ha majd felnövök, talán én is misszionárus leszek Afrikában. Aztán nem is gondoltam, hogy ilyen közel van hozzám Afrika. Ahogy teljes időben beálltam a gyermek missziói szolgálatba, akkoriból jött egy hír Ákosról, hogy ott vannak istenkereső emberek, de van nagyon sok gyerek is, akikkel foglalkozni kellene. Hát újdonsült misszionárusként megérkeztem közéjük egy terepfelmérésre. Valóban egy-két évnek alatt mindjárt összegyűlt 30-40, aztán 50 gyerek, meg még több. Hát azt kérdeztem, Uram, most én mihez kezdjek ezekkel a gyerekekkel? Láttam az élet körülményeiket, addig soha nem jártam cigánytanyán, csak messziről láttam. Megdöbbentette az, amit ott láttam, egyrészt a nyomor, de a hiányosan öltözött gyerekek, aztán értelmi képességeik. Amikor az első alkalommal próbáltam nekik egy igeverset tanítani, aztán éneket, az éneklés még eléggé ment. Muzikálisak szeretnek énekelni, és hamar megjegyzik a szövegét is, de amikor az igeverset tartottam előttük a szemléltetőn, akkor döbbentem rá, hogy nem tudnak olvasni. Csak néznek rám, nézik a kartonlapot, és nem tudják mondani. Hát így kellett hozzáfogni az ABC oktatáshoz, és még sok máshoz, ami aztán kibontakoztatta előttünk a, mondjam úgy, az idézőjelbe vett Afrika missziót.
0: Mit jelent az, hogy sok más?
1: Sok más. Például, ugye megkezdtük az ABC oktatást, füzetet vettünk, ceruzát, törlőgumit. Következő héten kérdeztem, hol a füzet. Felének már nem volt füzete. Másik felének, akinek még megvolt a füzete, az meg olyan koszos volt, fekete, szamárfüles, a ceruza félig elrágva. Lássam a kezeteket. Hú, fekete, ragacsos volt. Na, akkor vegyük a mosdótálat. Addig nem megy be senki a terembe, míg kezet nem mosunk. És aztán meg kellett tanulni kezet mosni. Aztán higiéniai dolgokat kellett megtanulni, vagy a kislányoknál, meg fiúknál is különböző dolgokat jelentett ez. Mindig is figyelmeztettem a lánymunkatársakat, hogy a hajatokat kössétek fel, mert nem akarunk vendéget hazavinni. Nem is volt ilyen esetünk. Nem volt ilyen esetünk, hála jó Istennek. Tehát az evangéliumi tanítással együtt még az életre is kellett nevelni ezeket a gyerekeket. És nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket is.
0: Bocsánat, egy egészen pillanatra ünneplontó leszek. Egy egyetemet végzett mérnöknek ez a csúcskarrier? Nem volt ilyen kérdések bennetek? Meg egy fiatal lánynak, aki szereti a gyerekeket, zenél. Hát itt akar engem Isten látni?
1: Hát ha válaszoljak, akkor én először. Hát valóban a régebbi munkatársai megkérdezték, hogy na most mit csinálsz? Elmentél a gyárból, hogy alakul a sorsod? Mikor én elkezdtem beszélni arról, hogy ez a cigány gyerekekhez járok, csak fogták a fejüket, ez miért csinálod ezt? Nem volt neked jó dolgod, jó mérnöki pálya állt előtted. Soha nem tekintettem úgy rá, mint egy megalázó munkakörre, mert tudtam, hogy Istentől kaptam, és ez kiváltság. Mindig azt láttam magam előtt, hogy mi a jövő. A jelent azt látjuk, de a jövőt nem látja mindenki. Istennél volt ez a jövőkép, és ez ambicionált, ez hajtott, hogy ezekből a gyerekekből más lehet. Nekik más jövőjük lehet. Ha az Urat megismerik, és a megtéréssel együtt, az evangéliummal együtt egy új életforma is jön. Mert az evangélium megtanít bennünket élni. Ez nem egy vallásos fanatizmus, ahogyan sokan beállítják, hogy kormányprogramokra van szükség arra, hogy felemeljük ezeket. Ez mind mese. Ha a szív nem változik meg, akkor jöhet világbankok, állhatnak egy-egy projekt mögött, visszafordul az ember oda, ahol volt. Ezért szükség van újjászületés. Az Úr Jézus azt mondta, hogy nem tudom másképp megfogalmazni, hogy milyen nagy változásra van szükségetek, de ez ahhoz hasonlít, mintha újra kezdenéd az életet. Na és ez az esélyünk volt, hogy mi legyünk azok, akik ezeknek a gyerekeknek elmondjuk ezt a lehetőséget és bemutatjuk. Persze saját erőből ezt nem lehet elvégezni, ez nagyon kevés. Istenre voltunk utalva mai napig is, és így vállaljuk fel ezt a küldetést.
0: Talán mi nők még egy picit még érzékenyebbek vagyunk ezekre a külsőségekre.
2: Igen, de mindig ott voltak az apró változások, amiket láttunk. Az, hogy le tudta írni azt a betűt, amit tanítottunk akár. El tudta mondani azt az igeverset. Amikor jött a hír, hogy az iskolába úgy mennek el énekelve a gyerekek. Sőt, amikor a matematika tanár bácsi megtért a gyermekek énekére, mert látta a változást a gyermekek életébe. És ez erőt ad, hogy nem hiába való. Hogy Isten munkálkodik. És igen, még 20 év után is vannak ércajtók, meg vazzárak, mikor a megszokás, meg a kultúra sokszor felülírja az ígét is, és vannak harcok. Tehát amikor azt látjuk, hogy újra elhatalmasodik az, hogy hát tanuljanak a magyar gyerekek, hát nem olyan fontos, eljárunk iskolába, de és akkor a nem tanulással, a semmittevéssel, a lustasággal együtt jár sok minden más, és akkor főleg az egyik gyermekcsoportnál teremen látjuk azt, hogy olyan nehezen emelkednek fel, mert ott van az a megszokott életmód, megrögzött életmód, ahogyan Barna mondta, az újjászületéssel tud változni csak.
0: Nem lenne teljes a kép, ha csak a cigány gyerekek között végzett munkáról beszélnék, mert ha jól tudom, azért nem csak ez a csapásvonal. Isten mást is bízott rátok.
1: Igen, tudom azt, hogy az evangélium ad választ minden embernek, minden népcsoportnak, bármilyen társadalmi helyzetben is éljen valaki. Most a Roma misszióban azt tapasztaltuk, hogy az anyagi nélkülözés is jobban oda hajtotta őket, hogy megnyíljanak Isten felé. És ez egyrészt természetes is, mert az Úr Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Most van úgy, hogy a gazdag ember úgy érzi, hogy nincs szüksége az evangéliumra, nem azt jelenti, hogy nincs rá szüksége, de nem érzi ezt. És az Úr Jézus nagyon világosan elmondta az ő küldetésében, hogy az egészségesnek nincs szüksége orvosra, a betegnek van szüksége orvosra. És úgy láttam meg, hogy az egyik feladatunk az, hogy megmutassuk a magyar embereknek is, a jó szituált embereknek is, hogy betegek. És szükségük van az orvosra. Mert az anyagi jólét, a jó szituáltság, ez nem megoldás, és nem lehet életcél. Ha ez válik életcélé, akkor gyermekeinknek ez nem elég. Nekik is szükségük van egy benső beteljesedés, amit csak az Isten jelenléte tud meghozni az életünkben. Mindig is küldetésünknek vettük azt, hogy az evangéliumot minden teremtménynek, ahogy az Úr Jézus mondta, ez azt jelenti, hogy a társadalom minden rétegéhez el kell jutni az evangéliumnak. Sokszor könnyebben elmegyünk a föld végső határáig, mint a szomszédig eljutni, ahhoz a vállalkozóhoz és a gyermekéhez, vagy ahhoz az orvoshoz és annak a gyermekéhez, mert úgy gondoljuk, hogy nekik nincs szükségük rá, mert ők nem is igényelik ezt. Pedig az evangéliumra szüksége van nekik is. És mindig egy ima témánk az volt, hogy az Úr nyisson ajtókat, hogy a feleségem is mondta, hogy ezeket a bilincseket, meg az ércajtókat, amik nem fából készültek, hanem tényleg ércből készültek, ezeket is nyissa meg az Úr. Örülünk annak, hogy a Jóisten nyitott ajtókat. Tehát a mi elhivatásunk nem csak a gyülekezeti gyerekek felé szól, hanem minden gyerek felé. És szeretnénk utolérni az evangéliummal azokat a gyerekeket is, akik nem gyülekezetben nőnek fel, vagy mondjam, hogy nem részesülnek bibliai nevelésben, akár a szülők részéről, vagy nevelők részéről. És ilyen célból örömhírkluboknak nevezett ilyen házi bibliakörökbe hívjuk meg szomszédságbeli gyerekeket. Emlékszem, mikor mi gyerekeink egészen picik voltak, és a Jóisten a szívünkre helyezte a szomszédságunk gyermekeit. Láttuk őket az utcán, együtt mentek óvodába a mieinkkel, és imádkoztunk, Jóisten, nyisson lehetőséget arra, hogy számukra is hirdessük az evangéliumot. És akkor a Jóisten adott egy gondolatot, hogy hívjuk meg a mi házunkba a gyerekeket. Legyen az első örömhírklub éppen a mi otthonunkban, a mi gyerekeinkkel együtt hallják az evangéliumot. A feleségem jobban el tudja mondani, hogy történt az, mikor az ajtók nyílottak meg az evangélium előtt.
2: Hát nagyon egyszerűen végig kopogtunk a szomszédoknál, főleg ahol gyermekek voltak a környező két-három utcában, és elmondtuk, hogy szeretnénk egy ilyen gyermek bibliórát tartani hétközben, ahova nem kell különlegesen felöltözni, úgy jön a gyerek, ahogy van, iskolából, vagy éppen játszótérről, és hogy mivel szeretnénk foglalkozni, és hogy szeretettel várjuk a gyermekeket. Hát nagyon nagy félelemmel indultam el, azt el kell mondjam, mert hát sok ellenállásra számítottam. Az embereknek megvan a vallásuk, és azonnal azt látják benne, hogy hát ez valami más, és hogy attól félnek, hogy ettől el akarjuk őket téríteni. És azt is elmondtuk, hogy mi nem kínálunk vallást senkinek, de a Biblia Istenét igen. És nem is szeretnénk vallást tanítani a gyermekeknek, de a Bibliát igen. És nagyon különleges ajándék volt az Istentől, hogy senki nem csapta az orromra az ajtót. Sőt, nagyon kedvesen fogadtak, és azóta is nagyon szívesen várnak, bemehetek. Tehát nagyon közel kerültünk így a szomszédokhoz. És persze voltak szülők, akik egyszer elengedték a gyermekeiket, és utána kevesebbet, vagy egyáltalán nem. De volt egy jó kis csapat, 20-25 gyerek, akik rendszeresen jöttek éveken keresztül, és együtt tanultak a mieinkkel, és énekeltünk, táboroztunk akár együtt. És azt is el kell mondjam, hogy egy nagyon különleges élményben volt részünk tavaly, meg tavaly előtt is. Az egyik klubos gyerekünknek az édesanyja keresett meg. Tulajdonképpen egy este csengetett ránk, hogy nem tudtam hova jönni, bajban vagyok, bejöhetek. És bejött, beszélgettünk, imádkoztunk, azóta jár velünk gyülekezetbe.
1: Jóistennek vannak meglepetései a számunkra. Mi sokszor a pillanatnyi eredményt szeretnénk látni. Ilyen a beállítottsága ennek a világnak. Ugye mi is főállású szolgálatban vagyunk, önkéntes adományok által működik a munkánk, a szolgálatunk. És gyakran kell beszámolókat írnunk, és tudjuk, hogy mit jelent az, hogy különböző adományozók inkább a számokat nézik, mint a mögötte rejlő gyermeket vagy egyént. De tudjuk azt, hogy a Jóisten előtt minden gyermek kedves. Az történt, hogy másfél évvel ezelőtt, karácsony előtti időszakban, erre csengetett az egyik volt gyermekünk a gyerekklubból. Kapunál állt, kérdezte, hogy bejöhet, szeretne beszélgetni velünk. Mondtuk, ne haragudj, most sietünk, Isten tiszteletre megyünk, péntek esti alkalom volt, de ha nagyon sürgős, akkor gyere vissza holnap reggel, és akkor beszélgetünk. Tudtuk, hogy a Ricsi eléggé el van foglalva, különböző cégek ügynökeként hívogatta, verbuvált az embereket ilyen rendezvényekre. Gondoltuk, megint egy hasonló dologról van szó. Szombat reggel csöng a kapucsengő, és akkor bejön, helyet sem foglalt addig, kéztördelve annyit mondott, azért jöttem el hozzátok, hogy bocsánatot kérjek. Ó, menj el, Ricsi, hát miért akarsz te bocsánatot kérni tőlünk? Alig találkozunk mostanában, úgy az utcán még köszönünk, de hát éppen azt szeretném elmondani, hogy azért jöttem be, mert én megtértem, és szeretnék bocsánatot kérni azért, amit a múltban elkövettem ellenetek. Hát mit tettél? Tudod, amikor gyerekklubba jártam, kicsi fiúként nagyon megtetszettek a kis autók, amivel dekorálva volt a szoba, játszottunk ezekkel a játékokkal, és amikor mentem haza, mindig egy-egy kis autót a zsebembe csúsztattam, és ezt elvittem magammal. És többet is elvittem. Lehet, ti nem vettétek észre, de én így loptam tőletek, jöttem, visszaéltem a vendégszeretetetekkel. És most megtértem, és azt olvastam a Bibliából, hogy nem csak Istentől kell bocsánatot kérnünk, hanem el kell rendeznünk másokkal is, és amivel másokat megkárosítottunk, az ki kell egyenlíteni a számlát. Hát hogy történt ez? Tudjátok, kicsi korom óta ugye agydaganatom van, és hogy jártam ide hozzátok, hallottam a bibliai tanítást, és megismertem a Jóistent, és legutóbb, amikor orvosi kivizsgáláson voltam, azt mondta a kezelő orvosom, hogy nem merek többet beavatkozni, nem végezhetek több műtét, mert félek, hogy megkárosítok valamit, és nem merem ezt már tovább végezni. És akkor először arra gondoltam, mondta ő, hogy nem sokára találkoznom kell Istennel, és én nem tudom, hogy kell vele találkozni. És az én életem nincs elrendezve vele. És elkezdte olvasni a Bibliát, és a Bibliát olvasva, ugye a Jóisten előhozta azokat a leckéket, a tanításokat, amiket hallott nálunk. Nem arra buzdítottuk, hogy vallást kell váltanod, gyülekezetet kell váltanod, hanem a Jóisten kell megismerned. És olvasva a Bibliát, a Jóisten elé hozta, és megértette vele a megtérés útját. Hát így jött el a Ricsi hozzánk, és ezért kérte a bocsánatot, hogy bocsássunk meg neki. Mi azt mondtuk, Ricsi, drága, te vagy a legkedvesebb karácsonyi ajándékunk, amit valaha is kaptunk az életben. Épp karácsony előtt időszak volt. Együtt sírtunk, imádkoztunk, és olyan jó volt látni azt, hogy Isten munkálkodott ennek a fiúnak az életébe. Azóta is kapcsolatban állunk, és gyakran jár át hozzánk, imádkozunk, a Bibliát olvasunk, és növekszik a hit útján.
0: Ezzel a történettel, amit elmeséltetek, már nem érdemes föltenem azt a kérdést, amit még föl szerettem volna tenni, hogy megéri-e, van-e eredménye a munkának, mert Isten munkálkodik. Mivel időnk is közben elszaladt, azért egy befejező kérdést hadd tegyek föl. Ha rátok, mint Kovács, Barnára és Jutkára gondol bárki, egy olyan ember, aki ugyanúgy Isten gyermeke, mint mi, és úgy érzi, hogy imádkozni kell értetek, miért imádkozzon?
2: Hát talán az, hogy ragaszkodjunk az Úrhoz, és tényleg vele tegyük azt, amit ő kíván tőlünk. Már az elmúlt évben eldöntöttem azt, hogy újraolvasom a Bibliát, és főleg az utóbbi időben úgy gondoltam vissza az ifjúkori éveimre, hogy amikor akkor olvastam a Bibliát, azzal a szomjúsággal, hogy az talán nem fog visszajönni soha. Elkezdtem, és Isten különlegesen megelevenítette előttem az ő igéjét újra és újra, és látni azt, hogy az Isten beszél, és az az imádság van bennem, hogy ő szóljon, és csak akkor tudjak én szólni, ha először ő szólt hozzám.
1: Igen, Pál apostol azt mondja, hogy ami alkalmas voltunk, az Istentől van. És egy gondolat mindig foglalkoztatja a lelki munkást, hogy én magam méltatlanná ne váljak, míg mások gyermekét tanítom, addig mi saját gyermekeinket lássuk az Úr útján járni, növekedni. Ez egy örökös ima témánk, és tudom azt, hogy úgy van létjogosultsága bármilyen missziónak, hogyha ezt a mi házunkon belül meg tudtuk élni. És a másik pedig az, hogy szeretnénk az evangéliumot, az ígét autentikusan úgy átadni, korok változtak, gyerekek más körülmények között élnek, de a lelki probléma ugyanaz maradt. És Istennek csak ugyanaz a válasza van, bármennyire változnak a korok. És hogyha én eltávolodok ettől a biblikus alaptól, szeretnénk hűségesek maradni ahhoz az evangéliumhoz, amit Krisztus hirdetett nekünk. Van nagyon sok modern vagy megragadó módszerre, hogyan a gyerekekhez közelítsünk, játékos, sokszor az evangélium kimarad a játékból. Én hiszem azt, hogy ma is autentikus az evangélium. És ezt hirdetnünk kell. Hiszek a klasszikus evangéliumban, amit ugyan megújult szívvel, meg megújult értelemmel kell hirdetni, de erre van szüksége a gyermekeinknek. És szeretnénk azt, hogy hűségesek legyünk az Úrhoz, és ugyanakkor lássuk meg azt, hogy gyermekek megértik az Úr hívását, és meg tudnak térni ezekben az időkben is.
0: Szívből kívánom a hallgatók nevében is, hogy legyen így. Köszönöm a beszélgetést. Kovács Barnával és Jutkával beszélgettem Szatmár Németiben. Köszönöm hallgatóim figyelmét is. Kulcsár Anikót hallották.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és nagy szeretettel köszöntöm Bíró László püspök urat, akinek többféle funkciója van, kapcsolatunk természetesen nem mai, hát azt lehet mondani, hogy több mint 50 éves.
2: Elképzelhető.
1: És annak örülök, hogy elfogadta a beszélgetést, és hogy megosztja majd azt a életpályát, az ő munkásságát, és hát minden olyan szép dolgot, ami számára is, és mások számára is hasznos volt, és lehet is. Hát ugye ne én mutassalak be téged, hanem te, mégis ki is az a Bíró László, és hogy került oda, hogy most a tábori püspökség vezetője, a család, a püspök karon belül a családért való felelős püspök, és mondhatnák még sokféle funkciót, rektor funkció, és így tovább. Meg azért kötődik egy kicsit Kalocsa-Kecskeméthez is, de mégis pécsi, úgyhogy talán onnan, hogy ha jól emlékszem, akkor egy szekszárdi születésű fiatalember ül velem szembe, Isten éltessen.
2: Köszönöm szépen a meghívást is, és valóban Szekszárdon születtem, tovább nem áll a ritmus. Ugye szent év volt, amikor megszülettem, azt el szeretem mondani, mert 1950-et írtak, és akkor 12. Pius pápa meghirdette az Úr Jézus születésének 1950. évfordulóját és szent évvé nyilvánította, úgyhogy szent évben születtem, és a másik nevezetessége a születésemnek, hogy október 31-én a reformáció ünnepén születtem, tehát valahol már az ökuménit hordoztam a vérembe, és a reformáció is mindig ünnepli a születésnapomat, ezek a sajátos dátumok az életemben. Ugye szeretem elmondani, hogy paraszti családban születtem, megélhettem a beadást, a TS agitálást, hát egyik sem volt nagyon lírai történet, ugye mikor a padlás lesöprések voltak, és szegény apám ugye nem termett annyi, amennyit le kellett adnia, és meg kellett vennie a leadáshoz a gabonát. A sajátunkat megtartottuk magunknak. Persze akkor a paraszt embernek pénze nem volt. Úgy volt neki élelme is, hogy ügyeskedni próbáltak szegényként, hogy a beadásra megvették a gabonát, a család fenntartására megtartották a sajátjukat. Emlékszem a gyerekkori disznóvágásokra, mikor jöttek.
1: Lehetett egyáltalán disznót vágni? Engedéllyel, igen?
2: Engedéllyel, szigorúan megmondva, hogy hányot, és kijöttek ellenőrizni, hogy annyi alkatrésze volt-e a disznónak, amennyit bejelentettek. Persze a paraszt embert nem kellett féttenie senkinek se, mert volt magához való esze, bejelentették, amit be kellett jelenteni, és mikor az ellenőr kijött, addig eltették egymásnál, elosztották a disznó alkatrészeit. Igen, és akkor utána ittak rá egy pálinkát, és összehordták újra a disznót, és nagyot nevettek. Ez egy nagyon-nagyon szép időszak. Ami megmaradt még bennem ebből az időszakban, sokat tudni persze mesélni, az a rokoni-baráti összetartás. Szóval, amikor valamelyik megijedt volna, hogy miből tartja a családját, erre a mondatra emlékszem, hogy ne bosuljál, amíg nekem lesz, addig neked is lesz.
1: Na ez igen.
2: Szóval egy olyan szolidáris lelkület volt
1: érdekes,
2: ez.
1: Érdekes, hogy ma ezt...
2: Ezt már nem lehet így, ha írásban szerződést kötnek, akkor se tartják ezt meg. Annak idején meg egyszerűen becsületből ez így működött. És a persze az emberben lehet, hogy szépülnek az emlékek. De azért sok mosolyra emlékszem, tisztaságra, derűre emlékszem, és egymás iránti bizalomra emlékszem. Mindenki ugyanabban a bajban leledzett, de mindenki kész volt segíteni a másiknak, és valahol mégsem a nyomor, az aggódás maradt meg az emberben, hanem a biztonság, amit az akkori nagy család, baráti kör jelentett. Egy homogén kultúra volt, hogy a Szekszárdnak ez az alsó város nevű része, amihez most is ragaszkodom is, vagy lokálpatriótája vagyok, az alsó utcának, ahogy szoktuk odahaza mondani. Ez egy...
1: Régi ház meg van még?
2: Azt nem, az. A Kádár rendszer utolsó húzása volt, hogy lebontották azt a részt, és ékes panelházak épültek a helyén. Úgyhogy emléktáblát nem tudunk oda hörni, ahol születtem. Szegény apám, ez úgy volt, ugye, mert volt a régi parasztház, aztán apám megépítette, akkor azt bontották le, aztán apám is belehadt szinte. Hát ez egy külön szám, ugye.
1: Hányan voltatok itt
2: testvére? Ketten voltunk bátyámmal. Ugye egy külön szám, hogy 50-es évekből kilábultak apámék. Hát először is kim volt, egyik öreg apám az kim volt a Szibériában 4 évig az első háborúban, Galíciába mentek katonának. Aztán a már apám az el volt a Dónnál, szerencsémre lábrövést kapott, így hazajött. És akkor ugye hazajött, megházasodott. Ugye mindenféle parasztember a semből is gyűjtöttek maguknak, és még 59-ben földet vett a legszebb dülőbe. Ugye úgy képzelte, hogy lapi, így mondták, lapi dülőben majd az öreg korában megtartja magának, a gyerekeké meg lesz a hegyi szőlő, akkor majd nem tudja azt művelni. Hát ezt a lapi dűlőt is elvették ugye 60-ban, hosszas agitálás után. Hát az is egy emlék az embernek, hogy reggel 7-kor odajött az agitátor, mindig kettesével jártak, ugye, mint Jézus küldte a tanítványokat, és akkor váltották egymást, hiszem 2 órakor, és este 10-ig ott ültek, télvíz idején januárban. Az agitátorok elé zajlott az egész január hónap, nem tágítottak. Ez is egy szomorú történet volt tulajdonképpen, és akkor önként beléptek a TSZ-be. Apám 3 évig bírta a kiképzés, aztán kilépett, aztán hát igazából földön futóvá vált, mindenfajta ilyen utolsó munkákat volt kénytelen elvállalni, mert ugye hát 6 eleménye volt.
1: Te neki. Ott jártál iskolába, ugye, Szekszárdon?
2: Ott jártam Szekszárdon iskolába, az általános iskolába. Hát ott is nagyon szép kalandok voltak, persze. Hát az, hogy megfelelt és felekezeti iskolának, mert még a tanítók a régiek voltak. Ezt talán elmesélem, hogyha van rá idő, mert kedves epizódok ezek az ember életében. Temettem a tanítónénimet, ugye 99 éves korában, és sokszor elmesélte, ugye 38-ban végzett a néptanítóképzőbe, Pécset, akkor disponálták még a pedagógusokat, ő elkerült, amikor visszatért a délvidék, Szabadka mellé valami tanyára, és akkor onnan haza szökött a háború ideje alatt, és akkor valamiféle közmunkát kapott a Szekszárdon a polgármesteri hivatalban. Aztán 50-ben végre elmehetett abba az iskolába tanítani, ahol ő is kisgyerekként tanult, és később én is. Elmondta, hogy 50 januárjának került oda, és hát a kisiskolásokkal valami dolgozatot iratott. Ezen a címen ugye egy paraszti firtel volt, hogy disznóvágás is a tél. És az, hogy 5. dolgozatot javítottam, a férjem együtt fölrögtem, mert mindegyik dolgozat ezzel fejeződött be, mindezt a nagy sztalinertásnak köszönhetjük. Ugye azt mondja, szívesen kihúztam a pirosra ezt a mondatot, de nem tettem meg. És akkor mondja, hogy hát behívták ugye a pártra, hogy eltársnő, vagy misére jár, vagy leadja a diplomáját, és leadja a diplomáját, vagy nem jár misére. Hazamentem, nem tudtam azt mondani, mit csináljak. Aludni se tudtam. Leadjam a diplomámat. És ezt csak megvilágosítottam. Azt mondja, hát a diploma meg a mise az nem egyenértékű, és nem adtam be a diplomát. És egész életében szépen hűségesen járt a templomba. Ez volt az én első tanítónéni, hála Istennek.
1: És ott érettségiztél is Szekszárdon?
2: Nem, olyat nem tettem ottan. De fölvételeztem a helyi gimnáziumba, ugye, föl is jöttek. Persze, mert parasz gyerek voltam, nyilván szakközépiskolába, de én közben titokban már a Bencéseknél jelentkeztem gimnáziumba, és annak is története van, nem tudom, hogy érdemes elmesélni, hogy hogyan kellett titokba tartani, és hogyan tagadták le, amikor már nyilvános volt, hogy oda megyek, hogy ilyen gimnázium nincs is, mondta a kántor tanítóból lett igazgató az általános iskolába. Ne tessék mondani, már föl vagyok véve.
1: Ez Győr?
2: Győr volt, igen. Győri Bencéseknél végeztem 4 évet. Áldott időszak volt, sok szép és jó.
1: Korzenszky Rihárdot, azt hiszem, hogy...
2: Ő gyakorló tanárként még...
1: Ott ismertem
2: meg. Igen, gyakorló tanárként még tanított is engem. Hát helyettesként, ugye jött be Jevtusenko kötetekkel, meg mindennel. Értékes ember volt már akkor is.
1: Most itt az, hogy te Bencéseknél végeztél, de itt már eldöntötted, hogy a papi pályát választod?
2: Igen, ezt nem tudom, de 4 éves sem voltam, hogy pap szerettem volna lenni, azt tudom.
1: Ja, tehát akkor itt már korábban el...
2: Úgyhogy mindig el szoktam mesélni, és hálával emlékezem a anyai nagymamámra, aki 54 anna napján halt meg, júliusában, tehát én nem voltam még 4 éves, és ő volt az, aki egy zsebnaptárba fölragasztotta édesanyám hittanórán kapott szent képeit, amik hát csipkészszériek voltak, gicsesek voltak, de nekem nagyon szépek voltak, és abból miséztem, az volt az én imakönyvem. Ugye Rákosi rendszerben voltam kisgyerek, hogy nem volt semmiféle katolikus kiadás, ugye a szocialista embereszménybe ez nem fér bele. Így hát az volt az én imakönyvem, misekönyvem, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ez az imakönyv elkészült, valószínűleg ez is benne van a papi hivatásomban, és sok minden más tényező. De ez a nagymama, Isten nyugtassa, is benne van. Aztán végig sok jó pappa volt találkozás, hittanórákon. Azt is el szeretem mesélni, hogy ott a kisiskolában, ugye én jezsuita hittanra jártam, ugye 56 után, mert volt egy jezsuita páter, nemrégiben temettük, ugye Hevenesi János atyát, aki ott volt harangozó és pénzbeszedő, Szekszárdon, és 50 után elkezdett hittan tanítani, és úgy maradt. Nekem meg kellett várni a bátyámat, az óvodából kijöve, és így a Hevenesi atya jezsuita hittanjára járhattam már óvodás koromban, egy áldott lélek.
1: Látod, ezt nem tudtam róla.
2: Igen, aztán utána is hát egy áldott jó hitoktató, Szalai János bácsi, ez a sok jó hitoktatóval volt dolgom, sok jó káplánnal.
1: Érettségi után végül is a papi pályát hol kezdted tanulni? Végül is Győrött. Teológiát, győri teológiát.
2: Győrött kezdtem. 9 évig voltam Győrött. Uh-huh. Ott tanultam a teológiát is. És akkor ugye a szent évek azok végig kísérnek, mert előkészítő szent év volt 1974-ben, és Cserháti püspök úr ugye úgy határozott, hogy Szekszárdon szentel föl is egy ilyen szent évi előkészítő találkozót rendezett arra az alkalomra, úgyhogy a Szekszárd Bellás templomban kereszteltek is, szenteltek pappá, ott voltam újmisé, és sok minden
1: azért
2: szép élmény.
1: Azért ez egy nagy élmény volt, hogy szekszárdi születési gyereket igen, pappá Szekszárdon.
2: Igen, tehát az gyökereim azok erősek, és, uh-huh. és örülök neki, hogy ott lettem, és vagyok valahol otthon.
1: És akkor végül is ugye Cserháti József püspök úr nevét most már csak emlékként mondjuk, de én magam is személyesen ismertem, te pedig szolgáltad. Ez végül is hogy indult?
2: Ugye, mondottam, 74-ben lettem pappa, utána elkerültem Mágocsra, hogy Tónabarany a határán kis település. Ugye ott voltam káplán, aztán Szigetváron voltam rövidke ideig, 8 hónapig, és Pécset voltam sok esztendőn keresztül. És ott kezdtem káplánként a Székesegyházban, és onnan vitt át a püspök úr titkárnak, Cserháti püspök úr is, míg a 10. évet megkezdtem mellette titkárként, aztán visszakerültem plébánosnak a Székesegyházban. Hát, hogy érdekes.
1: Nagyon ide. Szeretett téged.
2: Igen, én is tiszteltem, szóval egy nagyon jó eszű ember volt. De próbált lavírozni abban a nagyon nehéz időszakban. Éppen egy pap kollégát temettem most ott a Pécsi Egyházmegyében, aki annak idején megkérdezte, hogy mi akarsz lenni, és neki mondhattam el kiskamasz fejjel, hogy pap szeretnék lenni, és így nyitom a papság fele. Na őt temettem, és ugye a temetési beszédben hogy eszembe jutott a Cserháti püspöknek egy mondata, mindig mondogatott a papoknak, testvérek, ami megmaradt a diktatúrában is számunkra, az az oltár és a szószék. Ezt a kettőt kell nagyon megbecsülni. És az akkori papság, a becsületesek, azok ezt nagyon szépen tudták tenni, a misézést, és törekedtek az ige hirdetésre. Nehéz időszak volt, mert a zsinat irodalom alig jött be. A papok érezték azt, hogy a tridentinum utáni nyelv már alig érthető az emberek számára. Próbálták szerintként keresni a nyelvet a szószéken, hogyan tudják megszólítani az embereket. Ugye a diktatúra sokakat félrevitt, másokat megmakacsolt. Szóval nagyon sokféleképpen élték meg az emberek ezt az időszakot, a papok is. És a Cseráti püspök úr ezt ebben a keserves világban próbálta tartani a lelket a papságban is, ugyanakkor a politikai vezetéssel is próbált valamiféle kapcsolatot találni, de mondom, hogy mégse a végkiárosító közé tartozott, hanem próbált lavírozni. És sokat idézgette az őt szentelő püspököt, hogy a modus vivendit kell keresnünk, ugye nem irritálni azt, ami van. Nagyon sok szép epizód maradt a
1: könyvét dedikálta nekem is,

0: vivője, Cserháti a klerikális Mononnak a vivője, és a Magyar Feri bácsi az Újember főszerkesztője, talán 70 éves születésnapjára Cserháti püspök úrnak írta a köszöntőjébe, hogy Cserháti püspök úr az a főpap, aki bement a bozótosba, megtépte a főpapi ruháját, sokszor még a testét is megvérezte a bozót, de próbált utat törni a bozótba. Sokféleképpen értelmezi a történelem, majd az idő kiforogja, szokták mondani, hogy mi lesz az ő végső értékelése. Egy nagyon bonyolult, küzdelmes élet volt az, amit ő tett, és ahogyan próbált védeni papot is. Persze aztán el tudott ejteni embereket, ez biztos sérelmes is volt azok számára. Ugyanakkor hogy nagyon ember tudott maradni az elesett emberhez is. Tudta fölemelni őket, tudott megbocsájtani. Ez nagyon sok szép epizódban.
1: Pécset te ugye egyszer káplánként, majd plébánosként azért a Székes Egyház plébános azért egy rang. Pécset akár, hogy is veszük. Ha jól emlékszem, az ifjúság volt neked a fő egyik, az ifjúság összefogása, ez volt az egyik fő. Meg ebből a korodból találkoztál a Platté családdal is. Hiszen a mi ismeretségünk ugye innen indul, hogy mi 46-ba Ungváról menekülve Németbolyba kezdtünk, majd Pécsvárad, Mecseknádas, Pécs, tehát végigjártuk a különböző helyeket, és édesapámnak a elhelyezésével kapcsolatban. De hát az a személy, akit az előbb talán említettél, vagy kint, Kalász Gyula, az nekem volt Németbolyba káplánom, aki fölkészített a bérmálásra. Később vele találkoztam a püspöksége, mint a gazdaságügyeket. Tehát sok közös ismerősünk volt, és hát most már néhány valóban a volt, de az emlékei azok mindig megmaradnak. Te mire emlékszel itt ebben az időben? Azt hiszem az öcsém volt az, aki a legtöbbet járt hozzád, mivel én 59-ben elkerültem Pécsről, és azóta csak ilyen hazajáró lélek vagyok.
0: De... Igen, szóval István volt ugye még talán 8-os, vagy főstagatos korában hittanosom, és maradt végig még egyetemista korában is hittanosom, és ott eskedtem is őket annak idején. Tehát így kerültem édesapáikkal is kapcsolatban, sőt még őt is eskedtem édesapáikat is a második házasságnál. Szóval sok szép emléket, sőt kaptam festményt is édesapától is, meg a második feleségétől is. Meg is vannak.
1: Szóval valami kis Platti emlék azért ott van, a körülötted.
0: Van, elkísérték az életemet a Plattiak, még talán nem tudom, hogy temetni, nem temettem-e valamelyiket.
1: Tehát, és aztán édesapám egy elég szép, talán 20 képből álló
0: kollekciót
1: adott át, akkor a Pius templomnak volt a plébánosa, és ő írta alá, de akkor már a püspökséghez. Valahol ott kell legyen azért ezek az öme, hát elsősorban az ő szakrális és egyáltalán vallásos életének a emlékei is benne természetesen.
0: Igen, szimultán képre emlékszem, még a Cserháti püspökünknek is ajándékozott.
1: Igen. Egy. Hát meg az, hogy 91-ben, amikor a II. János pápa Pécset is ugye magyarországi látogatás misézett, akkor Krakkóról festett egy képet, és azt is ott átadta. Te már akkor nem voltál ott, ha jól emlékszem.
0: De ott voltam.
1: De hogy még ott voltam.
0: Még emlékszem is arra a képre.
1: Igen.
0: Az a szimultán kép.
1: Igen. Valóban Krakkóról egy szimultán kép, igen. Amiben a legjellegzetesebb épp, és nem véletlenül direkt arra festette, hogy a Szent Atya, és hát a Szent Atya meg is áldoztatta őt is, engem is, feleségemet is, lányomat is, tehát gyakorlatilag azt jelentette, hogy nekünk Pécs azért sok vonatkozásban azért, hogy is mondjam, a második otthonunk volt, mert végül is ugye egy, ma úgy mondanám, migráns család volt, aki Ungváron menekülve, de már nem mehetett vissza, mert ugye elcsatoltak, meg elvettek mindent, és újra kezdték életüket. Az ottani németbói apácák, ha nem segítettek, akkor lehet, hogy a 6 gyerekes család nem biztos, hogy sokáig élt volna, de hát, ahogy te mondod, az emberek összefogtak és segítettek egymáson, még azokat is, akik akkor kerültek oda, nem egy könnyű időszak után. Na de nem mi rólunk van szó, hanem arról van szó, hogy neked a pályád végül

0: Is ugye Pécsről.
1: Pécs volt az én igazi papnevelő intézetem.
0: Igen.
1: Szóval ott tanultam meg sok mindent. Sok mindent. Picikét a hatósági világot az egyházon belül, a kommunikációt az állami körökkel. Aztán ott kerültem kapcsolatba a házaspárokkal és az ifjúsággal. Szóval ezek ugye azon embernek az emlékeiben szinte megmosolni való. Annak idején az egyházügyi hivatal két fejezetet húzott ki a pasztorális jegyzetből. Az egyik volt az ifjúság pasztoráció, azt nem hagyjuk az egyháznak jelszóval, a másik a házasság pasztoráció, azt is ők nagyon értették. Úgyhogy ezt a kettő fejezetet húzták csak ki a pasztorális jegyzetből, és ez a kettő mégis a munkának a fő területe, volt, ez volt a tiltott.
0: De mai napig.
1: Igen, és ez volt az életemnek a két hordozója, a ifjúság pasztoráció, és abból egyre inkább kivénhedek, és a család pasztoráció az, ami még megvan. Aztán még hozzájött a börtön pasztoráció, tehát ez...
0: Igen, ja. Igen, hát... Ja. De mégis itt azért az életedben történt egy Pécstől való eltávolodás, nem igen. Véglegesen, hanem csak időszakosan, mert azért az a járó lélek vagy te is.
1: Igen, tehát a gyökereim ugye ott is vannak, Mindszekszárdon is. Aztán akkor elkerültem Kalocsa Kecskemétre, ugye ott voltam egy évet gyakorlatilag, aztán a központi szemináriumnak a rektorra lettem ugye 15 éven keresztül, és most a katonai püspökségen dolgozom.
0: De akkor már segédpüspökként, nem?
1: Igen, igen, igen.
0: És akkor aztán végül is megmaradtál de jure ott, de de facto máshol látod el a feladatot.
1: Igen, igen, igen.
0: Végül is.
1: Igen, a Kalocsához volt a kötődés, hogy így, ha hetente lejártam misézni Kecskemétre.
0: És hát ugye említettem azt, hogy te természetesen a úgynevezett tábor lelkészségnek katolikus egyház részvé első számú embere vagy püspök is. Dr. Kelemen József volt beszélgető társam, tulajdonképpen ő meg arról beszélt, hogy a katonaságon belül hogy alakult az egész úgynevezett tábori lelkészség, ennek nehézségei, örömei, és az egy veled való és más egyházak vezetőivel való találkozás is. Erről fogunk majd beszélni, egy kis szünetet tartunk, és utána azért ezek az élmények, hogy te hogy láttad tulajdonképpen, és hogy élted meg ezt a feladatot, amit most már elég régóta csinálsz.